0: Már csak nem 1.700.000-en beadták a személyi jövedelemadó bevallásukat, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Már csak 2 hét van hátra a május 20-ai határidőig, hívja fel a figyelmet a NAV. Az ESIA rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, rengeteg segítség áll rendelkezésre a kitöltéshez. Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának azt a pénzt és aranyat, amelyek az Oszcsatbank ukrán állami pénzintézet tulajdonát képezték, és amelyeket a magyar titkosszolgálatok márciusban foglaltak le, jelentette be az ukrán elnök a Facebookon. Fontos lépés ez a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokban, közölte Volodymyr Zelenszky. Oroszország felrúgta a tűzszüneti megállapodást, jelentette ki az ukrán elnök, ezért Ukrajna az esti katonai és hírszerzési jelentések alapján dönteni fog a további katonai lépésekről, tette hozzá Zelenszky. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggesztette a hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében részben a teheráni vezetéssel elért előrelépéssel indokolta a döntését. Trump aztán újabb légi csapásokat helyezett kilátásba Irán ellen, ha Teherán nem fogadja el az Egyesült Államok feltételeit, miközben Washington időt kíván adni a tárgyalások lezárására. Az amerikai elnök a katonai művelet felfüggesztését az egyeztetések előrehaladásával indokolta, ugyanakkor jelezte, a támadások a korábbinál nagyobb intenzitással folytatódhatnak megállapodás hiányában. Végül az időjárásról. A folytatásban erőteljes gomoly felhőképződés várható, több helyen alakulhat ki zápor, zivatar, a szél sok felé megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 21-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
2: A zene szívhez szól, és a lélekből jön. Vallja Tóthné Mózer Anna Mária, a Budapesti Rotunda ének együttes vezetője. A kórus profilja az egyházi zene. A Gregoriántól a 20. században írt művekig énekelnek zeneműveket. Főleg templomokban lépnek fel. Énekelték a Tolcsvai testvérek magyar misiét. Előadták a Mária Evangéliuma című rockoperát oratórikus formában. Márciusban Wolf Péter zeneszerző és Fábri Péter író Szent József című ősbemutatóját tartották angol nyelven. A műben Máriát és Józsefet emberként teszik a hallgatóság elé az alkotók. Az 1992-ben alakult civil kórus számos kórus tagjával és Tóthné Mózer Anna Mária kórusvezetővel beszélgetett Császi Erzsébet.
3: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat, a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskolában vagyunk. A Rotunda ének együttest jöttünk megszólaltatni. Az egyik tagjával kezdjük, ő egy fiatalember, 1 éve csatlakozott a kórushoz. Tőkés Bodor Péternek hívják. Milyen indítatásból jött ide énekelni?
4: Köszönöm szépen a kérdést, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. A kórusba való belépésem egy elég érdekes dolog volt, ugyanis az egyik kórustag, akit régebbről ismerek, ajánlotta fel magát a kórusba való belépést, mivel hogy éppen egy tenoristát kerestek a kórusba, egy nagyobb szabású musical produkcióhoz, és azután így benne maradtam a kórusvezető tanácsára az énekkarban, és azóta sem bántam meg ezt a döntésemet, mivel nagyon színvonalas előadásokat produkálunk. 10 évet hegedültem a Bartók Béla Művészeti Iskolában, ezen kívül magánúton éneket tanulok már lassan 3-4 éve. Terveim között van az, hogy a Zeneakadémiára bejussak az énekléssel, ezen kívül szeretnék színpadon szerepelni, vagy komoly zenei darabokkal, vagy musicalekkel, vagy ilyen könnyebb zenei darabokkal. Mindenesetre én szórakoztatni szeretném az embereket az énekhangommal, meg az énekléssel. Az Elizabeth című musical volt az, ami kvázi behúzott ebbe a kórusba. Őszintén szólva azóta több komoly zenei darabban is részt vettem, mint például Tolcsvai Lászlónak a magyar miséje, vagy Wolf Péternek a miséje. De őszintén szólva nem bánom, hogy komolyabb zenei egységeket, vagy zenei témákat veszünk elő, mivel ezt is egy kihívásnak tekintem, hogy na vajon meg tudom-e ugrani ezt a lécet.
5: Mi a feladat? A próbákon kívül is kell gyakorolni?
4: A próbák az egy része magának az egész zeneműnek. Sokat segít az, hogyha hallgatjuk azt a művet, amit elő fogunk adni. Például az Elizabeth kapcsán nagyon sokat hallgattam azokat a dalokat, amikben énekelt a kórus, és hogy mit kell akkor ott énekelni. Ezen kívül az fontos, hogyha otthon saját magunknak gyakoroljuk a szólamunknak a dallamát, ugyanis az, hogy hetente egyszer van kóruspróba, az nagyon ritkán elegendő ahhoz, hogy a próbán is, meg az előadáson is nagyon színvonalasan énekeljünk, anélkül, hogyha nem gyakorlunk egy kicsit magánúton.
5: Milyen énekművek állnak közel önhöz?
4: Ez egy érdekes kérdés, mivel én ezt eléggé vegyesennek érzem, mivel hogy a komoly zenét és a könnyű zenét is egyformán fontosnak tartom az életemben. Komoly zenetegén inkább a klasszicizmus meg a romantika áll közelebb a szívemhez, könnyű zenetegén meg inkább a színpadi zene meg a musicalek világa az, ami vonz. Természetesen a zeneízésem eléggé tág, meg azért hallgatok mást is, de a könnyű zenei témában inkább a musicalek és a színházi zene, a komoly zenében meg inkább romantika, klasszika, meg a zeneszerzők állnak hozzám közelebb.
5: Hogy a hegedűről áttért az éneklésre?
4: Az éneklés az már korábban is jelen volt, ugyanis 10 éves koromban kezdett el jobban fejlődni az énekhangom, de már korábban is énekeltem kórusokban, meg alapjártan egy énekzenetagozatos iskolában kezdtem meg a tanulmányaimat. És miután mutálódott a hangom, utána már mondtak szüleim, meg családomban többen is, hogy járjak meg rendszeresen énektanárhoz, hogy akkor ezzel tudjak fejlődni. A hegedülés meg családból hegedül, ugyanis jó apám is hegedült, és a nagyapám is. Kvázi én vittem tovább a családi örökséget. Lealapvizsgáztam hegedűből, és mai napig néha-néha még előveszem, és így önmagam szórakoztatására hegedülök.
5: Most mire készülnek az együttessel?
4: Momentán egy lemezfelvételre készülünk, valamint a Wolf Péter misének az előadására, de ezen kívül számos produkcióra készülünk, például a következő év decemberi előadásokra, meg távlatokba is tekintünk, például szóba került esetleg egy olasz útnak a, meg olasz koncertnek a megtervezése. Ez még nagyon távolinak tűnik, de majd a kórusvezetőnk eldönti, hogy akkor végül is meg fogjuk csinálni ezt a turnét, vagy ezt hanyagoljuk inkább, és másba fogjuk fektetni az energiánkat.
5: Milyen örömet ad önnek az éneklés?
4: Hatalmas örömet ad nekem az éneklés, mivel hogy én jól érzem magamat, hogyha énekelhetek, akár templomban, akár színpadon. Én úgy érzem, hogy ezzel egy kis örömet tudok csepegtetni más emberek életébe, és egy kis vidámságot tudok vinni, meg egy kis szint a szürke hétköznapokba.
5: Ezért énekel magának is örömet szerez, és másoknak is.
4: Igen, nagy vonalakban ez. Magamnak is örömet szeretnék szerezni, meg a társaságnak is, aki meghallgat engem, mert úgy érzem, hogy azért jöttek el egy előadásra, hogy minőségi dolgot kapjanak meg a kezünkből. És én ezt szeretném nekik megadni.
5: Mi a jellemző a kórusra? Összetartanak, segítik egymást, barátságok alakultak ki esetleg?
4: A kórusban mindenki nagyon segítőkész, és egy nagyon összetartó csapat vagyunk. Mindig segítjük egymást, együtt nevetünk, együtt sírunk. Egy nagyon jó közösség ez, ami itt a Rotunda énekegyüttesben van.
6: Fiatal kórustagokkal folytatjuk a beszélgetést, három fiatal lány ül velem szemben, Pap Zsófia, Zicsi Anna és Tóth Borbála, ők is a kórusban énekelnek. Milyen indítatásból jöttek ide énekelni? Pap Zsófia válaszol először.
7: Egy gyermekkori barátnőm révén kerültem be a kórusba, akivel kiskorunk óta balettoztunk együtt, és a kórusvezetőnk idősebbik lánya. Így jöttem ide a Rotundába.
5: Mióta énekel itt?
7: 11 éve immáron, hogy kórustag vagyok.
5: Milyen emlékeket elevenítene fel?
7: Rengeteg utazás, rengeteg templom, hatalmas nagy sportcsarnokok, szabadtéri rendezvények, egy nagyon jó baráti társaság, sok egyéb kóruson kívüli program is, amiket mi már összeszokott baráti körként együtt szerveztünk.
5: Zicsi Anna mióta énekel?
8: 5 éve vagyok most már tagja a kórusnak, inkább azt hiszem már kicsit több, de énekelni egészen gyermekkorom óta énekelek. Én zenei általános iskolába jártam, és ott szerettem bele az éneklésbe, főleg a kórus éneklésbe, és ez eddig életemet végigkísérte, és szeretném, hogy továbbiakban is így legyen.
5: És az elmúlt 5 évre gondol, akkor milyen műveket emel ki, amit szívesen énekelt, vagy amit tetszett?
8: Rengeteg klasszikus zenei művet énekeltünk már az elmúlt időszakban. Az én szívemhez a legközelebb talán Fauré Requiem jár. Ez egy gyönyörű, gyönyörű darab, és rengeteg érzelem, érzés fűz most már hozzá, így az elmúlt évek alapján.
3: Tóth Borbála mióta énekel a kórusban?
9: Én már 6,5 éve éneklek a kórusban, és én azért jöttem a Rotundába, mert nekem az édesanyám a kórusvezető, én vagyok a kisebbik lánya, középső gyermeke, és hát előbb volt Rotunda, mint hogy én megszülettem, úgyhogy nekem nem is létezik az élet Rotunda nélkül.
3: Otthon zenei élet folyik egyébként?
9: Teljes mértékben mondhatom, hogy készülünk, ugye segítünk egymásnak, de hogy készülünk ugye a következő koncertekre, segítünk édesanyámnak, hogy ő is fel tudjon készülni, kottákat nyomtatunk, és egyébként hallgatunk zenéket is, úgyhogy teljes mértékben megvan a zenei élet nálunk.
3: Milyen örömet talál az éneklésben?
9: Egyébként nagyon sok mindent, én a társaságot is nagyon élvezem, a próbákat is, az utazásokat, az összes koncertet, úgyhogy nekem például, ami a szívemhez nőtt, mert tulajdonképpen akkor ismerkedett meg a Rotunda azzal a darabban, amikor én születtem, 26 éve, a Magyar Mise. Tolcsvai László, Tolcsvai Bélának a Magyar Miséje.
3: Hogy folyik a felkészülés, amikor élő zeneszerzők, élő szövegírók is ott vannak a próbán, mennyire szólnak ők bele az előadásba? Pap Zsófia válaszol.
7: Természetesen minden szerzőnek él egy kép, egy hangzás a fejében, amikor megír egy művet, és ezt szeretné nekünk átadni a próba folyamán. Itt-ott finomít, javítgat, mindig javaslatokat tesznek, hogy hogyan tehetnénk még szebbé az adott zeneművet.
3: Ezt meg szokták fogadni, vagy nem mindig?
7: Természetesen mindig.
3: Mi Tóth Borbála is hozzászól?
9: Sokszor előfordult már az, hogy a zeneszerző meghallgatta a saját művét általunk, amit énekeltünk, és hogy annyira tetszett neki, hogy még beleírt egy-két szólamot, és akkor úgy kellett alkalmazkodnunk hozzá, hogy akkor azt is megtanultuk, és azt is elénekeltük.
3: Megtetszett a hangzás. Mire emlékeznek szívesen? Melyik helyszínre? Hol hangzott a legszebben az előadásuk? Zicsi Anna.
8: Talán 3 évvel ezelőtt volt Terézvárosi plébánián egy decemberi imaest, egy adventi imaest, és azon belül egy nagyon érdekes felállásban felváltva voltak olvasmányrészletek, és énekeltünk a kapella darabokat, és számomra az volt a legkülönlegesebb koncert eddig, amin énekeltünk. Az nagyon-nagyon-nagyon közel áll hozzám.
3: A próbának egy szakaszába bekapcsolódik a szimfonikus zenekar, és mennyiben különbözik attól, amikor csak zongora kíséret van? Pap Zsófia.
7: Van, hogy egészen átírja számunkra az adott tételt, hogy zenekarral együtt halljuk. Máskor pedig támogat minket a zenekar jelenléte, egy teltebb hangzás, amiben az egy-egy szólamok esetleg kis segítő hangokat tudnak kapni a saját előadásukhoz. Mindenképpen hozzátesz. Én nagyon szeretem saját részemről a zenekari próbákat.

0: Nagyon szép koncertet adott a kórus. Milyen műsor volt, Szicsi Anna?
1: 2025 karácsonya előtt nem sokkal, december közepén adtunk egy elég nagyszabású koncertet, aminek nem csak a Rotunda énekegyüttes volt a részese, hanem kiegészült több kerületi kórussal és művésszel is. Egy nagy összefogás során több zenei korszakból, több zenei stílusból került egy válogatás összeállításra, és azt adtuk elő tulajdonképpen, abban vettünk részt mi is.
0: A közeljövőben milyen fellépések lesznek, mire készülnek, Tóth Borbála?
2: Most elsősorban egy CD felvételre készülünk. A Rotunda már több CD-t is kiadott az elmúlt évek során. Most Wolf Peter miséjét fogjuk felénekelni. Emellett pedig felkészülünk Wolf Peter és Fábri Péternek egy új művére, amit ős bemutatót mi fogunk bemutatni. Ez pedig a József oratóriuma. Éppen erre készülünk egyébként ezen a próbán is. Emellett pedig több koncertünk is lesz még. Minden évben szoktunk tartani jótékonysági koncertet, illetve minden évben megrendezésre kerül itt a 17. kerületben a Pünkösdi Kórus találkozó, aminek egyébként a Rotunda Kórus Alapítvány az egyik támogatója az önkormányzat mellett.
0: És a jótékonysági koncerten mire gyűjtenek? Zicsi Anna.
1: A kerületi mentősöknek van egy alapítványa, és számukra gyűjtünk hozzájárulást különböző eszközök megszerzéséhez és pótlásához. Ez az elsődleges célunk.
0: További kórustagok érkeztek. Agárdi Anikót kérdezzük először, hogy mióta énekel.
3: Én 2003-ban jöttem a kórusba, azaz most már 23 éve.
0: És milyen indítatásból érkezett?
3: Nagyon szerettem énekelni, és egy zeneiskolában tanultam magánéneket, ahol egyszer csak váratlanul az egyik vizsga után oda jöttek ilyen emberek, és mondták, hogy nagyon jó lenne, hogyha én egy kórusba énekelnék, és csatlakoznék hozzájuk. Ez nem szerepelt akkor a terveim között, de annyira kedvesek voltak, és amikor mondták, hogy Rákos Csabára kell kijönni, hát az rettenetesnek tűnt nekem, mert én bent laktam a belvárosban, de aztán annyira kedvesek voltak, hogy egyszer mondom, hogy na csak eljövök, és kipróbálom, hogy mit tud ez a kórus, és hát itt ragadtam.
0: Milyen kedves emlékei vannak, mit emelnek ki az elmúlt 23 évből?
3: Nagyon sok koncertünk volt olyan, ami annyira felemelő és annyira lélekemelő volt, hogy nagyon-nagyon gazdagította így az életemet. Nagyon jók mindig a kórus utazásaink, ott még összép kovácsolódik a társaság, nagyon jól tudunk együttműködni, nagyon jól tudunk szabadidős programokat csinálni együtt. Ami nekem egy ilyen speciális eset, én itt ismertem meg a páromat is a kórusban. 5 éve vagyunk együtt, hát hogyha nincs az a kórus, akkor valószínűleg mi nem találkozunk.
0: Csizmás Ágnes mióta tagja a kórusnak?
4: Én 26 éve vagyok tagja a kórusnak. Akkoriban egyetemista voltam, és egy kemény vizsgaidőszak után egy barátnőm, akivel korábban másik kórusban énekeltem, ő már itt volt, és akkor jöhettem az altba.
0: Milyen előadásokra emlékszik szívesen?
4: Nagyon sokféle előadásunk volt, 26 év alatt azért ez nem meglepő, de amúgy is nagyon sokszínű dolgokat énekeltünk. Nehéz egyet kiemelni, nagyon szeretem a Foré Requiemet, nagyon szeretem a Tolcsvai testvérek magyar miséjét és a Mária evangéliumot. Nagyon szerettük az utóbbi időszakban az ilyen kiruccanásainkat, hogy musicalekben is énekelhettünk kórusként, és hát például a közelmúltban ugye Wolf Peter miséjével ismerkedtünk, és szerintem mindannyian nagyon fellelkesültünk tőle.
0: Mitől volt más, mint a többi?
4: Hát ez egy másik mű. Nehéz ezt megfogalmazni.
0: Törteli Helga mióta énekel?
5: 2000 óta énekelek a kórusban, a férjemmel együtt érkeztünk egy kis késéssel, Tolcsvai magyar miséje próbáizaltak akkor éppen, és akkor erre érkeztünk, és itt ragadtunk. Ugye ez egy nagyobb lélegzetvételű mű ahhoz képest, hogy akkor a kórus létszám alacsonyabb volt, és úgy gondoltuk, hogy szívesen ebben részt veszünk, és akkor utána meg majd hallgatjuk a kórust a különböző szerepléseken, de nagyon jó volt a társaság. Karnagy barátokra lehetünk itt, és itt ragadtunk. Mindig mondom, hogy kórusban énekelni életforma, és tényleg így van, hogy amikor elkészül a kórus naptár, akkor valahogy mindannyian ehhez igazítjuk a nyaralásunkat, az évközi teendőinket, az egyéb elfoglaltságainkat, időnként a próbák miatt akár a munkánkat is, és ezt nagy örömmel tesszük.
0: Várnai Szilvia mióta tagja a kórusnak?
6: 95 óta, 1995 óta. Lényegében mostaniak közül én vagyok a legöregebb tag.
0: Átélte a kórusnak a fejlődését, a változását. Miben más a mostani kórus, mint a kezdetekkor? Többen vannak?
6: Igen. Hát amikor idejöttem, akkor ilyen 12-14-en voltunk összesen. Azóta hát már 3-4-szer lassan többen vagyunk. Ebből kifolyólag már ugye a művek is változtak, sokkal komolyabbak, sokkal többre vagyunk képesek. Az is nagyon jó volt. Sokat változtunk mi is, tehát azért mindenki családos lett, tehát akkor még inkább tanulók voltunk, tehát könnyebb elszakadni. Úgyhogy azért már mindenki szinte családos, tehát ott is helyt kell állni. Ez egy nagy változás a létszám, és ez hozta a műveket is maguk.
0: És mi az oka, hogy ennyire kitartott a kórus mellett?
6: Mert alapból jó a társaság. Szeretek énekelni, jól érzem itt magam.
0: És van lehetőség utazásra? Szoktak fellépni külföldön is?
6: Hát a pandémia most egy kicsit visszafogta ezt, azért régebben többet voltunk, meg vidéken is, de szoktunk. Lengyelországban voltunk, Szlovákiában, Csehországban, Olaszországban, Erdélyben.
0: És milyen CD-ik vannak?
6: Jellemzően karácsonyiak vannak, 3-4. Van olyan CD-nk is, ami koncertfelvétel, a Mozart Requiem, igaz? Nem koncert, stúdió felvétel a Tolcsvai testvéreknek a magyar miséje, tehát ezt újra fölvettük, már hogy nekik újra, nekünk elsőre. Most készülünk fölvenni a Wolf Péter miséjét.
0: Lehet ezeket a CD-ket kapni?
6: Koncerteinken szoktuk árulni, igen.
0: Milyen fajta műveket szeretnek énekelni, vagy amit a kórusvezető kitűz, akkor azt szívesen megtanulják, nincs ilyen, hogy ezt tetszik, ez meg nem tetszik.
5: Néha küzdünk vele a tanulási folyamatban, természetesen különböző nehézségű művek vannak. Van, ami elsőre esetleg nem ragad meg annyira bennünk, de aztán utána megszeretjük, és fordítva is van, hogy nagyon-nagyon szeretjük az elejétől, és soha nem szeretjük meg, de hallani jó, csak valahogy lehet, hogy nem a mi ízlésünknek megfelelő. De meg szoktuk hallgatni azokat a terveket, amit a kórusvezető kitűz. Ha van róla hanganyag, akkor megmutatja nekünk, és ő mindig nagyon lelkes, hogy az neki nagyon tetszik, nagyon szép, is hallgassuk meg, és mit szólunk hozzá. Úgyhogy közös döntések is születnek.
0: A legutóbbi fellépésük a karácsony, az hogy sikerült?
3: Hát ez egy igen nagy volumenű karácsonyi koncert lett a 2025-ös, hát egy ilyen összművészeti esemény, ami a Ritz Levente sportcsarnokba tartottunk. A kórus csak részeket énekelt belőle, de voltak egyéb híres fellépők, Szarka Tamás, Tolcsvai László, Miks Adrien, a Concerto Filharmonia zenekar kísérte végig az egész koncertet. Ez egy nagy léptékű dolog volt, és táncosok is voltak természetesen.
0: Amire most készülnek, a Wolf Péter miséjét mikor fogják bemutatni? Zsizmás Ágnes?
4: Most az ős bemutatójára készülünk egy új Wolf Péter oratóriumnak.
0: Tehát ezt esetleg a kórusnak írta?
4: Úgy tudjuk, hogy igen. És nagyon örülünk neki, nagyon megtisztelő.
0: Férfi kórustagok érkeztek most ide. Elsőként Zász Kalicki Pált kérdezzük, hogy mióta énekel.
7: 9 éve énekelek újra. Világéletemben énekeltem kórusba, ének tagozatra jártam általános iskolába, még katonaságnál is énekeltem kórusba, vagy leszerelés után is. Aztán megnősültek, jöttek a gyerekek, kimaradt sok év, és 9 éve kerültem vissza, vagy jöttem a Rotundába.
0: Eredetileg is itt volt, vagy másik kórusba kezdte?
7: Nem, én vidéken nőttem föl, Mohácson. Ott énekeltem, aztán katonaság után már Budapestre jártam egyetemre, és akkor a Pest Erzsébeti Csili Kamara kórusban énekeltem sokáig.
0: Milyen örömet talál az éneklésbe, hogy ilyen régóta kitart mellette?
7: Hát énekelni jó. Ugye sokan kérdezik, én elég sok társadalmi kötelezettségem is van, meg felelősségteljes munkám, de ezt az itt töltött időt mindig többletnek élem meg. Tehát nem elvesz az időmből, hanem egyszer annyira kikapcsol, és annyira szeretem csinálni, hogy nem teher

0: Dobos László mióta énekel a kórusban?
1: Én, ha jól emlékszem, 1999-ben kerültem a kórusban egy akkori olasz út előtt pár héttel, és akkor az legendás történet volt, akkor többen kerültek a kórusba, és arra az egy hétre azt hiszem 80 művet kellett megtanulni egy 3-4 hét alatt, és izgalmas volt, de nagyon jó volt, és nagy kihívás volt. Azóta töretlenül járok. Én akkor érettségiztem körülbelül egy évvel ugye azelőtt, és akkor gimnáziumi kórusban énekeltem, előtte meg a különböző zenekarokban, könnyűzenei zenekarokban gitároztam, énekeltem. Mellette pedig a Bartók Konzit végeztem el énekszakon, és mellett meg, hát mostanáig is a zenében tevékenykedem, tehát vannak zenekaraim, meg gitárt is tanítok.
0: Ezek milyen zenekarok?
1: Többféle zenekar, az egyik egy Beatles emlékzenekar, a másik egy Illés fonográf emlékzenekar, a Blackbirds és az FG4, aztán van saját számokat játszó zenekar, az érdekes nevű Lila Keszeg zenekar. Éppen ma voltunk a Petőfi Rádióban, úgyhogy nagyon jó volt. Emellett pedig magyar költők, illetve más költők verseit zenésítem, meg saját dalokat írok, úgyhogy abszolút a zenében tevékenykedem.
0: Akkor ebből él?
1: Tulajdonképpen igen, és a nagy ajándék az, hogy a lényegében a könnyű zene megélhetés lett, a komoly zene, ezen belül pedig a rotunda az kifejezetten hobbi tudott maradni, és én ennek nagyon örülök, hogy van egy olyan része a zenei tevékenységemnek, ami hobbi, és szeretettel tudom csinálni, minden anyagi kötöttség nélkül.
0: Keszthely Ferenc mióta énekel?
2: Én 5 éves korom óta énekelek, töretlenül. A rotundámban 20 éve énekelek, tehát én vagyok a kórusban a legrégebbi fiatal. Úgy érzem, én a karvezető asszonyt és a férjét én már 92 óta ismerem. Mi énekeltünk együtt egy másik kórusban, aztán a karvezető asszonyunk, akit mi Babonak hívunk, úgyhogy ez a Tótné Mozer Anna Mária, ez nehezen jön a szánkra, tehát Babu akkor már gondolkozott egy saját kórus alapításon, és aztán így alapította meg a Rotunda kórust. Én később csatlakoztam, évekkel később, de ennek is már 20 éve.
0: Milyen műveket emel neki az elmúlt 20 év műveiből?
2: Rotundának ugye van egy liturgikus repertoárja, ezek közül a misék, amiket nagyon szerettem a rotundával énekelni. Most is tanulok egy új misét, Wolf Péternek a miséjét.
0: Úgyhogy így megmaradt az éneklés az egész életén át. Milyen örömöt talál benne?
2: Azt mondják, hogy aki énekel, az kétszeresen vesz részt a liturgiában. Ugye én alapban is, már a szocialista idejükben én is klerikális családból származom, tehát mi a római katolikus liturgiában édesanyámmal rengeteget énekeltünk, ott voltunk, jelen voltunk, és hát öröm. Tehát az öröm, a felszabadultság, a szeretet. És hát az, amikor az ember egy ilyen közösséghez tud tartozni, az kiváló.
0: Dobos Lászlót vajon inspirálja-e a komoly zenei közeg a könnyű zenei tevékenységéhez?
1: Abszolút igen, igen. Sőt, ez a kezdetekben talán probléma is volt, hogy keveredett a két dolog, és túlságosan komolyra sikerült a könnyű, vagy könnyűre a komoly, de már ezt azt hiszem, hogy megtanultam szétválasztani, úgyhogy amikor ide vagy oda írok valamit, vagy énekelek itt-ott valamit, akkor tudom, hogy hány akkordnál kell megállni, vagy milyen dallamot kell oda tenni, vagy oda érni. Ez egy érdekes kérdés egyébként, hogy mi hol tud jól mutatni, mi az, ami valahol sok, mi az, ami valahol kevés, akár itt, akár ott így fordítva. Úgyhogy nekem ez egy nagyon izgalmas dolog, és nagyon örülök annak, hogy ilyen módon, hogy tulajdonképpen konzit is végeztem, de szüleim révén inkább a könnyű zenéhez kötődöm. Szóval bennem ez a két terület nagyon-nagyon él egymás mellett, és hat egymással, és én ezt nagyon szeretem, hogy így van.
0: Szokott otthon is gyakorolni? Keszthely Ferenc.
2: Igen, mert ezek a művek, amiket most a karnagyasszonyunk szeretne velünk elénekeltetni, ezek azért elég nehezek. Tehát azért mi amatőr kórus vagyunk, és ezek a művek, például ma éppen egy Bach magnifikátot gyakorolunk, ezt otthon is kell gyakorolni.
0: Tótné Mózer Anna Mária alapította a kórust 1992-ben. Mi a foglalkozása? Hogy jött ez a gondolat, hogy kórust alapít?
3: Zenetanár vagyok, abban akkor még nem voltam, viszont 6 éves koromtól tanultam zenét, és mindig olyan hangszert és olyan területet választottam, ahol a társas muzsikálás volt a meghatározó, úgyhogy hegedülni tanultam, hegedűsként kezdtem, és 6 évesen tudatosan azért választottam ezt a hangszert, hogy én egyszer zenekarba ülhessek. És elég sokat játszottam zenekarba, amíg aztán egy gerinc probléma ezt megakadályozta, hogy ezt folytassam, és akkor a zenekarból egy másik társas műfaj felé fordultam, a kórus felé. Az is hozzátartozik, hogy nem csak zenekarban játszottam gyerekkoromtól kezdve, hanem kórusban is énekeltem, iskolai kórusban, egyházi kórusban. Tehát az énekes társas muzsikálás is kezdetektől fogva a részem volt. És aztán 92 az egy nagyon meghatározó év volt az életemben. Először megszereztem az első diplomámat, azon a nyáron férjhez mentem, és azon az őszön megalapítottam a Rotunda Ének Együttest.
0: És azóta is töretlenül működnek. Mi a célja a kórusnak? Milyen műveket adnak elő?
3: Igen, nagy a repertoár. Gregoriántól a 20. századi művekig, annyira 20. századi művekig, hogy nagyon boldogok vagyunk, hogy több élő zeneszerzővel is dolgozom. Tolcsvai László műveit már 25 éve énekeljük. Két éve ismerkedtünk meg Wolf Péterrel, akinek a nagyon gyönyörű miséjét már többször is előadtuk, illetve Wolf Péter most írt egy Szent József oratóriumot, amit kifejezetten a kórusnak ajánlott. Ezeknek a próbáit tartjuk most intenzíven, mert március 22-én lesz majd ennek a műnek az ős bemutatója a belvárosban, az Avilai Szent Teréz templomban. A repertoár nagy, de főleg az egyházi zene az, ami a kórusnak a profilja.
0: Gondolom, hogy elég sokat lépnek fel templomokban.
3: Leginkább csak ott lépünk fel, szóval nekünk az a ritka, hogyha nem templomban énekelünk.
0: Kórusversenyeken részt szoktak venni?
3: Nem. Én azt gondolom, hogy én tanítóként, aztán tanárként kezdtem, és aztán így folytattam a tanulmányaimat. A sport az, amit jól le lehet mérni. Mert akkor átugrik, olyan gyorsan fut, akkor az egy mérhető egység. A zene az a szívhez szól és a lélekből, és persze itt is azért lehet felállítani bizonyos kategóriákat, de azokon belül már olyan kicsi a különbség, és annyira eseti az, hogy egy-egy pillanatban hogy szólal meg egy kórus, hogy mi nem versenyezni járunk, mi abszolút sosem voltunk kórus versenyen, tudatosan. Én azt gondolom, hogy a Rotunda Énekegyüttes egy fantasztikus minőségű civil csapat, tehát itt mindenkinek valami civil foglalkozása van, de ebben a civil szférában mi azt gondolom, hogy egy nagyon jó minőséget képviselünk, de nem tartjuk fontosnak, hogy versenyekre járunk. Fesztiválokra szívesen megyünk, önálló koncerteket szívesen adunk, másokkal közös koncerteket is szívesen adunk, akár kórus találkozó jelleggel, akár úgy, hogy egy-egy nagyobb produkcióra összeállunk, de a versenyek azok nem a mi világunk.
0: Hogyan választja ki a megtanulandó műveket?
3: 1992-től kezdve egy folyamatos építkezés a kórus működése. Egyszerű művekkel kezdtük, megtanulható motettákkal, és aztán ezt mindig fokról fokra, lépésről lépésre bővítettem. Én kórusvezetőként nagyon fontosnak tartom azt, hogy mindig olyan művet kell egy kórussal énekelni, ami a kórusnak való. Tehát én nem magamnak választok zeneművet, hogy én mit szeretnék elvezényelni, vagy mit szeretnék meghallgatni, hanem mindig úgy választom ki a kórusműveket, hogy a csapat abban az állapotában, abban az összetételében mire képes, és mindig fokozatosan építkezett egy picivel többet, egy picivel nehezebbet, hogy az számukra is örömet jelentsen. A megtanulása, az előadása mind valódi élmény legyen az énekeseknek is, és a közönségnek is.
0: Mit tart a legnagyobb dolognak, amit 92 óta véghez vitt a kórus?
3: Szerintem az már egy csoda, hogy 34 éve folyamatosan működünk úgy, hogy igazság szerint mi önállóak vagyunk, tehát nem tartozunk sem egy művöldési házhoz, sem egy templomhoz, hanem mi magunkhoz tartozunk, a Rotunda Énekegyüttes az egy önmagát működtető, önmagát megtartó közösség. Az igaz, hogy jó pár évvel ezelőtt létrehoztuk a Rotunda Kórus Alapítványt, ami a működésünket segíti, mert így tudunk pályázatokat megírni, így tudunk működésünkre szükséges költségeket előteremteni, hiszen minden nagyon sokba kerül, de mi magunk vagyunk ennek az összes felelősségével és minden vele járójával együtt.
0: Tóth József is itt ül velünk, ő Tóthné Mózer Anna Máriának a férje. Ő is énekel, ritkaság, hogy egy házas párnak közös hobbija van. Az éneklés révén ismerkedtek meg?
4: Így van, egy másik kórusban ismerkedtünk meg. Általános iskolában énekeltem, gimnázium az kimaradt, de 1983 óta folyamatosan énekelek kórusokba. A honlapon, ha valaki megnézi, oda van írva, hogy én vagyok az egyetlen, aki ki se léphet a kórusból. Nem, mintha akarnék.
0: Milyen örömet talál az éneklésben?
4: Én azt gondolom, hogy egy picit exhibicionistának kell lenni, aki egy ilyen előadás, bármilyen előadó művészetben van, és hát valószínűleg én is ilyen vagyok. Jó érzés, amikor látom, hogy az emberek vagy megdöbbennek, vagy pedig mosolyognak, mert van olyan mű, és van olyan, amikor meg kell döbbenni, és amikor csönd van egy mű végén, és utána derül ki, hogy ja, vége van, és most tapsolni lehet. Szerintem ezek remek érzések. Én nekem ehhez hasonló az volt, amikor a három gyermekemet a kezembe tartottam, amikor megszülettek. Az egy nehéz mindig azt mondani, hogy mi a boldogság, ez az. És pici boldogság, sok ilyen van, hogy a fellépés végén mosolyognak, tapsolnak, és örömmel mennek haza.
0: Az egyik lányuk, Tóth Borbála már beszélt a családi éneklésről, a családi zenei működésről. Ön miként vesz részt benne?
4: Én a basszus szólomban énekelek. Én vagyok itt az, aki 34 éve itt van. Nekem van szerencsém, vagy volt is szerencsém néha szólót is énekelni, most is. És ami egy érdekes dolog, hogy ugye a Luca lányunk, aki most két kisgyermeknek anyukája, ő most épp nem énekel a kórusban, mert más fontosabb dolga van. A Bori lányunkkal is együtt éneklünk, szerintem ez nagyszerű dolog. Nagy család, ugye a Rotunda, most már 40-en vagyunk. Tehát az ének együttes már nagy évvel van írva, és jó egy ilyen közösséghez tartozni.
0: Tótni Mózer Anna Mária, milyen tervei vannak a kórusnak?
3: A közeljövő tervei, az jövő hét szombaton egy CD felvétellel fogjuk folytatni az évünk működését. Wolf Péterrel ismerkedtünk meg 2 éve, ajánlotta nekünk a Mise című művét, ami egy mise. Ezt amikor először bemutattuk, rögtön tudtuk, hogy ez nem egy egyszerű alkalom lesz, és alig vártuk az újabb lehetőségeket, hogy énekeljük valami csodálatos zenemű. Engedélyét kértem, és megkaptam, hogy ezt mi énekeljük CD-re, és ezt jövő szombaton, február 21-én meg is fogjuk tenni. Ugye már elég sok CD-je van a Rotunda énekegyüttesnek, tehát van egy kis tapasztalatunk abban, hogy hogyan is kell egy ilyet megszervezni, végigcsinálni, mert talán akik egy boltban megvesznek egy CD-t, nem is gondolják, hogy mekkora háttérmunka van abban, hogy ez megvalósuljon. Egy hónappal később, március 22-én pedig a Szent József Oratóriumnak lesz az ős bemutatója az Avilai Szent Teréz templomban. Ez most a nagyon közeli cél, ami előttünk van. Külföldi meghívásunk is van idénre 2, hát még számoljuk a pénzünket, hogy ezt tudjuk-e teljesíteni. Olaszországban van meghívásunk is, Lengyelországban. Még nem tudjuk, hogy ezt sikerül-e megvalósítani. Össze mindenképpen Requiemet fogunk énekelni. Épp a közelmúltban beszéltük meg, hogy bár idén mindenki Mozart Requiemet fog énekelni, mert Mozartnak van kerek évfordulója, ezért mi nem Mozartot fogunk énekelni, hanem Gabriel Fauré Requiemjét fogjuk november elején elvadni, és amire már most készülünk, pedig még csak február van, az a karácsonyi koncert, ugyanis tavaly itt a mi kerületünkben, Rákos mentén egy óriási nagyszabású két felvonásos karácsonyi koncertet adtunk elő. Ez az én szívügyem volt, az én álmom, és sikerült megvalósítani. Koncerto Filharmónia zenekarral, Rotunda ének együttesen, Harmónia női karral, Tarsoly zenekarral, én ugye a Balassi Bálint 8 évfős gimnáziumban tanítok, ott is ifjúsági kórust működtetek, ők is jöttek énekelni, és voltak közismert szereplőink Szarka Tamással, Tolcsvai Lászlóval és Miks Adriennel adtuk elő ezt a koncertet. Már most készítjük a következő évi hangversenyt, és ennek az anyagát, bármilyen messzinek tűnik a december, már most elkezdtük gyakorolni.
0: Mondták a kórustagok, hogy nagyon szenvedélyesen vezeti a kórust, nagyon szenvedélyesen végzi a munkáját. Honnan az ereje?
3: Hát szerintem ezt másképp nem lehet csinálni. Az ember vagy szívvel, lélekkel csinál valamit, vagy hozzá se kezdjen.
0: Akkor nagyon beosztotta az idejét, hiszen 3 gyereke van, és most már 2 unoka is van.
3: És egészen tavaly nyárig mi 5 generációs családban éltünk, mert hogy megadatott nekünk ez a nagy ajándék, most már csak 4 generációs családban élünk, ennek minden örömével és felelősségével.
0: 2000-ben mutatták be Tolcsvai László magyar miséjét, azért ritkaság, egy élő szerző művét adják elő. Milyen volt a kapcsolatuk a szerzővel?
3: 1999 őszén kerestem meg Tolcsvai Lászlót, hogy szeretnék a magyar misével foglalkozni. Rövid beszélgetés után engedélyét adta. 2000 májusában énekeltük el először a belvárosban egy szentmise keretében az összes tételét a magyar misének, és ez az együttműködés, ez a kapcsolat azóta is töretlenül tart. Társaink az előadásban Sasvári Sándor és Sáfár Monika, hiszen ugye 3 nagy szólóra van írva a darab, illetve a férjem Tóth József énekli az úr hangját ebben a műben, és a kórusból is 2 énekesünk tud még ebben szólamot énekelni, Csizmás Ágnes és Kismartoni Csaba. Szívügyünk ez a mise, ez egy megtérés történet, egy embernek az útkeresése, de végigvezethető benne, ahogy egy nemzet megtér, és olyan csodálatos mondani valója van, hogy akárhányszor elénekeljük, mindig nagyon jó érzés belebújni. A magyar mise mellett pár évvel később, tehát az is már több mint 20 éve énekeljük, a Tolcsvai és a Müller Péter, illetve Müller Péter Sziámi által írt Mária evangéliumát. Ez egy színházi darab, a Madár Színház játszotta nagyon sokáig, aztán az országban más színházak is bemutatták. Mi ebből a szerzőkkel együtt készítettünk egy oratórikus változatot, amit az ország számos pontján bemutattunk már. Azért nagyszerű a mű, mert Mária személyét és Szent József személyét emberként teszi elénk, az érzéseikkel, a bánataikkal, a vállalásaikkal. Könnyű azt mondani az embernek, hogy hát könnyű neki, mert ő Szűz Mária volt, ugye? 2000 évvel ezelőtt történt, ami történt. De amikor az ember belegondol abba, hogy ők akkor élő emberek voltak, és milyen érzelmekkel, milyen nehéz vállalásokkal kellett az isteni küldetést és az ő küldetésüket vállalni, ez egy egészen más megvilágításba teszi a helyzetet, és ez a mű ebben segít nekünk is minden alkalommal, de a hallgatóságnak is. A közelmúltban felkerestem Lasota Dominikot, aki egy lengyel zeneszerző, mert itt egy csodálatos művet, egy csodálatos Dápácem Dominét, amit szerettünk volna bemutatni, és hát nem lehetett hozzá kottát találni sehol. Bátor voltam, írtam neki egy e-mailt, amire rögtön válaszolt, és rendelkezésünkre bocsájtotta a mű teljes szólamanyagát, zenekar és stimmet és mindent. Annyit kért cserébe, hogy a koncertről a felvételt küldjem el neki. Elküldtem a felvételt, ami annyira tetszett neki, hogy Lasota Dominik éppen a Rotunda énekegyüttesnek ír egy zeneművet, úgyhogy óriási boldogság azt megélni, hogy Tolcsvei László zeneszerzővel több mint 25 éve dolgozunk, hogy Wolf Péter zeneszerzővel most már 2 éve baráti kapcsolatban vagyunk, és együtt dolgozunk. Kiadtuk ugye Tolcsvei misét is 2009-ben, most kiadhatjuk Wolf Péter miséjét 2026-ban, és még egy lengyel zeneszerző is nekünk ír művet, azt hiszem ez igazi visszaigazolás annak, hogy milyen jó munkát végzünk a Rotunda énekegyüttessel.
0: Jó kapcsolatuk van a szimfonikus zenekarral, és amely kíséri önöket. Mióta tart ez a munkakapcsolat?
3: A Concerto Filharmonia zenekarnak a karnagya Balogh Lázár karnagy úr, aki mielőtt a zenekart megalapította volna, nekünk állandó orgona kísérőnk volt. Nagy örömünk, hogy a Concerto Filharmonia zenekar most már több mint 20 éve működik, és a kezdetektől fogva vannak közös oratórikus koncertjeink. Egy oratóriumot megtanulni a zenekarnak is időigényes dolog, a kórusnak meg pláne, tehát ahhoz, hogy mondjuk egy Mozart requiemet, vagy egy Fauré requiemet, vagy egy Mozart koronázási misét, vagy sorolhatnám még itt az oratórikus műveket, egy kórus megtanulni, az több hónapnyi munka, 4-6 hónap munka biztosan benne van, tehát jó előre kell megtervezni, megszervezni, és a próbákat úgy beosztani, hogy ez megvalósuljon. Ez is egy fantasztikus visszaigazolás, hogy több mint 20 éve rendszeresen tudunk együtt dolgozni és nagyszabású koncerteket bemutatni. Úgyhogy én külön hálás vagyok a zenekarnak, és pláne hálás vagyok Balogh Lázár karnagy úrnak.
0: Nem csak komoly zenei műveket adnak elő, hanem könnyű zenei műveket és például musicaleket. Mi volt ez a legutóbbi?
3: 3 évvel ezelőtt talált meg minket Janzokat a menedzsmentje. Akkor a kongresszusi központban készült egy nagy Rebeka előadás. Akkor már több mint 10 éve nem játszották az országban Lévai Szilveszter Rebeka című műzikejét, és ők megszerezték a jogokat a bemutatásra, és egy ilyen koncertshow készült ebből a műből. Hát is kerestek egy olyan civil kórust, aki ehhez a feladathoz oda tud állni és el tudja vállalni. Nagy beugrás volt, azért az egy nagyon érdekes zenei kirándulás volt nekünk is, elvállaltuk, és ott elindult egy közös együttműködés, azóta már több ilyen jellegű koncerten részt vettünk. Jubileumi gálákon, idén például a kongresszusi központban volt Jan Zakatának a jubileumi gálája, tavaly Mészáros Árpád Zsoltnak az Erkel Színházban, és amire azt hiszem, hogy nagyon büszkék lehetünk, hogy 2025. május 31-én az arénában mutatták be Lévai Szilveszternek a Nagy Elizabeth műzikejét, és abban a Rotunda énekegyüttes adta a kórust.
5: Műsorunkban a Rotunda énekegyüttest ismerhettük meg. Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Kvaszinger Jenő és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
6: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
7: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja. Szeretteim, Urunkat, Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben. Legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményetek.

Tisztelt rádióhallgatók! Minden év karácsonyi éjféli szentmiséjében a Szentlecke szavainak elhangzásakor, amelyek Szent Pál apostolnak a Titushoz írt leveléből valók, valami különleges boldogság és lelkesedés kerít hatalmába. Hallgassuk meg most tehát először is ennek az írásnak a Titushoz írt levél második fejezetének 11., 12. és 13. verseit. Testvéreim, Isten üdvözítő kegyelme megnyilvánult minden ember számára, és arra tanít minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és az evilági vágyakkal. Éljünk becsületesen buzgón és szentül ezen a világon. Várjuk reményünk boldog beteljesedését, nagy Istenünknek és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét. Valami hasonló jó érzés és öröm tölt el, amikor Szent Péter apostol első leveléből a 3. fejezet 15. és 18. versek közötti szakaszt hallhatom, illetve olvashatom. Ebben az évben húsvét 6. vasárnapjának szentleckéjét éppen ez a szentírási hely adja. Tisztelt rádióhallgatók! Jelen elmélkedésünk alapjául ennek a résznek a bevezető mondatait választottam, vagyis a 15. verset így hangzik. Szeretteim, Urunkat Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben, legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. 1. Péter levél, 3. fejezet, 15. vers. Amikor Péter szavait olvasgattam, eszembe jutott egyik atyai nagybátyám, Kormos János, aki 1993-ban 72 évesen hunyt el. Édesapámék, a Kormos család, Mezőcsátról származtak, és hatan voltak testvérek, 4 fiú és 2 leány. Amikor én 1989 és 1994 között az Egri Érseki Papnevelő Intézet növendéke, hétköznapi nyelven szólva kispap voltam, János bátyám és felesége Mencike néni, Emerencia becézése, Egerben laktak. János bátyámra különösen szívesen emlékezem. Nagyon jó természettel áldotta meg Isten. Igazán kedves, figyelmes, mindenki iránt jó szándékú és segítőkész ember volt. Ugyanakkor nagy hittel és vallásosan valóban kegyelmi életet élt. Rendszeresen részt vett a szentmiséken, ha tehette minden áldott reggel, és szentáldozáshoz járult, főként az Egri Bazilikában. Különleges és mély tisztelettel viseltetett főtisztelendő dr. Seregély István érsekatya iránt, de minden papot nagyon szeretett, és az egész katolikus egyházat legkedvesebb lelki családjának tartotta. Az meg rendkívül boldoggá tette, hogy pap szeretnék lenni, és a hittudományi főiskolai tanulmányaimat Egerben végzem. Ennek megfelelően, amikor csak tehette, fölkeresett a szemináriumban. Ő volt a leggyakoribb látogatóm. Mindig jókedvű és mosolygós volt, csak úgy árad belőle a szeretet. Jól

mert alapvetően egész életében nehéz testi munkát végzett, nagyon erős felépítése volt, mindig megragadott a finom beszéde, tapintatos modora, és főleg a senki mással össze nem hasonlítható derűje. Nagyon sokat köszönhetek neki, mert minden vele való találkozás és beszélgetés engem is jobbá és gazdagabbá tett. Mi volt ennek a boldogságot és békességet árasztó életnek a titka? A válasz egyértelműen az, amit Szent Péter apostoltól hallunk, János bátyám, Urunkat, Krisztust szentül tisztelte a szívében. Számára a legnagyobb kincs Jézus Krisztus volt. Krisztus jelenléte az egyházban, a püspök, a pap személyében, a hívek ünneplő közösségében. Számára az evangélium valóban örömhír volt. Nem csupán hallgatta Jézus tanítását, hanem minden nap meg is élte azt. A Szent Mise és a Szent Áldozás volt életének csúcsa és forrása.

Tisztelt rádióhallgatók! Ez a férj, családapa és nagyapa csak azért tudta a vele született jó természetét megőrizni, mert a Krisztusba vetett hitből fakadóan engedte, hogy a mennyei atya a kegyelmével, az isteni életével még inkább gazdagítsa és tökéletesítse. Számomra elsőként azért példa, mert úgy tudott természetes és egészséges lelkületű életet élni, hogy teljesen szabadon, állandóan a természet felettiből, az Isten kiapathatatlan szeretet forrásából merített. Másodszor azért példa, mert a szeretet rangsorában Istent helyezte az életében az első helyre. Tudta, hogy csak az képes feleségét, gyermekeit, unokáit odaadóan is hűségesen szeretni, aki Istent imádja, és az ő végtelen szeretetével szolgálja családtagjait és minden fele barátját, embertársát. Harmadszor azért példa, mert az ő csendes, szerény és szelíd jelleme és katolikus keresztény magatartása szinte belekiáltja ebbe a mai közömbös és földi elfoglaltságokba, túlságosan beleragadt világba, hogy a vallás sohasem magánügy, hanem a legfontosabb és legszentebb közügy. Jézus Krisztus tanítása teljesen értelmezhetetlen, és eltorzul. Ha nem vallom meg mások előtt, és nem hirdetem minden embernek Isten országának, uralmának örömhírét, de hogy ennek a magasztos hivatásnak és küldetésnek meg tudjak felelni, rendszeresen kell imádkoznom. Örömmel olvasnom szüntelenül a Szentírást. Tanulmányozzam a katolikus egyház katekizmusát. Legyek és legyünk szellemileg és lelkileg is napra készek. Szavainkkal, cselekedeteinkkel, életmódunkkal tudatosan keltsünk figyelmet környezetünkben. Sugározzunk békét, derűt és reményt embertársaink felé, hogy fölébredjen bennük a vágy példánk követésére, és megkérdezzenek minket. Ilyen módon tudjuk valóra váltani elmélkedésünk szentírási helyének második részét, legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette.
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 3 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakulülés tervezett napirendjét most tette közzé az országgyűlés honlapja. Az alakulülés 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakulülés végén elhangzik a szózat, a székely himnusz és az európai himnusz, Ludwig van Beethoven 9. szimfóniájának zárótétele az Örömóda. A jelenlévők meghallgathatják a Sükösdi Danubia tambura zenekar előadását is. A szünetben megtartott mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolás követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább. Az alaptörvény szerint nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján halaszthatatlan esetben alkothat. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre. A vasúttársaság, az országgyűlés szombati alakulülése, valamint az ehhez kapcsolódó budapesti rendezvények, illetve a tapolcai Ikarusz találkozó miatt országszerte jelentősen megnövekedő utasforgalomra számít. Késve, de megérkezett a repülőrajt, írja az Index portál az ipari termelés márciusi adatait kommentálva. A volumen 6,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7%-kal emelkedett, jelentette első becsülés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A pénzcentrum kiemelte, a termelés több kulcságazatban is bővült, különösen az elektronikai és az élelmiszeripar teljesített jól. Az első negyed évben 2821 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban, jelentette a KSH. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal 9291-re nőtt. Már csak nem 1.700.000-en beadták a személyi jövedelemadó bevallásukat, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Már csak 2 hét van hátra a május 20-ai határidőig, hívja fel a figyelmet a NAV. Az ESIA rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, rengeteg segítség áll rendelkezésre a kitöltéshez. Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának azt a pénzt és aranyat, amelyek az Oscsatbank ukrán állami pénzintézet tulajdonát képezték, és amelyeket a magyar titkosszolgálatok márciusban foglaltak le, jelentette be az ukrán elnök a Facebookon. Fontos lépés ez a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokban, közölte Volodymyr Zelenszky. Oroszország felrúgta a tűzszüneti megállapodást, jelentette ki az ukrán elnök, ezért Ukrajna az esti katonai és hírszerzési jelentések alapján dönteni fog a további katonai lépésekről, tette hozzá Zelenszky. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggesztette a hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében részben a teheráni vezetéssel elért előrelépéssel indokolta a döntését. Trump aztán újabb légicsapásokat helyezett kilátásba Irán ellen, ha Teherán nem fogadja el az Egyesült Államok feltételeit, miközben Washington időt kíván adni a tárgyalások lezárására. Az amerikai elnök a katonai művelet felfüggesztését az egyeztetések előrehaladásával indokolta, ugyanakkor jelezte, a támadások a korábbinál nagyobb intenzitással folytatódhatnak megállapodás hiányában. 14. Leo megválasztása után az Egyesült Államok beli bankjába telefonált lakcíme megváltoztatása érdekében, de nem hitték el neki, hogy a katolikus egyház fővel beszélnek, idézte fel a történteket Tom McCarthy amerikai pap, akinek beszámolója a pápa szolgálatának megkezdése első évfordulója alkalmából került nyilvánosságra. A Szentatya az összes biztonsági kérdése válaszolt, de az ügyintéző úgy ítélte meg, hogy ez önmagában nem elegendő, és arra szólította fel az ügyfelet, hogy személyesen keresse fel a bankfiókot. 14. Leo azt válaszolta, nem hiszi, hogy erre lehetősége lesz. Változtatna valamit a helyzeten, ha azt mondanám, hogy én vagyok a pápa? Kérdezte. Erre az ügyintéző letette a telefont. Végül az időjárásról. A folytatásban erőteljes gomoly felhőképződés várható, több helyen alakulhat ki zápor, zivatar, a szél sokfelé megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 21-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Folytatjuk a mai adásban az egri püspökök történetét Budapéter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével, akit nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök a stúdióban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Hűséges hallgatóink talán emlékeznek arra, hogy egy pár szó jutott még az előző adásban Nagy Lucsei Orbán egri püspökre, aki nagyon kacifántos körülmények között, de végül is megkapta az egri püspöki széket Rangóni Gábor után, hiszen az első esélyese a későbbi 6. Sándor pápa, Rodrigo Borgia lett volna, de végül is ő csak az esélyesek között volt, soha nem volt egri püspök, hanem Nagy Lucsei Orbán került az egri székbe. Milyen körülmények között, mi az, amilyen feladatokkal ő indította az egri éveit?
2: Tehát kezdjük itt azért még a Borgiával, hogy hivatalosan a pápától ő megkapta a kinevezést, csak hát ugye ezt Magyarországon senki nem fogadta el. Elsősorban nem fogadta el a magyar uralkodói réteg, és Mátyás király sem fogadta el, tehát ilyen szempontból sosem jött Magyarországra, és hát végül is hajlandó volt 6. Sándor lemondani az egri püspökségről, de kimondottan így, ennek még később lesz jelentősége, hogy Nagy Lucsei Orbán javára. És akkor így aztán a pápa is, miután már így minden elrendeződött, így végül is 1487-ben április 27-én kiállította a bullát, amely által ő lehetett az egri püspök, és ő, ugye eddig is beszéltünk arról, hogy egy olyan személyisége volt, aki igyekezett gondosan ellátni azokat a tisztségeket, feladatokat, amelyet akár az egyház részéről, akár a király részéről kapott, tehát győri püspökként is gondos püspöke volt az egyházmegyének, és most pedig, mihelyt még meg sem érkezett tulajdonképpen a pápai megerősítés, ő már ellátogatott Egerbe, ahol Egerben nagy ünnepséggel fogadták, és az egyházmegye különböző részeiről ajándékokkal halmozták el. Följegyzik, hogy még a távoli Bártfa városa is küldött 2 hordó sört az ő megérkezésének az örömére. És természetesen azzal, hogy ő lett az egri püspök, megkapta ezzel együtt a Heves megye főispáni tisztségét is, hiszen ugye azt már előtte Beckenslóer János megszerezte magának, és innentől kezdve úgy összenő a két feladat, és ennek következtében aztán ő, mint egri püspök, hát illetve már korábban, mint győri püspök, hát egyéb tisztségeket is kapott Mátyás királytól, mert hogy 1485-ben, amikor Bécs elesik, tehát Mátyás elfoglalja a várost, akkor úgy gondolja, hogy hadijogon, tehát ez a jure belli, a háborús jog alapján ő töltheti be a bécsi püspökséget is, és ide is kinevezte Nagy Lucsei Orbánt, amit végül is a pápa úgy ismert el, hogy püspöki adminisztrátorként Bécsnek a vezetője is lesz egyben. Na de maradjunk 1487-ben, amikor már megérkezik a pápai megerősítés, akkor az egyik első kérése volt az új egri püspöknek, amivel 8. Incéhez fordult, hogy ő is kért egy olyan gyóntatót, vagy jelöljön ki számára egy olyan gyóntatót, amely mindenféle egyházi fenyítés és büntetés alól föl tudja őt oldani, sőt, hogy az általa kívánt papnál élete végén életének minden bűnét meggyónhassa és arra feloldozást kapjon.
1: Ugye... Bocsát, ezt miért kellett kérni? Mert amikor korábban erről beszéltünk, ugye egy olyan püspöknél volt erről szó, aki mondjuk ugye a harcmezőn, hát mint katonaember, de ugye életeket ontott ki, tehát hogy nyilván ez egy főben járó.
2: Igen, de ő is ott volt Mátyás mellett.
1: Mátyás mellett ott volt.
2: Ott van, és részt vesz a hadjáratokban is, tehát ez mindenképpen olyan dolog, amit ugye mint pap, főpap, neki nem lenne szabad tennie, és ezek miatt ugye különböző egyházi fenyítékek vannak kiszabva az ilyen esetekre, és pontosan ez mutatja az ő lelkiismeretességét, hogy egyrészt meg akar felelni mind a királyi elvárásoknak, mind pedig az egyházi elvárásoknak, de ugyanakkor nem akarja kockáztatni az üdvösségét. Tehát persze természetesen meg is kapja ezt, sőt azt is kéri, hogy egyes fogadalmai vagy esküvői alól is felmentést tudjon kérni ettől a gyóntatótól, hogyha megváltoznak a viszonyok, akkor ő rugalmasabban tudjon ezekhez alkalmazkodni, és hát olyan más fogadalmakat tudjon tenni, amelyek az adott célnak jobban megfelelnek.
1: Jó, ezt a gyóntatót gondolom megkapta.
2: Igen.
1: A személyéről tudunk valamit, vagy ennek így ilyen szempontból nincs jelentősége, csak az a lényeg, hogy megkapta ezt a gyóntatót, aki tényleg ezek alól, a bűnök alól vált, hogy őt menteni.
2: Igen, és akkor utána, amikor Egri püspök lett, akkor rögtön elkezdett foglalkozni az itteni dolgokkal. Például megvásárolt egy falut, méghozzá Egyek faluját, most is létező település, most a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyéhez tartozik. Azért vásárolta meg, hogy utána ennek a falunak egy révet létesítsen a Tiszán, ami jövedelemmel látja el, az természetesen az ő jövedelmeit is növeli, illetve kiváltságot szerzett ennek a falunak, hogy a termékeikkel az egész országban tudjanak vásárokra járni, és senki se állíthassa meg őket, senki sem ítélkezhessen fölöttük. Ha valakinek mégis valami peres ügye lenne ezekkel az egyeki kereskedőkkel, akkor azok az egyeki főbíró előtt intézhessék el a dolgot. Ugyanakkor a falut ezt is elintézte, ami egyébként abban az időben Szabolcs vármegyéhez tartozott, átkerüljön a Heves vármegyébe, tehát az ő főispánsága alá.
1: Mint plusz jövedelemforrás.
2: Igen.

0: Neki a későbbiekben, tehát amikor ő tényleg valóban elfoglalta az egri püspöki széket, Mátyás királlyal volt még közös harca.
1: Igen, ő azok közé tartozik, akik Mátyásnak a bizalmát élvezték egészen Mátyás király haláláig, tehát még a halálos ágyánál is ott van. Tehát ő az az ember, aki a maga természetes hűségével mindig támogatta a királyt, és erre egy nagyon szép példa, hogy amikor ugye Bécs elesik 85-be, utána ostrom alá veszi Mátyás király Bécs új helyet is, de azonban ez nagyon keményen ellenáll. És mivel nagyon elhúzódik az ostrom, ilyenkor ugye ez financiálisan nagyon nagy terhet jelent, mert hogy a katonáknak fizetni kell a zsoldot, meg élelmezni kell őket, és így tovább. Ráadásul a katonáknak a morálja is visszaesett, illetve hát a küzdelemben a létszámuk is csökkent, és ekkor fordul újra Nagyducsei Orbánhoz Mátyás király, aki ugye egyben a kincstartója is volt, tehát neki kellett gondoskodni, hogy a pénz meglegyen. Ezt úgy oldotta meg Orbán püspök, hogy gyorsan visszajött Egerbe, és Egerbe összehívott egy területi gyűlést, és ezen a gyűlésen ugye Heves vármegyétől, illetve a környékbeli vármegyéktől sikerül neki pénzeket begyűjteni, illetve a saját egri püspöki bandériumát és más egységeket is felszerelni, és ezekkel sietett Mátyás királynak a segítségére, tehát egyrészt a tekintélyes pénzösszeg, amivel az ott lévő sereget tudja Mátyás finanszírozni, másrészt pedig friss haderőt is visz számára, amely az ostromnak a sikeréhez így hozzájárult, meg arról nem is szabad megfeledkezni, hogy az újabb seregtestek érkezése moráját is javította az ostromló seregnek, úgyhogy amikor aztán elfoglalja Bécsújhelyt Mátyás király, akkor a bevonuló seregben ott van mellette Nagylúcsei Orbán egri püspök is. Ugye Bonfini, persze ő elfogultan ír Mátyás királyról és a környezetéről, tehát ami Mátyással történik, és ami a környezetében van, az minden jó, de ő maga is nagyon elismerő szavakkal emlékezik meg Nagylúcsei Orbánról. A király jobb kezének nevezi őt, és azt mondja, hogy nem csak ő nevezi úgy, hanem tulajdonképpen az akkori arisztokrácia is így tekint az egri püspökre, hogy valóban ő Mátyás királynak az egyik legjelentősebb támogatója.
0: Bár jelen esetben ugye a témánk az egri püspökök története, de most gyakorlatilag ugye a 2-3 adással ezelőtt, amikor a Bekenszler Jánosról volt szó, ugye mind a ketten azért elég érthetetlenül fogadtuk azokat az híreket, hogy el is árulta, de valahogy Mátyás mindig megbocsátott neki, tehát különös bizalmat élvezett Bekenszler, később Rangóni, nyilvánvalóan ugye az olasz mi voltja, Aragóniai Beatrix fogadta, eskedte őket. És akkor itt van Nagylúcsei Orbán, aki szintén, tehát hogy vajon a többi egyéb egyházi méltóság esztergomi érsekkel is ilyen jóban volt, mert ugye amíg uralkodott Mátyás, az összes egri püspökkel nagyon jóban volt.
1: Igen, bár azt, ha visszaemlékeznek a hallgatók, meg mi is, akkor látjuk, hogy Bekenszler János azért, amikor már úgy elárult a Mátyást, ugye másodszor és akkor végleg, akkor igazából már nem nyert bocsánatot Mátyástól, csak nem tudta megfosztani az egri püspökségtől, mert a Szentszék továbbra is őt ismerte el egri püspöknek, sőt, ugye tudjuk, hogy bécsi koadjútori, Salzburgi koadjútori, sőt a császártól ugye Ausztriának a védelmezője Mátyással szembe, tehát ott a hadi eseményekben is szembe kerültek egymással, tehát mondhatjuk, hogy az ő pályafutása az végül is Mátyással kapcsolatban erősen negatívra sikeredett a végén, ezzel szemben Nagylúcsei Orbán egri püspök ő végig kitartott, és semmiféle olyan dologról nem tudunk, amelyben összekülönböztek volna egymással. Ugye még Rangóni Gáborral is volt egy kis nézeteltérés, ugye ez amikor ő már Rómában volt, mint a királynak a legátusa, akkor volt, hogy ez a probléma, hogy az Esztei Hipolitnak az esztergomi érsekké való kinevezését azt nem mozdította elő kellőképpen Rómában, és ezért a Mátyás király megorrolt rá, de hát ennek komolyabb következménye nem lett, mert hogy Rangóni Gábor közben meghalt.
0: Igen. Na jó, de hát ugye valahol volt egy elfogadható indoka, hiszen ugye a gyermek Esztei Hipolitot akarta.
1: Így van, ott egyértelmű, hogy ott...
0: Tehát nem a király ellen szólt, senki más ellen.
1: Rangóni Gábor az egyháznak az érdekét. Igen. nézte. Ő, mint ugye, aki maga is ugye egy szegény ferences szerzetesből emelkedett ilyen magas pozícióba, aki élete végéig próbált tényleg szerénységben élni ferences módjára, ő fontosnak tartotta azt, hogy az egyház, főleg így, hogy bent ott van Rómában, akkor az egyház érdekeit előbbre helyezi, mint az esetleges királyi érdekeket.
0: Hát pontosan meg azt, hogy ugye ne felejtsük el, hogy most ugye ez az, hogy valaki kiskorú, meg még úgy kiskorú, hogy nem 16 éves, hanem
1: gyermek.
0: Tehát, hogy nagyon kicsi. Tehát, hogy azért menjünk már végig azokon a ranglétrákon, illetve nem is ranglétrákon, hanem mondjuk a tanulmányi fokozatokon, hogy egyáltalán mondjuk szenteljék már pappá.
1: Hát majd látni fogjuk, hogy azért ez nem történik meg, de majd ne szaladjunk előre, ezt egy Hipolittal még fogunk találkozni, mint az egri püspöki székben is, de majd azt akkor
0: beszéljük
1: meg, amikor majd hozzáérünk. Egyelőre még Nagy-Lucsei Orbánnál tartunk, aki újabb fontos megbízatásokat is nyer a királytól, mert például amikor Szapolyai János, a nádor 1487-ben meghalt, akkor a király nem nevez ki új nádort, ugye a királynak a helyettesét, hanem egy nádori helytartót nevez ki, ez pedig nem más, mint Nagy-Lucsei Orbán, az egri püspök, és ez azt jelenti, hogy a nádor...
0: A királynak a második helyettese, magyarra lefordítva, vagy hogy
1: igen, igen, de úgy, hogy közben nincsen nádor.
0: Így van, azért mondom, hogy ez ilyen hát egy lépcsőfok kimarad.
1: Így van, azért azok az ügyek, amelyek a nádorhoz tartoznak, azok javarészt átháramlottak őrá, és ezeket ő látta el, tehát például bírósági ügyek és így tovább, amik olyan magas szinten voltak, hogy az a nádornak a hatáskörébe tartozott, és így mondom, Mátyás király mellett kitartott egészen Mátyás haláláig. Amikor április 5-én Mátyás meghal, akkor ő is ott van, tehát a Bécsben a király halálos ágyánál.

0: Most bocsánat. Következik az izgalom, hogy ugye Mátyás halálával mi történik.
1: Igen, igen.
0: Mert hogy a probléma az, hogy Mátyásnak nincsen törvényes utódja. Van neki egy fia.
1: Csak törvénytelen.
0: Törvénytelen. Viszont Mátyás azért nagyon gondos neveltetésben részesítette, és tulajdonképpen örökösének tekintette. Érdekes az, hogy a család nevet azt nem tudta ráhagyományozni, tehát nem Hunyadiról van szó, hanem kreáltak egy új nevet, ugyebár a Korvin. Tehát ő Korvin Jánosként vonul be a történelembe, és Nagy Dulcsei Orbán, aki egyébként a Hunyadi család vagyonának a kezelője is, meg az egész Hunyadi családnak az elkötelezett híve, ő is úgy gondolta, hogy a méltó utód Mátyás király után az Korvin János lenne. Tehát az első időben, Mátyás halála után, Mátyás nem törvényes, de természetes fiát tekintette örökösnek, és úgy is áll hozzá a dologhoz, hogy őt segíti majd a magyar trónra. Azonban ez nem volt annyira egyszerű, mert hogy más jelöltek is voltak, akik szerették volna a magyar trónt megszerezni, és hogy ezek közül elsődlegesen Jagelló László jöhetett szóba.
1: Igen. Most pont azon gondolkoztam, hogy azért a világtörténelemben ismerünk olyan eseteket, amikor, de még a magyar történelemben is, hogy ugye nem törvényes utód, meg nem egyenesági utód, hanem unokaölcs, meg tehát bárki kerül a trónra, csak az a baj, hogy ez ilyenkor mindig visszájt szít, mert ugye ebbe már bele lehet kötni, hogy ő nem törvényes gyermek, és az, hát itt most jelen esetben főleg egy ilyen töröktől cincárt országban aztán tényleg mindenki mindent akar magának, tehát hogy mondjuk nem létezhetett volna olyan, hogy egy olyan törvényt hoz, mint amit mondjuk később megtett akár Mária Terézia apja harmadikára, hogy ugye a lánya majd törvényes uralkodó legyen, tehát mondjuk Mátyás is király volt, tehát életében azért hozhatott volna egy ilyen törvényt.
0: Ez azért nehézkes, mert hogy abban az esetben, amikor ugye harmadik Károlyról beszélünk, és ugye a pragmatika szankcióról, akkor egy olyan személyről van szó, aki törvényes leszármazottja, csak éppen lány. Na most a női örökösödés, mint olyan, ez sem ismeretlen egyébként, tehát erre már volt példa. Tehát Nagy Lajos lánya is örökölte a trónt, és ugye megkapta hozzá Zsigmondot. És aztán így lett Zsigmondból
1: egy fél évszázadig uralkodó magyar
0: király. Magyar király, ugye, aki mikor megözvegyült, akkor hirtelen kérdésessé vált a legitimitása.
1: De csak ott maradt a trónon végig.
0: Ott maradt, persze, hát ugye sikerült neki, de ezért meg kellett küzdenie. Tehát az, hogy nő lett, ha Mátyás királynak lett volna törvényes leánya, akkor nem lett volna probléma. De Korvin Jánossal az a baj, hogy ő házasságon kívül született. Tehát ő nem Podjebráb Katalinnak a gyermeke volt, tehát Mátyás első házasságának a gyümölcse, hanem tulajdonképpen egy szeretőtől született, akit Mátyás elismert sajátjának, tehát azért mondjuk, hogy természetes fia, viszont törvénytelen, és a törvénytelenség ebben az időben azért sokkal
1: nagyobb bűnnek, vagy törvénytelenségnek számított.
0: Így van, tehát a egyház szempontjából is, tehát hogy egy keresztény királyságot rá lehet-e bízni olyanra, aki törvénytelenül született. Most bele kell gondolni, hogy ebbe az időbe valaki törvénytelen származású volt, például egyházi rendnek sem lehetett a tagja. Tehát nem lehetett belőle a pap, meg ilyesmi. Csak aki törvényes katolikus házasságból született a világra.
1: Tehát mert ezeket annak idején keresztlevéllel tudták bizonyítani, ugye?
0: Keresztlevél, hát igen, mondja.
1: Tehát mondjuk azért a 15. században
0: Még nem létezett ilyen egyházi anyakönyvezés, mint most.
1: De lényegesen hamarabb beindult az egyházi anyakönyvezés, mint mondjuk a polgári.
0: Igen, de elsősorban a Trentói zsinat után volt az, amikor ugye ezt törvényesítették.
1: Az már az
0: 1500-as. Igen, igen. De hát ugye a szóbeli hagyomány, tehát azért a településeken mindenki tudta, hogy kinek milyen a származása. És akkor azt is tudták, hogy aki nem törvényes származású, az meg se próbálkozhat papi pályával.

0: A lényeg, hogy először Korvin János mellé áll ebben a vitában. Na de hát nyilván, hogy ezt nem ő döntheti el.
1: Igen.
0: Az biztos, hogy neki komoly befolyása van, mint Mátyás egyik hűséges, mellette kitartó embernek, akinek óriási tekintélye van, ráadásul kincstartó, azt nem vesz.
1: Mert a pozíciója attól még megmaradt?
0: Persze. Uh-huh. Tehát ő továbbra is ő a kincstartó, és ráadásul, ugye mivel nádor sincsen, ezért gyakorlatilag a legjelentősebb tisztséggel rendelkezik az országban, mert ő nádori helytartó. Mm. És így, mint ilyen pozícióban lévő, ő az, aki megnyitja az országgyűlést, amelynek döntenie kell a leendő király személyéről, és ugye ez az 1490-es júniusi gyűlés, és akkor kiderül, hogy Korvin Jánosnak a támogatottsága azért nem akkora, hogy egyértelműen őt lehetne Mátyás utódául kinevezni, és akkor már az országgyűlésen is megszületett egy ilyen döntés, hogy amennyiben mégsem ő kerülne a magyar trónra, akkor Bosznia királyává fogják koronázni. Na most ebben már benne van az, hogy hát akkor nem biztos, hogy ő lesz a király. És a későbbiekben ez még inkább megerősödik, mert közben ugye Jagelló László egy tekintélyes sereggel, 10-15 ezres sereggel megindul Buda felé, hogy érvényesítse a trón igényét, és hát természetesen ezek után a magyar rendek, akik egyébként is jelentős részben az ő trónutódlását támogatták, mellé álltak, és ezért aztán a királyválasztó gyűlés hát így dől el. Na most igen ám, csak hogy közben azért van ellenzék, tehát akik Korvin János mellett voltak, ezek közül a legjelentősebb Újraki Lőrinc, ugye déli végeknek a legjelentősebb földesura, úgyhogy ők tiltakoznak, és utána Korvin Jánossal együtt elmenekülnek a gyűlésről. Persze viszik magukkal, amit csak tudnak a budai királyi palotából, még a koronát is magukkal viszik, és ezek után Nagy-Lucsei Orbán az egri hadakkal, meg még jó néhány egyéb főúrnak a bandériuma üldözőbe veszik, és egy csatát kellett vívniuk, amiben győzelmet arattak, és Korvin János így már tulajdonképpen, mint egy megalázott és fogoly tér vissza ide a gyűlésre, ahol a nádori helytartó és egyben a kincstartó segítségével második Ulászló trónra kerül, és a Korvin Jánost pedig megpróbálják kárpótolni.
1: Én értem, hogy ő törvénytelen. De a magyar rendeknek miért jobban érdekük egy idegen honból ide érkező királyt támogatni?
0: Hát a nemzetközi háttér.
1: Tehát, hogyha egy lengyel, most jelen esetben egy lengyel uralkodó kerül a magyar trónra, akkor kapcsolatilag...
0: Óriási kapcsolati tőkével rendelkezik, ne feledkezzünk el, hogy ez a század a Jagellóknak a fénykora.
1: Igen.
0: Tehát amikor Európa egyik legjelentősebb királyi dinasztiája, a Jagelló, aki itt, tehát Lengyelország, Csehország, Szilézia, Magyarország, óriási területek fölött uralkodik a Jagelló dinasztia, és a magyar rendek azért mindig gondolnak a külpolitikára is, hogy egyedül kell harcolnunk a törökkel,
1: vagy van segítség.
0: Így van. Tehát ami, ugye Mátyásnak is ez volt a problémája, hogy neki természetes szövetségese nem volt.
1: Igen.
0: Mert hogy...
1: Hát mondjuk jó volt neki a saját hadserege, ami arra jó volt, hogy itt a környéken, de mondjuk egy nagyot védeni lehet, hogy kevés lett volna fekete.
0: Igen, de az, hogy nem voltak természetes szövetségesei. Uh-huh. Tehát ő csak Magyarország király volt, és ezt próbálta bővíteni, ugye erről beszéltünk az előző adásban is, talán kicsit hosszabban is, mint kellett volna, de a lényeg, hogy a magyarok számára fontos volt az, hogy egy olyan uralkodó kerüljön trónra, akinek a legitimitását nem fogja megkérdőjelezni a többi európai uralkodó, másrészt egy komoly kiterjedt szövetségi rendszerrel rendelkezik.
1: Ne exkluzáld magad, Péter atya, hogy többet beszélünk egy témáról, ami nem kifejezetten az adott püspökről szól, mert ezek a mellékvágányok, ezek mindig kellenek, mert tényleg jobb így látni a dolgokat, meg hát azért attól, hogy püspökökről beszélünk, azért a történetiség is fontos.
0: Igen, és ugye ez az Ulászlónak a trónra kerülés, ugye 1490-ben, ez egy érdekes dologgal kapcsolódik össze, és pedig azzal, hogy ő pedig azzal igyekszik a legitimitását Magyarországon erősíteni, hogy hajlandó feleségül venni Mátyás özvegyét, Beatrixot. Uh-huh. Csak ugye ez azzal a problémával jár, hogy azt mindenki tudja,
1: hogy
0: Beatrix meddő. Így van, és egyébként...
1: Mondjuk erről is voltak azért, tudod, ilyen találgatások, hogy ő inkább nem akart.
0: Nem tudom.
1: Tehát én olyat is olvastam már vele kapcsolatban, hogy ő nem akart kifejezetten, tehát hogy ez is benne van a paklában. Hogy miért, azt nem tudom, hogy nem akart volna utódot szülni Mátyásnak.
0: És ugye Beatrix is hálás volt egyébként nagyon Nagy Lucsei Orbánnak, mert hogy ő kimondottan Korvin János ellenes volt. Uh-huh. Tehát jöjjön Ulászló, a Korvin János, aki Mátyásnak a törvénytelen fia, az semmiképpen se. Jöjjön Ulászló, majd ő feleségül megy hozzá. Igen ám, csak hogy Ulászló nem nagyon akarta feleségül venni Beatrixot, aki egyébként idősebb is volt. És Ulászló pedig, mondom, azért, hogy a saját pozícióját erősítse a királyságon belül, mert Beatrixnak is voltak hívei, ezért aztán hajlandónak mutatkozott, hogy feleségül veszi. De ugyanakkor kiskaput is keresett, hogy hogyan lehetne ebből a házasságból alkalmas időben kihátrálni, és ezért egy ilyen kisebb összeesküvést hajtottak végre Nagy Lucsei Orbánnal, ami nem egészen szabályos dolog, de a lényeg, hogy egy olyan házassági szerződést, illetve egy olyan esküvőt hoztak össze, ami nem volt egészen szabályos a törvények szerint. Tehát egyrészt ez egy zárt körű volt, tehát gyakorlatilag a püspök összeadta őket a nyilvánosság kizárásával. Na most ebben az időben egy uralkodónak így házasodni nem lehetett. Uh-huh. Tehát azt nyilvánosan kellett volna tenni. A másik, hogy ezt állítólag előre megbeszélték, hogy amikor az esküvő szövegében odáig érnek, hogy, és latinul ment az esküvő, odáig érnek, hogy akarod-e feleségül, stb. Ott Ulászló hibázott. Tehát nem jó választ adott, amit Beatrix nem tudott, ő úgy gondolta, hogy ez a házasság érvényes, viszont amikor Ulászlónak már nem állt érdekében ez a házasság, akkor Nagy Lucsei Orbán, meg az a néhány fiú, aki még ott volt az árkörben, azok lelkesen tanúsították, hogy bizony ez a házasság, ez érvénytelen, mert formai hibát követtek el. Na hát, és ezért aztán mindenki hálás volt neki, mármint Orbán püspöknek, úgyhogy újabb javadalmakat kapott ezért Ulászló királytól is. Sőt, ugye Ulászló azt is megtette, hogy Nagy Lucsei Orbán Mátyás király idejében a saját kontójára komoly kölcsönöket vett föl zsidóktól és más helyekről, amit ő ugye saját maga aláírt, no, de hát így most eladósodott, mert ugye a király elvileg ezt visszafizette volna neki, de hát Mátyás király meghalt, ugye váratlanul, és második Ulászló ezeket az adósságokat átvállalta Nagy Lucsei Orbántól, hogy majd ő fogja ezeket fizetni. Ugyanakkor 1490. szeptemberében már betegeskedett a püspök, úgyhogy a kincstartói tisztséget is túzósvát vette át. Ugye a túzoknak komoly szerepe volt a korábban is, már évtizedekre visszamenően a Hunyadi család pénzügyi ügyeinek a kezelésében. Már Hunyadi János idejében is a túz familiából volt a számvevője, kincstartója, Mátyás király is számított erre a családra, ami egyébként, ha minden igaz, zsidó származású família volt, persze ekkor már keresztények lettek. De a lényeg az, hogy ezek után 91-ben ő, mármint Nagy Lucsei Orbán, meg is hal. És ezzel véget ér az egri püspöksége. Tehát ő úgy hal meg, hogy egri püspökként hal meg, tehát ő belőle nem lesz esztergomi érsek, de nem is árult el a királyt, hogy Salzburgba menjen, vagy valahova. Ő egri püspökként hal meg.

0: Arról azért még beszéljünk már, mert gyakorlatilag itt a belpolitika nagyon elvitte az ő dolgait, hogy Egerben mennyire aktívkodott ő.
1: Nagyon aktívkodott. Egyrészt meg kell említeni azt, hogy vallásos is volt. Vallásos volt, tehát ő nem karrierpüspök volt, mint mondjuk Beckenslóer János. Vagy
0: neked ő nagy kedvenc.
1: Na hát igen, ő belopta magát a szívünkbe. Hát mindenképpen egy különleges figurája, nem csak az Egri Egyház megyének, hanem a magyar történelemnek, csak ugye nem annyira ismert a személye. De akik hallgatják a rádiót, azok most már ugye találkozhattak vele jó néhány adásban. Tehát ő nagyon komolyan hitt a szeplőtelen fogantatásnak a dogmájában, ami ugye az az érdekes, hogy akkor még nem volt dogmatizálva, majd csak 1854-ben 9. Pius fogja tévedhetetlen tanításként kinyilvánítani, de nagyon sokan voltak, akik nekik hozzátartozott a hitéhez, és ő lelkes híve volt ennek, úgyhogy például, amikor Bécset elfoglalja Mátyás király, akkor elrendeli, hogy Bécsben is ünnepeljék meg a szeplőtelen fogantatást nagy ünnepélyességgel. Na most Egerben miket csinál? Egerben például megerősíti az egyház birtokait és kiváltságait, ugye ezt minden püspök, aki csak tehette, ezt fontosnak tartotta, hogy az éppen illetékes királlyal ezeket fixálják. Miért? Mert ugye ez biztosítja a jövedelmét a püspöknek, amely az ő idejében úgy tűnik, hogy igen komoly volt, tehát olyan 20-tól több, és egyesek szerint akár 30 ezer aranyforintot is elérte évente, és ebből tudott ő gazdálkodni. Tehát ő volt az, aki az egri székesegyházat, ugye itt a vári székesegyházról beszélünk, jelentősen bővítette. Tehát egyrészt két boltívvel meghosszabbította a főhajót, ugye kelet felé, és körbevette egy kápolna koszorúval. Az az érdekes, hogy erről nem nagyon maradtak fönn okleveles említések, viszont az kiderül, hogy ugye az előző püspökök ezt nem csinálták. A következő püspök, Bakóc Tamás viszont már arról ír, hogy az ő idejében ez már majdnem készen van, tehát ő még dolgozik rajta, tehát még a befejezés az őrá vár, vagy az ő idejében történik, meg még utána is egy kicsit, de hogy a nagy része már elkészült. Tehát az azt jelenti, hogy az alatt a pár év alatt, amíg ő egri püspök volt, óriási építkezéseket hajtott végre a várban, a vár székesegyházával kapcsolatban, és a későbbiekben ugye ez lesz az, amit sajnos mi már nem látunk. Ez a rész az, ami már az ostromra készülve is ugye pusztulásnak indult, mert hogy ugye kialakították ott a szentélybástyát, illetve hát a vár székesegyházban az 1552-es ostromban egy óriási robbanás történt, ugye a puskapor készlet fölrobban, és ugye ez abban annyiban érinti Nagy Dulcsei Orbánt, ugye több mint 50 évvel később, hogy ő, akit ott temettek el az egri székesegyházban, méghozzá a Szent Kereszt kápolna előtt, vagy a Szent Kereszt oltárnak a közelében egy reneszáns stílusú síremléket emeltetett magának, hogy a püspök püspöki díszben ravatalán fekszik. Na most ez is elpusztult ennél a robbanásnál. A későbbi ilyen számadás könyvek 1555-ből, 60-ból, 64-ből leírják, hogy ennek a síremléknek a maradványai még ott vannak a raktárba. Uh-huh. Aztán utána az is pusztulásnak indult, tehát gyakorlatilag nem tudjuk, hogy hol van az ő sírja. Annyi, hogy ott temették el a székesegyházban, tehát ott kellene keresni. Még az utóéletéhez hozzátartozik az, hogy ő végrendeletében az egri egyházmegyére a saját birtokai közül is adományozott, többek között Egyeket, Nagy Ivánt, aztán Zemplén vármegyei Miglécet, tehát ahol saját birtokai voltak, ugye Egyeket már emlegettük is, ezeket az egri egyházmegyére hagyományozta, és a fivérei, tehát a fiú testvérei, azok becsülettel végrehajtották a végrendeletét, tehát 1492-ben hivatalosan is átadták ezeket a birtokokat az egyházmegyének, illetve az egri káptalan is kapott ingatlanokat az ő

0: hagyatékából, annyit kért cserébe, hogy a Szentkereszt oltárnál, ugye ahol a sírja volt, ott misét mondjanak érte.
1: Még az, amit azt gondolom, hogy még érdemes lehet megemlíteni tényleg érdekességképpen, hogy ugye a könyvtárából 3 könyv fennmaradt, amelyek a Magyar Nemzeti Múzeumban láthatóak.
0: Mert a Az egyik. Ami a bécsi nemzeti könyvtárban, a Nacionál Bibliotékban található. Ez is mutatja azt, hogy ő a korábban művelt ember is volt. És nagy mecénás, tehát részben a tudományoknak, a művészeteknek a pártfogója, az építkezései is ezt mutatják, illetve, hogy az alamizsnálkodása, tehát a szegényekkel való jósága, ez is kimagaslóvá teszi a kortársai közül. És a 3 könyvre visszatérve, ugye az első, ami a Nemzeti Múzeumban van, ez egy kézzel írt pszaltérium, tehát egy zsoltáros könyv, miniatúrákkal van díszítve. Aztán van egy másik könyv, ugye, amit Bécsben őriznek, ez meg azért érdekes, mert ez Marsilio Ficinónak a kor egyik legjelentősebb neoplatonikus bölcselőjének, filozófusának a munkája. Ugye ez a Marsilio Ficinio, őt eléggé ismerték abban az időben egész Európa szerte, hiszen ő a Medici udvarhoz tartozott Firenzében, és ott is az egyik vezető filozófus volt, Lorenzo il Magnifico-nak, tehát a fényességes Lorenzónak is az egyik kedvence volt, és az ő egyik könyve, illetve van még egy harmadik könyv, amely az ő könyvtárában megmaradt, az pedig egy klasszikus Pliniusnak egy művét tartalmazza néhány kisebb történettel.
1: A Bonfini neve már olyan sokat volt emlegetve, még talán zárszónak annyit említsünk már meg, hogy Bonfini szerint a király úgy vélekedett Nagy Lucsei Orbánról, hogy 100 esztendőben sem születik talán egész Magyarországon még egy ilyen ember. Tehát, hogy most a Bonfini elfogultságától függetlenül is, most neki a Nagy Lucsei Orbán felé lehet, hogy kellett elfogultnak lennie, de nem feltétlenül, tehát mindenképpen egy nagy ember.
0: De ezeket tartotta. A szavakat a király szájába adja Bonfini, hogy ez a király véleménye volt.
1: Akkor ez már megint a fene se tudja, hogy mennyire kell komolyan venni.
0: Komolyan kell venni, mert azért a dicséretekkel néha fukarkodik Bonfini, tehát akit nem kedvelt, meg akit Mátyás nem kedvelt, azokról ilyeneket nem mond. Tehát ez egyértelműen azért azt mutatja, hogy mások hogyan vélekednek róla, az egy kérdés. De hogy Mátyás számára Nagy Lucsei Orbán az egyik legmegbízhatóbb és legjobb ember volt az országban, ez biztos.
1: Biztos. A mai adásban ennyi, és akkor a következő adásban a már emlegetett Bakócz Tamással foglalkozunk. Hát ő egy nagyon-nagyon-nagyon emblematikus figurája volt az egyháztörténetnek.
2: A mai adásban Nagy Lucsei Orbán egripüspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ternyák Csaba érsek főegyházmegyei találkozóra hív az Egri Bazilikába. Az Egri főegyházmegye szép gyakorlatát követve idén is megrendezzük az egyházmegyei találkozót, most szombaton, írta a főpásztor. A regisztráció 8:30 kezdődik, a délelőtt folyamán előadások hangzanak el, majd érseki szentmise következik. Az ebédet követően zenei programra és tanúságtételekre kerül sor. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász. A Vár a nyár elnevezésű táboroztatási program évről évre körülbelül 4000 hátrányos helyzetű gyermek számára biztosít ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőséget országszerte. A programot a 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal lehet támogatni, online a www.karitász.hu oldalon, továbbá banki átutalással is lehet segíteni ezeket a célokat. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakulülés tervezett napirendjét most tette közzé az országgyűlés honlapja. Az alakulülés 10 órakor nyitja meg Sólyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakulülés végén elhangzik a szózat, a székely himnusz és az európai himnusz, Ludwig van Beethoven 9. szimfóniájának zárótétele az Örömóda. A jelenlévők meghallgathatják a Sükösdi Danubia tambura zenekar előadását is. A szünetben megtartott mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolás követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább. Az alaptörvény szerint nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján halaszthatatlan esetben alkothat. Késve, de megérkezett a repülőrajt, írja az Index portál az ipari termelés márciusi adatait kommentálva. A volumen 6,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7%-kal emelkedett, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A pénzcentrum kiemelte, a termelés több kulcságazatban is bővült, különösen az elektronikai és az élelmiszeripar teljesített jól. Az első negyed évben 2821 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban, jelentette a KSH. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal 9291-re nőtt. Már csak nem 1.700.000-en beadták a személyi jövedelemadó bevallásukat, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Már csak 2 hét van hátra a május 20-ai határidőig, hívja fel a figyelmet a NAV. Az ESIA rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, rengeteg segítség áll rendelkezésre a kitöltéshez. Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának azt a pénzt és aranyat, amelyek az Oscsatbank ukrán állami pénzintézet tulajdonát képezték, és amelyeket a magyar titkosszolgálatok márciusban foglaltak le, jelentette be az ukrán elnök a Facebookon. Fontos lépés ez a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokban, közölte Volodymyr Zelenszky. Oroszország felrúgta a tűzszüneti megállapodást, jelentette ki az ukrán elnök, ezért Ukrajna az esti katonai és hírszerzési jelentések alapján dönteni fog a további katonai lépésekről, tette hozzá Zelenszky. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggesztette a hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében részben a teheráni vezetéssel elért előrelépéssel indokolta a döntését. Trump aztán újabb légicsapásokat helyezett kilátásba Irán ellen, ha Teherán nem fogadja el az Egyesült Államok feltételeit, miközben Washington időt kíván adni a tárgyalások lezárására. Az amerikai elnök a katonai művelet felfüggesztését az egyeztetések előrehaladásával indokolta, ugyanakkor jelezte, a támadások a korábbinál nagyobb intenzitással folytatódhatnak megállapodás hiányában. Végül az időjárásról. A folytatásban erőteljes gomoly felhőképződés várható, több helyen alakulhat ki zápor, zivatar, a szél sokfelé megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 21-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Holdvilág.
3: Kedves hallgatóink, a most következő zenés műsorunkban az 1968-69-es Táncdalfesztiválon bemutatott felvételek közül válogatunk önöknek. Kellemes zenehallgatást kívánunk!

kislány a zongoránál, fehérebb az orgonánál, aki szépen játszotta a Liszt rapszódiát. Kislány, kit én úgy szerettem, akit soha

rosszkedvűen mentem az úton. Jobb lett volna nem látni, tudom. Nem tört volna össze az a kép,

Az elmúlt órában az 1968-69-es Tánctal Fesztiválon bemutatott felvételek közül a zenei szerkesztő Túri Sarolta válogatott önöknek. További szép napot kívánunk!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2026. május 7-én csütörtökön az éjszakás technikus Somogyi Márton nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai napkelte időpontja 5 óra 10 perc, a napnyugtájé pedig 19 óra 59. És most néhány szó műsorainkról. Rövidesen a napi májával folytatódik a Szent István Rádió hajnali műsora. Utána híreket mondunk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Azt ismét hírek követik, majd névnap és kalendárium című kis műsorainkat kísérhetik figyelemmel. Műsorismertetéssel ma is legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezem majd. Addig is további szép napot és jó rádiózást kívánok!

legkegyesebb szűzanya, Mária. Soha se hallotta még senki, hogy te gyámoltalanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott. Segítségét esdekelt, vagy szószólásodat kérte. Én is hasonló bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, szűzek szent szűze. Hozzád jövök, anyám, és mint szegény bűnös, sóhajtózva lábadhoz borulok. Nevesd meg szavaimat, örök ígének szent anyja, hanem hallgass meg kegyelmesen. Ámen.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Ternyák Csaba érsek főegyházmegyei találkozóra hív az Egri Bazilikába. Az Egri főegyházmegye szép gyakorlatát követve idén is megrendezzük az egyházmegyei találkozót, most szombaton, írta a főpásztor. A regisztráció 8:30-kor kezdődik, a délelőtt folyamán előadások hangzanak el, majd érseki szentmise következik. Az ebédet követően zenei programra és tanúságtételekre kerül sor. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász. A Vár a nyár elnevezésű táboroztatási program évről évre körülbelül 4000 hátrányos helyzetű gyermek számára biztosít ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőséget országszerte. A programot a 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal lehet támogatni, online a www.karitász.hu oldalon, továbbá banki átutalással is lehet segíteni ezeket a célokat. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakulülés tervezett napirendjét most tette közzé az országgyűlés honlapja. Az alakulülés 10 órakor nyitja meg Sólyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakulülés végén elhangzik a szózat, a székely himnusz és az európai himnusz, Ludwig van Beethoven 9. szimfóniájának zárótétele az Örömóda. A jelenlévők meghallgathatják a Sükösdi Danubia tambura zenekar előadását is. A szünetben megtartott mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolás követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább. Az alaptörvény szerint nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján halaszthatatlan esetben alkothat. Késve, de megérkezett a repülőrajt, írja az Index portál az ipari termelés márciusi adatait kommentálva. A volumen 6,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7%-kal emelkedett, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A pénzcentrum kiemelte, a termelés több kulcságazatban is bővült, különösen az elektronikai és az élelmiszeripar teljesített jól. Az első negyed évben 2821 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban, jelentette a KSH. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal 9291-re nőtt. Már csak nem 1.700.000-en beadták a személyi jövedelemadó bevallásukat, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Már csak 2 hét van hátra a május 20-ai határidőig, hívja fel a figyelmet a NAV. Az ESIA rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, rengeteg segítség áll rendelkezésre a kitöltéshez. Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának azt a pénzt és aranyat, amelyek az Oszcsatbank ukrán állami pénzintézet tulajdonát képezték, és amelyeket a magyar titkosszolgálatok márciusban foglaltak le, jelentette be az ukrán elnök a Facebookon. Fontos lépés ez a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokban, közölte Volodymyr Zelenszky. Végül az időjárásról. A folytatásban erőteljes gomoly felhőképződés várható, több helyen alakulhat ki zápor, zivatar, a szél sok felé megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 21-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

0: Leó pápa a szerdai audiencián. Az egyház küldetése, hogy felszólaljon mindaz ellen, ami megöli az életet. A Vatikán közzétett egy dokumentumot a családon belüli átfogó ökológiáról.
1: Szent Mise az 51 éve elhunyt Mindszenti József bíboros emlékére a római Santo Stefano Rotondo bazilikában.

0: Leó pápa a szerdai audiencián. Az egyház küldetése, hogy felszólaljon mindaz ellen, ami megöli az életet. 14. Leó az általános kihallgatáson az egyház eszkatológiai dimenziójáról elmélkedett, ahogyan azt a Lumen Gentium zsinati konstitúció bemutatja. Az egyház Isten földi zarándok népe, amely pontosan az utolsó ígéretből merítve olvassa és értelmezi a történelem dinamikáját az evangéliumon keresztül, elítéli a gonoszt minden formájában, és szóban és tettben hirdeti az üdvösséget, amelyet Krisztus az egész emberiség és az ő országa számára kíván elhozni. 14. Leó ezt hangsúlyozta a heti általános kihallgatásán szerda reggel a Vatikánban, miközben folytatta elmélkedését a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium egyházról szóló konstitúciójáról. Ez alkalommal a 7. fejezetben tárgyalt eszkatológiai dimenzióról elmélkedett.
1: La Chiesa, infatti, cammina in questa storia terrena, sempre orientata verso la meta finale, che è la patria celeste.
0: A Szentatya emlékeztette a híveket, hogy az egyház a földi történelmen keresztül haladva mindig a végső célállomása a mennyei hazafelé tekint. Ugyanakkor sajnálkozott azon, hogy gyakran figyelmen kívül hagyjuk vagy lekicsinyítjük ezt a lényegi dimenziót. Megállapította, hogy ez azért történik, mert túlságosan arra koncentrálunk, ami közvetlenül látható, és a keresztény közösség életének konkrétabb dinamikájára. Viszont Isten országa a célja az egyház minden cselekedetének, hangsúlyozta a pápa. Az egyház nem önmagát hirdeti, éppen ellenkezőleg. Minden benne lévő dolognak a Krisztusban való üdvösségre kell mutatnia. Mint a remény őrzője, amely megvilágítja az utat, emlékeztetett Leó pápa, az egyház küldetése az is, hogy világosan kiálljon mindaz ellen, ami megöli az életet és megakadályozza annak fejlődését, és hogy állást foglaljon a szegények, a kizsákmányoltak, az erőszak és a háború áldozatai, valamint mindazok mellett, akik testben és lélekben szenvednek. Ebből a perspektívából az egyház arra hivatott, hogy alázatosan felismerje saját intézményeinek emberi törékenységét és mulandóságát, amelyek annak ellenére, hogy Isten országának szolgálatában állnak, e világ mulandó képét viselik magukon, hangsúlyozta Leó pápa. Egyetlen egyházi intézmény sem tekinthető abszolútnak, mondta a pápa, sőt, mivel a történelemben és az időben léteznek, folyamatosan megtérésre, a formák megújulására és a struktúrák reformjára, a kapcsolatok folyamatos regenerálódására van hivatva, hogy valóban betölthessék küldetésüket. Jézus pontosan azzal indította el az egyházat, hogy meghirdette a szeretet, az igazságosság és a béke országát, ezért arra vagyunk hivatva, hogy figyelembe vegyük a Krisztusban való üdvösség közösségi és kozmikus dimenzióját, és tekintetünket erre a végső horizontra fordítsuk, hogy mindent ebből a perspektívából mérjünk és értékeljünk, mondta a pápa.
1: La Chiesa vive nella storia, al servizio dell'avvento del regno di Dio nel mondo.
0: Mivel az egyház a történelemben él, az Isten országának a világban való eljövetelének szolgálatában, Leó pápa kifejtette, hogy ennek megfelelően hirdeti eme ígéretnek a szavait mindenkinek és mindig. A szentségek különösen az eukarisztia ünneplésében kapja ennek zálogát, és ülteti logikáját a gyakorlatba. Továbbá 14. Leó hozzátette. Az egyház tudja, hogy ő az a hely és az az eszköz, ahol a Krisztussal való egyesülés szorosabban megvalósul, miközben elismeri, hogy az üdvösséget Isten a Szent Lélekben az egyház látható határain túl is adományozhatja. Ebben a tekintetben a pápa rámutatott, hogy a Lumen Gentium fontos kijelentést tesz, nevezetesen az egyház az üdvösség egyetemes szentsége, vagyis az Isten által előmozdított élet és béke teljességének jele és eszköze. Ez azt jelenti, magyarázta Leó pápa, hogy nem azonosítja magát tökéletesen Isten országával, hanem annak magva és kezdete, mert a beteljesedése csak a végén adatik meg az emberiségnek és a kozmosznak. A Krisztusban hívők tehát, buzdította pápa, anélkül járják végig ezt a földi történelmet, amelyet a jó érlelődése, de az igazságtalanságok és a szenvedések is jellemeznek, hogy tévednének vagy kétségbe esnének. a tőle kapott ígéret által vezérelve éljenek, aki mindent újjátesz. Ebben az összefüggésben a pápa hangsúlyozta, hogy az egyház küldetését Isten országának Jézusban való kezdetének már és az ígért és várt beteljesedés még nem állapota között valósítja meg.
1: Nell'orizzonte del regno di Dio deve essere compresa anche la relazione tra i cristiani che stanno compiendo oggi la loro missione e quanti hanno già terminato l'esistenza terrena e sono in uno stadio di purificazione o di beatitudine.
0: Leo pápa arra is buzdította a hívőket, hogy értsék meg a ma küldetésüket teljesítő keresztények és azok közötti kapcsolatot, akik már befejezték földi létüket, és a megtisztulás vagy a boldogság állapotában vannak. A Lumen Gentium valójában, ismételte meg a Szentatya, megerősíti, hogy minden keresztény egyetlen egyházat alkot, hogy létezik a szeretet közösség és a lelki javak megosztása, amely minden hívő Krisztussal való egyesülésén alapul, a földi egyház és a mennyei egyház közötti testvéri együttérzésen, a szentek azon szeretet közösségén, amelyet kiváltképpen a liturgiában tapasztalunk meg. Azáltal, hogy imádkozunk az elhunytakért, és azok nyomdokait követjük, akik már Jézus tanítványaiként éltek, mi is, emlékeztetett a pápa, támaszt kapunk utunkon, és megerősítjük Isten imádását. Az egy lélek által megjelölve, és az egy liturgiában egyesülve azokkal együtt, akik hitben előttünk jártak, dicsérjük és dicsőítjük a Szent Háromságot. Leo pápa a katekézise végén kijelentette, legyünk hálásak a zsinati atyáknak, hogy emlékeztettek minket a keresztény lét e legfontosabb és legszentebb aspektusára, és törekedjünk arra, hogy ápoljuk ezt az életünkben.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
0: A Vatikán közzétett egy dokumentumot a családon belüli átfogó ökológiáról. A Vatikán közzétett egy dokumentumot, amely a teremtett világ és az emberi élet családon belüli gondozására összpontosít, átfogó ökológia a család életében címmel. Az április 27-én hétfőn közzétett szöveg Ferenc pápa és 14. Leó pápa azon felhívására kíván válaszolni, hogy hallgassák meg a szegények és a föld kiáltását, és adjanak konkrét választ, áll a kezdeményezést bemutató sajtóközleményben. A dokumentum az Amoris Laetitia szinódus utáni buzdítás elveiből és a Laudato Si kezdetű enciklika tanításaiból merít. A szöveg az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium és a világiak, a család és az élet dikasztériuma közös erőfeszítéseinek eredménye és teológusok, tanácsadók és házaspárok közvetlen bevonásával készült. A családi értékek jelentik a termékeny talajt, amelyből az egész társadalom növekszik. Ahhoz, hogy megfelelően gondoskodhassunk közös otthonunkról és minden emberről, a családoknak kell a példaképnek lenniük, írja a két dikasztérium prefektusa, Michael Cserny bíboros és Kevin Farrell bíboros. Sok család odafigyel, hogy törődjön a közös otthonunkkal és másokkal, gondolkodásmódjukat a reményre irányítva, ami Jézus Krisztus. A család értékei következetesek és alapvetőek közös otthonunk és fele barátaink gondozásában, hangsúlyozzák a bíborosok. Mik a család értékei? A család tagjai megtanulják az önzetlenséget, a türelmet és az odaadást, a nyitottságot és az életvédelmét, hogy virágozhassanak. Továbbá az egymás kiegészítését és a kölcsönösséget, a nemzedékek közötti kapcsolatokat és a szolidaritást más családokkal, valamint a tudás és a hagyományok átadását. A dokumentum iránymutatásokat kínál családok, egyházi csoportok és egyének számára, hogy segítsen nekik kezelni a jelenlegi környezeti kihívásokat, és elősegítse minden ember átfogó fejlődését. A szöveg első része Ferenc pápa legjelentősebb írásain alapuló alapvető fogalmakat mutat be, míg a második rész, a kötet középpontja, tematikus fejezeteket tartalmaz, amelyek a Laudato Si kezdetű enciklika 7 célkitűzését tükrözik. Ezek a következők. a föld kiáltásának meghallgatása, a szegények és a kiszolgáltatottak kiáltásának meghallgatása, az ökológiai gazdaságtan elfogadása és előmozdítása, az ökológiai életmód elsajátítása, az átfogó ökológia és a nevelés, az ökológiai spiritualitás a családban, valamint a családok részvétele a közösségi életben. Minden fejezet 4 részre oszlik, a téma magyarázata, a téma vonatkozásai, kérdések a reflexióhoz és a vitához, valamint a javasolt intézkedések listája. A sajtóközlemény megjegyzi, hogy bár a dokumentum a családoknak szól, mindenki számára hasznos lehet, mivel a teremtett világról való gondoskodás és az emberi méltóság előmozdítása olyan témák, amelyek mindenkit érintenek. A családok, mint a társadalom alkotó elemei válhatnak e mélyreható kulturális változás motorjává. Az átfogó ökológia a család életében című dokumentum ingyenesen elérhető 5 nyelven mindkét dikasztérium hivatalos weboldalán.

0: Szent Mise az 51 éve elhunyt Mindszenti József bíboros emlékére a római Santo Stefano Rotondo bazilikában. Május 5-én kedden este 6 órakor a római Szent István kerektemplomban Baldo Reina bíboros, Leó pápa római egyházmegyeinek vikáriusa Szent Misét mutatott be az 51 éve elhunyt Isten szolgája Mindszenti József bíboros emlékére. Homiliájában hangsúlyozta, az őt ért üldöztetés, a szabadságtól megfosztása, a bebörtönzése mind-mind olyan próbatételek voltak, amelyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tettek tanúbizonyságot. Mindezzel együtt védelmezte a szabadságot, főként az egyház szabadságát, a szabad vallásgyakorlás és a hit megvallásának a szabadságát. Kvek Péter szentjéki magyar nagykövet köszöntötte a Szent Mise előtt a vendégeket, a diplomáciai testület tagjait, római magyar híveket, a Rómában tanuló diákokat, kispapokat és szerzetes növendégeket, illetve az örök városban szolgáló papokat, szerzeteseket. Beszédében felidézte gyermekkorát, amikor Mindszenti bíborosnak még a nevét sem lehetett kiejteni, annyira tartott tőle az ateista-kommunista rezsim. A Szent Misén a római német-magyar kollégium magyar kórusa énekelt, Gregorián énekük szárnyoló dallama bejárta az 1500 éves ősi bazilikát. Baldo Reina bíboros nagy tisztelette szólt homiliájában Mindszenti bíborosról, akinek a végsőkig menő példaadó élete mindmáig előttünk áll. A Szent Mise olvasmánya az apostolok cselekedeteiből méltán illik ő rá is, mert ahogy egykor a kis-ázsiai városokat sorra járó Pál és Barnabás erőt öntöttek a tanítmányok lelkébe, és buzdították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert sok viszontagságon át kell bemenniük Isten országába, épp úgy tett Mindszenti bíboros is. Az őt ért üldöztetés, a szabadságtól megfosztása, a bebörtönzése mind-mind olyan próbatételek voltak, amelyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tette tanúbizonyságot mindannyiunk számára. Mindezzel együtt védelmezte a szabadságot, főként az egyház szabadságát, a szabad vallásgyakorlás és a hit megvallásának a szabadságát. Jézus az utolsó vacsorán békét ígért övéinek, mondván, az én békémet adom nektek, nem úgy, ahogy a világ adja. Mindszenti bíboros mindvégig meg tudta őrizni ezt a békét, még a börtönben is. Jól lehet, a legtöbben azt tartják, hogy az üldöztetés során az ember nem tudja megőrizni ezt a békét. Aki azonban még a börtön, a szabadságtól megfosztottság körülményei között is be tudja fogadni a lelkébe Krisztust, ahogyan ő is tette, akkor ott is meg tudja őrizni azt a békét, amit az Úr áraszt a szívébe. Krisztus ugyanis minden körülménye között a mi oldalunkon áll, szögezte le Reina bíboros. Így Mindszenti bíboros is, akinek volt ereje szembeszállni a igazságtalansággal, a hatalommal, mert Krisztustól kapott erőt ahhoz, hogy mindvégig hűségesen kitartson, és soha ne engedjen, hogy meg ne inogjon, és bele ne lépjen kompromisszumokba. Így maradt hűséges az Úrhoz, soha meg nem tagadta az evangéliumot, amelynek hirdetésére odaszentelte egész életét. Soha nem gondolta, hogy a politikai hatalmi rendszerek erősebbek tudnának lenni az ő gyengeségénél, ahogy Pál apostol is tanította, amikor a gyengeségével dicsekszik, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Mindszenti bíboros mindig ezt a nagy erőt mutatta, amely viszont a hitének a gyümölcse volt. Az elnyomó ideológiákhoz szemben ő nem egy másik ideológiát használt, hanem egyetlen ereje Krisztus maga volt. Ő mindig az egyház fia maradt, hűséges pap. Baldo Reina bíboros a Santo Stefano Rotondo bazilika sajátosságára utalt. Krisztus első vértanúja volt az ősegyházban Szent István diákonus, és az ő tanúságtétele nagyon sokakat bátorított nem csak a saját korában, hanem a későbbiekben is. Ezt szépen lehet látni a bazilika falai mentén futó képsorokon, amely azoknak állít emléket, akik vérük ontásával tette tanúbizonyságot Krisztus Úrok iránti hálából. Ők azok, akiknek hatalmas seregéről a Jelenések könyve írja, fehérre mosták köntösüket a bárány vérében. Az ő vérontásig menő tanúságtételük óriási erőforrás az egyház számára, itt Rómában és Magyarországon épp úgy. Forduljunk hozzá, kérjük a közbenjárását, amely az ő örömteli hitének a tanúságtétele. Zárta homíliáját Baldo Reina bíboros, Leó pápa római helynöke. A szentmise végén Törő András atya, a Pápai Magyar Intézet rektora köszönte meg Reina bíboros szolgálatát, majd együtt imádkozták az imát Mindszenti bíboros boldog alvatásáért. Istenünk, te Mindszenti József bíborost arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején mind halálig hűséges főpásztor legyen, az igazság és a szeretet tanúság tevője. Hívő néped örömére add meg, kérünk, hogy őt mielőbb egyházunk szentjei között tisztelhessük, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ternyák Csaba érsek főegyházmegyei találkozóra hív az Egri Bazilikába. Az Egri főegyházmegye szép gyakorlatát követve idén is megrendezzük az egyházmegyei találkozót, most szombaton, írta a főpásztor. A regisztráció 8:30 kezdődik, a délelőtt folyamán előadások hangzanak el, majd érseki szentmise következik. Az ebédet követően zenei programra és tanúságtételekre kerül sor. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász. A Vár a nyár elnevezésű táboroztatási program évről évre körülbelül 4000 hátrányos helyzetű gyermek számára biztosít ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőséget országszerte. A programot a 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal lehet támogatni, online a www.karitász.hu oldalon, továbbá banki átutalással is lehet segíteni ezeket a célokat. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakulülés tervezett napirendjét most tette közzé az országgyűlés honlapja. Az alakulülés 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakulülés végén elhangzik a szózat, a székely himnusz és az európai himnusz, Ludwig van Beethoven 9. szimfóniájának zárótétele az Örömóda. A jelenlévők meghallgathatják a Sükösdi Danubia tambura zenekar előadását is. A szünetben megtartott mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolás követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább. Az alaptörvény szerint nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján halaszthatatlan esetben alkothat. Késve, de megérkezett a repülőrajt, írja az Index portál az ipari termelés márciusi adatait kommentálva. A volumen 6,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7%-kal emelkedett, jelentette első becsülés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A pénzcentrum kiemelte, a termelés több kulcságazatban is bővült, különösen az elektronikai és az élelmiszeripar teljesített jól. Az első negyed évben 2821 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban, jelentette a KSH. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal 9291-re nőtt. Már csak nem 1.700.000-en beadták a személyi jövedelemadó bevallásukat, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Már csak 2 hét van hátra a május 20-ai határidőig, hívja fel a figyelmet a NAV. Az ESIA rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, rengeteg segítség áll rendelkezésre a kitöltéshez. Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának azt a pénzt és aranyat, amelyek az Oszcsat Bank ukrán állami pénzintézet tulajdonát képezték, és amelyeket a magyar titkosszolgálatok márciusban foglaltak le, jelentette be az ukrán elnök a Facebookon. Fontos lépés ez a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokban, közölte Volodymyr Zelenszky. Végül az időjárásról. A folytatásban erőteljes gomoly felhőképződés várható, több helyen alakulhat ki zápor, zivatar, a szél sok felé megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 21-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Ma május 7-én Gizella napja van. A Gizella vitatott eredetű női név, az ófelnémet Gisal, zálog biztosíték, illetve az ótörök Güzel Gizal szépséges szóból származtatják. Sok boldogságot kívánok és kívánjanak önök is ma Gizella nevű rokonaiknak vagy ismerőseiknek. Isten éltesse a Gizellákat sokáig!

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Lapozzuk fel ma is kalendáriumos könyvünket. A mai napon, tehát május 7-én született 1776-ban Hetyén Berzsenyi Dániel költő. 1799-ben vette feleségül másodunoka testvérét, Dukai Takács Zsuzsannát is Sömjénbe költöztek. Itt kötött barátságot Kis Jánossal, ő fedezte fel, hogy Berzsenyi verseket ír. 77 verset tartalmazó kézirata az ő közvetítésével Kazincihoz került. Kazinczy lelkesen üdvözölte, fölajánlotta, hogy segíti kötetének szerkesztésében, versei hibáinak kijavításában. 1810-ben verseinek kiadása véget Pesten járt, s megismerkedett Vitkovics Mihállyal, Horváth Istvánnal, Szemere Pállal, Kölcseivel. Vidékiessége miatt azonban nem tett rájuk jó benyomást, ő is idegennek érezte magát köztük. Hazafias költeményei közül a magyarokhoz lehetett az első. Ez a legnépszerűbb verse, számos sora szállóigévé vált, s máig hangzó érvénnyel hirdeti, lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat. S a mai napon hunyt el 1963-ban Budapesten Baktai Ervin orientalista. Eredetileg a Budapesti Képzőművészeti Akadémián, majd Münchenben tanult festészetet Hollósi Simonnál. Az első világháborúban a fronton szolgált. A 20-as évek elején fordítások, könyvek közreadása útján igyekezett megismertetni az indiai kultúrát. 1926 és 29 között Indiában tanulmányozta az ottani vallásokat. Felkutatta Kőrösi Csoma egykori tartózkodási helyeit és emlékeit. 31 eleje körül előbb a Kismarosi szigeten, majd Verőcén alapított indián törzset és tábort, amely halála után is fennmaradt. 46-tól 58-ig a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum helyettes igazgatója és az ELTE megbízott előadója volt. 56-57-ben az indiai kormány meghívta

eredetileg muzsikusnak készült, majd a Magyar Rádió dramaturgjaként, később az Állami Hangverseny és Műsorigazgatóság művészeti vezetőjeként dolgozott. De volt a Magyar Televízió szórakoztató rovatának művészeti vezetője, és haláláig a rádió zenei főosztályának dramaturgja is. Számos magyar opera szövegkönyve került ki tolla alól, így Sugár Rezső Hunyadi című oratóriumának, Horusicki Zoltán, Bátori Zsigmond és Ránki György Muzsikus Péter című operájának szövege. A nagy közönség elsősorban játékos állatverseit ismeri, ezeket halála után Szamárfül néven adták ki. Másrészt számos rajzfilm szövegének szerzőjeként is emlékezhetünk rá. Az ő nevéhez fűződik például a Mézga család, a Kérem a következőt, a Megmester, valamint a Flintstone család, magyarul Frédi és Béni, avagy a Két kő korszaki szaki több mint 40 epizódjának bravúros szövege. A mindezen műveiben megnyilvánuló sziporkázó vers tehetsége nyomán hamar elnyerte a Romhányi, a Rímhányó nevet. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakulülés tervezett napirendjét most tette közzé az országgyűlés honlapja. Az alakulülés 10 órakor nyitja meg Sólyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakulülés végén elhangzik a szózat, a székely himnusz és az európai himnusz, Ludwig van Beethoven 9. szimfóniájának zárótétele az Örömóda. A jelenlévők meghallgathatják a Sükösdi Danubia tambura zenekar előadását is. A szünetben megtartott mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolás követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább. Az alaptörvény szerint nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján halaszthatatlan esetben alkothat. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre. A vasúttársaság, az országgyűlés szombati alakulülése, valamint az ehhez kapcsolódó budapesti rendezvények, illetve a tapolcai Ikarusz találkozó miatt országszerte jelentősen megnövekedő utasforgalomra számít. Késve, de megérkezett a repülőrajt, írja az Index portál az ipari termelés márciusi adatait kommentálva. A volumen 6,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7%-kal emelkedett, jelentette első becsülés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A pénzcentrum kiemelte, a termelés több kulcságazatban is bővült, különösen az elektronikai és az élelmiszeripar teljesített jól. Az első negyed évben 2821 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban, jelentette a KSH. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal 9291-re nőtt. Már csak nem 1.700.000-en beadták a személyi jövedelemadó bevallásukat, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Már csak 2 hét van hátra a május 20-ai határidőig, hívja fel a figyelmet a NAV. Az ESIA rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, rengeteg segítség áll rendelkezésre a kitöltéshez. Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának azt a pénzt és aranyat, amelyek az Oszcsatbank ukrán állami pénzintézet tulajdonát képezték, és amelyeket a magyar titkosszolgálatok márciusban foglaltak le, jelentette be az ukrán elnök a Facebookon. Fontos lépés ez a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokban, közölte Volodymyr Zelenszky. Oroszország felrúgta a tűzszüneti megállapodást, jelentette ki az ukrán elnök, ezért Ukrajna az esti katonai és hírszerzési jelentések alapján dönteni fog a további katonai lépésekről, tette hozzá Zelenszky. Trump aztán újabb légi csapásokat helyezett kilátásba Irán ellen, ha Teherán nem fogadja el az Egyesült Államok feltételeit, miközben Washington időt kíván adni a tárgyalások lezárására. Az amerikai elnök a katonai művelet felfüggesztését az egyeztetések előrehaladásával indokolta, ugyanakkor jelezte, a támadások a korábbinál nagyobb intenzitással folytatódhatnak megállapodás hiányában. Végül az időjárásról. A folytatásban erőteljes gomoly felhőképződés várható, több helyen alakulhat ki zápor, zivatar, a szél sokfelé megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 21-22 fok körül alakul. híreinket hallották.
1: Reklám.
3: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
4: XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
5: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
6: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
7: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
6: Nem csak katolikusoknak.
7: Keresztényélet.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
4: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2026. május 7-én csütörtökön a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet szokás szerint egészségügyi perceink követnek. Utána időjárás előrejelzéssel és útinformmal jelentkezem, majd a napversében Dzsida Jenő Arany és kék szavakkal című verse hangzik el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd szívem első gondolata. Horváth István Sándor atyakönyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Utána híreket mondunk, majd a Szentek Szent Élető Emberekben a mai napon Boldogi Gizelláról lesz szó. Elmondjuk még az imát Csepelényi György vértanú boldog elvatásáért, és szokás szerint még programajánlót is hallanak 8 óra előtt. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb a 8 órai híreket követően jelentkezem majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok!
2: Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban.
3: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Czeiser Barbarával, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ intézmény vezetőjével az ADHD-ról, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás zavarról beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
4: És akkor jön a harmadik, az impulzivitás, ami ugye mind a kettővel összefügg, a szólt figyelemmel, ugye ezzel a hiperaktív mozgással is a térben, és ott van az impulzivitás, ami például a szociális interakciókban jelenik meg, hogy az óvónéni, vagy a szülő, vagy bárki elkezd vele beszélgetni, és akkor nem várja meg, amíg befejezi a másik, hanem rögtön közbevág a saját érdeklődése, vagy a témába vágóan, ugye nem hallgatja meg a kérdést, hanem azonnal közbevág, és hát most belegondolunk, mindenkinek van ilyen ismerőse, magamat is beleértve, mármint hogy én magamat, mint érintettek, hogy én is hajlamos vagyok erre, mert ugye intenzíven működik az agya, hallja a kérdés elejét, és ő azt gondolja, hogy már az egész kérdést meghallotta, és válaszol például. De közben ez nem biztos, hogy ez valóban jól mérte fel ezt a helyzetet, tehát hogy ez ilyen, hogy mondjam, ilyen hétköznapi nyelven nevezhetjük türelmetlenségnek.
5: Belevág.
4: Nevezhetjük udvariatlanságnak, ez megint csak egy iskolai helyzetben, ahol a tanítónéni kérdez, és ott van egy koreográfia, hogy a tanítónéni kérdez, a gyerek válaszol, a tanítónéni reagál. Na most, amikor a gyereknek több az információja a fejében, és ő egy kérdésre nem csak egy dolgot tud válaszolni, hanem eszébe jut 12 másik dolog, azért ugye az megint csak nem az, amit a tanítók szeretnek, pont. Igen. Szóval gyorsan reagálnak, ez is van, hogy nagyon gyorsan reagálnak, és túl sok információ jut akár egy dologról eszükbe, és ez a sok minden, tehát a figyelem zavar, és a figyelemnek ez a fajta nehezen összpontosítása, a sok dologra való figyelem, a fizikai aktivitásban is megjelenő ugyanilyen impulzivitás, és ez a kommunikációban is megjelenik, akkor belegondolunk, hogy ennek a kisgyereknek, hogy mennyi inger van a fejében, tehát hogy mennyi egy kérdésre, őnek eszébe jut 6 dolog, de főleg akkor, hogyha 6 dolog történik a környéken, és mind a 6-ot észleli, közben fókuszálnia kell az óvodai iskolai feladatra, abból neki eszébe jut valami, de közben abból még inkább eszébe jut, hogy milyen ingert hallott egy másik szobába. Szóval ebből adódik össze az a tünet együttes, ami, és akkor ez a nagy kérdés, hogy ennek mi az oka, mert egyértelműsíthetjük, és ha anamnézist veszünk fel, ugye amikor a szülőket kikérdezzük, hogy ők milyenek voltak gyerkőckorúban, hogy ők hogyan élték meg a saját gyerekkorukat, akkor körülbelül azért a szülők 50%-a arról számol be, hogy ők is hasonló attitűdű, viselkedésű, impulzivitású emberek voltak, legalább az egyik szülő, ez nem minden esetben természetesen, de és akkor itt az öröklődés ugyanúgy, mint amikor az autizmusról is beszélünk, hogy az autisták is többen vannak-e. Ugye mind az autizmus, mind az ADHD esetében azért az egyértelmű, hogy most beszélünk erről ennyit. De 5 éve, 10 éve nem beszéltünk az ADHD-ról és az autizmusról úgy, mint az időjárásról, vagy akik érintettek a különleges igényű gyerek gondozásában, nevelésében, szülőségében, most meg erről beszélünk.
5: De nem is volt szám szerint ennyi érintett.
4: Egyrésztről több az internet általi tudás, és bocsánat, belevágtam.
5: Én vágtam bele, bocsánat, hogy nem is volt szám szerint ennyi érintett, az az igazság, mint amennyi most van.
4: Na, ezt mondom, hogy egyrésztről ugye az is egy kérdés, hogy valóban többen vannak-e az érintettek, vagy mi szakemberek és a nem szakemberek tudása, differenciált diagnosztikai, ez most a szakemberekre vonatkozó ismerete nagyobb, mert azok a gyerekek, akik 10 éve, 20 éve hasonló tüneteket produkáltak, és most már fiatal felnőttek, és esetlegesen gyereket vállalnak, azok a fiatal felnőttek akkor úgy voltak titulálva, hogy ő a rossz gyerek, a nehezen együttműködő gyerek, tehát nem ezeket a kifejezéseket, diagnózisokat használtuk rájuk. Azokról a fiatal felnőttekről beszélek, vagy nem fiatal felnőttekről, felnőttekről, akik szintén érintve voltak, csak nem voltak megnevezve, nem voltak ilyen státusszal ellátva, hogy mondjuk atipikus, vagy neurodiverz, vagy ADHD, vagy autizmus. Mert nem volt erre tudásunk, és az internetről, ami megdobta ezt a tudás mennyiséget mindenki számára, nem tudtuk beazonosítani ezeket a tüneteket.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben Cejzel Barbarával, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ intézmény vezetőjével az ADHD-ról, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás zavarról beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: Kedves hallgatóink, most időjárás előrejelzést hallanak. Ma többnyire erősen felhős lesz az ég. Csak késő délutántól kezd el délnyugat felől határozottan csökkenni a felhőzet. Többfelé nagyobb számban a délkeleti, keleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de délután és este felé az Észak-Dunántúlon is több helyen megdörrenhet az ég. A délnyugati déli szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet délután általában 20 és 25, késő este 12 és 20 fok között alakul. És nézzünk szét az országban, hol hány fokot mutatnak a meteorológiai szolgálat hőmérői. Békés Csaba 16 fok, Budapest 14, Debrecen 13, Győröd 15 fok van, a Kékesen 10, Miskolcon 17, napkor Paks 15 fok, Pécs 14, Sármelléken 16 fok van, Siófokon, Szegeden és Szolnokon 15, és Szombathelyen 12. Sátoraljóújhely 14 fok, itt Egerben jelenleg 15 fok van, és Jászberényben 16. A napi melegrekord Tiszarofról származik, 2003-ból 34,4 Celsius fok. A hidegrekord a Kékestetői, ahol 1957-ben mínusz 2,3 Celsius fokot mértek. Jelenleg egyébként szintén a Kékestetőn van a leghidegebb, a legmelegebb pedig Nyéklátháza környékén. Ma fronthatás nem terheli ugyan szervezetünket, de tart még a pollen szezon késő tavaszi legerősebb terhelésű időszaka, és elindult a látszárú allergének átmeneti időszaka is, így egyszerre közel 20 féle allergén virágpora okozhat tüneteket. Útinform. Többfelé dolgoznak az M3-as autópályán, mind Budapest, mind pedig Vásárosnamény felé. Így több helyen kell majd sávterelésre számítani. És a Budapest felé vezető oldalon az 59-es kilométernél lévő 60 kelet csomópont felhajtóágát lezárták. És szintén zárva van a lehajtóág Budapest irányába, a 221-es és a 218-as kilométer között zajvédőfal építése miatt. És végül a kompok. A Tisza középső szakaszán nem üzemel a komp Tisza Tardos és Tiszalök, Vezsenyi és Martfű, valamint Nagyrév és Tiszabök között. Kedves hallgatóink, mindannyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok. Útrakelés előtt nem árt tájékozódni az útinform.hu-n.

0: Dzsida Jenő, arany és kék szavakkal. Miképpen boltíves, pókhálós, vén terem zugában álmodó középkori barát, ki lemosdotta rég a földi vágy sarát, s már félig fent lebeg a tiszta éteren, ül roppant asztalánál, mely könyvekkel teli, s a nagybetűk közébe kis képecskéket ékel, madonnát fest örökké, arannyal s égi kékkel, míg nem szelid mosollyal lelkét kileheli. Úgy szeretnélek én is, lámpásom esteli halovány fénye mellett megörökíteni. Drága, arany és kék szavakkal csak téged festeni, míg ujjam el nem szárad, mint romló fának ága, s le nem lankad fejem a béke isteni ölébe, én szerelmem, világ legszebb virága.
1: Dzsida Jenő, arany és kék szavakkal című versét Réti Árpád mondta el. Dzsida Jenő 1907-ben született. A költő gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás. Beregszászon érettségizett, majd a Kolozsvári Egyetem jogi karára járt, de tanulmányait nem fejezte be. Korai ifjúságától kezdve költőnek készült. Benedek Elek fedezte fel és indította el a pályán. 23 és 27 között a Cimbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és fordítása. 28-ban adták ki első verses kötetét Leselkedő magány címmel. 33-ban jelent meg második könyve a Nagy Csütörtök. 34-től a Keleti Újságot szerkesztette, ahol Anyanyelvünk címmel állandó rovata volt. Talán már születése, de kisgyermekkori betegsége óta biztosan súlyos szívbeteg volt. 38-ban meghűlt. Hónapokig kórházban feküdt, de életét nem sikerült megmenteni. Dzsida Jenő 38. június 7-én hunyt el Kolozsvárott. Utolsó kötete az Angyalok citeráján, még ebben az évben, de csak halála után jelent meg.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

0: Leó pápa a szerdai audiencián. Az egyház küldetése, hogy felszólaljon mindaz ellen, ami megöli az életet. A Vatikán közé tett egy dokumentumot a családon belüli átfogó ökológiáról.
1: Szent Mise az 51 éve elhunyt Mindszenti József bíboros emlékére a római Santo Stefano Rotondo bazilikában.

0: Leó pápa a szerdai audiencián. Az egyház küldetése, hogy felszólaljon mindaz ellen, ami megöli az életet. 14. Leó az általános kihallgatáson az egyház eszkatológiai dimenziójáról elmélkedett, ahogyan azt a Lumen Gentium zsinati konstitúció bemutatja. Az egyház Isten földi zarándok népe, amely pontosan az utolsó ígéretből merítve olvassa és értelmezi a történelem dinamikáját az evangéliumon keresztül, elítéli a gonoszt minden formájában, és szóban és tettben hirdeti az üdvösséget, amelyet Krisztus az egész emberiség és az ő országa számára kíván elhozni. 14. Leó ezt hangsúlyozta a heti általános kihallgatásán szerda reggel a Vatikánban, miközben folytatta elmélkedését a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium egyházról szóló konstitúciójáról. Ez alkalommal a 7. fejezetben tárgyalt eszkatológiai dimenzióról elmélkedett.
1: La Chiesa, infatti, cammina in questa storia terrena, sempre orientata verso la meta finale, che è la patria celeste.
0: A Szentatya emlékeztette a híveket, hogy az egyház a földi történelmen keresztül haladva mindig a végső célállomása a mennyei hazafelé tekint. Ugyanakkor sajnálkozott azon, hogy gyakran figyelmen kívül hagyjuk vagy lekicsinyítjük ezt a lényegi dimenziót. Megállapította, hogy ez azért történik, mert túlságosan arra koncentrálunk, ami közvetlenül látható, és a keresztény közösség életének konkrétabb dinamikájára. Viszont Isten országa a célja az egyház minden cselekedetének, hangsúlyozta a pápa. Az egyház nem önmagát hirdeti, éppen ellenkezőleg. Minden benne lévő dolognak a Krisztusban való üdvösségre kell mutatnia. Mint a remény őrzője, amely megvilágítja az utat, emlékeztetett Leó pápa, az egyház küldetése az is, hogy világosan kiálljon mindaz ellen, ami megöli az életet és megakadályozza annak fejlődését, és hogy állást foglaljon a szegények, a kizsákmányoltak, az erőszak és a háború áldozatai, valamint mindazok mellett, akik testben és lélekben szenvednek. Ebből a perspektívából az egyház arra hivatott, hogy alázatosan felismerje saját intézményeinek emberi törékenységét és mulandóságát, amelyek annak ellenére, hogy Isten országának szolgálatában állnak, e világ mulandó képét viselik magukon, hangsúlyozta Leó pápa. Egyetlen egyházi intézmény sem tekinthető abszolútnak, mondta a pápa, sőt, mivel a történelemben és az időben léteznek, folyamatosan megtérésre, a formák megújulására és a struktúrák reformjára, a kapcsolatok folyamatos regenerálódására van hivatva, hogy valóban betölthessék küldetésüket. Jézus pontosan azzal indította el az egyházat, hogy meghirdette a szeretet, az igazságosság és a béke országát, ezért arra vagyunk hivatva, hogy figyelembe vegyük a Krisztusban való üdvösség közösségi és kozmikus dimenzióját, és tekintetünket erre a végső horizontra fordítsuk, hogy mindent ebből a perspektívából mérjünk és értékeljünk, mondta a pápa.
1: La Chiesa vive nella storia, al servizio dell'avvento del regno di Dio nel mondo.
0: Mivel az egyház a történelemben él, az Isten országának a világban való eljövetelének szolgálatában, Leó pápa kifejtette, hogy ennek megfelelően hirdeti eme ígéretnek a szavait mindenkinek és mindig. A szentségek, különösen az eukarisztia ünneplésében kapja ennek zálogát, és ülteti logikáját a gyakorlatba. Továbbá 14. Leó hozzátette. Az egyház tudja, hogy ő az a hely és az az eszköz, ahol a Krisztussal való egyesülés szorosabban megvalósul, miközben elismeri, hogy az üdvösséget Isten a Szent Lélekben az egyház látható határain túl is adományozhatja. Ebben a tekintetben a pápa rámutatott, hogy a Lumen Gentium fontos kijelentést tesz, nevezetesen az egyház az üdvösség egyetemes szentsége, vagyis az Isten által előmozdított élet és béke teljességének jele és eszköze. Ez azt jelenti, magyarázta Leó pápa, hogy nem azonosítja magát tökéletesen Isten országával, hanem annak magva és kezdete, mert a beteljesedése csak a végén adatik meg az emberiségnek és a kozmosznak. A Krisztusban hívők tehát, buzdította pápa, anélkül járják végig ezt a földi történelmet, amelyet a jó érlelődése, de az igazságtalanságok és a szenvedések is jellemeznek, hogy tévednének vagy kétségbe esnének. a tőle kapott ígéret által vezérelve éljenek, aki mindent újjátesz. Ebben az összefüggésben a pápa hangsúlyozta, hogy az egyház küldetését Isten országának Jézusban való kezdetének már és az ígért és várt beteljesedés még nem állapota között valósítja meg.
1: Nell'orizzonte del regno di Dio deve essere compresa anche la relazione tra i cristiani che stanno compiendo oggi la loro missione e quanti hanno già terminato l'esistenza terrena e sono in uno stadio di purificazione o di beatitudine.
0: Leo pápa arra is buzdította a hívőket, hogy értsék meg a ma küldetésüket teljesítő keresztények és azok közötti kapcsolatot, akik már befejezték földi létüket, és a megtisztulás vagy a boldogság állapotában vannak. A Lumen Gentium valójában, ismételte meg a Szentatya, megerősíti, hogy minden keresztény egyetlen egyházat alkot, hogy létezik a szeretett közösség és a lelki javak megosztása, amely minden hívő Krisztussal való egyesülésén alapul, a földi egyház és a mennyei egyház közötti testvéri együttérzésen, a szentek azon szeretett közösségén, amelyet kiváltképpen a liturgiában tapasztalunk meg. Azáltal, hogy imádkozunk az elhunytakért, és azok nyomdokait követjük, akik már Jézus tanítványaiként éltek, mi is, emlékeztetett a pápa, támaszt kapunk utunkon, és megerősítjük Isten imádását. Az egy lélek által megjelölve, és az egy liturgiában egyesülve azokkal együtt, akik hitben előttünk jártak, dicsérjük és dicsőítjük a Szent Háromságot. Leo pápa a katekézise végén kijelentette, legyünk hálásak a zsinati atyáknak, hogy emlékeztettek minket a keresztény lét e legfontosabb és legszentebb aspektusára, és törekedjünk arra, hogy ápoljuk ezt az életünkben.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
0: A Vatikán közzétett egy dokumentumot a családon belüli átfogó ökológiáról. A Vatikán közzétett egy dokumentumot, amely a teremtett világ és az emberi élet családon belüli gondozására összpontosít, átfogó ökológia a család életében címmel. Az április 27-én hétfőn közzétett szöveg Ferenc pápa és 14. Leo pápa azon felhívására kíván válaszolni, hogy hallgassák meg a szegények és a föld kiáltását, és adjanak konkrét választ, áll a kezdeményezést bemutató sajtóközleményben. A dokumentum az Amoris Laetitia szinódus utáni buzdítás elveiből és a Laudato Si kezdetű enciklika tanításaiból merít. A szöveg az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium és a világiak, a család és az élet dikasztériuma közös erőfeszítéseinek eredménye és teológusok, tanácsadók és házaspárok közvetlen bevonásával készült. A családi értékek jelentik a termékeny talajt, amelyből az egész társadalom növekszik. Ahhoz, hogy megfelelően gondoskodhassunk közös otthonunkról és minden emberről, a családoknak kell a példaképnek lenniük, írja a két dikasztérium prefektusa, Michael Cserny bíboros és Kevin Farrell bíboros. Sok család odafigyel, hogy törődjön a közös otthonunkkal és másokkal, gondolkodásmódjukat a reményre irányítva, ami Jézus Krisztus. A család értékei következetesek és alapvetőek közös otthonunk és fele barátaink gondozásában, hangsúlyozzák a bíborosok. Mik a család értékei? A család tagjai megtanulják az önzetlenséget, a türelmet és az odaadást, a nyitottságot és az életvédelmét, hogy virágozhassanak. Továbbá az egymás kiegészítését és a kölcsönösséget, a nemzedékek közötti kapcsolatokat és a szolidaritást más családokkal, valamint a tudás és a hagyományok átadását. A dokumentum iránymutatásokat kínál családok, egyházi csoportok és egyének számára, hogy segítsen nekik kezelni a jelenlegi környezeti kihívásokat és elősegítse minden ember átfogó fejlődését. A szöveg első része Ferenc pápa legjelentősebb írásain alapuló alapvető fogalmakat mutat be, míg a második rész, a kötet középpontja, tematikus fejezeteket tartalmaz, amelyek a Laudato Si kezdetű enciklika 7 célkitűzését tükrözik. Ezek a következők. A föld kiáltásának meghallgatása, a szegények és a kiszolgáltatottak kiáltásának meghallgatása, az ökológiai gazdaságtan elfogadása és előmozdítása, az ökológiai életmód elsajátítása, az átfogó ökológia és a nevelés, az ökológiai spiritualitás a családban, valamint a családok részvétele a közösségi életben. Minden fejezet 4 részre oszlik, a téma magyarázata, a téma vonatkozásai, kérdések a reflexióhoz és a vitához, valamint a javasolt intézkedések listája. A sajtóközlemény megjegyzi, hogy bár a dokumentum a családoknak szól, mindenki számára hasznos lehet, mivel a teremtett világról való gondoskodás és az emberi méltóság előmozdítása olyan témák, amelyek mindenkit érintenek. A családok, mint a társadalom alkotó elemei válhatnak e mélyreható kulturális változás motorjává. Az átfogó ökológia a család életében című dokumentum ingyenesen elérhető 5 nyelven mindkét dikasztérium hivatalos weboldalán.

0: Szent Mise az 51 éve elhunyt Mindszenti József bíboros emlékére a római Santo Stefano Rotondo bazilikában. Május 5-én kedden este 6 órakor a római Szent István kerektemplomban Baldo Reina bíboros, Leó pápa római egyházmegyeinek vikáriusa Szent Misét mutatott be az 51 éve elhunyt Isten szolgája Mindszenti József bíboros emlékére. Homiliájában hangsúlyozta, az őt ért üldöztetés, a szabadságtól megfosztása, a bebörtönzése mind-mind olyan próbatételek voltak, amelyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tettek tanúbizonyságot. Mindezzel együtt védelmezte a szabadságot, főként az egyház szabadságát, a szabad vallásgyakorlás és a hit megvallásának a szabadságát. Kvek Péter szentjéki magyar nagykövet köszöntötte a Szent Mise előtt a vendégeket, a diplomáciai testület tagjait, római magyar híveket, a Rómában tanuló diákokat, kispapokat és szerzetes növendégeket, illetve az örök városban szolgáló papokat, szerzeteseket. Beszédében felidézte gyermekkorát, amikor Mindszenti bíborosnak még a nevét sem lehetett kiejteni, annyira tartott tőle az ateista-kommunista rezsim. A Szent Misén a római német-magyar kollégium magyar kórusa énekelt, Gregorián énekük szárnyoló dallama bejárta az 1500 éves ősi bazilikát. Baldo Reina bíboros nagy tisztelettel szólt homiliájában Mindszenti bíborosról, akinek a végsőkig menő példaadó élete mindmáig előttünk áll. A Szent Mise olvasmánya az apostolok cselekedeteiből méltán illik ő rá is, mert ahogy egykor a kis-ázsiai városokat sorra járó Pál és Barnabás erőt öntöttek a tanítmányok lelkébe, és buzdították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert sok viszontagságon át kell bemenniük Isten országába, épp úgy tett Mindszenti bíboros is. Az őt ért üldöztetés, a szabadságtól megfosztása, a bebörtönzése mind-mind olyan próbatételek voltak, amelyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tette tanúbizonyságot mindannyiunk számára. Mindezzel együtt védelmezte a szabadságot, főként az egyház szabadságát, a szabad vallásgyakorlás és a hit megvallásának a szabadságát. Jézus az utolsó vacsorán békét ígért övéinek, mondván, az én békémet adom nektek, nem úgy, ahogy a világ adja. Mindszenti bíboros mindvégig meg tudta őrizni ezt a békét, még a börtönben is. Jól lehet, a legtöbben azt tartják, hogy az üldöztetés során az ember nem tudja megőrizni ezt a békét. Aki azonban még a börtön, a szabadságtól megfosztottság körülményei között is be tudja fogadni a lelkébe Krisztust, ahogyan ő is tette, akkor ott is meg tudja őrizni azt a békét, amit az Úr áraszt a szívébe. Krisztus ugyanis minden körülménye között a mi oldalunkon áll, szögezte le Reina bíboros. Így Mindszenti bíboros is, akinek volt ereje szembeszállni az igazságtalansággal, a hatalommal, mert Krisztustól kapott erőt ahhoz, hogy mindvégig hűségesen kitartson, és soha ne engedjen, hogy meg ne inogjon, és bele ne lépjen kompromisszumokba. Így maradt hűséges az Úrhoz, soha meg nem tagadta az evangéliumot, amelynek hirdetésére odaszentelte egész életét. Soha nem gondolta, hogy a politikai hatalmi rendszerek erősebbek tudnának lenni az ő gyengeségénél, ahogy Pál apostol is tanította, amikor a gyengeségével dicsekszik, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Mindszenti bíboros mindig ezt a nagy erőt mutatta, amely viszont a hitének a gyümölcse volt. Az elnyomó ideológiákkal szemben ő nem egy másik ideológiát használt, hanem egyetlen ereje Krisztus maga volt. Ő mindig az egyház fia maradt, hűséges pap. Baldo Reina bíboros a Santo Stefano Rotondo bazilika sajátosságára utalt. Krisztus első vértanúja volt az ősegyházban Szent István diákonus, és az ő tanúságtétele nagyon sokakat bátorított nem csak a saját korában, hanem a későbbiekben is. Ezt szépen lehet látni a bazilika falai mentén futó képsorokon, amely azoknak állít emléket, akik vérük ontásával tette tanúbizonyságot Krisztus Urunk iránti hálából. Ők azok, akiknek hatalmas seregéről a Jelenések könyve írja, fehérre mosták köntösüket a bárány vérében. Az ő vérontásig menő tanúságtételük óriási erőforrás az egyház számára, itt Rómában és Magyarországon épp úgy. Forduljunk hozzá, kérjük a közbenjárását, amely az ő örömteli hitének a tanúságtétele. Zárta homíliáját Baldo Reina bíboros, Leó pápa római helynöke. A Szent Mise végén Törő András atya, a Pápai Magyar Intézet rektora köszönte meg Reina bíboros szolgálatát, majd együtt imádkozták az imát Mindszenti bíboros boldog alvatásáért. Istenünk, te Mindszenti József bíborost arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején mind halálig hűséges főpásztor legyen, az igazság és a szeretet tanúság tevője. Hívő néped örömére add meg, kérünk, hogy őt mielőbb egyházunk szentjei között tisztelhessük, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

A tegnapi evangélium gondolatát folytatja a mai rész, amelyben Jézus feltárja, hogy a vele való kapcsolat lényege a szeretet. Ezt mondja: maradjatok meg az én szeretetemben, azaz szőlőveszőként ragaszkodjunk hozzá a szőlőtőhöz. A szeretet nem egy érzés, ami jön és megy, hanem döntés és hűség a meghozott döntéshez. Jézus arra hív, hogy maradjunk meg, éljünk mindig az ő szeretetében. Ez azt jelenti, gyökeret ereszteni benne, elköteleződni mellette, hűségesnek lenni hozzá akkor is, amikor nem találjuk életünk értelmét, elvesztettük életcélunkat. Szeretetet gyakorolni nem alkalomszerű fellángolás, hanem mindennapi odafordulás a szeretet személyhez. Jézus ezt a ragaszkodást nem érzelmi síkon kéri, hanem mindennapi magatartásban. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok

szeretetemben. Az igazi szeretet tehát tettekben mutatkozik meg. Sokan félnek attól, hogy a kereszténység megköt, beszűkít, elveszi az örömet. Jézus viszont éppen az ellenkezőjét állítja, az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Aki benne marad, nem szürkül bele a vallásos kötelességekbe, hanem Jézus személyében rátalál az igazi öröm forrására. Amikor valaki Krisztusban él, nem kevesebb lesz, hanem több. Lelkiekben gazdagabb, békésebb, szabadabb. Megmaradni az Úr szeretetében nem börtön vagy rabság, hanem otthon. Olyan otthon, ahol mindig van lehetőség az újrakezdésre, ahol a megtört szív is gyógyulást talál.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából, amely énekrend a következő. Az Éneklőegyház 136-os számú éneke lesz bevonulásra és felajánlásra. Ennek kezdősora üdvössége lett háznak. Áldozás alatt a Hozsanna 116-os számú éneke lesz az Imádlak Nagy Istenség, és kivonulásra az egyházmegyei himnusz csendül majd fel. Még egyszer az énekszámok, az Éneklőegyházból a 136-os és a Hozsannából a 116-os. Imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm kedves híveket, akik itt jelen vannak fizikai valóságukban, és azokat is, akik a Szent István rádión keresztül kapcsolódnak be a mi szent misénkbe. Nagy ünnep van ma itt a bazilikában, hiszen a bazilika felszentelésének 189. évfordulóját ünnepeljük ezen a mai napon, ezért ma különlegesen ünnepi misét veszünk, hiszen itt a bazilikában ilyenkor főünnepként tartjuk ezt itt számon. Reggeli szentmisénket elhunyt Szemán Ferenc testvérünk lelki üdvösségéért és élő hozzátartozóiért ajánljuk fel. Szent liturgián kezdetén először is tekintsünk magunkba, vizsgáljuk meg a mi szívünket, lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Könyörögjünk! Istenünk, Te megengedett, hogy templomunk felszentelésének napját lelkünk javára évente megünnepeljük. Hallgasd meg néped könyörgő szavát. Add, hogy erről a helyről mindig tiszta áldozat szálljon eléd, reánk pedig a megváltás bőséges kegyelme áradjon. Ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Azokban a napokban István így szólt a néphez, a vénekhez és az írástudókhoz. A pusztában atyáinkkal volt a szövetség sátra. Így rendelte nekik Isten, amikor Mózesnek meghagyta, hogy készítse el azt a hegyen, a látott minta szerint. Ezt atyáink átvették, és be is vitték Józsuéval a pogányok birtokára, akiket Isten kiűzött innen atyáink elől. Így volt ez egészen Dávid koráig. Ő kegyelmet talált Istennél, és könyörgött, hogy hajlékot emelhessen Jákob istenének. De csak Salamon épített neki házat. Ám a magasságbeli nem lakik emberi kéz emelte hajlékban, ahogy a próféta mondja. Az ég a trónusom, a föld pedig a lábam zsámolya. Miféle házat építhetnének nekem, mondja az Úr, milyen helyet nyugvó helyemül, hiszen mindez az én kezem alkotása. Ez az Isten igéje.

0: Szent lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, ti Isten épülete vagytok. Mint bölcs építőmester az Istentől nekem jutatott kegyelemmel megvetettem az alapokat, de más épít rá. Ügyeljen azonban mindenki, hogyan épít rá. A lerakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, mást senki sem rakhat. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten lakik bennetek? És aki Isten templomát lerontja, az Isten elpusztítja. Isten temploma ugyanis szent, és ti vagytok az. Ez az Isten igéje.
1: Istennek.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben, mivel közel volt a zsidók húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette minnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat felforgatta, a galambárusoknak meg ezt mondta: vigyétek innét ezeket, ne tegyétek atyám házát vásárcsarnokká. Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van: emészt a házadért való buzgóság. A zsidók erre így szóltak: miféle csoda jelet mutatsz, hogy ezeket teszed? Jézus azt válaszolta: romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt fölépítem. A zsidók azt felelték: 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt fölépíted ezt? Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor feltámadt a halálból, tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az írásnak és Jézus szavainak. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, kedves testvérek, tehát bazilikának, templomunk felszentelésének az évfordulója van ma, és ezért olyan különleges olvasmányokat választottunk, ami az ünnephez, a főünnephez illően a templomnak a szenteléséről, illetve a templomról valamilyen módon szól. Azért mondom, hogy valamilyen módon, mert itt egy kicsit arról is beszélnünk kell, hogy milyen templomról beszélhetünk egyáltalán. Ószövetségből hallottuk az első, mármint egy utalást hallottunk az apostolok cselekedeteiben az ószövetségi templomra, aminek az előzménye a sátor volt. Mikor Izrael népe vándorolt a pusztába, akkor Mózesnek azt parancsolta Isten, hogy építsen egy különleges sátrat, a találkozásnak a sátrát. Ez már egy nagyon fontos kifejezés. Oda helyezték el a fridládát, a bizonyságnak a ládáját. Történet leírása szerint betölti a füst, amikor Isten dicsősége leszáll, és aztán ennek az utóda lett majd a jeruzsálemi templom, amit többször átépítettek, ami mellett, nem tudom én, hanyadik átépítés, meg lerombolás, újraépítés után már maga Jézus Krisztus itt beszél és elmondja ezt, amit most hallottunk az evangéliumban. Nagyon fontos az viszont, hogy hallhattuk itt, hogy Isten nem lakik emberi kéz építette épületekben. Tehát Istennek nincs szüksége épületre. Mint ahogy egyes pogány vallások gondolták, felépítik a templomot, oda elhelyezik a bálványszobrot, és akkor na, az Isten itt lakik bent. Isten mindenek fölött való. Ő az egész világegyetemnek a teremtője. És miért van szükség a templomra? Azért, hogy a templom összegyűlhessen megünnepelni a liturgiát, egyrészt maga a kőépület, a kőtemplom, az jelzi azt a Istennel való kapcsolatot, amely megvalósul az igazi templomban. Ami micsoda? Maga az egyház. Hiszen Jézus élő kövekből alkott templomot magának. A templom az egy találkozási fórum, egy hely, ahol összegyűlik az a templom, amelyen keresztül az Isten itt van jelen a világban. És ez a templom, ez maga az egyház. Mi vagyunk? A hívők, akik itt összegyűlünk megünnepelni elsősorban micsodát? Az eukarisztiát, a szentmisét. A templom az a hely, amely elsősorban arra van rendelve, hogy a hívő közösség ott összegyűjjön, és megünnepelje az eukarisztiát. Jézus maga itt mondta: romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt felépítem. És persze úgy gondolták, hogy a jeruzsálemi templomról beszél, hát valamilyen módon igen, mert az Ószövetség de Jézus Krisztus a saját testének a templomáról beszélt. Szent Pálnak a teológiája szerint Jézus Krisztusnak a teste, azok mi vagyunk. Jézus Krisztusnak a titokzatos teste, amely az egészen a világ végezetéig itt van a Földön, és közvetíti az Istennek a kegyelmét. Az egyház Jézus Krisztusnak a misztikus vagy titokzatos teste. Tehát ahhoz, hogy ezért a testé váljunk, ezért a titokzatos testé, hogy felépítsük az Úr szent templomát, ahhoz elsősorban mire van szükségünk? Hát persze, miután a keresztséggel már bekapcsolódtunk, részesedni a szentségekben, és különösen is az eukarisztiában. Enni az egységnek a kenyerét. Akik ezt a kenyeret eszik, azokat Jézus Krisztus egyé teszi az ő szent templomává, és egységé, egy nagy egységé teszi. Egy különleges közösségé, amelyet már nem emberi érdekek, nem emberi gondolatok és ideológiák tartanak össze, hanem maga Jézus Krisztus, aki küldi a szent lelket folyamatosan az egyháznak. Tehát ezért nagyon fontos, mert itt vagyunk ebben a gyönyörű kőtemplomban, amelynek önmagában véve egy csodálatos nagy értéke van, de ennek a nagy kőtemplomnak az az elsődleges funkciója, hogy egyrészt jelezze ezt az Istennel való találkozási lehetőséget, helyett, hogy van Isten, aki erre ránéz, erre az épületre, és egy pici hite van, az tudja a gondolatot, hogy hát Isten van, mert nem véletlenül építették ezt az épületet. Másrészt, hogy tehát helyet biztosítson az élő közösségnek, az egyháznak, aki maga Krisztusnak a temploma, akin keresztül jelen van a világban maga Jézus Krisztus, és adjon egy helyet, ahol a hívő közösség összegyűlhet imádkozni, összegyűlhet megünnepelni az eukarisztiát, hogy részesülve az élet kenyeréből, itt a Földön valóban felépülhessen belőle ez az egyház, felépülhessen belőle Krisztusnak a szent temploma. Találkozásnak a helye. Tudjuk nagyon jól, azért azt hozzá kell tennem, hogy Jézus Krisztus megadta az eukarisztiában, az oltári szentségben az ő valóságos jelenlétét. Tehát, aki ide bejön, azért abban a funkcióban is használjuk ezt az épületet, lehet valóban a találkozásnak a helye, mert be lehet jönni, imádkozni az oltári szentség előtt, és akkor valóban ott lehet a találkozás. A hitünkből fakadóan, aki hittel imádkozik az oltári szentség előtt, Jézus Krisztussal lehetséges egyfajta találkozás. Úgyhogy már csak ebben az értelemben is. De elsősorban a templom nekünk, hívő közösségnek szól. Adjunk hálát a mindenható Istennek, és kérjük az ő segítségét, az ő kegyelmét, belőlünk, akik rendszeresen összegyűlünk ebben a templomban, valóban felépülhessen Krisztusnak a teste, valóban a keresztény közösség a szó szoros értelmében, ahogy az Isten elképzeli, úgy felépülhessen, mert mi vagyunk a kulcsa a világ megújulásának és a világ üdvösségének. Rajtunk keresztül, meg az összes többi hívő közösségen keresztül, akik egységet alkotnak, akarja Krisztus megújítani, és nem csak megújítani a világot, hanem elvezetni az üdvösségre. Amen. Most pedig valljuk meg a mi hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, tete előtt, az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten, valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egyényegű, és minden általa lett, értünk emberekért, ami üdvösségünkért leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberéle. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették, A harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. A szent lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Szúszolt a proféták szavával, hiszek az egy szent katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását, és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, egy szívvel, lélekkel kérjük mennyei Atyánkat, hogy legyen minden szent hajlék az ő kegyelmeinek forrása, ahonnét áldást merít az ő szent népe.
2: Imádkozzunk, Urunk, Leó pápáért, püspökeinkért és papjainkért, tartsd meg a kegyelmedben egyházmegyénket és egyházközségeinket. Hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk hazánkért, egész népünkért és azokért, akik fölöttünk a közhatalmat gyakorolják. Adj nekik, Urunk, jó szándékot és bölcsességet, minket pedig segíts boldogulásunkban. Hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk mindazokért, akik adományaikkal és munkájukkal áldozatot hoznak templomainkért. Nagy lelkűségükért jutalmazd meg őket, Urunk, bőkezően. Hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk a szenvedőkért, az elhagyottakért, az öregekért, a betegekért és a szomorkodókért. Nyerjenek erőt, oltalmat, gyógyulást és vigasztalást. Hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk elhunyt szeretteinkért is, legyen osztályrészük az örök boldogság és a dicsőséges feltámadás. Hallgass meg, Urunk!
0: Istenünk, kérünk téged, elhunyt Szemán Ferenc testvérünkért, valamint kérünk téged, hogy fogadd be őt a te országodba, és add, hogy a mennyei dicsőségben a te boldogító színelátásodnak örvendezhessen, és kérünk az élő hozzátartozókért, hogy tapasztalhassák a te gondviselő szeretetedet itt a földön. Hallgass meg, Urunk! Urunk Istenünk, figyelj irgalmasan családod könyörgésére. Ezen a szent napon egész szívvel újra átadjuk magunkat szolgálatodra. Segíts és oltalmazz, hogy elteljünk áldásod bőségével, Krisztus, ami Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az ezekből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, megemlékezünk arról a napról, amelyen házadat dicsőséggel és szentséggel betöltötted. Kérünk, add meg nekünk, hogy magunk legyünk benne a neked mindig kedves áldozat, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Feleltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban, méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert megadod nekünk, hogy látható szentét építsünk, mely Isten és ember kegyelmi kapcsolatának csodálatos jelképe és színhelye. És ide várod jóságos atyai szívvel az élet zarándok útját járó népedet. Te itt építesz minket élő templommá, és gyarapítod a világ szelte elterjedt egyházat, Krisztus testét, hogy a békéről szóló látomás a mennyei Jeruzsálemben valóra váljék. Ezért mi is szentjeid boldog seregével együtt a dicsőség templomában magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük és hálás szívvel zengjük.

0: hét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Ferenc szolgádról, akit magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben, titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el ebből a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
2: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Feltámadása után. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
2: Legyen békesség.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szó van, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk. Kérünk, Istenünk, add, hogy ez a neked szentelt nép mindig örömmel fogadja áldásodat, és akik ebben az ünnepi áldozatban testi jelenlétükkel részt vettek, lelkiekben sokszoros jutalmat nyerjenek Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: És most fogadjuk az ünnepélyes áldást. Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel!
0: A mi Istenünk, a mennyi és föld Ura, aki a templom felszentelésének ünnepén egybegyűjtött benneteket, árassza reátok bőséges áldását a mennyből. Adja meg nektek, hogy ti is az ő temploma és a Szentlélek hajléka legyetek, mert úgy akarta, hogy szétszóródott gyermekei egyszülött fiában forjanak egyé.
1: Amen.
0: Engedje, hogy a megtisztult szív örömével hordozzátok a bennetek lakó Istent, és örökségül elnyerjétek minden szenttel együtt a mennyei boldogságot.
1: Amen.
0: És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le reátok, és maradjon veletek mindenkor.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk, lelked örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretet nyájadra. Urunk, mint árvát sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Hagyd nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Szentmisét közvetítettünk a Zagri Bazilikából. A Szentmisét Herbst Ádám, a bazilika káplánya mutatta be. Az éneket Kubik Tamás karnagy vezette. A lektori szolgálatot Kovács István és Ferenci Tamás látták el. Rádiónk technikai munkatársa Bilincsik Márton volt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Hírek a Szent István Rádióban.
2: A pápa a saját útján halad előre, vagyis az evangéliumot hirdeti, a békéről szónokol. Jelentette ki Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkár, Donald Trump amerikai elnök azon szavaira reagálva, hogy 14. Leó pápa veszélybe sodorja a katolikusokat és sok más embert. A szentszéki államtitkár San Giovanni Rotondo városában a helyi kórház működésének 70. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen vett részt. Újságíró kérdésére válaszolva reagált Donald Trump újabb kijelentéseire. Az amerikai elnök egy televíziós csatornának nyilatkozva úgy vélte, hogy 14. Leó pápa sok katolikust és sok más embert veszélybe sodor. Neki nagyon is megfelel, hogy Iránnak atomfegyvere legyen. Ha valaki bírálni akar azért, mert az evangéliumot hirdetem, azt igazság szerint tegye, mondta 14. Leó az újságíróknak, akik Donald Trump amerikai elnök kijelentéseiről kérdezték a Castel Gandolfói pápai rezidencia előtt. 14. Leó pápa kijelentette, az egyház küldetésének az evangélium hirdetése a béke hirdetése számít. Ha valaki azért akar bírálni, mert hirdetem az evangéliumot, akkor tegye azt igazság szerint, mondta az egyházfő. A pápa megjegyezte, az egyház évek óta felemeli szavát minden típusú atomfegyverrel szemben. Ez vitathatatlan, tette hozzá. 14. Leó azon reményét fejezte ki, hogy szavai meghallgatásra találnak. Ami Marco Rubio amerikai külügyminiszter május 7-i vatikáni látogatását illeti, amely során a pápa fogadja őt, 14. Leó kijelentette. Reméli, hogy jó párbeszédet tudnak folytatni bizalommal, nyitottsággal, és meg tudják egymást érteni. Emlékeztetett, hogy megválasztását követő első szavaival békét kért mindenki számára. Hozzátette, pápává választása évfordulója a küszöbön áll, hiszen a bíborosok tavaly május 8-án választották meg. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász, közölte a segélyszervezet a távirati irodával. A Vár a nyár programot a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni. Online a www.karitász.hu oldalon, továbbá banki átutalással a honlapon megtalálható számlaszámra a közleményben a Vár a nyár megjelöléssel. Azt írták, a Katolikus Karitász Vár a nyár elnevezésű táborozási programja évről évre körülbelül 4000 hátrányos helyzetű gyermeknek biztosít ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőséget országszerte. A segélyszervezet adománygyűjtő kampányának célja, hogy biztosítani tudják a gyermekek táborokba való eljutását, illetve hogy még több programot szervezhessenek nekik. Kitértek arra, a segélyszervezet a szünidő 10 hete alatt az ország számos pontján szervez napközis és bentlakásos táborokat, amelyeken olyan családok gyermekei vehetnek részt, akiket a plébániai önkéntesek személyesen ismernek, és akik gyakran súlyos anyagi nehézségekkel küzdenek, vagy fogyatékossággal élnek. A táborok helyszínei balatoni üdülők, plébániák és egyéb közösségi szállások. Végül az időjárásról. Felhős időre van kilátás kisebb szakadozásokkal. Délutántól nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet. A Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt a nap. Több helyen nagyobb számban hazánk délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. Estére a csapadék súlypontja északkeletre helyeződik, de az Észak-Dunántúlon is előfordulhatnak még csapadékgócok. A délnyugati déli szelet élénk zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 20 és 25 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Szentek, szentéletű emberek.
3: Boldog Gizella királyné özvegy. Az isteni gondviselés, hogy gyökerében megszenteli a keresztény magyarság családi életét, mindjárt elinduláskor gyönyörű példát állított eléje Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre harmonikus egységében. De a családi élet megszentelésén túl más, magasabb célja is voltak Istennek az első magyar szent család tagjaival. Nevezetesen meg akarta bennük személyesíteni azokat az alapvető erényeket, amelyek feltételei minden nép nemzeti nagylétének, sőt egyáltalában létének. A törhetetlen férfi energiát, az áldozatos női odaadást és a szűzies fiatalságot. Magyar népünk első királynéja Gizella Bajorország leánya volt. Édesapja Henrik bajor herceg, édesanyja Gizella burgundiai hercegnő. 980 körül született Gizella. Szent Wolfgang bencés szerzetes volt a nevelője. 996-ban volt az esküvője Szent Istvánnal Bajorországban. Szent nevelője a bencés szerzetesek buzgóságával oltotta a kis Gizella szívébe a szemlélődő lelkiséget. Férjénél egy fejjel volt magasabb. Eredetileg kolostorba akart lépni, hogy úgy szolgáljon Istennek. Amikor Géza fejedelmünk megkérte a kezét fia István számára, mégis beleegyezett a jövendő házasságba. Szent Adalbert püspök megértette vele, hogy sokkal nagyobb érdem Isten előtt, ha egy nagy nép társtérítője lesz a férje,

0: Veszprém püspöke, Szent Istvánnak második Szilveszter pápa küldött koronát, Gizella koronáját a magyarok készítették el. Legelőször városát szépítette meg, székesegyházat építetett, és apáca zárdát alapított. Közreműködött az esztergomi és a sólyóvásárhelyi kolostorok megalapításában. A királyné feladata volt a magyar föld templomait ellátni egyházi fölszerelésekkel. Nagyon szépen vart és hímzett. A mindmáig fennmaradt koronázó palás is az ő munkája. A koppány elleni csatához is két zászlót készített, Szent István vértanúnak, Szent Györgynek és Szent Mártonnak képét varta rájuk. István király törvényei szerint a templomok liturgikus könyveit és kelyheit a püspököknek kellett beszerezniük, de a miseruhákat és más fölszerelési tárgyakat a királyi udvarnak kellett adományoznia, s ennek intézését a király Gizellára bízta. A nagy műhely Veszprémben volt, munkatársai bajor és magyar udvarhölgyek voltak, akiket a veszprémi apácák irányítottak. Gizellával az élen mindenki dolgozott. Gizella példás feleség volt, aki mellett szentté tudott lenni István király és Imre herceg. Mekkora tanulság és figyelmeztetés ez ma is minden magyar édesanyának és feleségnek. Családjuk vallásossága és szentévállása részben az ő kezükben van. Nemzetünknek több gyermeket szült, akiket a jóisten még picikorukban elhívott apró szenteknek. Szerette a nagy királyt. Sokszor elkísérte lóháton, nehéz ellenőrző útjaira, mindig imádkozva érte. Nem ismert fáradtságot. Ha jó cselekedetekről, vagy ha a szegényekről és a szenvedőkről volt szó. Tudta, hogy Jézusának szolgál általuk. A vendégszeretetben pedig mindenkinek példát mutatott. A szentek rendkívüli jellemének kialakulásában nagy szerepet játszanak a szenvedések. Isten bőven adott neki is a földi keresztekből és bajokból. Magyar földre költözve sokat szenvedett a honvágy miatt. Gyermekeinek halála is megviselte anyai szívét. Különösen is megviselte, hogy nagy reménységük Imre herceg 1031-ben, körülbelül 24 éves korában meghalt. Isten akaratát alázatosan elfogadta Gizella, ezzel mind a mai napig bizonyítja életszentségét. Szent királyunk halála után özvegy napjaiban a sorra következő királyoktól sok keserűségben, megaláztatásban és meg nem értésben volt része. 48 esztendei itt léte után visszatért Bajorországba. Akkor valósította meg ifjúkori tervét, Passauban belépett a bencések kolostorába, mert éppen a bátyja Szent Henrik császár alapított. Két év múlva apátnő lett. Itt halt meg 1059-ben. A passaui Niedenburgi templomban temették el. Gizella királynét Magyarországon és Bajorföldön már a 12. század óta szentként kezdték tisztelni. Hivatalos boldoggá nyilvánítása csak 1911-ben kezdődött el. 1995-ben áldott csontjait sírjából kiemelték, s annak egy részét 1996-ban a Magyarországi Püspöki Kar kérésére a millecentenárium évében végleg hazahozták, és Veszprémben helyezték nyugalomra a föltámadásig. Imádságunkban Istent kérjük. Istenünk, aki első királynénkul adtad boldog Gizellát, és ő önfeláldozó buzgósággal fáradozott népünk megtérítéséért, kérünk, add meg az ő közben járására, hogy a nép, mint egykor, az igaz hitben egyé váljon Krisztus a mi Urunk által.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

legkegyesebb szűzanya, Mária. Soha se hallotta még senki, hogy te gyámoltalanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott. Segítségét esdekelt, vagy szószólásodat kérte. Én is hasonló bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, szűzek szent szűze. Hozzád jövök, anyám, és mint szegény bűnös, sóhajtózva lábadhoz borulok. Nevesd meg szavaimat, örök ígének szent anyja, hanem hallgasd meg kegyelmesen. Ámen.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlót hallanak. Idén is megrendezi a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a fülemülék éjszakáját. Néhány helyszín és időpont. A miskolci csorbató lesz a helyszíne most pénteken 17 óra 30-tól a fülemülék éjszakájának. Találkozó Miskolcon a József Attila utca 67 szám alatt a Mömax áruház parkolójában. A séta körülbelül 5 kilométer, és a sétát Somoskői Péter vezeti. Szintén Miskolcon az Estike Parkból indulva hallgathatjuk meg a fülemüléket május 9-én szombaton 18 óra 30-tól. A sétát Koleszár Péter vezeti. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tiszavasvári, keleti főcsatorna partja és a csónakázótóat helyszínt a fülemülék éjszakájának május 8-án pénteken 18 óra 30-tól. A találkozó a Tiszavasvári strandfürdő bejáratánál van. Polyák Ferenc lesz a túra vezető. Az élet fölsárken tavasz a Gárdonyi kertben. Május 10-én vasárnap 11 és 16 óra között várják az érdeklődőket a Gárdonyi házban. 11 órától rendhagyó játékos tárlatvezetés lesz a házon belül családoknak. Ezen kívül kézműves foglalkozás, meselakoma és mesélő műtárgyak várják az érdeklődőket vasárnap itt Egerben, a Gárdonyi házban, illetve annak kertjében 11 és 16 óra között. Kedves hallgatóink, programajánlót hallottak.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
3: 8 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Ha valaki bírálni akar azért, mert az evangéliumot hirdetem, azt igazság szerint tegye, mondta 14. Leó az újságíróknak, akik Donald Trump amerikai elnök kijelentéseiről kérdezték a Castel Gandolfói pápai rezidencia előtt. 14. Leó pápa kijelentette, az egyház küldetésének az evangélium hirdetése, a béke hirdetése számít. Ha valaki azért akar bírálni, mert hirdetem az evangéliumot, akkor tegye azt igazság szerint, mondta az egyházfő. A pápa megjegyezte, az egyház évek óta felemeli szavát minden típusú atomfegyverrel szemben. Ez vitathatatlan, tette hozzá. 14. Leó azon reményét fejezte ki, hogy szavai meghallgatásra találnak. Ami Marco Rubio amerikai külügyminiszter május 7-i vatikáni látogatását illeti, amely során a pápa fogadja őt, 14. Leó kijelentette. Reméli, hogy jó párbeszédet tudnak folytatni bizalommal, nyitottsággal, és meg tudják egymást érteni. Emlékeztetett, hogy megválasztását követő első szavaival békét kért mindenki számára. Hozzátette, pápává választása évfordulója a küszöbön áll, hiszen a bíborosok tavaly május 8-án választották meg. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász, közölte a segélyszervezet a távirat irodával. A Vára nyár programot a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni. Online a www.karitász.hu oldalon, továbbá banki átutalással a honlapon megtalálható számlaszámra, a közleményben a Vára nyár megjelöléssel. Azt írták, a Katolikus Karitász Vára nyár elnevezésű táborozási programja évről évre körülbelül 4000 hátrányos helyzetű gyermeknek biztosít ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőséget országszerte. A segélyszervezet adománygyűjtő kampányának célja, hogy biztosítani tudják a gyermekek táborokba való eljutását, illetve hogy még több programot szervezhessenek nekik. Kitértek arra, a segélyszervezet a szünidő 10 hete alatt az ország számos pontján szervez napközis és bentlakásos táborokat, amelyeken olyan családok gyermekei vehetnek részt, akiket a plébániai önkéntesek személyesen ismernek, és akik gyakran súlyos anyagi nehézségekkel küzdenek, vagy fogyatékossággal élnek. A táborok helyszínei balatoni üdülők, plébániák és egyéb közösségi szállások. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt. az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napirendjét az országgyűlés honlapján tették közzé. A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. A ház meghallgatja Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszámolóját az április 12-i országgyűlési választásról. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. A szünetben megtartott mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolást követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek. Ezzel megalakul az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Titkos szavazással a frakcióvezetők indítványára a korelnök javaslata alapján megválasztják az országgyűlés elnökét, majd nyílt szavazással alelnökeit és jegyzőit. Végül az időjárásról. Felhős időre van kilátás kisebb szakadozásokkal. Délutántól nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet. A Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt a nap. Több helyen nagyobb számban hazánk délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. Estére a csapadék súlypontja északkeletre helyeződik, de az Észak-Dunántúlon is előfordulhatnak még csapadékgócok. A délnyugati déli szelet élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 20 és 25 fok között alakul. Híreket hallottak.
2: Reklám.
5: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
6: XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
7: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett.
2: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
8: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
8: Keresztényélet.hu.
9: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2026. május 7-én csütörtökön. A technikai munkatárs Bilincsik Márton, valamint a zenei szerkesztő Németh Tamás nevében is. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, ezt követően pedig megismételjük reggeli beszélgetésünket szombatról. És ebben Szabó Anikóval, a Máltai Szeretett Szolgálat regionális karitatív tevékenységért felelős vezetőjével beszélget a mindennapokról, intézményekről, nagylelkűségről, önkéntesek toborzásáról, lelki gyakorlatokról és zarándoklatokról a szerkesztő Molnár András.
10: Egy adományozónak nehezen megfogható dologra, nem biztos, hogy adományozni fog. Fontos, hogy lássák, hogy milyen célcsoportnak és milyen eszközre, vagy milyen programra gyűjtünk adományokat, és emellett, hogy egy konkrét célt is lássanak, nagyon fontos az is, hogy hitelesek maradjunk, és visszajelzéseket adjunk.
11: Szoktatok visszajelzni?
10: Így van, igen. Az adománygyűjtő programjainkról rendszeresen adunk visszajelzéseket, beszámolókat, fényképeket szoktunk megosztani az adományozókkal, illetve az önkéntesekkel is.
1: 9 órakor híreket mondunk, utána segíthetünk. A mai műsorban a Miskolci Állatsegítő Alapítványt keresünk fel, akik minden nap körülbelül 200 kutyáról gondoskodnak. A hely történetéről, lehetőségeiről, korlátairól, önkénteseiről, csiprendszerről és örökbefogadásról is szó lesz. Ajánlunkban Horváth Rita menhely vezetőt hallják.
12: Nagyon fontos az, hogy a környezetbe ne okozzon problémát, akár a kutyak kifelszedéséről gondolok itt, hogyha elviszük sétáltatni a kutyát. Nagyon fontos az, hogy amit mondtam, és átgondolva, akár egy kinti kutyáról beszélek, hogy biztosítva legyen a feje felett a fedél, az, hogy minden nap friss víz legyen, naponta legalább minimum egyszer legyen etetve, lehetőség szerint ne láncon legyen tartva, lehet Magyarországon láncon tartani állatot, minimum 3 méteres láncon, és csak is úgy, hogyha életvitelszerűen tilos tartani, ha legalább naponta egyszer egy fél órára el van engedve, vagy elviszik sétálni.
1: 9 órától külön válik kisújszállási és Törökszent Miklósi adóink műsora. Napról napra című összeállításunkban többek között egy beszélgetést hallhatnak Berecné Dobos Judit gyógypedagógus logopédussal.
13: Vannak kultúrák, ahol igen fiatalon azért lépnek ki a fizikai keretek közül a fiatalok, tehát azért nem bírják a földi terheket, mert picikoruktól kezdve külső képeket kapnak, és a fantázia, a reproduktív és aztán a produktív fantázia nem tud kiépülni, nincs meg a fantázia átemelő, túlélést elősegítő kialakultsága a rendszerükben.
1: Szintén külön műsorra jelentkezünk Tokai Adonkon 9 órától, a hírek után kilátó, és ebben Tótné Mózer Anna Mária, a budapesti Rotunda énekegyüttes vezetője és a kórus tagjai mutatják be közösségüket. A tagok közül most Tőkés Bodor Péter szólal meg.
14: A kórusba való belépésem egy elég érdekes dolog volt, ugyanis az egyik kórustag, akit régebbről ismerek, ajánlotta fel magát a kórusba való belépést, mivel hogy éppen egy tenoristát kerestek a kórusba, egy nagyobb szabású musical produkcióhoz, és azután így benne maradtam a kórusvezető tanácsára az énekkarban, és azóta sem bántam meg ezt a döntésemet, mivel nagyon színvonalas előadásokat produkálunk.
1: 10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát, hírek majd kerengő. Fantomfájdalom címmel jelent meg dr. Margittai Gábor könyve. Az íróval, aki a Magyar Összetartozás Intézetének igazgatója, Pécsi Krisztina beszélget.
15: Az egyik fő aktualitása mindenképpen az volt, hogy 35 éves kutatómunkánkat foglaltam össze, Major Anitával végrehajtott expedícióinkat és azokat a mély szorványban tett látogatásainkat, amelyek egyszerre vezetnek földrajzi és mondjuk időszakokhoz, korszakokhoz vezető területekre. De valójában ez a kérdés foglalkoztatott mindvégig bennünket, hogy mi az aktualitása annak, hogy emlékezetpolitikai és identitáspolitikai kérdésekkel bíbelődjön az ember a 21. század elején, amikor annyi minden megváltozik percről percre, és leginkább az emlékezetünk változik.
1: 10 óra 45-kor jelentkezünk a Lélekszavával, melyben Magsó Péter atya folytatja Jézus mennybe meneteléről szóló elmélkedését.
16: Sőt, ilyenkor beszélgetünk, imádkozunk, ők maguk kérik, hogy imádkozzunk, és nem csak egy rövid mi atyánk üdvözlégy, hanem egy rózsafűzérttel imádkozunk. És miközben ez történt, az egyikőjük megragadta a kezemet, és megcsókolta, és hosszan, könnyezve, és úgy erősen fogta a kezemet. És abban a pillanatban én két dolgot biztosan tudtam. Az egyik az, hogy ő az én kezemben Jézus kezét fogta meg a pap kezében, és abba kapaszkodott, és azt csókolta. Krisztus kezét ragadta meg az én kezemben.
1: A 11 órai híreket mustármagunk ismétlése követi Kedről, és ebben Lóci Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke, a családi élet és a hivatásébresztés iskolai kereteinek lehetőségeiről beszél. 12:30-tól megismételjük a Vatikáni rádióadását, majd a napversét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk a Regina Célit, 12:05-től pedig egyházi híreket hallanak Sinkovics Andrea szerkesztésében. Szólj, Uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el ezt követően, és a szentek szent életű emberekben Boldog Gizella életéről hallanak. Elmondjuk még az imát Csepelényi György vértanú boldogávatásáért, és 13 óra előtt még névnap és kalendárium című kis műsorainkat is figyelemmel kísérhetik. A 13 órai híreket követően pedig hallgassuk együtt zenei összeállítás szól. Műsorismertetést ma is legközelebb 13 óra 55 perckor hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik addig is, mindannyiuknak szép napot és jó rádiózást kívánok!

reggeli beszélgetés. Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. A mai műsorban Szabó Anikóval, a Máltai Szeretett Szolgálat regionális karitatív tevékenységért felelős vezetőjével beszélgetek, akivel mindennapokról, intézményekről, nagylelkűségről, önkéntesek toborzásáról, lelki gyakorlatokról és zarándoklatokról is szót ejtünk. Tartsanak velünk, egy rövid zene után kezdünk is.

0: mai témánk, a Máltai Szeretett Szolgálat. Vendégem a stúdióban Szabó Anikó, a Máltai Szeretett Szolgálat regionális karitatív tevékenységért felelős vezetője. Szeretettel köszöntelek.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Miért pont a Máltai? Hogyan találkoztál a Máltaival? Hogyan szólítottak meg téged?
1: Én 2005-ben vagy 2006-ban, már nem is emlékszem rá pontosan, középiskolában találkoztam először a szeretett szolgálattal. Volt egy osztálytársam, aki nagyon szeretett volna önkénteskedni, és ő vette fel a kapcsolatot a szeretett szolgálattal, és hát mi néhányan mentünk vele, és csatlakoztunk ehhez a kezdeményezéséhez. És akkor Sárospatakon egy tartós élelmiszergyűjtő akcióba csatlakoztunk be, illetve részt vettünk egy néhány napos táborban, ahol nem csak Magyarországról, hanem külföldről is voltak önkéntesek, és tulajdonképpen ez a pár alkalom volt az, ami annyira megfertőzött minket, hogy többen utána a szociális területen is folytattuk a munkát. Ez meghatározta a pályaválasztásunkat, és hát tulajdonképpen én azóta is ezen a területen tevékenykedem.
0: Mi az, ami megtetszett a Máltaiban és ebben a szolgálatban?
1: Én azt szeretem a legjobban, hogy mindenkihez lehajolunk, és mindenkinek megpróbálunk segíteni, és tesszük ezt hittel és elhivatottsággal. Szerintem az a legszebb a mi munkánkban, hogy nem egy munkaként tekintünk erre a szolgálatra, hanem hivatásként.
0: Kozma Imre atyát ismerted?
1: Én személyesen egyszer találkoztam vele, tulajdonképpen nem közvetlenül, hanem egy szentmisén vettem részt, de nyilván a munkásságáról és a szeretett szolgálatnak a megalapításáról, arról azért sokat tudok, és ismerem az ő munkáját.
0: Néhány szóban a Máltai Szeretett Szolgálat történetét foglaljuk össze, hogy mik voltak a legfontosabb állomások vagy helyszínek.
1: 1989-ben alakult, Kozma Imre atya alapította ugye a Szeretett Szolgálatot, tulajdonképpen a 37 éve működő szolgálat alapjait az önkéntesek adták meg, önkénteseket toborzott és belőlük építette fel tulajdonképpen ezt az országos karitatív szervezetet, ami tulajdonképpen már az egyik legnagyobb karitatív szervezet az országban.
0: Az önkéntesek koordinálása hozzátartozik, ugye? Néhány szót a munkádról, erről a részéről a munkádnak. Hogyan is szólítjátok meg az önkénteseket? Kiket kerestek? Milyen a jó önkéntes?
1: Van két kollégám, akik ők önkéntes koordinátorok, és tulajdonképpen ennek a feladatnak a nagy részét most ők végzik. A fiatalokat úgy próbáljuk megszólítani, hogy a középiskolákba járunk be, és érzékenyítő foglalkozásokat tartunk osztályoknak. Ezt igyekszünk már 9. osztályban elkezdeni, hogy legyen egy folyamat tulajdonképpen, hogy sokkal tovább tudjunk velük foglalkozni, és minél több embert elérjünk, illetve el tudjuk mélyíteni bennük azt, hogy empatikusak és szociálisan érzékenyek legyenek, illetve nagyon sok civil rendezvényen is jelen vagyunk, városokban, vagy kisebb településeken is, akár a helyi programokon is részt veszünk, illetve részt vesznek az önkéntes csoportjaink, és ezzel próbálják meg a szeretett szolgálatnak a tevékenységét népszerűsíteni, és az érdeklődőket bevonni a munkába, hogy segítsenek a rászorulóknak, segítsék az intézményi programjainkat, és hát csatlakozzanak hozzánk.
0: Milyen a jó önkéntes? Milyen kvalitások, tulajdonságok jók, ha megvannak, hogyha valaki önkéntes munkát vállal?
1: Szerintem nagyon fontos, hogy egy önkéntes türelmes és toleráns és empatikus legyen, mert nagyon nehéz a rászorulókkal találkozni, hiszen rengeteg problémával küzdenek, tulajdonképpen nem az adatot meg nekik, mint mint másoknak, és fontos, hogy türelmesek és megértőek legyünk velük. Úgy, én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb az önkéntesekkel.
0: A rászorulókat hogyan találjátok meg? Tehát kopogtatnak, vagy ti keresitek? Hogy működik ez?
1: Nagyon sokan ők találnak meg minket. Ismerik a szeretett szolgálatot, ismerik a tevékenységünket, ismerik az önkéntes csoportjainknak a lehetőségeit, tehát nagyon sokan fordulnak hozzánk, de nyilván az intézményeinken keresztül mi is megtaláljuk azokat az embereket, akik szégyellik azt, hogy maguktól bejöjjenek és keressenek meg minket, mert nem feltétlenül mindig csak az a rászoruló, aki a mi ajtónkon kopogtat. Nagyon sokan szégyellik azt a helyzetet, azt a körülményt, amiben vannak, és nekünk kell hozzájuk fordulnunk és segítenünk őket.
0: Valamikor embertársaik hívják fel a figyelmeteket a rászorulókra, tehát akik a szomszéd vagy
1: igen,
0: családtag előfordul.
1: Igen, van olyan is, amikor az utcabeliek, szomszédok vagy a településről valaki jelzi a problémát, de nem olyan régen. Nekem volt egy olyan esetem is, amikor tulajdonképpen egy szolgáltató ügyfélszolgálatán dolgozó hölgy írt nekünk levelet egy családdal kapcsolatban, és kérte, hogy keressük meg ezt a családot, és próbáljunk segíteni rajtuk, és én ennek borzasztóan örültem, mert hogy egyébként megismerve őket, azt gondolom, hogy soha nem fordultak volna hozzánk segítségért, de hál' Istennek tudtunk nekik segíteni. Nyilván a minden problémájukat nem tudjuk megoldani, de amennyit a lehetőségeink engednek, azt igyekszünk megtenni.
0: Most zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Szabó Anikóval, a Máltai Szeretetszolgálat regionális karitatív tevékenységért felelős vezetőjével. Beszéljünk a miskolci intézményekről. Nagyon szerteágazó, tehát több helyszínen is ott vagytok. Néhány szót egy-egy intézményről, így a miskolci körülményekről.
1: A Miskolcon van egy 50 férőhelyes hajléktalanok átmeneti szállása, ahol tartós bentlakást biztosítunk a hajléktalanoknak. Ez tulajdonképpen egy vagy két év, amíg ott lehetnek, és akkor megpróbálunk nekik olyan segítséget nyújtani, amivel önállóan ki tudnak menni, és munkát tudnak vállalni, alberletet tudnak fenntartani, vagy nagyon ritka esetben, de saját lakáshoz tudnak jutni. Egyébként a hajléktalan ellátásban van még egy nappali melegedőnk és egy éjjeli menedék helyünk is. Ápolási otthont működtetünk a Diósgyőrben, ahol 74 betegnek tudunk férőhelyet biztosítani. Ők azok, akik tulajdonképpen 0-24 órás felügyeletet igényelnek, és egy egészségügyi ellátásra van szükségük. Van Miskolcon egy 25 férőhelyes idősek otthona, ahol tulajdonképpen már ugye életük végéig velünk vannak az idősek, és végig kísérjük őket ezen az úton. Gyerekekkel is foglalkozunk, Jukóvölgyben és a Tetemváron van közösségi házunk, Jukóvölgyben működtetünk biztos kezdett gyerekházat és egy tanodát is, illetve az avasi lakótelepen van egy máltai játszótér, ahol nem csak egy, tehát ezt nem egy klasszikus játszótérnek kell elképzelni, hanem ott szociális alapszolgáltatást végzünk, és nem csak gyerekek járnak be hozzánk játszani a játszótérre, hanem családok keresik fel a játszóteret, és amíg a gyerekek játszanak, addig a kollégák pedig a családgondozást végzik tulajdonképpen a szülőkkel. Így vagyunk jelen.
0: A szociális alapgondozásról néhány szót, hogy mit is jelent ez a fogalom?
1: Hát ez a család segítés tulajdonképpen. Adományokat osztunk a játszótéren, illetve hivatalos ügyek intézésében segítünk, életvezetési tanácsadásokkal próbálunk meg ezeknek a családoknak segíteni, illetve hát a közösségi programokon keresztül van lehetőségük bekapcsolódni ezekbe a programokba, közösségi élményeket szerezni, új embereket megismerni.
0: A bentlakásos intézményekben gondolom általában teltház van, vagy várólistátok is van, ugye?
1: Igen. Az idős otthonban nagyon sok a várakozó, de az ápolási otthon férőhelyeire is sokan várakoznak. Hát népszerű a szolgáltatás tulajdonképpen.
0: Beszéljünk a karitatív tevékenységről olyan szinten, hogy mit gyűjtötök, tehát mi a legfontosabb, amit szeretnétek a rászorulóknak eljuttatni?
1: Amit a legtöbbször kérnek tőlünk, az a ruházat és a tartós élelmiszer. Ez a legtöbb megkeresés tulajdonképpen, de nagyon sokszor kérnek tőlünk bútorokat, tisztálkodási szereket, tisztítószereket. Tulajdonképpen mindent gyűjtünk, mert mindent fel tudunk használni, mindent oda tudunk adni valakinek, mindennek megvan a helye. Vannak időszakosan adománygyűjtő kampányaink, amikor a iskola kezdés előtt például a tanszereket gyűjtjük, erre van egy kifejezetten ehhez kapcsolódó kampányunk, és az Adni Öröm tanszergyűjtés, ami mindig augusztusban van. A karácsonykor van ugye az Adni Öröm tartós élelmiszergyűjtő akciónk, de gyűjtünk iskolatáskákat is iskola kezdés előtt, gyereknapkor játékokat, tehát tulajdonképpen mindent.
0: Mikor van a legnagyobb szükség a segítségre szerinted, ha lehet így az évben gondolkodni, hogy vannak olyan kampányidőszakok, amikor különösen sok kérés érkezik, vagy sokkal több segítséget szükséges összegyűjtenetek?
1: Az év második fele az, amikor már sokkal több megkeresés érkezik hozzánk. Itt el szokott kezdődni ugye az iskola kezdéssel, ami nagyon megterhelő a családoknak, főleg a több gyerekes családoknál ez egy nehéz időszak anyagilag, úgyhogy akkor már elkezdődik egy intenzívebb kérés felénk, de tulajdonképpen a karácsony előtti időszak az, amikor meg rengetegen fordulnak hozzánk a segítséget. Nyilván ez annak is köszönhető, hogy ugye karácsonykor az élelmiszergyűjtő akciónk során sokkal több családot tudunk támogatni, hiszen akkor rengeteg élelmiszert és rengeteg felajánlást kapunk, amit el tudunk juttatni, de az év eleje is még azt lehet mondani, hogy amikor vége van az ünnepeknek, akkor utána egy nehéz időszak kezdődik, mert a január az nagyon hosszú szokott lenni. Úgyhogy ez tulajdonképpen szeptembertől január végéig.
0: Most zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Szabó Anikóval, a Máltai Szeretetszolgálat regionális karitatív tevékenységért felelős vezetőjével.
1: Nem csak kampányszerűen segítetek, hanem folyamatosan is, gondolom, van egy réteg, van egy csoport, akiknek akár hetente, vagy majdnem minden nap, vagy hetente többször is szükség van a segítségre. Tapasztaljátok ezt?
2: Igen, nagyon sokan vannak, akik rendszeresen kérik a segítségünket. Vannak önkéntes csoportjaink, illetve az intézményekhez is vannak visszajáró rászorulók. Az önkéntes csoportjaink egy része pékárut is szokott osztani az élelmiszermentésnek köszönhetően. Nekik tulajdonképpen már van egy kialakult kör, akik rendszeresen hétről hétre járnak, de tulajdonképpen igen, azt lehet mondani, hogy nagyon sokan visszajárnak hozzánk.
1: Hosszú ez a lista, a rászorulók listája? Gondolom nagyon hosszú.
2: Meg nem tudnám satszolni, hogy mennyi. Rengeteg emberrel kerülünk kapcsolatba. Tulajdonképpen, hogyha az egész szeretetszolgálatot nézzük, akkor azt szokták mondani, vagy szoktuk mondani, hogy naponta 17 ezer emberről gondoskodunk. Nyilván ez az intézményeinkben élőkre is vonatkozik, de hogy rengeteg emberrel vagyunk kapcsolatban.
1: Mekkora földrajzi terület tartozik hozzád, vagy a feladataidhoz?
2: Én az észak-magyarországi régióban, tehát Borsodaba, Új-Zemplén, Nógrád és Heves vármegyékben dolgozom, és az ottani önkéntes csoportjainkkal és intézményeinkkel vagyok kapcsolatban.
1: Hány csoport van ebben a három vármegyében?
2: 14 aktívan működő csoportunk van most.
1: Várjátok újabb csoportok alakulását? Tehát lehet ezt kihasználni, ezt a műsort arra is, hogyha valaki kedvet érez, akkor hogyan is működik, hogyan lehet alapítani egy önkéntes csoportot?
2: Mindig örülünk a kezdeményezéseknek, hogyha valaki önkéntes csoportot szeretne alapítani. Kicsi a kezdeményezés, azt lehet mondani. Most van egy fiatalokból álló kis csapat, akik a tavalyi évben jelezték, hogy ők szeretnének önkéntes csoportot alakítani. Az ő önkénteskedésük, az ő munkájuk az most még tart, hivatalosan ők még nem alakultak meg, de nagyon örülünk már annak is, hogyha a csoportjainkhoz, a már meglévő csoportjainkhoz szeretnének csatlakozni, mert hát tulajdonképpen előregedőben vannak a csoportjaink, és nagy szükség lenne, és nagy segítséget jelentene, hogyha a fiatalabbak is csatlakoznának, és tovább vinnék azt a munkát, azt az elhivatottságot, amivel a mostani csoporttagjaink végzik a szolgálatot.
1: Részben válaszoltál a következő kérdésemre, hogy átlag korosztályban melyik az a korosztály, akiket legkönnyebb megszólítani, vagy leginkább számíthattok rájuk?
2: Most a csoportjaink nagy része nyugdíjasokból tevődik össze. Nagyon sok munkatársunk is csatlakozott már az utóbbi években, és vállalnak a munkaidőn túl is önkéntes szolgálatot. Azt látjuk, hogy a friss nyugdíjasok azok, akik szívesebben csatlakoznak most, hiszen felszabadul az idejük, és szeretnének valami hasznosat végezni, de nagyon, nagyon örülnénk egyébként a fiatalabbaknak és az aktív korúaknak, a diákoknak meg még inkább.
1: Nehéz lehet akár nap mint nap a szegénységgel találkozni, és szomorú, nehéz emberi sorsokkal. Hogyan tudtok segíteni az önkénteseknek, hogy ezt feldolgozzák, és akár így éljék?
2: Nagyon sok beszélgetésre van szükség, amikor egy önkéntes részt vesz a programjainkon, vagy aktívan segít az adományosztásokban. Sokat kell, hogy beszélgessünk velük, mert figyelnünk kell arra, hogy belőlük ezek a tapasztalások milyen érzéseket váltanak ki. Illetve a beszélgetések mellett azért szervezünk nekik olyan programokat is, ahol ők is egy kicsit ki tudnak kapcsolódni, és fontosnak tartjuk a közösségépítést is, hogy ők is egy olyan közösségé alakuljanak, ahol egymásra is számíthatnak, és egymást is tudják támogatni, nem csak a rászorulóinkat, hanem egymásnak is segítséget nyújtanak.
1: ezen túl lelki gyakorlatokat is, ugye, és zarándoklatokat szerveztek.
2: Így van, nagy hangsúlyt fektetünk a lelki életre is. Az önkéntes csoportjainknál mindenkinek van egy lelki vezetője, aki tulajdonképpen szentségimádásokkal, lelki gyakorlatokkal, beszélgetésekkel támogatja őket, és működteti a csoportnak a lelki életét. Emellett pedig a régióban már most harmadik éve szervezünk regionális lelki zarándoklatot. Ez nem csak a csoporttagjainknak, hanem a munkatársainknak is szól. Ez tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egy ilyen 120-130 fős érdeklődés azért van rá régiós szinten, és ez egy egész napos program, amihez csatlakozik a regionális lelkivezetőnk, illetve a csoportoknak a lelkivezetői is, és egy közös összefogással szervezik meg az önkénteseknek és a munkatársaknak ezt a napot. Ez általában egy szentmisével kezdődik, és a délutáni részben pedig lelki gyakorlatokat szoktak tartani.
1: A zarándoklatnak mi a célja, hová zarándokoltok?
2: Az első éven Mátra-Verebély-Szentkúton voltunk, a tavalyi évben egy falluskúti zarándoklaton vettünk részt, és az idén pedig Máriapócsra szervezzük a résztvevőknek ezt a zarándoklatot.
1: Körülbelül hány főt vártok egy-egy ilyen zarándoklatra?
2: Hát egy 120 fő mindig a cél, de ezt túljelentkezés is szokott azért lenni. Nyilván menet közben vannak lemorzsolódások, vagy van, akinek úgy jön ki a munkája, hogy mégsem tud részt venni, de hogy ez a 120 fő az egy reális cél.
1: Mi a helyzet, milyen a kapcsolat a többi szeretett szolgálattal? Tehát ez egyfajta verseny, pozitív értelemben, vagy hogy képzeljük el?
2: Nem verseny. Tulajdonképpen kevés kapcsolat van nekem közvetlenül a munkám során más szervezetekkel, hogyha olyan rászoruló fordul hozzánk, ahol tudom, hogy másik szervezet van jelen azon a településen, akkor nyilván fel szoktuk venni velük a kapcsolatot, és egyeztetünk a lehetőségekről, és hogyha olyan segítségnyújtásra van szükség, amit ők nem tudnak biztosítani, de a szeretett szolgálat igen, akkor nyilván egy összefogással segítjük a rászorulókat. De nincs, tulajdonképpen ugyanazért a célért dolgozunk.
1: Az adományozóknak mi a fontos szerinted? Tehát hogyan lehet a szíveket úgy megnyitni, hogy a jó szándékot akár tettekre váltsák? Tehát mik a legfontosabb dolgok szerinted? Tehát az önkénteskedésben és abban, hogy mondjuk jó helyre kerüljön az adomány. Ez egy fontos szempont, ugye, hogy biztos legyen abban, hogy jó helyre kerül.
2: Igen, nagyon fontos, hogy egy konkrét célt határozzunk meg, hogy mire gyűjtünk adományokat, mert egy adományozónak nehezen megfogható dologra nem biztos, hogy adományozni fog. Fontos, hogy lássák, hogy milyen célcsoportnak és milyen eszközre vagy milyen programra gyűjtünk adományokat, és emellett, hogy egy konkrét célt is lássanak, nagyon fontos az is, hogy hitelesek maradjunk, és visszajelzéseket adjunk.
1: Szoktatok visszajelzni?
2: Igen. Az adománygyűjtő programjainkról rendszeresen adunk visszajelzéseket, beszámolókat, fényképeket szoktunk megosztani az adományozókkal, illetve az önkéntesekkel is. Tehát az önkénteseknek is, hogyha egy programon segítenek, akkor visszajelzünk akár egy közösségi oldalon megosztott poszttal, vagy e-mailben, de fontos, hogy visszajelezzünk.
1: A te szolgálatodban mi a siker, mit nevezel sikernek?
2: Hát ezt nehéz meghatározni, hogy mi számomra a siker. Én azt szoktam mondani, hogy nekem az amikor egy program úgy fejez

0: hogy valamit hozzáadtak ehhez a munkához, amit mi végzünk.
1: Anikó, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.

belefért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 3/4 órában Szabó Anikóval, a Máltai Szeretetszolgálat regionális karitatív tevékenységért felelős vezetőjével beszélgettünk. Én búcsúzom és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ha valaki bírálni akar azért, mert az evangéliumot hirdetem, azt igazság szerint tegye, mondta 14. Leó az újságíróknak, akik Donald Trump amerikai elnök kijelentéseiről kérdezték a Castel Gandolfói pápai rezidencia előtt. 14. Leó pápa kijelentette, az egyház küldetésének az evangélium hirdetése a béke hirdetése számít. Ha valaki azért akar bírálni, mert hirdetem az evangéliumot, akkor tegye azt igazság szerint, mondta az egyházfő. A pápa megjegyezte, az egyház évek óta felemeli szavát minden típusú atomfegyverrel szemben. Ez vitathatatlan, tette hozzá. 14. Leó azon reményét fejezte ki, hogy szavai meghallgatásra találnak. Ami Marco Rubio amerikai külügyminiszter május 7-i vatikáni látogatását illeti, amely során a pápa fogadja őt, 14. Leó kijelentette. Reméli, hogy jó párbeszédet tudnak folytatni bizalommal, nyitottsággal, és meg tudják egymást érteni. Emlékeztetett, hogy megválasztását követő első szavaival békét kért mindenki számára. Hozzátette, pápává választása évfordulója a küszöbön áll, hiszen a bíborosok tavaly május 8-án választották meg. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász, közölte a segélyszervezet a távirati irodával. A Vár a nyár programot a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni. Online a www.karitász.hu oldalon, továbbá banki átutalással a honlapon megtalálható számlaszámra a közleményben a Vár a nyár megjelöléssel. Azt írták, a Katolikus Karitász Vár a nyár elnevezésű táborozási programja évről évre körülbelül 4000 hátrányos helyzetű gyermeknek biztosít ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőséget országszerte. A segélyszervezet adománygyűjtő kampányának célja, hogy biztosítani tudják a gyermekek táborokba való eljutását, illetve hogy még több programot szervezhessenek nekik. Kitértek arra, a segélyszervezet a szünidő 10 hete alatt az ország számos pontján szervez napközis és bentlakásos táborokat, amelyeken olyan családok gyermekei vehetnek részt, akiket a plébániai önkéntesek személyesen ismernek, és akik gyakran súlyos anyagi nehézségekkel küzdenek, vagy fogyatékossággal élnek. A táborok helyszínei balatoni üdülők, plébániák és egyéb közösségi szállások. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napirendjét az országgyűlés honlapján tették közzé. A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. A ház meghallgatja Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszámolóját az április 12-i országgyűlési választásról. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. A szünetben megtartott mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolást követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek. Ezzel megalakul az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Titkos szavazással a frakcióvezetők indítványára a korelnök javaslata alapján megválasztják az országgyűlés elnökét, majd nyílt szavazással alelnökeit és jegyzőit. Végül az időjárásról. Felhős időre van kilátás kisebb szakadozásokkal. Délutántól nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet. A Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt a nap. Több helyen nagyobb számban hazánk délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. Estére a csapadék súlypontja északkeletre helyeződik, de az Észak-Dunántúlon is előfordulhatnak még csapadékgócok. A délnyugati déli szelet élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 20 és 25 fok között alakul. Híreket hallottak.
3: Reklám.
4: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2 fél éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
5: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterhazy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterhazy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
6: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életed.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
7: Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Ma a Miskolci Állatsegítő Alapítványt, a Mását keressük fel, és történetéről, lehetőségeiről, korlátairól, önkénteseiről, felelős állattartásról, csiprendszerről és örökbefogadásról is lesz szó. Horváth Rita menhelyvezetővel beszélgetek egy rövid zene után. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Rita, szervusz!
1: Üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat!
0: Mesélj a Miskolci Állatsegítő Alapítvány történetéről. Egy nagyon hosszú és tartalmas történetről van szó.
1: Igen, idén vagyunk 26. éve, hogy a menhelyünk alakult, és az alapítványunk. Ezt 4 fiatal hölgy alapította. Azt szerette volna, hogy Miskolcnak legyen egy állatmenhelye. Egy olyan állatmenhelye, ahol a balesetes kóborállatokat gyógyítgatják, és utána pedig gazdásítják őket. Így alakult a menhelyünk, és először egy ideiglenes befogadónál tettük le a kutyákat, és ő gondozta, aztán egy menhely jött létre Pingyomon, ahol egy olyan 100 férőhelyes menhely volt, ez a saját területünk volt, viszont sajnos ez egy természeti katasztrófa miatt megsúvadt, 7-8 körül elkezdett süllyedni, és a kennelek így eltávolodtak egymástól, 3-4 méteres szakadékok alakultak ki, és rá kellett jönnünk, hogy el kell költöznünk, és akkor pedig elköltöztünk ide a Sajó-szigeti útra, itt alakítottunk ki egy jó kis telephelyet, először egy kenelsorral kezdtük, és utána nem olyan sokkal építettünk egy másik kenelsort, ami az Európai Unió szabványainak megfelelő menhelyet hoztunk létre, és egy olyan 180 férőhelyes most a menhelyünk, ahol sajnos mindig telt házzal küzdködünk, most is körülbelül egy olyan 200 kutya van a menhelyen, és amit mondtam, elsősorban a balesetes kóborállatoknak a menhelye vagyunk mi, őket próbáljuk gazdásítani, meggyógyítani, gazdásítani utána, de nyilván a időzélbetett sima kóborkutyákon is próbálunk segíteni.
0: Na, hogyan kerülnek hozzátok a kutyusok? Tehát, ha valaki lát egy elütött kutyust, az hív titeket?
1: Igen, mindig így van, általában bejelentés, akár Facebook alapján, akár telefonhívás alapján megyünk ki elütött, bajba jutott állatokon. Itt nem csak elütött kutyákról van szó, akár állatkínzás, emberi kegyetlenség által okozott, bántalmazott kutyák is kerülnek be a menhelyünkre, és kerülnek be olyan is, akik például egy sima kóbor kutyák viszont akár bőrbetegségbe szenvednek, olyan bajuk lett, ami nők nyilván maguknak nem tudod a gyógyítani, és nem kapnak embertől gyógyítást, és azok kerülnek be a menhelyünkre. Itt gondolok olyan, hogy elfertőződött bőrbetegségbe, aki mondjuk, ha már nyár van és beköpi a légy, vagy olyan sérülése lett, amit nyilván nem tud meggyógyítani, és úgy kerülnek be a menhelyünkre. Macskákon is szoktunk segíteni, ugyanilyen bajba jutott macskákon, mi vagy macska menhelyünk nincsen, hanem egy ilyen kialakított kis krízis központunk van, ahol egy olyan 15-20 cicát tudunk befogadni körülbelül, és ezekon is szoktunk segíteni, de kifejezett macska menhelyünk nincsen, szóval ilyen, úgymond idézőjelben sima kóbor cicákat nem tudunk befogadni.
0: Körülbelül 200 kutyus van jelenleg is itt, hát ez egy hatalmas feladat, amit akár az etetésre gondolunk, de a sétáltatásra és az igények, egyéb igények kielégítésére állatorvos is szükséges. Hányan vagytok?
1: Összesen 10 alkalmazott van a menhelyen, de ezt úgy kell elképzelni, hogy ők ilyen. Szóval itt vannak folyamatosan, nincsen ünnepnap, nincsenek semmilyen olyan családi ünnep, amikor szinte mindig otthon tudunk lenni, itt folyamatosan vagyunk beosztva, 8 órától 4 óráig vagyunk a menhelyen, és ez nyilván hatalmas nagy teher ennyi állattal foglalkozni, és egy nagyon-nagyon nagy szükségünk van az önkéntesekre is. Szerencsére vannak önkénteseink, de azokat is folyamatosan várjuk, ha jelentkeznek, nagyon nagy szeretettel várjuk őket, mert ők tudjanak segíteni például a sétáltatásban. Amikor azt a lehetőséget adják meg, amikor például kicsiket rezve vannak bezárva, de legalább van idő kivinni őket egy 10 percre is sétálni, ez hatalmas nagy segítség nekik, ment az állatoknak, meg nyilván nekünk is embereknek, mert ezt nem mindig tudjuk megoldani sajnos azt, hogy sétáljanak ezek az állatok, de pont ezért is hoztuk létre a kutyagolás rendezvényünket, ami minden hónap második vasárnapján jön létre, amikor ezeket az állatokat az emberek el tudják vinni sétáltatni, 1 óra és fél 4 között lehet kivinni őket, és itt a menhelyünk mellett van egy hatalmas nagy gát, ahol őket lehet sétáltatni. De visszatérve arra, hogy szóval nyilván kevesen dolgozunk a menhelyen, kevés ember van, de próbáljuk őket teljesen tisztességesen és szépen ellátni őket. Van az orvosi szobánk, ahol 2 ember van ott folyamatosan felváltva. Van egy karantén részlegünk és egy úgynevezett óvoda részlegünk, meg a cicaházunk, ahol szintén 2 ember próbálja ezt ellátni. Van a hátsó kennel sorunk, ahol a időzőben régebbi kutyák vannak oda betéve, ott van a legtöbb kutya bent, ott három fiú próbálja őket ellátni, és van az árubeszerző kollégánk, és vagyok én például, aki a kóborállatokért megy ki, és még van egy irodás kollégánk. Úgyhogy, és hát kettő irodás kollégánk van, meg van egy olyan kollégánk, aki a kifejezetten arra szokott specializálni, amikor kitelepülésünk van, és akkor ott próbál helyt állni. Kevesen vagyunk sajnos, de próbáljuk megoldani így is azt, hogy szépen dinamikusan működjön itt a munka.
0: A hallgatóknak elárulom, hogyha kinézek az ablakon, legalább öt fiatalt látok, akik sétáltatják felváltva a kutyusokat, ők önkéntesek?
1: Van nálunk ez az 50 órás program, ami az érettségihez kell a fiataloknak, és ilyenkor, amikor például most érettségi szünet van, ilyenkor belátogatnak hozzánk, és ilyenkor tudják ezt a kötelező 50 órás sétáltatást, vagyis a kutyagolást, mindig kutyagolást úgymond, ez beosztás alapján szoktak ők jönni, adunk nekik maximum 4 ember lehet ilyenkor a menhelyen, mert nyilván azért őket felügyelni is kell, főleg aki jönnek ide, nem tudják, hogy mi hogy működik, el kell nekik magyarázni, azért ők még újak, ők sétáltatják a kutyákat, meg rehabilitálják is, a félős kutyákat szoktuk még nekik odaadni, hogy szeretgessék, simogassák, vagy mondjuk, hogy menjenek be a kennelbe, és akkor ott foglalkozzanak velük, de nyilván ez mind felügyelettel.
0: A fizikai sérülésekről beszélünk, de sokszor a fizikai sérülés lelki sérüléssel jár a kutyusoknál is, gondolom. Ezt tapasztaljátok?
1: Nagyon-nagyon sok lelki sérült kutya kerül be a menhelyre, sajnos igen. És ők különösebb figyelmet igényelnek. 14 napos karantén után kerülnek hátra a sorra a kutyáink, úgymond a hátsó kennel sorra, de nagyon sokszor nem tudunk hátra tenni ilyen kutyákat. Van olyan, amikor több hónapja, sőt, van olyan kutya, aki 2 éve van úgymond az orvosi szobánkban, mert nagyon-nagyon nehezen szocializálódik, nagyon-nagyon nehezen oldódott fel. Most már minket szeret, elfogad. Pórászt még mindig nem tudunk rátenni, mert annyira rettegés. Most hagyjuk, hogy annak örülünk, hogy elfogadott minket, és nem akar harapni, és már oda bújik hozzánk, nem akarjuk még egy pórázat is sokkolni, és szép, folyamatosan próbálunk ezzel foglalkozni. Szóval azt, hogy egy lelkisérülést feloldjunk, ez nagyon-nagyon sok idő. Van olyan kutya, aki szerencsére 1-2-3 hét alatt feloldjuk, de van olyan kutya, akit hónapokon keresztül kell szeretgetni és foglalkozni vele, és pont ezért van szükségünk az önkéntesekre, mert egy orvosi szobában itt a betegállatokat is gondozzuk, a frissen műtött kutyákat gondozzuk, a gyógyszeresen kezelt kutyákat gondozzuk, szóval nagyon nagy elfoglaltsága van az orvosi kollégáinknak, és nem mindig van arra lehetőség, hogy külön rehabilitálják őket, de nyilván mindennel próbálkozunk, úgyhogy sajnos nagyon sok lelkisérő kutya kerül be, nagyon, nem is csak az a probléma, hogy még bántották fizikálisan, hanem az például, hogy nem foglalkoznak vele. Amikor még lefial egy kutya az utcára, és a kiskutyák ott nőnek fel, úgyhogy egy emberi érintést nem kaptak, azok egy elvadult kutyák lesznek, és ők belülük kell egy kedves, barátságos kutyát varázsolnunk, ami nagyon-nagyon nehéz.
0: Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.

0: Horváth Ritával, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány menhely vezetőjével beszélgetek. Milyen a jó önkéntes, tehát kiket vártok? Az 50 óra közösségi szolgálaton túl, tehát hogyha valaki szeretne segíteni nektek, akkor mi jó, milyen tulajdonságok jók, ha megvannak benne?
1: Nyilván az állatszeretet, ez nagyon-nagyon fontos. Nem olyan rég csatlakozott például egy fiú hozzánk, neki most sajnos nincsen munka, és azt gondolta, hogy akkor legalább itt segít a menhelyünkön, méghozzá busszal jár be minden nap, mert vidéken lakik. Ő rajta is látjuk, hogy nagyon szereti az állatokat. Ő folyamatosan jön, sétáltat, egy héten legalább egyszer eljön. Szóval nagyon-nagyon fontos az állatszeretet, a türelem, az, hogy legyen ezekkel a kutyákkal türelme, és a talpra esettség. Szóval az, hogyha mondjuk nem úgy viselkedik egy kutya, ahogy kellene, mondjuk húzogatja az inyét, kicsit morcosabb, ne ijedjen meg tőle, hanem kitartóan foglalkozzon vele, mert mindig meghozza ezt a gyümölcsét, azt, hogy egy kivirult kutyát láthatunk egy idő után rajtuk, úgyhogy nagyon-nagyon kedvesek, barátságosak tudnak válni, és nyilván akkor tudjuk utána őket örökbe adni, amikor ezeken a gátakon már felül szakad, és kedves, barátságos kutya válik belőle.
0: Milyen feladatai vannak itt az önkénteseknek, így próbáljuk meg felsorolni. Az egyik a sétáltatás, ugye?
1: Igen, a sétáltatás, a rehabilitálás. Szoktuk megkérni, hogy segítsenek akár a takarításba is. Ez már azoknak az önkénteseknek, mondjuk, akik már régebb óta járnak ide, mert hogy bemenni egy kennelbe takarítani, azért ahhoz kell bátorság is, meg nyilván ügyesség is. Úgyhogy takarítás, a kenneltakarítás, akár edény takarításig, etetőegyének takarítását, azt szoktuk úgy, hogy mi összeszedjük és akkor ők elmossák. De itt gondolok egy, akár egy szemétszedésre is, akár egy ajtómosás, ablakmosás, ami nagyon-nagyon nagy szükség nekünk, viráglocsolás, szóval itt elég összetett munkák vannak. Például most nem olyan rég volt egy hatalmas nagy csapat kint nálunk, ők például a konténerünket festették le, ami hatalmas nagy segítség volt nekünk, meg padokat festettek. Szoktak ide gyakran cégek is járni hozzánk, önkénteskedni, ami hatalmas nagy segítség nekünk, mert amikor több ember jön, legalább ilyen 10-20 és mondjuk egy férfi emberek, akkor azok meg tudják azokat a munkát csinálni, amit mi hölgyek, mert javarészt hölgyek dolgozunk a menhelyen, nem tudunk megcsinálni, és ez hatalmas segítség ilyenkor nekünk, például ez a konténer lefestés, ez állagmegóvásnak is jó volt, meg egy ilyen elég rikító kékszínű konténerünk volt, ami most teljesen jó, egy ilyen kis bészszint kapott, és arra majd szeretnénk festeni ilyen mancsokat, kutyamintákat, hogy egy kicsit így beolvadjon a környezetünkbe.
0: Tehát csapatépítésre is ki lehet használni ezt a segítséget és önzetlenséget, tehát akár ezt felhívásként is mondhatjuk.
1: Így van, nagyon sok szeretettel várjuk a dolgozókat itt a egy vállalkozásba, akár ha csapatépítésként jönnének, szoktak hozzánk jönni sportemberek is csapatépítésként, de iskolák például, osztályok, óvodák is szoktak jönni, hogy kicsit nyomjuk azt, hogy az állatvédelem mennyire fontos, mert nyilván ők a jövő nemzedékei, és ők lesznek a jövő állattartói, és nekik kell még a szemléletüket átformálni azt, hogy ne csak egy úgymond időzőjelben jószág legyen az állat, hanem megbecsülést kapjanak.
0: 200 kutyust etetni sem kis feladat, azért ez hatalmas mennyiség naponta.
1: Igen, nagyon nagy szerencsénk van, mert szoktunk kapni élelmiszerboltokból lejárt, úgymond lejárt szavatosságú élelmiszert, amit mi feldolgozunk és megfőzünk nekik, és ezt összekeverjük táppal, ami nagyon-nagyon jó a kutyáknak, meg tápadományt is szoktunk kapni, de nyilván vásárolni is kell nekünk elég sokat, azért ez rengeteg élelmiszer, egy adag, amíg megetetjük az állatokkal, úgyhogy azt mondom, hogy szerencsénk van abból a szempontból, hogy ritkán fordul az elő, hogy elfogyunk a tápból, kapunk szinte nagyon sokszor adományokat, amit nagyon-nagyon szépen köszönünk az embereknek, és azt, hogy gondolnak ránk, és erre sajnos mindig folyamatosan szükség is van, hogy kapjunk, de rengeteget esznek. Nagyon sokszor szükség van-e gyógy ennivalókra. Például most is van olyan kutyánk, aki vesebeteg, van olyan, aki cukorbeteg, van olyan, aki túlsúlyos, és eznek vagy fogyókúrás táp kell, vagy vasetáp, vagy cukros táp kell nekik, ami cukorbeteg kutyáknak jó. Ilyenkor szoktunk egy Facebookon egy felhívást tenni, és általában szoktak is reagálni az emberek, amit nagyon-nagyon szépen köszönjük nekik, és nagyon örülnék neki a hallgatók is, ezt figyelemmel kísérnék, mert akkor, hogyha tudnának nekünk ebből segíteni, ezt megköszönnénk.
0: Mi mindenre van még szükségetek, próbáljuk meg felsorolni, ha valaki valamivel tud az idején túl, a szabad idején túl, mivel segítsen.
1: Most tárgyi adományokról beszélek, hipó, domestos, fertőtlenítőszerek, ami nagyon nagy szükség van rá, mint minden nap nyilván nagyon sokszor használunk ilyeneket. Különböző gödszerekre, betadinokra, amit a betegsérült állatokon használunk el, a tápadományra, az élelmiszeradományra a kutyáknak, akkor játékokra, itt gondolok, akár kiukat focilabda, kosárlabda, röplabda, kézilabda, inkább ilyen nagyobb labdák, mert a gumilabdát azt szétszedik egy pillanatok alatt a kutyák, de az ilyen tömörebb labdákkal nagyon sokat eljátszanak, mindig a kenelekbe dobunk be, nekik is hatalmas nagy boldogság, amikor berúgunk nekik egy labdát is játszanak vele, velük ott a kis magányukba. Plüssállatokra is azt a kicsi kutyák alá szoktuk, melléjük szoktuk betenni, hogy oda bújjanak ilyen anya pótlékként, rossz rongyokra, törölköző, lepedő, ágynemű, akár ruhanemű is lehet, mert hogy a beteg az orvosi szobánkba, meg az óvodába rongyokat teszünk a kutyák alá, és ezt naponta többször cseréljük, úgyhogy rengeteg rongyt fogy nálunk, úgymond, ami hatalmas nagy segítség az, hogyha kapunk ilyeneket. Gumikesztyű, mert nyilván gumikesztyűbe látjuk el ezeket az állatokat, az is hatalmas segítség, ilyesmi, minden, minden, ami egy kutyatartó el tud képzelni, az minden szükségünk van, rossz póráz, nyakörv, mindenre.
0: Gondolom, vannak kutyák, akiket nem lehet a közösségbe, vagy a többiek közé engedni, ugye?
1: Van olyan kutyánk, egy-kettő, szerencsére nem sok, mert szóval úgy tartjuk a kutyákat, hogy általában egy kennelben kettő kutya van bent. De sajnos előfordul az, hogy egyesével kell, mert hogy nem kompatibilis más kutyával, agresszív, domináns. Nagyon sokszor előfordul az, hogy egy ivartanítás alkalmával ez elmúlik egy idő után, a dominancia kicsit visszahőköl szerencsére, és akkor megpróbáljuk összetenni egy másik kutyával. De van olyan, akinél abszolút nem működik ez. Ők egyesével tartjuk, ők a nehezebb falat nyilván, mert emberekkel mondjuk teljesen kedves, barátságos, viszont más kutyával nagyon domináns, és neki a gazdára találás sokkal nehezebb, mert sokszor akarják, szeretnék azt az emberek, hogy több kutyát tartani, nem csak egyet. Amikor egy kutyáról van szó, hogy egyet szeretnének, akkor mindig szoktuk őket javasolni, hogy őket fogadják örökbe. Olyan kutya, ami emberre támad, olyan nem nagyon van a menhelyünkön. Ez abból azokból kifolyólag, mert sajnos egyetlen egy dologban van eutanázia a menhelyünkön, ha emberre támad a kutya. Mert azt jó szívvel örökbe adni utána nem tudjuk. És nem is lehetséges, mert akár mikor előfordulhat az, hogy akkor az örökbeadónak is neki megy. Az a kutya, aki bekerül a menhelyén és emberre támad, az legalább egy vagy két hónapot foglalkozunk vele külön. Próbálunk velük kontaktot teremteni, és azt mondhatom, hogy olyan 80-90%-ban sikerül is, és sikerül ebből helyrehoznunk a kutyákat. Mondhatom azt, hogy évente maximum egy olyan kutya van, akit így sajnos dominálás miatt az, hogy nem tudunk örökbe adni, el kell altatni, de nincsen férőhely miatt altatásunk, csak emiatt, hogyha agresszív, de amit mondtam, ezt tudjuk kezelni. Például most is van egy olyan kutya a menhelyünkön, aki egy két hónapja került be a menhelyre, és senkit nem fogad el, kivéve a nőket. Férfiakat nem, és sajnos hát férfiak takarítják őket ott, mert ő már hátul került a hátsó sorra, és ilyenkor mindig az történik, hogy mi elmegyünk nők, kivisszük őt sétálni, meg kitakarítják, mert egyszerűen nem tudjuk áttörni ezt a gátat benne, és utána kiderült egy olyan jó hónapra rá, hogy miért van ez a gát benne. Ő egy telephely kutya volt, megvált tőle a telephely, mert hogy a kutyákat vitte körzésre, és el akarták altatni, viszont egy ott dolgozó hölgy, ő nagyon-nagyon szerette ezt a kutyát, és úgy került be a menhelyünkre, segítséget kért tőlünk, szóval már nem egy fiatal kutyáról van szó, egy olyan 8-10 év körüli, és kiderült, hogy ottani munkások úgymond csúnyán mondva, nem tudom, ez szórakoztak ezzel, hogy ők vasvillával szurkálták a kenelen keresztül, és ezek férfiak voltak, és a nők próbálták ellátni, szeretgetni, viszont a férfiakra ezáltal nagyon-nagyon morgott, harapott, és ezt így nem tudom, hogy milyen célból, de a férfiak sajnos bántották ott, és ezért van ez az agresszív tulajdonságnál az, hogy semmilyen férfit egyszerűen nem akar elfogadni. Egyetlen egy önkéntesük férfit már be tud menni hozzá, tudja szeretgetni, viszont sajnos a kollégáinkat egyszerűen nem akarja elfogadni, pedig nagyon sokat próbálkoznak. Ha kihozom a kenelből, pórázom, akkor oda megy hozzájuk, nem karharapni, barátságos velük, viszont bent a kenelbe folyamatosan támadja őket, úgyhogy nehezen tudják etetni is, de ezt is így kiküszöböltük úgy, hogy mi foglalkozunk így velük, úgyhogy próbáljuk őt is jó útra terelni. Nyilván neki például az örökbefogadása sokkal, de sokkal nehezebb. Egy idős kutyánál is már sokkal nehezebb az örökbefogadás. Már egy 5 éves kor felett ritkán visznek el kutyákat sajnos itt tőlünk, mert nehéz őket szocializálni, és azt gondolják az emberek, pedig mondhatjuk, hogy tényleg egy teljes értékű kutya válik belőlük ugyanúgy, mint a fiatal társai.
0: Elég veszélyes a munkátok, ha úgy nézzük, és most nézem a karodat, hogy van-e sok harapás, vagy volt már sok harapás?
1: Szerencsére nem volt sok. Volt egy emlékezetes harapásom, ami rajta is van a kezemen a nyoma, de az is nagyon érdekes dolog, mert őt se engem akart megharapni, hanem kiderült, hogy ez a kutya csibészelve volt, bement hozzá egy önkéntesünk, ez még a régi telephelyünkön volt, és játszott a többi, akkor több kutya volt egy kenelbe, játszott a többi kutyával, és ahogy így lengette a karját, ő azt hitt, hogy ez egy csibészkar, és rátámadt az önkéntesünkre, és én beugrottam hozzá, leszettem az önkéntesünkről ezt a kutyust. Ez egy hatalmas, nagyon rossz fekete terrier volt, ez egy olyan 60 kilós kutya. Nem figyeltem oda, mert arra figyeltem, hogy az önkéntesünk kimenjen a kenelből, és jában voltam, oda fordult a kezemre, és megharapta, de hogy rájött, hogy én vagyok, az el is engedte, szóval, de egy elég mély harapás van. Ez van egyedül a kezemen. Nyilván előfordul egy ilyen kapkodás, hogy oda kap, de valahogy én már látom a szemükön azt, hogy én vagyok az a dolgozó, aki általában szoktam ezekkel a kutyákkal először elkezdeni foglalkozni, nagyjából már látom a szemükön, hogy ki hogy fog reagálni. Szóval megpróbálom, megteszem az első lépést, és utána pedig a kollégáim próbálják a többi lépést megtenni, azt, hogy lehet velük foglalkozni, és hogy lehet őket szeretgetni, de már nagyon sok kollégám is tudja, azért már látják a szemükben, és van ez az úgymond, nem is tudom, hatodik érzékük, hogy tudják, úgy, mint nekem is, én azt mondom, mert látom egy kutyám, hogy mikor hogy fog viselkedni, és mikor fog támadni, vagy mikor kiszámíthatatlan a természete, vagy épp az gondolkodása, úgyhogy nem gyakran fordul elő azt, hogy emberre támad itt nálunk a kutya. Volt már olyan például, hogy már itt volt másfél éve a kutya, és egyszer csak az egyik a kollégánkra rátámadt, de annak is ugyanilyen következménye volt, hogy olyan gesztikulásokat csinált, hogy félreértette a kutya, de utána teljesen, szóval nem is akart ő bántani senkit, de ez ritka szerencsére.

0: Horváth Ritával, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány menhely vezetőjével beszélgetek. Honnan a motiváció, hogyan kezdődött ez az életedben? Gondolom, gyerekként is nagyon szeretted az állatokat, és ez megmaradt?
1: Igen, gyerekként is rengeteg állatom volt otthon, mindenféle állatot hazavittem, anyukámnak a nem nagy örömére. Volt, amikor teráriumban kirisztákat tartottam, csigákat, szóval kutyám az mindig volt, mi bérházban laktunk, de kutyánk az volt. Nyúlam is, szóval nagyon sokféle papagáj, sokféle állatom volt, akváriumos szinte mindig. Például most is van teknősöm, aki 6 éves koromban kaptam, és azóta is velem él, ugyebár már nem egy fiatal jószág, de gyerekkorom óta szerettem az állatokat. Nekem én a testvérem kezdett itt el önkénteskedni a menhelyem, és akkor, aki előttem volt hölgy, ő állatmentős volt, de lelkileg nem bírta itt, azért nagyon sok trauma ér minket, és neki volt jogosítványa, akkor ő ment a kutyáknak ennivalóért, és mondta a testvérem, aki itt önkénteskedett, hogy kéne egy jogsis, aki csak beugrik néha-néha visz a kutyáknak ennivalót, és akkor ez lettem én, és akkor a néha-néhából szinte majdnem minden nap lett, aztán itt is találtam magam, és itt dolgoztam onnantól fogva, és ez most már azt mondja, hogy 25. éve lassan, hogy itt vagyok a menhelyen, úgyhogy nyilván ez az állatszeretet, meg az elhivatottság, nagyon-nagyon, mi is az hullámvölgyben vagyunk, itt dolgozók is, nyilván nagyon sokkal rosszabb napunk és jobb napunk is, nyilván nem csak az otthoni dolgokra gondolok, hanem azért itt nagyon sok dolgot megélünk. Megéljük azt, hogy bánnak az emberek az állatokkal, megéljük azt, hogy például most múlt héten megéltük azt, amikor egy néni öreg otthonába készült, és a 13 is kutyát leadta a menhelyen, elmentünk érte, és hogy mekkora fájdalom mind a kettő, akár a kutyának, akár az embernek azt, hogy a kutya nem tudja, hogy miért történik ez vele, a néninek azt, hogy meg kell tőle váljon, de nem nincsen más kilátás, sajnos az, hogy bekerül a menhelyre, és azért egy 13 éves kutya itt a menhelyen azért nagyon nehezen bírja. Nagyon nehéz nekik. Ez, hogy egy szerető otthonból, akár egy ágyból bekerül ide a menhelyünkre, egy kenelbe. Nagyon-nagyon nehéz nekünk is ez lelkileg, meg nyilván különböző kutyakínzások, bántalmazások, de próbálunk mindig úgy gondolkodni, hogy ő rajta tudunk segíteni, ezen a kutyán van, akin sajnos nem tudunk, és nekünk az az elvünk, hogy nyilván először is itt a benti állatokon, az a mi saját állataink, rajtuk kell segíteni, és maximálisan elvégezni a feladatot velük kapcsolatban, hogy egy teljes értékű kutya váljon belőlük, és azért is van az, hogy nagyon sokszor nemet kell mondanunk, amikor különböző sima kóbor kutyákat találnak, és nyilván ez nagyon sokszor rossz vízhangot kapunk emiatt az emberektől, hogy azért vagyunk mi, hogy befogadjuk őket, azért adjuk az 1%-ot maguknak, mert hogy segítsenek, de ezekért vagyunk felelősek, akik benn vannak a menhelyen elsősorban ezekkel az állatokért, és ez nagyon sok, ahogy mondtam is, 200 állat. Amikor van lehetőségünk, mindig segítünk az állatokon, és sajnos a mi kapacitásaink is végesek.
0: Más szervezetekkel gondolom kapcsolatban álltok, ha valahol van szabad kapacitás, szóltok egymásnak, ugye?
1: Nem, mi nem szoktunk továbbadni kutyákat. Ami hozzánk bekerül, bocsánat, nem azt mondom, hogy nem, mert van egy-két szervezet, akivel már régebb óta, például van egy vizslamentős csapat, akik ha bekerül egy vizslafajta, tiszta vizslamenhelyünk, nekik szoktunk szólni. Szóval van egy-két olyan szervezet, akivel kapcsolatban állunk, itt magyar szervezetről beszélek, de mi nem szoktuk azt, hogy más szervezet segítségét kérjük, mert tudjuk, hogy mindenki túlterhelve van. És akkor utána nekünk az nem jó. Szóval próbáljuk itt megoldani saját kereten belül, pont ezért is van az, hogy nem, valamikor pont is nem tudunk több állatot fogadni, akár milyen rosszul hangzik ez, de van ez a bizonyos pont, amikor pontot kell tenni a végére, és most itt a határ, nem tudunk többet fogadni, amikor már a vendégöltözőnkbe, a folyosón állatunk van ketrecbe, most is sajnos van úgy, hogy a vendégvécénkben van ketrecbe kutya, a macska, mert nem tudtuk már hova elhelyezni, de nem szoktunk ilyen átvevő szervezeteket keresni, mert mi tudjuk, hogy mindenki sajnos tele van, és próbáljuk itt saját berkeken megoldani. Az a hatalmas nagy segítség nekünk, hogy van egy társzervezetünk Németországban, akik 2-3 havonta visznek el tőlünk állatot, ez úgy működik, hogy kijönnek ide a menhelyünkre, itt fotózgatnak, mi küldünk nekik fényképeket az állatokról, és ők ott feltesszük az oldalukon, és ott hatalmas nagy áttekintéssel próbálják őket örökbe adni, ott van, hogy elmennek családlátogatásra, stb. Stb. És úgy próbálják gazdásítani ezeket az állatokat. Egy olyan 8 és 20 közötti kutyát visznek el 2-3 havonta, amit mondtam. Sajnos ott is eléggé visszaesett ez a befogadás, most egyre kevesebbet visznek el, de ez is hatalmas segítség nekünk, mert általában az olyan kutyákat, ilyen handicapes kutyákat visznek el tőlünk, akik akár egy szemük van, három lábuk, vagy régebb óta bent van a menhelyen, vagy már elég idős, és tudják, hogy innen tőlünk nem viszik el, és ez hatalmas segítség nekünk. Oda nyilván adunk kutyákat, de általában bemaradnak a menhelyen, szóval tovább szervezeteknek nem nagyon szoktunk, annél ritka esetben csak.
0: Rendszeresen találkozhatnak veletek, nem csak Miskolc lakói rendezvényeken, ugye?
1: Igen, szerencsére nagyon sok helyre hívnak is minket, akár városrendezésére is, akár cégek rendeznek ilyen családi pikniket, és akkor olyankor elhívnak minket, hogy szeretnének megismerkedni a munkásságunkkal, meg a kutyákkal, olyankor egy-két kutyát kiviszünk, lehet velük barátkozni, simogatni őket, szeretgetni, és viszünk ki adományokat is. Olyan adományokat, amik a megvételével minket támogatnak. Szóval saját készítési bögréket, pólókat, kulcstartókat, stb. Stb. Amit mi készítünk, vagy mi csináltatunk, és a mi logunk szerepel rajta. A Miskolc plázában minden hónapban szoktunk menni, ami hatalmas nagy segítség nekünk, és a plázának ezúton is ismételten köszönjük, hogy tényleg minden hónapban mehetünk oda. Karácsony alkalmával, több alkalommal, szinte minden hétvégén olyankor ott vagyunk. Ez hatalmas nagy segítség nekünk, adománygyűjtés szempontjából is. Ugyebár az ott megvásárolt tárgyakat, amiket ott megvesznek az emberek, azzal minket támogatnak, a mi munkásságunkat, és akkor általában ezeket a onnan befolyt összegeket általában betegállatra szoktuk költeni. Amint mondtam, hát nagyon sok betegállat kerül be, és most már az állatorvosi költség nagyon-nagyon megugrott, úgyhogy akár egy sima csontműtét már 2-3-400 ezer forintba kerül, ami nagyon megterhelő a menhelyünk számára, úgyhogy nagyon örülünk nekem, amikor elmehetünk ilyen kitelepülésekre. Azt megmondom őszintén, hogy nehéz nekünk összeszervezni, hogy ki megy ilyenkor el, mert hogy kevés önkéntesünk van, és általában önkéntesünkkel szoktuk kimenni ilyen településekre, úgyhogy mindig azt szoktuk mondani, hogy azért legalább egy-két hónappal előtte kell ezt egyeztetnünk, hogy ki tudunk-e menni, mert hogy ezt le kell szervezni, hogy ki fog oda kimenni, melyik kollégánk is így önkéntessel a kitelepülésekre.
0: Most zenélünk egy kicsit, utána pedig az örökbefogadásról fogunk beszélgetni.

0: Horváth Ritával, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány Menhely vezetőjével beszélgetek. Mielőtt az örökbefogadás részleteibe belemennénk, a felelős állattartásról beszélgessünk, hogy ki fogadjon örökbe, mit gondoljon át, mielőtt örökbe fogad egy kutyust.
1: Hát a felelős állattartásnak van egy szabálya, amit mi iskolában is el szoktunk mondani, hogy nyilván hatalmas a felelősség, az, hogy tudja ezt normális anyagi körülmények között tartani ezt az állatot. Ugyebár az állatorvosi költség sajnos nagyon-nagyon megugrott. Nagyon sokba kerül akár egy sima oltás is, de ha kutyának van valami baja, az tényleg az elég drága mulatság, és hogy ezt tudja biztosítani ennek az állatnak. Tudja az utódokat biztosítani azt, hogy nyilván az ivartanítás jelentőségét itt kiemelném, nagyon-nagyon fontos az, hogy ivartanítva legyen egy állat, hogy felesleges szaporulat ne legyen. Ezzel megelőzhető nagyon sok probléma, és különböző egészségügyi dolgok megelőzhetőek a kutyáknál az ivartanítás által. Nagyon fontos az, hogy a környezetbe ne okozzon problémát, akár a kutyak a kifelszedéséről gondolok itt, hogyha elviszük sétáltatni a kutyát. Nagyon fontos az, hogy amit mondtam, is, hogy átgondolva, akár egy kinti kutyáról beszélek, hogy biztosítva legyen a feje felett a fedél, az, hogy minden a friss víz legyen, naponta legalább minimum egyszer legyen etetve, lehetőség szerint ne láncon legyen tartva, lehet Magyarországon láncon tartani állatot, minimum 3 méteres láncon, és csak is úgy, hogyha életvitelszerűen tilos tartani, ha legalább naponta egyszer egy fél órára el van engedve, vagy elviszik sétálni. Itt a Menhelyen is van egyetlen egy olyan kutya, akit mi sajnos láncon kell, hogy tartsunk, de ő minden este ki van téve a kifutónkba, és ott szaladgál, és az önkéntesénk, vagy mi minden nap elvisszük sétálni, mert hogy szükség van neki is a mozgásra. Szóval nagyon-nagyon sok dologból áll egy felelős állattartás, és állattartó, nagyon-nagyon átgondolva kell tartani, amit mondtam, állatot, és ezt nyilván még azért is szoktunk nagyon sok helyen iskolába és óvodába menni, mert a csírájába kell leszögezni azt, hogy lehet tartani kutyákat és akár cicákat, de itt beszélhetek akár egy lóról, egy tengeri malacról, egy halról, hogy a környezet biztosítva legyen, a megfelelő mozgástere biztosítva legyen, és hogy normális keretek között tudjuk tartani ezeket az állatokat. Nálunk az örökbefogadás az úgy működik, hogy amikor kijön egy, azt gondolja, hogy egy ember is szeretne egy állatot, bejelentkezés alapján lehet jönni a menhelyünkre, adunk egy időpontot, és szét lehet nézni a menhelyen. Ha akármelyik állat megtetszett kutya, akkor el lehet minőt sétáltatni. Minimum 3-szor kell jönni látogatni ezt az állatot. Ez alatt beszélgetünk velük, hogy megfelel-e, hogy hova viszi, hogy milyen környezetbe viszi egy másik kutya mellé. Ha netalántán másik kutya mellé viszi, akkor megkérjük azt, hogy hozza be azt a kutyát, hogy összeismerkedtessük őket, hogy jól meg vannak együtt ezzel az állattal. És amit mondtam, minimum 3-szori látogatás szükség, és utána lehet őt örökbe fogadni. Írunk egy örökbefogadási szerződést, amiben az szerepel, hogyha mi úgy látjuk, hogy nem megfelelően van tartva a kutya, akkor akármikor elkobozhatjuk, és elhozhatjuk az adott örökbefogadótól ezt az állatot. Szerencsére erre még nem sokszor volt példa. És van egy örökbefogadási díjunk, az egy 33 ezer forintos összeg, ami így kimondva lehet, hogy sok, de ami tartalmazza a szívféreg szűrést, az oltást, a parazitamentesítést, az ivartalanítást, és ami így nagyon-nagyon sok pénzbe kerül, ez egy úgymond egy kicsi összeg, amit mi elkérünk, de valamivel nekünk is így fedezni kell a költségünket, és azt gondoljuk, hogy ha egy kiad egy ennyi összeget egy kutyára, akkor talán minden bizonnyal becsületesen fogja tartani ezt az állatot. A macskának az örökbefogadása, az pedig 22 ezer forint nálunk, ez ugyanúgy tartalmaz, ők is be vannak csipelve, oltva, le vannak tesztelve különböző macskabetegségekre, és ivartalanítva is vannak. Ha kölyök macskát vagy kölyök kutyát visznek el, akkor pedig vissza kell hozni a menhelyünkre egy adott időpontra, és itt ivartalanítjuk akkor, és az állatorvosi ivartanítja az állatot. Szóval csak ivartanítási kötelezettséggel lehet innen tőlünk elvinni ezeket az állatokat, ami nagyon-nagyon fontos, mert így nincsen felesleges, nyilván felesleges szaporulat. Úgyhogy megpróbáljuk mindig beszélgetni az emberekkel tényleg, hogy hova kerülnek ezek az állatok. Mi idős is adunk örökbe, nagyon sok menhelynek nem ad már idős embernek a kutyát örökbe. Mi azt gondoljuk, ami menhelyünk, hogy mondhatom, azt szerintem, hogy valamikor jobb helyen van egy idős, és idős embernél egy állat, mert az amit unokája, mint egy pótgyerek, és nagyon-nagyon szeregeti, elkényezteti, de ilyenkor meg szoktuk kérdezni, akár kellemetlen, akár nem, hogyha netalántán a hölgyel vagy az úrral történik valami, akkor van-e esetleg olyan lehetőség, hogy átveszi valaki, van-e rokonság, aki befogadja ezt az állatot, mert nyilván úgy adjuk nyugodt szívvel oda az embernek, de tényleg azt gondolom, hogy szoktam javasolni, nyilván egy fiatal kutyát egy idős ember ne vigyen el, mert nem is tud vele bánni, elkényezteti, mint ahogy mondtam, hogy úgy tekint rá, mint egy gyerekére, és sajnos elveszi az uralmat a kutya, és urálósá válik, nem nincsen fegyelmezve, fellöki a nénit, bácsit, és akkor óhatatlan azt, hogy feljönnek, hogy vissza szeretnék hozni, mert nem tudták megnevelni a kutyát. Szerencsére ez elég ritka dolog, de azért előfordult már, úgyhogy mindig próbáljuk tényleg áttekintően örökbe adni ezeket az állatokat, és szerencsére azért mondhatom azt, hogy elég kevés kerül vissza. Vannak ilyen hullámvölgyek, amikor visszahoznak állatokat különböző okokkal, de általában inkább sajnos megváltozott családi körülmények között kerülnek vissza.
0: Konkrét célokkal érkeznek ide az örökbefogadók? Tehát van egy elképzelésük akár méretet vagy fajta közeliséget tekintve?
1: Mérettel igen, fajta közeliséggel nincs szerencsére. Nyilván van olyan, amikor mondják, hogy ilyen meg olyan fajtát keresnek. Nálunk a fajta tiszta kutya az nem túl gyakori, előfordul sajnos, mostanában talán egyre gyakrabban. Van az, hogy fajta tiszta kutya és az utcára kerül, de nem túl gyakori, de igen, határozott elképzeléssel is szoktak jönni, akár kölyök kutyát, vagy kis testű kutyát, vagy most nagy testű kutyát szeretnének, mindig mondjuk, hogy körbe kell menni, meg kell nézni. Volt már olyan, amikor jött egy úr, hogy kis testű kutyát akar, aztán elvitt egy olyan 30-40 kilós, mert ő tetszett, mert neki is jó volt, ő jött meg az első szimpátia kutyával, úgyhogy előfordul ez, de általában igen, azért konkrét elképzeléssel szoktak jönni.
0: Még beszéljünk már a csiprendszerről, hogy beváltotta a hozzáfűzött reményeket, vagy mi a tapasztalatotok?
1: Nagyon-nagyon jó dolognak gondoljuk mi a csippet, hogy bevezették ezt, hogy kötelező a csip. Sajnos még nagyon-nagyon sok ember nem tartja ezt be. Nagyon-nagyon sok kutyán, aki hozzánk bekerül, azt szerintem a 70%-ában nincsen csip, de nyilván ez olyan helyekről jönnek, akiknek már nincsen mondjuk pénzük se becsipeltetni a kutyákat. Szilveszterkor is ezekben az időszakokban nagyon jól szokott jönni, mert nyilván ezek a megijedt kutyák, és amikor gazdától jönnek el és bekerülnek a menhelyre, nagyon gyorsan tudjuk azonosítani, és jön is érte a gazda. Viszont annak mi nem forrad ki úgy a dolga, hogy például becsipelünk egy kutyát, és mondjuk nem tudjuk megtartani, és tovább adjuk, akkor azt át kell regisztrálni az új gazdára. Nagyon sokszor fordult már az elő azt, hogy bekerült egy kutya, volt benne csip, viszont már a harmadik gazdán túl van az a kutya, és még a legelső gazda nevén van, és akkor ő már nem tudja, azt kinek adta tovább, meg azt kinek adta tovább. Ez sajnos elég rossz mondjuk a kutyának is, mert már X gazdán került túl, de erre nagyon nagy figyelmet fordítsanak az emberek, hogyha tényleg megválnak egy kutyától, és azt továbbadják, hogy az csip is kerüljön átírásra a benne szereplő adatokkal, mert hogy ha elkóborol az a kutya, akkor nem tudjuk azonosítani, hogy kié. Én őszintén szóval ez az én személyes véleményem, én jobban örültem volna, mondjuk a csip is hatalmas nagy lehetőség, de én jobban örültem volna, az ivartanítás lesz kötelezővé, mert akkor nem lenne ennyi felesleges szaporulat. Én azt gondolom, hogy ha az ivartanítás lenne kötelező itt országszerte, hogy tényleg, hogy mindennel, aki az állat tartónak, ivartanítani kell a kutya.

0: 98-90-es telefonszámon, ez 8 órától 4 óráig van bekapcsolva ez a telefon, minden nap, hétvégén is, ekkor vagyunk elérhetőek, sajnos az ilyen napül ügyelet nem oldott meg nálunk, mert hogy kevesen dolgozunk a menhelyen, de ha akármi probléma van, itt tudunk segíteni.
1: Rita, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen én is.

0: ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Horváth Ritával, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány menhelyvezetőjével beszélgettem. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után megismételjük.
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
2: Akarsz-e futni?

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napirendjét az országgyűlés honlapján tették közzé. A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. A ház meghallgatja Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszámolóját az április 12-i országgyűlési választásról. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egésznapos, rendszerváltó népünnepét szervez az országház előtti Kossuth téren és a rakparton. Magyar Péter miniszterelnökké választása után a Kossuth téren díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás lesz, majd az új kormányfő köszönti az egybegyűlteket. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson. Az országgyűlés hivatala ezért az eddigiekhez képest intenzívebb és szélesebb körű képzési programmal segíti az új képviselőket. A parlament honlapján olvasható tájékoztató szerint az országgyűlés hivatalának törvényhozási igazgatósága a parlamenti ciklus kezdetén képzési programokat szervez a képviselőknek, a frakcióknak és a tisztségviselőknek, azzal a céllal, hogy a résztvevők megismerkedjenek az országgyűlés működésével, a törvényhozási folyamatokkal, valamint a mindennapi parlamenti munkát támogató informatikai és adminisztratív rendszerekkel. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most először lesz képviselő. A Fidesz és a KDNP összesen 52 fős frakcióiban 15 olyan politikus van, aki új a parlamentben, míg a Mi Hazánk 6 fős képviselőcsoportjában egy valaki nem volt még tagja az országgyűlésnek. Ehhez képest az előző ciklusban 199 képviselőből kevesebb, mint 50-en voltak csak újoncok. Eredményesen a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően zajlott le a 2026-os országgyűlési választás, értékelt Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke az országgyűlésnek benyújtott beszámolójában. A Nemzeti Választási Iroda elnöke 4 egyéni választókerület beosztásának megváltoztatására tett javaslatot a népességszám változása miatt. Sasvári Róbert a parlament honlapján olvasható beszámolójában azt írta, hogy a választás a már jól ismert és kiszámítható jogszabályi környezetben zajlott le. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke, szintén a parlamenti honlapon közzétett beszámolójában közölte. A választásokat fennakadások, hosszú sorban állások nélkül, folyamatos internetes tájékoztatás mellett az alaptörvénynek és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le. A Fidesz-KDNP mindenkit meg fog védeni, akit alaptalanul rágalmaznak, vagy akit koncepciós eljárásokkal fenyegetnek, jelentette ki Gulyás Gergely, leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter, a Fidesz következő frakcióvezetője a közösségi oldalán. Gulyás Gergely a feltöltött videóban arról beszélt, a Fidesz-KDNP 2010-ben egy csődközeli helyzetben lévő ország kormányzására vállalkozott. A leköszönő kormány eredményeit sorolva közölte. 16 év alatt a magyar gazdaság több mint kétszeresére nőtt. A reálbérek és az állami vagyon megduplázódott. Több mint 1 millió ember jutott munkához. Az utolsó negyedéves magyar gazdasági növekedés pedig a második legjobb az Európai Unióban. Ma mégis azt látják, hogy az új hatalom és a vele összefonódott balliberális média arra tesz kísérletet, hogy néhány koncepció gyanút felvető ügy miatt kollektív bűnösséggel bélyegezze meg a nemzeti oldalt, tette hozzá, kijelentette. A politikai felelősség közös, a jogi felelősség azonban mindig egyéni. Végül az időjárásról. Felhős időre van kilátás kisebb szakadozásokkal. Délutántól nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet. A Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt a nap. Több helyen nagyobb számban hazánk délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. Estére a csapadék súlypontja északkeletre helyeződik, de az Észak-Dunántúlon is előfordulhatnak még csapadékgócok. A délnyugati déli szelet élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 20 és 25 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Fantomfájdalom címmel jelent meg dr. Margitai Gábor könyve. Az íróval beszélgetünk, aki a Magyar Összetartozás Intézetének igazgatója. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A 20. század elejé történelmi döntések után 100 évvel született meg a könyv az ön tollából.
2: Az egyik fő aktualitása mindenképpen az volt, hogy 35 éves kutatómunkánkat foglaltam össze, Major Anitával végrehajtott expedícióinkat és azokat a mély szorványban tett látogatásainkat, amelyek egyszerre vezetnek földrajzi és mondjuk időszakokhoz, korszakokhoz vezető területekre. De valójában ez a kérdés foglalkoztatott mindvégig bennünket, hogy mi az aktualitása annak, hogy emlékezetpolitikai és identitáspolitikai kérdésekkel bíbelődjön az ember a 21. század elején, amikor annyi minden megváltozik percről percre, és leginkább az emlékezetünk változik, és a történelemhez való viszonyunk. Azonban azt gondolom, hogy azok a traumák, amelyekkel mi foglalkoztunk és foglalkozunk, és ennek a könyvnek a fő témája, azok változatlanok, és egyre égetőbbek. Tehát minél tovább tart egy traumának a megoldása, nem vagyok pszichológus, de ezt egy nem pszichológus is tudja, annál több kárt okoz a mentális rétegekben. A történelmi traumák azok pedig kollektív problémákat okoznak, tehát egy egész társadalom közérzetét, működését, kultúrához és emlékezethez való viszonyát tudják megmérgezni.
1: Mire utal a cím? Az, hogy fantomfájdalom.
2: A cím metaforikus is egyfelől. Másfelől pedig egy nagyon konkrét szöveghez, egy irodalmi műhöz kötődik, ez Karinthy Frigyesnek a Levél című műve, amelyet én a rendszerváltás környékén olvastam nagyon fiatalon, és az egyik olyan impulzust kaptam ettől a nagyon rövid szövegtől, amely tulajdonképpen pályára állította. Az, hogy Karinthy Frigyes egy ilyen fiktív levélben a trianoni csonkítás fájdalmát írja le, és a fantomfájdalom az ugye, amikor megcsonkítanak valakit, és tovább is érzi, létezőnek érzi azokat a tagokat. Valami ilyesmi is volt bennem, amikor ezt a címet adtam. Nem valami ilyesmi, ez volt bennem egész konkrétan, hiszen az ember, amikor járja ezeket a területeket, kül- és belhomban egyaránt, akkor folyamatosan érzi ezt a sajgást. Fizikailag is érzi, amikor beszél azokkal az emberekkel, akik mondjuk már 100 éve nemzedékről nemzedékre kínlódják át ezeket a problémákat, de szellemileg és lelkileg is nagyon.
1: A könyv több külön fejezetből áll. Mi alapján fűzte egybe tematikáját egységes egészé a műnek?
2: Leginkább az vezetett, hogy egyfajta összefoglaló művet hozzak létre, ez így nagyon nagyképűen hangzik, de a mi útjaink, ezek a kétszemélyes expedíciók, ezek egyszerre vezettek és vezetnek a Kárpát-medence elfeledett területeire, a szórvány területekre elsősorban, és jóval messzebb is. Tehát ahol mi olyan emlékezeti problémát érzékeltünk, amely teljes egészében kimaradt, vagy nagyon torz módon jelent meg a történelemkönyvek lapjai, még a rendszerváltás után is, és akár még napjainkban is, akkor mi igyekeztünk terepmunkával felderíteni ezeket a régiókat, és azért nyomom meg a terepmunka szót, mert nagyon sokszor gyakorlatilag semmiféle, vagy nagyon szegényes és nagyon torz írásos anyag állt rendelkezésünkre. Bölcsészként nyilván a levéltári kutatásokkal próbáljuk kezdeni, de nagyon sokszor abba ütköztünk, hogy ezek nem működnek, nincsenek anyagok. A terepen viszont láttuk azt, hogy ez egy létező probléma, és így jutottunk el mondjuk a Nílus völgyébe, ahol a mai napig létezik egy nagyon különleges törzs, a magyarábok, akiknek az azonosság tudatát a magyarsághoz való viszonyuk határozza meg. Ez egy döbbenetes dolog.
1: De magyarul nem beszélnek.
2: És magyarul nem beszélnek, és ehhez egy egész interdisziplináris tudós kommandó kellene, nyelvészek, néprajzosok, arabisták, olyan komplex kutatócsoport kellene, akik meg tudnák fejteni, hogy ez a legenda valós-e, vagy nem valós. Bennünket igazából nem ez érdekelt, hanem ahogy Íj és Gyula írta a Hajszálgyökerek című eszélyében, a legenda iránti szomj. Tehát az, hogy az ő megmaradásukat az biztosította, hogy ők most is kötik az ebet a karóhoz, hogy ők 1517-ben keltek útra Szelim szultán csapatával, és őket egyszerűen, mint egy rejtő regényben ott felejtették egy sziget erődítményében 1000 kilométerre Kairótól. Tehát ugye volt egy oszmán támadás Egyiptom ellen, és ennek a támadó egységnek, vagy támadó hadseregnek egy külön egységeként elfeledkeztek róluk. Megnyitották az erőd kapuit, és a núbiai menyecskékkel az bizonyos lakosokkal elegyedtek. De az, hogy eltelt több mint 500 év, és a mai napig nagyon pontosan adják tovább a fiataloknak, az újabb és újabb nemzedékeknek ezt a történetet, ez számunkra egyszerűen lenyűgöző volt, nem tudok mást mondani.
3: De Törökországban is élnek a magyarok.
2: Igen.
3: Sőt, Kazasztánban is.
2: Igen, igen, és van még sok olyan, ami akusztikailag emlékeztet a mi népnevünkre, és több-kevesebb sikerrel, vagy egyáltalán teljesen sikertelenül lehet kapcsolatokat azonosítani. De a Törökország, amelyet ön említett, ott valóban van egy Magyar Falva nevű település, Magyarkőj, méghozzá nagyon közel a magyar turisták által látogatott Antáliához, onnan 30-40 perc kocsival. És gyönyörű tájban fekszik a Torosz-hegység lábánál, és ott él egy közösség, egy falu közösség, pár ezer ember, akik tulajdonképpen részei a Bartóki gyűjtésnek, tehát ez a jörük, nomád világ, népzene kincse, népi kultúrája, amely nagyon sok szempontból rokon a magyarra, de ők nem ezen a szálon kapcsolódnak hozzánk, az ördög tudja valójában milyen szálon, mert ott is többféle legenda és monda él párhuzamosan együtt, Rákóczi féle migráció, Kossuth féle migráció, a lengyel-orosz küzdelem során valamilyen formában oda került magyarok. Ugyanakkor Sudár Balázs nemrég publikált egy tanulmányt arról, hogy ennek igenis lehetnek történeti alapjai, de sokkal messzebbre vezetnek, mint akár mi is gondoltuk, ő a keleti magyarsághoz köti. Tehát, hogy egy sokkal régebbi csapat, sokkal régebben került oda, és így őrizte meg a magyar népnevet. Egyébként több falu van, több település van Törökországban, amely magyar előtagú.
3: Nagyon izgalmas fejezet címekkel találkozunk. Engem különösen megragadott az éreden tarántott hús.
2: Hát az engem is. Szívesen ettem volna belőle. Kolozsváron háborodtak föl azon derék románok, akik szeretik a bajt keverni, hogy egy magyar étteremben nagy Magyarország alakú rántott húsokat sikerült kisütni, kirántani. Hát ugye ez nagyon sok mindenre rámutat, traumákra leginkább. Egyfelől lehet ezen gúnyolódni, vagy élcelődni, vagy szarkasztikusan kezelni, hogy mennyire beteg dolog ez, de valójában ezekkel a traumákkal, amelyekből egy ilyen beleképzelés fakad, az erdélyi magyarságnak együtt kell minden nap, minden percben élnie, és ezeket a támadásokat nekik túl is kell élniük, és föl kell készülniük rá, hogy milyen lehetetlen dologba magyaráznak bele irredentizmust, fasizmust, de az irredent, a rántott hús, ez egy valós probléma, mert akárcsak ha az ember a kisebbségi jogokat kéri számon, vagy azoknak a minimumának a betartását, akkor is elő egy ilyen irredent, a rántott hús, hogy a magyarok vissza akarják foglalni Erdélyt.
3: Ez valahol a manipulációnak, nem a mechanizmusa, eszköze is.
2: Az is. Csak nem mindig lehet megkülönböztetni a nagyon körmönfont manipulációtól a tényleg kollektív lelki betegséget. Amikor tulajdonképpen is ehhez szerintem nagy empátia kell ezt megérteni, és nem lehet agresszióval kezelni és lesöpörni az asztalról, hogy milyen történelmi traumák és milyen akár igazságtalanságok, vagy vélt igazságtalanságok tehetik ezt egy közösséggel, hogy így gondolkodjanak. És azt gondolom, hogy például a 19. századi, hogy messzebbre ne menjünk, magyar politikának az egyik talán súlyosabb hibája ez az empátia hiány volt. De az biztos, hogy talán nagyobb belelátóképességgel és együttérzéssel kellett volna kisebbségeinket kezelni ahhoz, hogy ma a 21. században ne tudjanak hamis mitoszokat ezeken a táptalajokon erősen túlozva, erősen torzítva mindazt, ami a 19. században történt.
3: Vagy ez csak a szocializmus rendszerére vonatkozik, vagy akár a Horthy korszakra is?
2: Bármire. Tehát bármire. Gyakorlatilag ha csak megnézzük a szlovákságot, ugye, ahogy ők megkülönböztetik a 18 előtti Magyarországot, meg ahogy manipulálják a történelmi fogalmakat, és mi is mindig arra hivatkoznak, hogy ők el voltak nyomva, és a magyarok már a honfoglaláskor berúgták az ajtót, és eltörölték a csodálatosan virágzó szláv kultúrát. Ahogy a románok a dákoromán folytonosság elmélettel azt hamisítják, hogy ő nekik eredendő, és én nem tudom, az ősrobbanásig visszavezethető joguk van Erdély területére, ez mind-mind manipulációs taktika, másfelől hit. Tehát ezt nem szabad gunnyal vagy haraggal kezelni, ezt meg kell próbálni megérteni. Az nagy kérdés egyébként, hogy a közös traumafeldolgozások során van-e esélyünk arra, hogy elmagyarázzuk a mi álláspontunkat, mert ez az empátia ugyanúgy vagy talán súlyosabban hiányzik a túloldalról.
3: Talán az is fontos kérdés, hogy a Kárpát-medencei magyar szórványközösségek mennyire tudnak érdekeik érdekében fellépni közösségként?
2: Hát igen, ez egy drámai kérdés. Tehát
3: csak
2: ez...
3: gondolok a székely autonómiára.
2: Hát igen, igen, amely mindig ott van valahol az asztal sarkán, de mindig rápakolnak jó pár dossziét, tehát az egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, hiszen az sok mindent megoldana, de pontosan ezek a traumatikus dolgok egyfelől, másfelől nyilván egyfajta román politikai stratégia, amelyben minden román párt nagyjából meg is tud egyezni, az lehetetlenné teszi ezt. És akkor a szórvány, amely egy nagyon sebezhető világ, és sokszor egy-két magyarból álló közösségről van szó, akik őrzik még ott a pislákoló lángot egy árpádkori templom árnyékában, és próbálják megóvni az ősök sírjait, hogy ne kerüljenek be egy-egy ház alapba, betonozásnál, és így tovább, és így tovább. Ott aztán tényleg nagyon drámai harcok folynak. Vannak reményteli történések, de az egyik interjú alany Gudor András, aki gyulafehérvári református lelkipásztor volt, és az ő fia Gudor Botond, akik nagyon sokat tettek azért, hogy ez a szórványosodás ne a pusztulásnak a rokon értelmű kifejezése legyen, hanem építkezni. Lehet, hogy 3 emberből 12 emberré duzzasztottak idézőjelben egy gyülekezetet, de akkor is építkező fázisba kerültek, és nem a hanyatláséba, és nem a lemondáséba.
3: A könyvben szó van, és talán ehhez kapcsolódik az önazonosság kérdése.
2: Az önazonosság nyilván egyéni és közösség, és a kettő nem választható el, mint ahogy a traumáknál sem választható el az. Tehát nem feledkezhetünk meg arról, hogy egy kollektív traumának mindig van személyes vonatkozása, és egy személyes történeti traumának mindig vannak kollektív következményei. Ha erről megfeledkezünk, akkor tényleg a problémáink mélyére süllyedünk, de az önazonosság kérdése az ma, háborús kérdés, ha így fogalmazhatok, hiszen olyan krízise van az önazonosságnak ma, akár kontinens szinten, tehát Európában, akár magyar szinten, akár kisközösségi szinten, de hát pont az Európai Uniónak az önazonosság problémájában látjuk azt, hogy nem. Tudós szakemberek mondják azt, hogy az uniónak nem gazdasági problémái vannak elsősorban, hanem kulturális identitás problémái vannak. A fiatalabb generációkat nézzük, ők szerintem rendkívül veszélyeztetettek. Tehát, hogyha valakinek az önazonossága csorbul, sérül, elbizonytalanodik, és itt mindenféle kifejezéseket lehet hozzá kapcsolni, akkor nem fog megállni a világban. Egyrészt nem tud közösségi lényként működni, nem tud politikai lényként, nem tud döntéseket hozni, és hát állandó háborúban lesz a saját széteső szatellit részeivel.
3: Ugyanakkor ezzel összefüggésben beszélhetünk az emlékezet válságáról is?
2: Abszolút mértékben, hiszen nem csak identitásválság van, hanem a saját történelmünkhöz fűződő válságról is beszélhetünk, így az emlékezetéről is. Ennek rendkívül sok rétege van, a könyv jelentős része erről szól. Már ugye az elmúlt 20-30 évben a nyugati tudósok is igen komoly szakirodalmat hoztak létre, sőt tulajdonképpen ott kezdődött meg ennek az érdemi kutatása, hogy kezdve a... Tehát egyrészt nagyon nagy probléma az, hogy a tanúk elmennek, meghalnak. Itt nagy európai történelmi trauma, vagy az egyik legnagyobb a holokauszté. Meghalnak a tanúk. Meghalnak a második világháború tanúi. Meghalnak a gulágra vonszolt magyarok tanúi, tehát azoknak a szenvedés történeteknek a tanúi. Mindazoknak a traumáknak a tanúi elmennek, amelyekről még rengeteg tudásra szükségünk volna, és innentől kezdve, hogy ők már nem léteznek többé, csak közvetett tudásunk lesz mindenről. És amikor mi például az első világháború hadifogoly történetét kezdtük kutatni, a Szamár-sziget történetét.
3: Az is egy elhallgatott téma.
2: Teljes mértékben, sőt el is titkolták ezt a témát, mint ahogy 1945 vagy 49 után magának a nagyháborúnak a történetét is igyekeztek jó, milyen beletaposni a sárba, és a nagyapáink, ükapáink hőstetteit nemhogy relativizálni, hanem ellentétére fordítani, tehát hogy gonosztevők voltak. Így a hadifoglyok története az még mélyebbre süllyedt, és aztán az, hogy Szardinián volt egy olyan hadifogolytáborrendszer, ahol sok ezren szenvedtek, és a balkáni halálmas, ahol magyarok ezrei vagy tízezrei vesztek oda, az végképp elsikkadt. És ugye ott is azt tapasztaltuk, hogy ennek hivatalos, írásos nyomai nagyon szegényesek, nagyon ellentmondásosak. Azonban, amikor felhívást tettünk közzé, kiderült, hogy a családi gyűjteményekben ezekben archívumokban megőrizték a szülők, nagyszülők naplóit, akik leírták a teljes szenvedéstörténetet. Vagyis ez egy, akkor lett volna igazán közvetlen ez a tudás, ha mi beszélhettünk volna a túlélőkkel, ami gyakorlatilag egy matematikai vagy demográfiai képtelenség lett volna, de ez a tudás, ez így átadható volt. Ha ez nem lett volna meg, vagy nem őrizték volna meg ezeket a naplókat, akkor a mai napig nem tudtuk volna rekonstruálni ezt a szörnyű történetet. A könyvben ez egy példa arra, hogy milyen kutatómunkára van szükség, és egyszer s mint milyen beleérző képességre és empátiára azok iránt, akik kiszorultak a történelemből. Perifériára szorultak, vagy le is estek a peremen, és amikor az emlékezet válságáról beszélünk, és ön ezt említette, akkor nem csak a történelmet próbáljuk visszaállítani, vagy visszaépíteni, hanem rehabilitálni azokat az embereket is, sőt, elsősorban ezt szeretnénk mi, egy etikai alapú emlékezeti kultúrát, vagy emlékezetkutatást, amely a megalázottaknak, a megszomorítottaknak a visszahozatalára irányul. Tehát, hogy ők szenvedtek, értünk is szenvedtek, a magyar történelmet építették, úgyhogy helyük van.
3: De valójában az emlékezetben hasadások vannak. Ha belegondolunk, akkor az emlékezet ez egy dinamikus filozófiai tény.
2: Ez akkor van így, hogyha egy szerencsésebb társadalomban élünk, ahol megvan a folytonosság. De ha most rögtön az ellenponttal kezdenék, akkor ezek az úgynevezett szerencsés társadalmak meg pont talán a folytonosságuktól szenvednek. Attól, hogy nem nagyon tudnak mit kezdeni a történelmi örökségükkel, és itt most elsősorban Nyugat-Európára gondolok, hogy ott is vannak hasadások, ezeket a hasadásokat tulajdonképpen ők maguk állítják elő jelen pillanatban is olyan politikai és ideológiai erőszaktétellel, tehát ez a kifejezetten a woke-ra gondolok, és azokra a hamis mitoszokra, amelyek hamis igazodási pontokat jelölnek ki a saját emlékezeti kultúrájukban is. Nálunk a folytonosság nyilvánvalóan többször megszakadt a történelmünk során, hódítások, törökkor, császári világ, tehát az a fajta erőszakos németesítés, és hát nyilvánvalóan a kommunizmusban történt a legnagyobb hasadás, ahol kifejezett cél volt az, hogy a múltat végképp eltörölni, ahogy ez ki is volt mondva, és hát ez majdnem sikerült is sajnos. Sőt, olyan értelemben sikerült is, hogy az a homo sovieticus, aki ebből épült föl, ezekből a hiányokból és hamisításokból, az meglepő módon a rendszerváltás után is tovább tudott élni, és tovább él napjainkban is. Tehát a saját történelméhez való kételkedő, kicsinyítő viszony az a mai napig él, és hát ez nyilvánvalóan hiába mondtuk a gulyás kommunizmusnak, és egyfajta ilyen nagyon szelíd, nagyon finoman fölpántlikázott kommunizmus volt ez, azért ennek a célja a kifejezetten az osztályharcos történelemtanítás, és hát ugye az 1956 miatt mindannak a meghamisítása és eltüntetése volt, ami a magyar történelemnek szerves része volt. Tehát a szervesség szűnt meg, nyilván ezért kellett új alkotmány vagy alaptörvény, hogy egyfajta folytonosság visszaálljon. Nyilván ezért kellettek a történeti tereknek, akár Budapestre gondolunk, visszaállításai, hiszen ez elfogadhatatlan, hogy ezeket a hasadásokat ne varjuk össze, ne építsük vissza.
3: A könyvben szó van az erdélyi főnemesség sorsának alakulásáról. Ez mennyiben illeszkedik akár az emlékezetpolitikához, a felejtéshez, vagy a kollektív emlékezethez?
2: Az erdélyi történelmi családok helyzete az nagyon sajátos olyan szempontból, hogy ők kettős szorványban vannak. Ők kétféle kisebbségi létet kellett, hogy megszenvedjenek. Egyrészt, mint magyarok, ráadásul történelmi családok, akik akár 7-800 éve alakították Erdély és Magyarország történelmét. Másfelől pedig, mint osztály idegenek, vagy olyan osztálynak a tagjai, amely osztályt szintén végképp el kellett törölni a föld színéről. És Romániában ez, hát Magyarországon is azért elég hatékonyan működtek az elvtársak ezért. Őket munkatáborokba zárták, elzavarták, megsemmisítették, olyan perekbe, olyan koncepciós perekbe fogták, amelyeknek a vége kivégzés is lehetett, de mindenképpen súlyos börtönbüntetések. Ugyanakkor ott van az épített örökség, tehát ennek az arisztokráciának a kastélyvilága, amely Erdélyben meglepő módon viszonylag jól megmaradt, főleg azok a kastélyok, amelyek valamilyen állami funkciót kaptak, akár tüdőszanatóriumként, akár egy TS traktorbeállóként ad abszurdum, de még mindig így is megmaradtak. És hát ne felejtsük el, hogy ezek a kastélyok az emlékezet helyei is. Tehát nem csak egy-egy családi rezidenciát látunk bennük, hanem mondjuk a telekieknek az ősi fészkét, ahol Gernyeszegen például, ahol Bethlen István miniszterelnökünk is született, vagy a Maros mentét, az erdélyi Loárt, ahol fejedelmi kastélyok sorát találjuk, vagy arisztokraták kastélyait. Tehát ezek a kastélyok bennünket a magyar történelem válságos meg virágzó időszakaira emlékeztetnek. Hogyha a kastélyok történetét átírják, már pedig erre nagy az igény Romániában, vegyük például a Törcsvári kastélyt, ahol nemrégiben jártam és kisfilmet is forgattam ott, amelyet próbálnak Dracula kastélyként eladni, holott az ízig-vérig egy magyar kastély volt, amelyet a székelyek védtek meg, adott esetben a székelyek ostromoltak, aztán a szászok kezére került, de a magyar királyok mindig ragaszkodtak ahhoz, hogy magyar várura, bárparancsnoka legyen a Törcsvári kastélynak. Ez az amerikaiak meg a román kommunisták rátelepítették a Dracula kultuszt, és próbálják teljes mértékben már bevonni a román történetírásba. Úgyhogy ezek a kastélyok veszélyeztetettek, és a könyvbe azért került be ez a világ, mert mi folyamatosan kutatjuk azt a visszafoglaló mozgalmat.
3: Tehát ez működik, a visszafoglaló mozgalom.
2: Sajnos most már sokkal kevésbé, mint akár ezelőtt 5-10 éve megfordult ez a folyamat, de a román jóvátételi törvények egy darabig azzal hitegették az arisztokratákat, hogy visszakaphatják a kastélyokat, meg akár a hozzájuk tartozó birtokokat. De sokszor nagyon hosszú pereskedés árán a kastélyokat sikerült ugyan visszavívniuk, azonban a hozzájuk tartozó területet nem is ez a tönkre menetelnek a leggyorsabb útja, hiszen hát ezeket a több ezer négyzetméteres csodás épületeket fönn kell valahogy tartani.
3: Van-e szabadulás a nemzeti traumák fogságából? Lát-e kiutat? A könyvnek ebben milyen szerepe van, vagy milyen szerepe lesz?
2: Azt gondolom, hogy a summa azért alapvetően pozitív. Ezért a könyve is. Egyrészt azért, mert olyan embereket mutatok fel benne, akikkel, Major Anitával készítettünk interjúkat, és ők pont a kiutat mutatják meg ezekből a traumákból. Másfél csak vegyük
3: tehát
2: egy...
3: Tehát a hamis traumákból, hogy ezek emlékei
2: alakuljanak. A hamis, de az igazi. Tehát ezek a traumák részben azért, nagyon nagy részben igazak. Tehát mondjuk egy Trianon trauma. De ha már Trianon, ott én abszolút pozitívumnak és egyfajta gyógyírnak látom azt, hogy 2010-ben ez nem gyásznap lett, hanem a nemzeti összetartozás napja. És hát mi lehet jobb kivezető út ennél egy traumából azt, hogy ennek a pozitívumát fogjuk meg, tehát nem a kesergést, igen, ez egy gyásznap. Óriási törés történt a magyar történelemben. De gondoljunk bele, hogy a magyar társadalom fölállt még ebből is, ahogy fölállt Mohács után, ahogy fölállt egy-egy eltiport szabadságharc után, 56 után, és a többi, és a többi. De az, hogy ennek pozitív üzenetet is tudunk adni, és tényleg az összekapaszkodás üzenete, és az, hogy megtaláljuk, hogy mi ebben a nagy kárpát-medencei magyarságban, bár fogyatkozó magyarságban, a közös, az szerintem csodálatos. Tehát ilyen előremutató pozitív üzenetekkel, amelyek nem hamis módon megalapozottak, amelyek a történelem tisztánlátását, objektív szemléletet sugároznak, az igenis jelent kiutat a traumák fogságából.
1: Kedves hallgatóink, dr. Margitai Gáborral, a Magyar Összetartozás Intézetének igazgatójával beszélgettünk. A technikai munkatárs Biksa Levente nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya folytatja elmélkedését Jézus mennybe meneteléről. Grunda János műsora következik.
2: Aquinói Szent Tamás pedig teológiai pontossággal tanítja, hogy Krisztus mennybe menetele illő volt, mert megdicsőíti az emberi természetet, és közbenjárást biztosít számunkra az atyánál. Ő külön kiemeli, hogy Jézus nem hagyott el minket, hanem jobb számunkra, hogy elment, mert így közbenjáróként van jelen az atyánál. Jézus szüntelenül közbenjár értünk az atyánál, és küldi a Szent Lelket, ami által részesedhetünk az isteni életben. Avilai Szent Teréz inkább lelki, bensőséges módon közelíti ezt a témát, ezt az ünnepet. Számára mennybe menetel nem távolság, ami keletkezett, hanem egy meghívás. Krisztust nem az ég távolatában kell keresni, hanem a lélek mélyén. Azt tanítja, hogy az ember szívében lakó Isten felé kell fordulni. Szentírás tanítja, hogy Isten országa nem itt van vagy ott van, hanem köztetek van, bennetek van, mondja Jézus. Erről, hogy az Isten országa, a mennyek országa köztetek van, bennünk van, hagyd mondjuk el a kedves hallgatóknak egy történetet, ami nem régen történt velem, és hát mondhatom, hogy igazi Isten élmény. Meglátogattam két ismerősömet, akik mind a ketten szenvedélybetegek, és hát az egyikőjük nagyon nagy szenvedéseken megy keresztül. És hát ilyenkor beszélgetünk, imádkozunk, ők maguk kérik, hogy imádkozzunk, és nem csak egy rövid mi atyánk üdvözlégy, hanem egy rózsafűzérttel imádkozunk. És miközben ez történt, az egyikőjük megragadta a kezemet, és megcsókolta, és hosszan, könnyezve, és úgy erősen fogta a kezemet. És abban a pillanatban én két dolgot biztosan tudtam. Az egyik az, hogy ő az én kezemben Jézus kezét fogta meg a pap kezében, és abba kapaszkodott, és azt csókolta. Krisztus kezét ragadta meg az én kezemben, mint egy segélykiáltásként. Másrésztről azt is átéltem, megértettem, hogy általa pedig Jézus csókolta meg az én kezemet, könnyezve, szenvedve, benne szenvedve, megköszönve azt, hogy meglátogattam őket, és hogy időt töltök velük. És nagyon megérintett a jelenet, mert ugye az emberben mindig benne van az, hogy vajon jól csinálom-e, amit csinálok, jó pap vagyok-e, tetszik-e az Úrnak, amit csinálok, és azt hiszem, ez egy megerősítés volt részéről, hogy megköszönje, mert igazán alázatos csak Jézus, és igazán hálás csak az Isten. Közel jött a menny, leszállt a mennyország, és még jobban megértettem, hogy a mennyek országa köztetek van, a mennyek országa bennetek van. Ha az égre akarunk nézni, akkor megtehetjük úgy is, hogy meglátogatunk egy beteget, és ott vagyunk vele. Odaadjuk nekik az időnket. És ha valakinek az időnket adjuk, akkor az életünket adjuk. De ha az égre akarunk nézni, akkor elég ránéznünk az oltári szentségre, az eukarisztiára, ami a növekedés szentsége is, a hit szentsége is. Vagy nézzünk csak a szűzanyára, aki a mennyország kapuja, aki ugyancsak az összes szentekkel együtt az égre emeli a tekintetünket, és újra azt kéri, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, mert a hit az egy kapcsolat is az Istennel, egy válasz Isten minden értelmet meghaladó szeretetére. Hozzám személy szerint legközelebb az oltári szentség előtt jön közel a menny, száll le a mennyország, de nagyon közel kerül Medjugorjéban is. Aki már járt ott, az pontosan tudja, hogy miről beszélek. Aki még nem járt, annak pedig nagyon-nagyon nagy szeretettel ajánlom, hogy menjen el. Kérdezze csak meg a szűzanyától, hogy szűzanyám, szeretnéd-e, hogy elmenjek hozzád Medjugorjéba? Persze mondhatjuk azt, hogy nem kell ahhoz Medjugorjéba menni, de mégiscsak valahogy közelebb kerülünk a mennyországhoz ott. Az a békesség, ami ott vár minket, ami eltölt minket, az a mennyországnak a békéje. És valóban közel jön a menny. De azt is megtapasztaljuk, hogy amikor közel jön a mennyország, akkor közel jön a pokol is. De mindig én döntök, és az akaratom szabad. Keresztes Szent János is nagyon érdekesen tanít a mennybe menetelről. Ő a hiány tapasztalatát hangsúlyozza. Krisztus eltávozása megtisztítja a lelket a külső kapaszkodóktól, hogy inkább a nagyobb szeretet születhessen meg bennünk, Jézus iránt. Ez a sötét éjszaka logikája. Isten néha elrejtőzik, hogy mélyebb egységre vezessen önmagával. Valóban az ember olyan, hogyha valaki ott van állandóan vele, akkor nem mindig értékeli a jelenlétét, annak a jelenlétét és a szeretetét annak, aki vele van. Sokkal inkább, amikor eltávozik, vagy akár meghal, akkor ismerjük föl, hogy mennyire szeretett minket, és mennyire szerettük mi is őt. Ez az emberi kapcsolatunkban is így tud működni, természetesen, hogyha szeretett kapcsolat volt két ember között, de a Jézussal való kapcsolatunk is hasonlóan működhet. Ez az időnkénti hiányérzet, amikor úgy érezzük, hogy elrejtőzött az Isten, vagy távol van az Isten, még nagyobb szeretetre tudja nyúlasztani a szívünket, és még nagyobb vágyra, hogy újra ott legyen mellettem. Persze ő soha nem távozik el, ő azt mondta, hogy veletek vagyok a világ végéig, de Jézus is kimondta a kereszten, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ezt a távolságot ő is megérezhette, de ez nem távolította őt el az atyától. Mint ahogy minket se, akik őt szeretjük, és akiknek minden a javukra válik, mert szeretjük őt, nem távolít el tőle, hanem még közelebb kerülhetünk az ő szívéhez. Szent II. János Pál pápa szerint a mennybe menetel missziós esemény. A tanítványok nem maradhattak az ég felé tekintve, hanem küldetést kaptak. Krisztus jelenlétét kell hordoznunk nekünk is a világban. És az egyház küldetése itt kezdődik igazán. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket, kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek, és én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Hallhattuk Jézus szavait Máté evangéliumában. Minden megkeresztelt embernek kötelessége azt a hitet átadni, amit kapott, továbbadni, és a hit továbbadásával csak erősödik a mi hitünk. Ha pedig nem adjuk tovább, akkor gyengül, nyilvánvalóan. Hívő lélekből viszonylag sok van, de missziós lelkű hívőből sokkal kevesebb. Úgy meg tudunk ülni a kis világunkban, és nem indulunk el. Pedig Jézus azt mondja, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot. Minden ember erre vár. Minden ember Jézust akarja, és az evangélium maga Jézus. Nincs is magasztosabb hivatás egy kereszténynek, mint Krisztust hirdetni a Krisztusra éhes világban. És csak ott lesz béke, ahol az evangéliumot hirdetik és élik. És ott lesz háború és pusztulás, ahol nem hirdetik az evangéliumot. minden nemzedéknek kell hirdetni, mert nem úgy születik a csecsemő, hogy hisz. A hitet át kell adni, tovább kell adni, és nekünk Jézusról kell beszélnünk. És a mennyországról is kell beszélnünk. De ahhoz, hogy beszéljünk Jézusról, vagy a mennyországról, a mennyek országáról, Isten országáról, ahhoz szeretnünk kell Jézust, és vágynunk kell a mennyországra. Nyilvánvalóan, ha valaki nem vágyik a mennyországra, nem gondolkodik róla, nem jut eszébe, akkor miért beszélne másoknak erről? Hiszen ő maga sem gondolkodik róla, nem vágyik oda, hanem úgy letelepszik ebben a világban, berendezkedik itt szinte az örök létre, pedig hát tudjuk, hogy itt nincs örök hazánk, és hogy szeretnénk komfortosan élni, körülbástyázni magunkat, kapaszkodókat, biztonságot keresve, pilléreket, amire építjük a földi életünket, és bizony könnyen elfeledkezünk az égi hazáról, mert itt csak vándorok vagyunk, egy pillanatig élő emberek, és aztán vár ránk az örök élet, de nem mindegy, hogy a mennyország vagy a pokol. Erre kell felhívni az emberek figyelmét, hogy ők is tekintsenek az ég felé. És értsék meg, hogy testvérek, hogy mi mindannyian egy család vagyunk, és minden ember egymásnak testvére, és nem pedig ellensége. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket.

0: Elhangzott műsorunkban Magsó Péter atya Jézus mennybe meneteléről elmélkedett, a szerkesztő Gronda János volt.
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: 11 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt. Az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napirendjét az országgyűlés honlapján tették közzé. A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. A ház meghallgatja Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszámolóját az április 12-i országgyűlési választásról. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egésznapos, rendszerváltó népünnepét szervez az országház előtti Kossuth téren és a rakparton. Magyar Péter miniszterelnökké választása után a Kossuth téren díszszemle és ünnepélyes zászló felvonás lesz, majd az új kormányfő köszönti az egybegyűlteket. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson. Az országgyűlés hivatala ezért az eddigiekhez képest intenzívebb és szélesebb körű képzési programmal segíti az új képviselőket. A parlament honlapján olvasható tájékoztató szerint az országgyűlés hivatalának törvényhozási igazgatósága a parlamenti ciklus kezdetén képzési programokat szervez a képviselőknek, a frakcióknak és a tisztségviselőknek, azzal a céllal, hogy a résztvevők megismerkedjenek az országgyűlés működésével, a törvényhozási folyamatokkal, valamint a mindennapi parlamenti munkát támogató informatikai és adminisztratív rendszerekkel. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most először lesz képviselő. A Fidesz és a KDNP összesen 52 fős frakcióiban 15 olyan politikus van, aki új a parlamentben, míg a Mi Hazánk 6 fős képviselőcsoportjában egy valaki nem volt még tagja az országgyűlésnek. Ehhez képest az előző ciklusban 199 képviselőből kevesebb, mint 50-en voltak csak újoncok. Eredményesen a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően zajlott le a 2026-os országgyűlési választás, értékelt Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke az országgyűlésnek benyújtott beszámolójában. A Nemzeti Választási Iroda elnöke 4 egyéni választókerület beosztásának megváltoztatására tett javaslatot a népességszám változása miatt. Sasvári Róbert a parlament honlapján olvasható beszámolójában azt írta, hogy a választás a már jól ismert és kiszámítható jogszabályi környezetben zajlott le. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke, szintén a parlamenti honlapon közzétett beszámolójában közölte. A választásokat fennakadások, hosszú sorban állások nélkül, folyamatos internetes tájékoztatás mellett az alaptörvénynek és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le. A Fidesz-KDNP mindenkit meg fog védeni, akit alaptalanul rágalmaznak, vagy akit koncepciós eljárásokkal fenyegetnek, jelentette ki Gulyás Gergely, leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter, a Fidesz következő frakcióvezetője a közösségi oldalán. Gulyás Gergely a feltöltött videóban arról beszélt, a Fidesz-KDNP 2010-ben egy csődközeli helyzetben lévő ország kormányzására vállalkozott. A leköszönő kormány eredményeit sorolva közölte. 16 év alatt a magyar gazdaság több mint kétszeresére nőtt. A reálbérek és az állami vagyon megduplázódott. Több mint 1 millió ember jutott munkához. Az utolsó negyedéves magyar gazdasági növekedés pedig a második legjobb az Európai Unióban. Ma mégis azt látják, hogy az új hatalom és a vele összefonódott balliberális média arra tesz kísérletet, hogy néhány koncepciógyanút felvető ügy miatt kollektív bűnösséggel bélyegezze meg a nemzeti oldalt, tette hozzá, kijelentette. A politikai felelősség közös, a jogi felelősség azonban mindig egyéni. Végül az időjárásról. felhős időre van kilátás kisebb szakadozásokkal. Délutántól nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet. A Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt a nap. Több helyen nagyobb számban hazánk délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. Estére a csapadék súlypontja északkeletre helyeződik, de az Észak-Dunántúlon is előfordulhatnak még csapadékgócok. A délnyugati déli szelet élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 20 és 25 fok között alakul. Híreket hallottak.
2: Reklám.
3: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
4: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6,5 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály, Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
4: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. keresztény közösségeinkről.
5: Kedves hallgatóink, műsorunkban Lóci Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke a családi élet és a hivatás ébresztés iskolai kereteinek lehetőségeiről beszél.
6: Azért jó a már a sok év, ennyi év, már nem fiatal egyébként, hogy azért mégiscsak beugranak olyan kezdeményezések, vagy olyan jó kis akciók, amelyeket tényleg úgy hozott elém az élet a különböző helyszíneken, különböző intézményekben, és amelyek mind kapcsolódtak a hitoktatáshoz, és mind valahogy egyébként a papi és a családi hivatások ébresztőjében segítséget tudott nyújtani. Kicsit több lesz a papi és szerzetes hivatások ébresztésében beugrott lehetőségek száma, ezt nézzétek el nekem, de arra is határozottan emlékszem, hogy a családdal kapcsolatosan is voltak ilyenek, és ha már itt tartunk, akkor hadd kezdjem ezzel, hogy egy olyan 8-10 éve, tehát szintén a miskolci éveimnek úgy a közepén vált nagyon tudatossá az, akkor jött be először ilyen nagyon erőteljesen ez a gender ideológiának a negatív hozadékai hozzánk ide Magyarországra, és jelent meg úgy napi szinten, hogy éreztem már akkor igazgatóként, meg hittantanárként, hogy erre valahogy reagálni kell. És akkor egy pár évvel később pedig láttam azt, ez nem is annyira régen történt, talán 2 éve, hogy igazgató kollégák, meg hitoktató kollégák zavarban vannak, főleg az állami törvénykezés után, hogy kit engedhetnek be egy iskolába, és kit nem, hiszen ugye ezt eléggé behatárolta az állam a szexuális nevelésre, hogy tudjuk, hogy bizonyos védelmi okokból bizonyos szervezeteket nem látnak szívesen semmilyen iskolában. És akkor éreztem azt, hogy ez egy olyan szorító helyzet, amiben valamit tényleg tudnék segíteni, és akkor gyorsan ráírtam a volt védőnőmre, és még 2 másik jászberényi ismerősömre, és megkértem őket abban, hogy segítsenek összegyűjteni azokat a szervezeteket és programokat, amik a családi életre való nevelésben teljesen megfelelnek a katolikus egyház tanításának, és pozitívak a gyümölcsei a munkájuknak. És akkor erről készült is egyébként egy előadás, az talán fönn is van az interneten, nem tudom, fogalmam sincs. Ez a családi életre való nevelés az egyházi intézményekben talán ilyesmi címmel lehet, és akkor egy ilyen 8-10 program, meg szervezet neve fölmerült. Most én ezeket emlékezetből fogom tudni csak felidézni bizonyosakat, de ha már egyszer az ugrott belőször, hogy a családi életre, a családi szerepekre nevelés, akkor talán ezzel kezdeném. Az biztos, hogy az ford ki számunkra ott a gimnáziumban, hogy a számunkra kis gimnazisták, akik az 5. és 8. közötti évfolyamot jelentik mindenhol, azok számára nagyon hasznosnak éreztük a ciklussót, illetve az akkor Teen Star-nak nevezett, most már titkos küldetés néven látom, írt kezdeményezést. Ez azért van ez a 2 szó, az egyik a lányoknak, a másik a fiúknak van kitalálva, és ha ezekre rákerestek, akkor egyébként ebben az előadásban az elérhetőségeket is megadtam, annak idején egy pár évvel ezelőtt direkt azért az összes katolikus iskola igazgatójának, hogy ne a nulláról kezdjék, ha ezeket meg akarják hívni. És hogy lelki napra simán meghívhatók, és nagyon hasznosak. És ők különösen az 5.-6. korosztály, ugye jól mondom, az ő korosztályuknak volt nagyon hasznos, akiket nagyon megragadott a, tehát hogy az ő nyelvezetükön, az ő időszakukban, azért höbegek, habogok kicsit ezekről, mert engem nem nagyon engedtek be ezekre a rendezvényekre. Tehát nyilván mint zavaró tényező lettem volna, pláne igazgatóként, de úgy is, hogy idősebb, meg hogy esetleg fiú, ha lányok közébe menni. Úgyhogy az utólagos beszámolókból hallottam erről sok tekintetben, meg fényképeket láttam, és azon az előadáson egyébként ilyen visszajelzésekből is anonim módon megosztottam 1-2 diák visszajelzést, aki nagyon pozitívan nyilatkoztak arról, hogy milyen jó volt ez a megközelítés számukra, a testükben végbevenő folyamatok jobb megértésére, amivel szemben egy kamaszkorban lévő lány meg fiú az nyilván valahol úgy érzi magát, hogy egyedül van ebben a kihívásban, és azzal, hogy tulajdonképpen ilyen terepasztalszerűen eljátszották az egyes szerveknek a működését, meg voltak rá a figurák, a bábok, a plüss dolgok, azzal sokkal jobban el tudták fogadni a saját testükben végbevenő folyamatokat, pozitívként tudtak tekinteni a nemiségük kialakulására, egyre erőteljesebb kialakulására, ajándékként tudták megélni. És erre épül nagyon jól rá az inkább 9.-10. hasznos testünk teológiája, a testeus csoport. Ugye őket Szent II. János Pál pápa egyik enciklikája hívta életre, van egy testünk teológiája, és annak nyomán az egész világon ilyen szervezetek alakultak, akik rájöttek, hogy módszertanilag ez az enciklika sokat tud segíteni a szexuális nevelésnek a katolikus olvasatában. És amikor ők is lejöttek hozzánk az iskolába, most bocsánat, hogy is sarkítok a dolgot, de jöttek ki a teremből olyan plázacica lányok, némelyik a gimnáziumból, akiből, bocsánat, hogy félre a sztereotípiákat, de nem sokat néztem ki addig, és azt mondták, hogy végre valaki, aki úgy tudta megközelíteni az egész nemiséget, szexualitást, hogy most már értem, tudok vele azonosulni, ajándékként látom. Mert azt, hogy mit nem szabad az Isten meg az egyház szerint, azt unásig tudják. Arra nincs szükségük arra meghívni valakit, hogy ezt újra elmondja, hogy mit nem szabad. Tehát ezt teljesen tisztában vannak vele. De hogy miért az egész, na ezzel vannak inkább gondok, és én ebben nagyon hasznosnak találtam ezt a közösséget. Azon kívül még közben beugrott ugye a CSÉN, a családi életre nevelés, amelyet több iskolánk ugye pedagógiai programjába is beemelt, Sárospatak jut eszembe most hirtelen, a Szent Erzsébet iskola. És hát még van ebben az előadásban egy pár ilyen szervezet, akár a Schönstadt családmozgalom, akik megfordultak nálunk. Tehát csak azért mondom nektek, mert tudom, hogy mennyit küszködtem azzal, hogy látjuk a jelenséget, szeretnénk rá reagálni, de kihez forduljunk. És akkor ezzel kapcsolatban merült fel az az ötlet, hogy akkor legyen már elő egy gyűjtemény, amely elérhetőséggel, mindennel együtt biztosítja főleg a katolikus intézményben lévőket, és főleg a vezetőket, hogy őket nyugodtan meghívhatják, mert ők ilyen szempontból biztos, hogy azt fogják mondani és tanítani, amit az egyházunk tanít erről. Ez így direktben inkább a szexuális nevelés, meg a nemi szerepekre való felkészülés, de természetesen nálunk is, mint ahogy mindenhol szerintem az égvilágon voltak, vannak családi napok. Minden iskola csinál ilyet egyébként. A családi napokban az a szuper jó, hogy amellett, hogy belelátnak a szülők, családtagok az iskola életébe, és így sokkal jobban fogják érteni az ott végbe menő folyamatokat, meg támogatni, ők megértik, hogy az iskola mit szeretne, az iskola megérti, hogy a szülő mit szeretne. Nagyon sok olyan dolog tud születni, hogy valaki be tud segíteni egy-egy program megvalósításában, vagy olyan kapcsolata van, hogy könnyebben elintézik ezt a dolgot a jövőben. Tehát ez egy nagyon jó együttműködés, meg szövetség minden tekintetben. De például olyan is előfordult, hogy egyszerre hívtunk meg egy osztályhoz egy szerzetest és egy nagy családost. És egy nagyon izgalmas beszélgetés sikeredett, mert ők együtt voltak jelen a gyerekek előtt, és az volt az érdekes, hogy anélkül, hogy ők korábban találkoztak volna egymással, nekik sem volt idejük kidolgozni az előadást, mert egyszerűen rohanásból érkeztek meg, és rohantak vissza a teendőikhez, de azt vettük észre, hogy előbb-utóbb olyan nagyon összecsengő dolgokat mondtak. Nagyon egymással párzamos dolgokat, és szerintem ez nagyon jó volt a diákok előtt hallani, hogy nem egymással szembeállítva találkoztak, például a papi szerzetesi és a családi hivatással, mert valahogy hajlamosak ezt a fiatalok szembeállítani egymással. Meg még talán mi is hajlamosak vagyunk szembeállítani egymással. Ha tudok nektek ilyen ötletet adni, akkor például ez így bejön szerintem, hogy így felváltva ugyanarra a kérdésre válaszoljon egy szerzetes, mondjuk azzal, hogy telik a reggele. Napi rendje, vagy mikkel küszködik, mi okoz kihívást az életébe. És persze, hogy a tárgyak szintjén különbözőségeket fogunk hallani, de a belső hozzáállás szempontjából meg ugyanazok a dolgok rajzolódnak ki, és ugyanazok a dolgok csapódnak le szépen tisztán, és ez valahol ez is olyan nagyon megerősítő volt. Meg a pure fashion is volt, ez a lányoknak ez a tiszta divat, vagy nem tudom, minek lehetne fordítani, ami a nőiességükre való rávezetés volt. Ennek is nagyon sok pozitív tapasztalatát hallottam, ezt már nem Miskolcon, ezt utána, hogy mennyit adott nekik annak idén ez a pure fashion. Megmondom, ezek a kis videók, ezek nagyon értékesek az interneten, amelyek bejátszhatók például hittanórán. Tehát most bocs, én tudom már életkornál fogva, meg a helyzetemnél fogva, hogy nem én leszek, aki a legjobban elmondom ezen a területen a tutit. Még ha ugyanazt is mondanám szó szerint, nem adna annyit, mint ha bejátszom nem akarok egy embert kiemelni, de mondjuk a Ríz Domonkos atyát, aki egy 25 éves fiatalember, ott van közel azokhoz a középiskolásokhoz, akiket én ismerek, ráadásul ezt a mai vagány, kicsit laza, de ugyanakkor nagyon tiszta nyelvezetével el tudja mondani, és sokkal, sokkal jobban átmegy az üzenet, úgy érzem a fiatalok számára. Aztán ezekhez az ötletekhez kapcsolódnak azok, amikor még szerzetesi napot rendeztünk, hogy az is így egyszer így jött a fejembe, hogy Miskolcon viszonylag több szerzetes rend is van, de nem találkoznak velük a gyerekek, a diákok, és hogy milyen jó lenne egy ilyen összszerzetesi napot. Ugye ez egyébként nehézségekbe ütközik, ha ilyet szerveztek, mert vannak olyan rendek, akiknek a karizmája alapján nem jönnek ki hozzátok, ilyen volt a Teréza nővérei. Megmondták nekem, hiába vannak ott Miskolcon, de azt mondták, amíg ők az alatt az idő alatt tudnak segíteni egy szegénynek, addig ők nem beszélni fognak arról, hogy mit csinálnak, hanem segítenek. És ezt meg kellett hajolnom, mert ez teljes egészében igazuk van. Hiába mondtam, hogy még akár hivatás is ébreszten az irányotokba, ők ezt rábízzák a Jóistenre, nem a marketingre, és ilyen értelemben nem jönnek, mint hogy nem fog kijönni hozzátok egy kármelita nővér sem, vagy stb. Ezeket meglátogatni lehet egyébként, mert arra azért nyitottak, még például a kármeliták is magyar széken, akik fantasztikus, amit tesznek. Tehát annyira jelen van az Isten. Az összes kiadványukat nagyon tudom ajánlani számotokra, a Kármel látóhatára néven futott régen. Vagy ami nekünk nyári gyakorlatként volt kispapként a Teréza nővéreinél, életre szóló tapasztalatokat kaptam. Soha olyan szürreális szituációkba nem fogok szerintem az életem folyamán se belekerülni, mint akkor ott. Koldulni kellett egy piacon. Vagy gyereket váró cigány prostituáltnak kellett albérletet szereznem. Ez olyan, hogy megérkeztem, és egy óra múlva kaptam ezt a feladatot. És megmondom őszintén, hogy nálam hamarabb elszakadt a cérna, és aztán meg kellett tanulni a nővérektől, hogy nem ezen a síkon gondolkodnak. És föltettem a világtörténelem legbugyutább kérdését a 10 nap gyakorlat után a főnöknőnek, hogy mondja már meg nővér, hogy mi a siker aránya. Hány embert sikerül visszavezetni a civil életbe, akinek foglalkozása van, családja van, lakhatása van. És így rám néz, hogy mi még ezen sosem gondolkodtunk. 10 év alatt 2 ilyet tud. Úgyhogy melyik céget tartanának fel ilyen hatékonysággal? De mondta, hogy de nem ezért csináljuk. És én akkor szígyeltem el magam, hogy nem egy síkon vagyunk. Én kérdezem őt egy világi hatékonyságmérő, mit tudom én, milyen revizor oldaláról, aki monitorozza ezt a céget, hogy fenntartsák-e vagy sem, ő meg válaszol az Isten világából, hogy mire indítja őt a Jóisten. És akkor nekem ez nagyon megalázó, jó értelemben volt megalázó, mert szükségem volt arra, hogy észhez térítsen, hogy mondjuk az Isten szava fontosabb, mint a világi hatékonyság. Szóval, hogy ezeknek nyilván korlátozottabbak a lehetőségei, de ha van ilyen lehetőségetek, akkor vigyetek oda diákokat, nyilván bizonyos életkor fölött, mert ezek a legütősebbek ugye ott a terepen, a helyszínen. De azért eljött néhány rend, és azokkal sikerült ilyen kerekasztalszerű beszélgetést csinálni. Például nagyon érdekes volt, hogy elmondta mindegyik rendnek a képviselője, a rendalapítót, a karizmát, az öltözetet, a napi rendet. Tehát így a legfontosabb ismérveket elmondták, és a gyerekek így tudtak, egy kicsit így bővült a tárház abba, hogy például milyen gazdag ez a katolikus egyház, hogy az elköteleződésnek mennyi formáját fölkínálja. Mert azért valljuk őszintén, a gyerekek többsége néha ilyen zárt, meg unalmas, meg olyan egysíkúnak képzeli a katolikus egyházat. De csak azért, mert még az életében nem találkozott azzal, hogy a világgal kapcsolatban nem lépő, szemlélődő, engesztelő nővértől kezdve a vécét kipucoló Teréza nővéréig bármiből választhat. Ezt nem tudják a többség, és hiába van ott a tanmenetben, tankönyvben valahogy szerzetesség, megtanítjuk, de nem érzik át ennek ezt a palettát, hogy mennyi mindenből lehet választani, és hogy mennyire nem unalmas ez az egyház. Emiatt sem, hogy ettől is nagyon gazdag, meg nagyon szép. Aztán ez már lehet, hogy így nem direkt be a papi szerzetesi családi hivatások ébresztése volt, inkább a plébániaival való kapcsolattartást próbálta erősíteni, hogy minden évben 3, aztán 2 alkalommal reggelente a gyerekeket kiküldtük plébániai misére. Úgy kezdték a napot. Mert ugye állandó kritika, hogy nem járnak a templomba, meg hogy a katolikus iskola elveszi őket a plébániától, amit persze senki nem akar, de mégis mindenki emlegeti. És akkor ennek ellensúlyozására voltak ezek a plébáni napok, amikor ugye most már a krétába simán lehet ilyet nyitni, hogy beírjuk a felekezeti hovatartozást, beírjuk a egyházközségének a nevét, és én egy gomnyomásra ki tudtam printelni azt, hogy ki tartozik a diósgyőri plébániához Miskolcon, ki a minoritákhoz. És megvoltak ezek a listák, ezeket én elküldtem a plébánosoknak, hogy ez a 26 gyerek a 6. gimiből a te területedről van most, egyébként ezt elküldtük egy idő után, a felvételi után is. Hogy tisztában legyen vele, hogy jogviszonyt létesítette egy katolikus intézményben egy olyan gyerek, aki az ő területén van. Ez egy feldobott labda volt a plébánosnak, hogy akkor megszólítsa, és ugyanúgy megnyeri az egyházközségnek is. Meg nem mondja azt nekem utána, x év után nem is tudott róla, hogy ez a gyerek egyházi suliba járt. És akkor el kellett menni ezen a plébániai misenapon oda, de a tantestület is be volt osztva. A tantestület is lakóhely szerint el volt osztva, mindegyik plébánián jutott 2-3 tanár. És nem kellett, nem a papnak kellett ellenőrizni a létszámot, hanem a tanára szépen a templom végéből, végig pipi-pipa, mert ugye ezt mi beírtuk rendesen hiányzásnak, hogyha a gyerek nem volt ott, tehát olyan súlyt adtunk, vagy még nagyobb súlyt, mint egy tanórai hiányzás. És akkor így a atyákról levettem azt a súlyt, hogy neki kelljen, mit tudom én, ismerni mindenkit, meg számon tartani. Ő tudta csak a misét adni nekik, viszont a tanár meg ellenőrizte, ami a adminisztratív oldal. És amit mindig mondtam az atyáknak, hogy a jó ég áldjon meg benneteket, hadd kérjem tőletek, hogy ne csak egy misével intézzétek már ezt a napot, hanem hívjátok be utána reggelizni ezeket a diákokat, hadd járják be a plébániát, hadd nézzék meg, hogy hova nem járnak, hova járhatnának, és te meg ne engedd el őket úgy, mit tudom én, 9 órakor a második órára, amit előírtunk, hogy nem mondanád el nekik, hogy mikor van az ifi hittam, ha van, melyik programra várad őket szeretettel, mi az a következő, amit ti kínáltok, mint plébánia, ennek a korosztálynak. És aztán nem tudom, hogy ki mennyire csinálta ezt meg, vagy nem csinálta meg, mert ugye én egyen tudtam jelen lenni értelmszerűen, ugye a Szent Annán, ahol laktam, illetve még azon sem, mert ugye közben én miséztem azoknak, akik a nem katolikus voltak, igen, a gimnázium aulájába, de hogy ez egy olyan segítségnyújtás, vagy együttműködési lehetőség volt a plébán irányába, amit talán ti is ennél sokkal jobbat is ki tudtok találni, meg kidolgoztok. Még egy olyat is akartam, de az nem jött össze, hogy plébániai egy nap az iskolában, pedig már ki volt találva, hogy kapnak a gyerekek a bejáratnál egy ilyen névjegykártyát, de azzal a színnel, amelyik plébániához tartoznak. Mindig például más szín. És akkor azt gondoltam ki, hogy a 5. óra végére, dél körülre legalább 10 embert kell találni, aki veled azonos plébániáról ugyanebben az iskolában tanul. És mit tudom, aláíratni bele a papírt, hogy te őt begyűjtötted, hogy hozzájuk tartozol, tehát egy kapcsolatfelvételi, egy olyan szitu, amiben kénytelen kapcsolatfelvétel. És remélek, hogy nem csak a nevét kérdezi meg, hanem esetleg el is beszélget vele, hogy egyébként hol laksz? Ja, 2 utcával odébb, mint én. De érdekes, nem is tudtunk egymásról, hogy ugyanabban a lakótelepben. Ugye ez Miskolcon azért előfordul sokszor, hogy egész közeliek se ismerték egymást. És akkor az lett volna a napnak a vége, hogy szerettem volna, ha eljönnek a plébánosok, vagy legalábbis a plébániának egy képviselője, és ott egy ilyen kis standnál összegyülekeznek az összes olyan gyerek, aki ahhoz tartozott, és a napközben megtalálta egymást, és akkor ott akár egy ilyen programajánló, vagy egy ilyen bármi elérhetőségek átadása megtörténik. Aztán ebben nem volt nekem úgy a minden plébánia partner, és ez nem tudott megvalósulni, ez a program az iskola kereteiben. De hogy gondolkodhattok, és gondolkodjatok ilyenekben, mert nem csak az élét veszitek el annak, amit néhány plébános mond, hanem tényleg valóban segítitek is az ügyet. Ebben a tekintetben. Mindig nagyon népszerű volt az, hogyha bejött egy szerzetes, akár egy órára, nekem egy barátom többször is bejött, és beöltöztettünk egy gyereket a csuhába. Hát az mindig nagyon vicces volt nekik, amikor úgy egy ferences csuha, mondjuk egy 15 éves fiú, hogy rákerül, és olyan érdekes, ne tudjátok meg, az az átalakulás. Aki kapja ezt a megtiszteltetést, mert ugye csak egy ember öltözhet be, és akármennyire is vagány, meg dumálós, meg rögös, ott valahogy, mikor már rákerül minden összetevő, hatással van rá. Nem tud kikerülni az alól, hogy ő most, még ha csak játékból is, de szerzetes lett egy pár percre. És persze csinál egy-két fotót magáról, meg nyilván van benne egy kis illegetés, de van benne szerintem egy olyan, amit hazavívva azt mondja, hogy reálisan elgondolkodik azon, hogy ez lehetne akár mindig is az enyém, ha erre hív az Isten, és megtapasztalhatja azt, hogy csak egy ilyen külsőség, mint egy ruha, ami megkülönböztető jel, és amiről az Isten jut eszébe még azért ma is a világnak, hogy ez mekkora hatással van egy személyre. És az osztályra is nagy hatással volt, az illetőt ugye utána még atyázgatták egy pár hétig, ha már másé nem csak azért, hogy kicsit kiszúrjanak vele. Úgyhogy ez is ilyen program volt, ami beugrott nekem, úgy ide fölírjam.
5: Luci Tamás atyát, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnökét hallották.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

0: Leó pápa a szerdai audiencián. Az egyház küldetése, hogy felszólaljon mindaz ellen, ami megöli az életet. A Vatikán közzétett egy dokumentumot a családon belüli átfogó ökológiáról.
1: Szent Mise az 51 éve elhunyt Mindszenti József bíboros emlékére a római Santo Stefano Rotondo bazilikában.

0: Leó pápa a szerdai audiencián. Az egyház küldetése, hogy felszólaljon mindaz ellen, ami megöli az életet. 14. Leó az általános kihallgatáson az egyház eszkatológiai dimenziójáról elmélkedett, ahogyan azt a Lumen Gentium zsinati konstitúció bemutatja. Az egyház Isten földi zarándok népe, amely pontosan az utolsó ígéretből merítve olvassa és értelmezi a történelem dinamikáját az evangéliumon keresztül, elítéli a gonoszt minden formájában, és szóban és tettben hirdeti az üdvösséget, amelyet Krisztus az egész emberiség és az ő országa számára kíván elhozni. 14. Leó ezt hangsúlyozta a heti általános kihallgatásán szerda reggel a Vatikánban, miközben folytatta elmélkedését a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium egyházról szóló konstitúciójáról. Ez alkalommal a 7. fejezetben tárgyalt eszkatológiai dimenzióról elmélkedett.
1: La Chiesa, infatti, cammina in questa storia terrena, sempre orientata verso la meta finale, che è la patria celeste.
0: A Szentatya emlékeztette a híveket, hogy az egyház a földi történelmen keresztül haladva mindig a végső célállomása a mennyei hazafelé tekint. Ugyanakkor sajnálkozott azon, hogy gyakran figyelmen kívül hagyjuk vagy lekicsinyítjük ezt a lényegi dimenziót. Megállapította, hogy ez azért történik, mert túlságosan arra koncentrálunk, ami közvetlenül látható, és a keresztény közösség életének konkrétabb dinamikájára. Viszont Isten országa a célja az egyház minden cselekedetének, hangsúlyozta a pápa. Az egyház nem önmagát hirdeti, éppen ellenkezőleg. Minden benne lévő dolognak a Krisztusban való üdvösségre kell mutatnia. Mint a remény őrzője, amely megvilágítja az utat, emlékeztetett Leó pápa, az egyház küldetése az is, hogy világosan kiálljon mindaz ellen, ami megöli az életet és megakadályozza annak fejlődését, és hogy állást foglaljon a szegények, a kizsákmányoltak, az erőszak és a háború áldozatai, valamint mindazok mellett, akik testben és lélekben szenvednek. Ebből a perspektívából az egyház arra hivatott, hogy alázatosan felismerje saját intézményeinek emberi törékenységét és mulandóságát, amelyek annak ellenére, hogy Isten országának szolgálatában állnak, e világ mulandó képét viselik magukon, hangsúlyozta Leó pápa. Egyetlen egyházi intézmény sem tekinthető abszolútnak, mondta a pápa, sőt, mivel a történelemben és az időben léteznek, folyamatosan megtérésre, a formák megújulására és a struktúrák reformjára, a kapcsolatok folyamatos regenerálódására van hivatva, hogy valóban betölthessék küldetésüket. Jézus pontosan azzal indította el az egyházat, hogy meghirdette a szeretet, az igazságosság és a béke országát, ezért arra vagyunk hivatva, hogy figyelembe vegyük a Krisztusban való üdvösség közösségi és kozmikus dimenzióját, és tekintetünket erre a végső horizontra fordítsuk, hogy mindent ebből a perspektívából mérjünk és értékeljünk, mondta a pápa.
1: La Chiesa vive nella storia, al servizio dell'avvento del regno di Dio nel mondo.
0: Mivel az egyház a történelemben él, az Isten országának a világban való eljövetelének szolgálatában, Leó pápa kifejtette, hogy ennek megfelelően hirdeti eme ígéretnek a szavait mindenkinek és mindig. A szentségek, különösen az eukarisztia ünneplésében kapja ennek zálogát, és ülteti logikáját a gyakorlatba. Továbbá 14. Leó hozzátette. Az egyház tudja, hogy ő az a hely és az az eszköz, ahol a Krisztussal való egyesülés szorosabban megvalósul, miközben elismeri, hogy az üdvösséget Isten a Szent Lélekben az egyház látható határain túl is adományozhatja. Ebben a tekintetben a pápa rámutatott, hogy a Lumen Gentium fontos kijelentést tesz, nevezetesen az egyház az üdvösség egyetemes szentsége, vagyis az Isten által előmozdított élet és béke teljességének jele és eszköze. Ez azt jelenti, magyarázta Leó pápa, hogy nem azonosítja magát tökéletesen Isten országával, hanem annak magva és kezdete, mert a beteljesedése csak a végén adatik meg az emberiségnek és a kozmosznak. A Krisztusban hívők tehát, buzdította a pápa, anélkül járják végig ezt a földi történelmet, amelyet a jó érlelődése, de az igazságtalanságok és a szenvedések is jellemeznek, hogy tévednének vagy kétségbe esnének. a tőle kapott ígéret által vezérelve éljenek, aki mindent újjátesz. Ebben az összefüggésben a pápa hangsúlyozta, hogy az egyház küldetését Isten országának Jézusban való kezdetének már és az ígért és várt beteljesedés még nem állapota között valósítja meg.
1: Nell'orizzonte del regno di Dio deve essere compresa anche la relazione tra i cristiani che stanno compiendo oggi la loro missione e quanti hanno già terminato l'esistenza terrena e sono in uno stadio di purificazione o di beatitudine.
0: Leo pápa arra is buzdította a hívőket, hogy értsék meg a ma küldetésüket teljesítő keresztények és azok közötti kapcsolatot, akik már befejezték földi létüket, és a megtisztulás vagy a boldogság állapotában vannak. A Lumen Gentium valójában, ismételte meg a Szentatya, megerősíti, hogy minden keresztény egyetlen egyházat alkot, hogy létezik a szeretett közösség és a lelki javak megosztása, amely minden hívő Krisztussal való egyesülésén alapul, a földi egyház és a mennyei egyház közötti testvéri együttérzésen, a szentek azon szeretett közösségén, amelyet kiváltképpen a liturgiában tapasztalunk meg. Azáltal, hogy imádkozunk az elhunytakért, és azok nyomdokait követjük, akik már Jézus tanítványaiként éltek, mi is, emlékeztetett a pápa, támaszt kapunk utunkon, és megerősítjük Isten imádását. Az egy lélek által megjelölve, és az egy liturgiában egyesülve azokkal együtt, akik hitben előttünk jártak, dicsérjük és dicsőítjük a Szent Háromságot. Leo pápa a katekézise végén kijelentette, legyünk hálásak a zsinati atyáknak, hogy emlékeztettek minket a keresztény lét e legfontosabb és legszentebb aspektusára, és törekedjünk arra, hogy ápoljuk ezt az életünkben.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
0: A Vatikán közzétette egy dokumentumot a családon belüli átfogó ökológiáról. A Vatikán közzétette egy dokumentumot, amely a teremtett világ és az emberi élet családon belüli gondozására összpontosít, átfogó ökológia a család életében címmel. Az április 27-én hétfőn közzétett szöveg Ferenc pápa és 14. Leó pápa azon felhívására kíván válaszolni, hogy hallgassák meg a szegények és a föld kiáltását, és adjanak konkrét választ, áll a kezdeményezést bemutató sajtóközleményben. A dokumentum az Amoris Laetitia szinódus utáni buzdítás elveiből és a Laudato Si kezdetű enciklika tanításaiból merít. A szöveg az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium és a világiak, a család és az élet dikasztériuma közös erőfeszítéseinek eredménye és teológusok, tanácsadók és házaspárok közvetlen bevonásával készült. A családi értékek jelentik a termékeny talajt, amelyből az egész társadalom növekszik. Ahhoz, hogy megfelelően gondoskodhassunk közös otthonunkról és minden emberről, a családoknak kell a példaképnek lenniük, írja a két dikasztérium prefektusa, Michael Cserny bíboros és Kevin Farrell bíboros. Sok család odafigyel, hogy törődjön a közös otthonunkkal és másokkal, gondolkodásmódjukat a reményre irányítva, ami Jézus Krisztus. A család értékei következetesek és alapvetőek közös otthonunk és fele barátaink gondozásában, hangsúlyozzák a bíborosok. Mik a család értékei? A család tagjai megtanulják az önzetlenséget, a türelmet és az odaadást, a nyitottságot és az életvédelmét, hogy virágozhassanak. Továbbá az egymás kiegészítését és a kölcsönösséget, a nemzedékek közötti kapcsolatokat és a szolidaritást más családokkal, valamint a tudás és a hagyományok átadását. A dokumentum iránymutatásokat kínál családok, egyházi csoportok és egyének számára, hogy segítsen nekik kezelni a jelenlegi környezeti kihívásokat, és elősegítse minden ember átfogó fejlődését. A szöveg első része Ferenc pápa legjelentősebb írásain alapuló alapvető fogalmakat mutat be, míg a második rész, a kötet középpontja, tematikus fejezeteket tartalmaz, amelyek a Laudato Si kezdetű enciklika 7 célkitűzését tükrözik. Ezek a következők. a föld kiáltásának meghallgatása, a szegények és a kiszolgáltatottak kiáltásának meghallgatása, az ökológiai gazdaságtan elfogadása és előmozdítása, az ökológiai életmód elsajátítása, az átfogó ökológia és a nevelés, az ökológiai spiritualitás a családban, valamint a családok részvétele a közösségi életben. Minden fejezet 4 részre oszlik, a téma magyarázata, a téma vonatkozásai, kérdések a reflexióhoz és a vitához, valamint a javasolt intézkedések listája. A sajtóközlemény megjegyzi, hogy bár a dokumentum a családoknak szól, mindenki számára hasznos lehet, mivel a teremtett világról való gondoskodás és az emberi méltóság előmozdítása olyan témák, amelyek mindenkit érintenek. A családok, mint a társadalom alkotó elemei válhatnak e mélyreható kulturális változás motorjává. Az átfogó ökológia a család életében című dokumentum ingyenesen elérhető 5 nyelven mindkét dikasztérium hivatalos weboldalán.

Szent Mise az 51 éve elhunyt Mindszenti József bíboros emlékére a római Santo Stefano Rotondo bazilikában. Május 5-én kedden este 6 órakor a római Szent István kerektemplomban Baldo Reina bíboros, Leó pápa római egyházmegyeinek vikáriusa Szent Misét mutatott be az 51 éve elhunyt Isten szolgája Mindszenti József bíboros emlékére. Homiliájában hangsúlyozta, az őt ért üldöztetés, a szabadságtól megfosztása, a bebörtönzése mind-mind olyan próbatételek voltak, amelyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tettek tanúbizonyságot. Mindezzel együtt védelmezte a szabadságot, főként az egyház szabadságát, a szabad vallásgyakorlás és a hit megvallásának a szabadságát. Kvek Péter szentjéki magyar nagykövet köszöntötte a Szent Mise előtt a vendégeket, a diplomáciai testület tagjait, római magyar híveket, a Rómában tanuló diákokat, kispapokat és szerzetes növendégeket, illetve az örök városban szolgáló papokat, szerzeteseket. Beszédében felidézte gyermekkorát, amikor Mindszenti bíborosnak még a nevét sem lehetett kiejteni, annyira tartott tőle az ateista-kommunista rezsim. A Szent Misén a római német-magyar kollégium magyar kórusa énekelt, Gregórián énekük szárnyoló dallama bejárta az 1500 éves ősi bazilikát. Baldo Reina bíboros nagy tisztelettel szólt homiliájában Mindszenti bíborosról, akinek a végsőkig menő példaadó élete mindmáig előttünk áll. A Szent Mise olvasmánya az apostolok cselekedeteiből méltán illik ő rá is, mert ahogy egykor a kis-ázsiai városokat sorra járó Pál és Barnabás erőt öntöttek a tanítmányok lelkébe, és buzdították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert sok viszontagságon át kell bemenniük Isten országába, épp úgy tett Mindszenti bíboros is. Az őt ért üldöztetés, a szabadságtól megfosztása, a bebörtönzése mind-mind olyan próbatételek voltak, amelyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tette tanúbizonyságot mindannyiunk számára. Mindezzel együtt védelmezte a szabadságot, főként az egyház szabadságát, a szabad vallásgyakorlás és a hit megvallásának a szabadságát. Jézus az utolsó vacsorán békét ígért övéinek, mondván, az én békémet adom nektek, nem úgy, ahogy a világ adja. Mindszenti bíboros mindvégig meg tudta őrizni ezt a békét, még a börtönben is. Jól lehet, a legtöbben azt tartják, hogy az üldöztetés során az ember nem tudja megőrizni ezt a békét. Aki azonban még a börtön, a szabadságtól megfosztottság körülmények között is be tudja fogadni a lelkébe Krisztust, ahogyan ő is tette, akkor ott is meg tudja őrizni azt a békét, amit az Úr áraszt a szívébe. Krisztus ugyanis minden körülmények között a mi oldalunkon áll, szögezte le Reina bíboros. Így Mindszenti bíboros is, akinek volt ereje szembeszállni a igazságtalansággal, a hatalommal, mert Krisztustól kapott erőt ahhoz, hogy mindvégig hűségesen kitartson, és soha ne engedjen, hogy meg ne inogjon, és bele ne lépjen kompromisszumokba. Így maradt hűséges az Úrhoz, soha meg nem tagadta az evangéliumot, amelynek hirdetésére odaszentelte egész életét. Soha nem gondolta, hogy a politikai hatalmi rendszerek erősebbek tudnának lenni az ő gyengeségénél, ahogy Pál apostol is tanította, amikor a gyengeségével dicsekszik, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Mindszenti bíboros mindig ezt a nagy erőt mutatta, amely viszont a hitének a gyümölcse volt. Az elnyomó ideológiákkal szemben ő nem egy másik ideológiát használt, hanem egyetlen ereje Krisztus maga volt. Ő mindig az egyház fia maradt, hűséges pap. Baldo Reina bíboros a Santo Stefano Rotondo bazilika sajátosságára utalt. Krisztus első vértanúja volt az ősegyházban Szent István diákonus, és az ő tanúságtétele nagyon sokakat bátorított nem csak a saját korában, hanem a későbbiekben is. Ezt szépen lehet látni

0: Ők azok, akiknek hatalmas seregéről a jelenések könyve írja, fehérre mosták köntösüket a bárány vérében. Az ő vérontásig menő tanúságtételük óriási erőforrás az egyház számára, itt Rómában és Magyarországon épp úgy. Forduljunk hozzá, kérjük a közbenjárását, amely az ő örömteli hitének a tanúságtétele. Zárta homíliáját Baldo Reina bíboros, Leó pápa római helynöke. A Szent Mise végén Törő András atya, a Pápai Magyar Intézet rektora köszönte meg Reina bíboros szolgálatát, majd együtt imádkozták az imát Mindszenty bíboros boldog alvatásáért. Istenünk, te Mindszenty József bíborost arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején mind halálig hűséges főpásztor legyen, az igazság és a szeretet tanúság tevője. Hívő néped örömére add meg, kérünk, hogy őt mielőbb egyházunk szentjei között tisztelhessük, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dzsida Jenő, arany és kék szavakkal. Miképpen boltíves, pókhálós, vénterem zugában álmodó középkori barát, ki lemosdotta rég a földi vágy sarát, s már félig fent lebeg a tiszta éteren, ül roppant asztalánál, mely könyvekkel teli, s a nagybetűk közébe kis képecskéket ékel, madonnát fest örökké, arannyal s égi kékkel, míg nem szelid mosollyal lelkét kileheli. Úgy szeretnélek én is, lámpásom esteli halovány fénye mellett megörökíteni. Drága, arany és kék szavakkal csak téged festeni, míg ujjam el nem szárad, mint romló fának ága, s le nem lankad fejem a béke isteni ölébe, én szerelmem, világ legszebb virága.
1: Dzsida Jenő, arany és kék szavakkal című versét Réti Árpád mondta el. Dzsida Jenő 1907-ben született. A költő gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás. Beregszászon érettségizett, majd a Kolozsvári Egyetem jogi karára járt, de tanulmányait nem fejezte be. Korai fiúságától kezdve költőnek készült. Benedek Elek fedezte fel és indította el a pályán. 23 és 27 között a Cimbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és fordítása. 28-ban adták ki első verses kötetét Leselkedő magány címmel. 33-ban jelent meg második könyve, a Nagy csütörtök. 34-től a Keleti újságot szerkesztette, ahol Anyanyelvünk címmel állandó rovata volt. Talán már születése, de kisgyermekkori betegsége óta biztosan súlyos szívbeteg volt. 38-ban meghűlt. Hónapokig kórházban feküdt, de életét nem sikerült megmenteni. Dzsida Jenő 38. június 7-én hunyt el Kolozsvárott. Utolsó kötete az Angyalok citeráján még ebben az évben, de csak halála után jelent meg.

A legkegyesebb szűzanya, Mária. Soha se hallotta még senki, hogy te gyámoltalanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott. Segítségért esdekelt, vagy szószólásodat kérte. Én is hasonló bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, szűzek szent szűze. Hozzád jövök, anyám, és mint szegény bűnös, sóhajtózva lábadhoz borulok. Nevesd meg szavaimat, örök ígének szent anyja, hanem hallgass meg kegyelmesen. Ámen.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: dél van. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mennyek királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja, mert kit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja. Amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja. Imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja.
1: Örülj és örvendez, szűz Mária, alleluja.
0: Mert valóban föltámadott az Úr, alleluja.
1: Könyörögjünk, Istenünk, te egyszülött fiadnak, Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Add kérünk, hogy az ő szent anyjának közben járására eljussunk az örök élet örömébe, Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió egyházi hírei következnek. Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. A pápa a saját útján halad előre, vagyis az evangéliumot hirdeti, a békéről szónokol. Jelentette ki Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkár, Donald Trump amerikai elnök azon szavaira reagálva, hogy 14. Leó pápa veszélybe sodorja a katolikusokat és sok más embert. A szentszéki államtitkár San Giovanni Rotondo városában a helyi kórház működésének 70. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen vett részt. Újságíró kérdésére válaszolva reagált Donald Trump újabb kijelentéseire. Az amerikai elnök egy televíziós csatornának nyilatkozva úgy vélte, hogy 14. Leó pápa sok katolikust és sok más embert veszélybe sodor. Neki nagyon is megfelel, hogy Iránnak atomfegyvere legyen. Ha valaki bírálni akar azért, mert az evangéliumot hirdetem, azt igazság szerint tegye, mondta 14. Leó az újságíróknak, akik Donald Trump amerikai elnök kijelentéseiről kérdezték a Castel Gandolfói pápai rezidencia előtt. 14. Leó pápa kijelentette, az egyház küldetésének az evangélium hirdetése a béke hirdetése számít. Ha valaki azért akar bírálni, mert hirdetem az evangéliumot, akkor tegye azt igazság szerint, mondta az egyházfő. A pápa megjegyezte, az egyház évek óta felemeli szavát minden típusú atomfegyverrel szemben. Ez vitathatatlan, tette hozzá. 14. Leó azon reményét fejezte ki, hogy szavai meghallgatásra találnak. Ami Marco Rubio amerikai külügyminiszter május 7-i vatikáni látogatását illeti, amely során a pápa fogadja őt, 14. Leó kijelentette. Reméli, hogy jó párbeszédet tudnak folytatni bizalommal, nyitottsággal, és meg tudják egymást érteni. Emlékeztetett, hogy megválasztását követő első szavaival békét kért mindenki számára. Hozzátette, pápává választása évfordulója a küszöbön áll, hiszen a bíborosok tavaly május 8-án választották meg. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász, közölte a segélyszervezet a távirat irodával. A Vára-nyár programot a 1356-os adományvonal hívásával híváson 500 forinttal lehet támogatni. Online a www.karitász.hu oldalon, továbbá banki átutalással a honlapon megtalálható számlaszámra a közleményben a Vára-nyár megjelöléssel. Azt írták, a Katolikus Karitász Vára-nyár elnevezésű táborozási programja évről évre körülbelül 4000 hátrányos helyzetű gyermeknek biztosít ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőséget országszerte. A segélyszervezet adománygyűjtő kampányának célja, hogy biztosítani tudják a gyermekek táborokba való eljutását, illetve hogy még több programot szervezhessenek nekik. Kitértek arra, a segélyszervezet a szünidő 10 hete alatt az ország számos pontján szervez napközis és bentlakásos táborokat, amelyeken olyan családok gyermekei vehetnek részt, akiket a plébániai önkéntesek személyesen ismernek, és akik gyakran súlyos anyagi nehézségekkel küzdenek, vagy fogyatékossággal élnek. A táborok helyszínei balatoni üdülők, plébániák és egyéb közösségi szállások. Megkezdődött Wolmuth Ferenc vértanú pap boldoggeavatási eljárásának római szakasza. A szentélyavatási ügyek dikasztériuma megvizsgálja a tanácsköztársaság alatt kivégzett pap vértanúságának tényét és körülményeit, mondta el Törő András, a Római Pápai Magyar Intézet rektora a távirat irodának. A boldoggeavatási eljárások több szakaszból állnak. Először egyházmegyei szinten folytatnak vizsgálatot, utána az ügy a Vatikánba kerül. A vértanúként meghalt Wolmuth Ferenc boldoggeavatási eljárása 2021. januárjában kezdődött. Az egyházmegyei szakasz 2024. szeptemberében zárult le. A közel 900 oldalos dokumentáció aktáit a szentélyavatási ügyek dikasztériumába továbbították. Az eljárás római szakaszának megnyitása mérföldkőnek számít. Wolmuth Ferenc ügye tovább lépett a vizsgálat következő szintjére. Ez azt jelenti, hogy a magyar vértanú paptanúság tétele az egyetemes egyház számára is jelentőséggel bír, fogalmazott Törő András. A Győri Egyházmegyében szolgáló Wolmuth Ferenc 1855-1919 25 éven át volt császárközség plébánosa. A tanácsköztársaság alatt 1919. június 5-én koholt vádak alapján felakasztották. Sírja a település temetőjében található. Bitófáját a helyi templomban a mai napig őrzik. Egyházmegyei találkozó lesz Egerben május 9-én szombaton. Ternyák Csaba érsek újévi főpásztori levelében találkozóra hívta össze közvetlen munkatársait az Egri Bazilikába 2026. május 9-ére. Idézzük a levelet. Az Egri Főegyházmegye szép gyakorlatát követve idén is megrendezzük az egyházmegyei találkozót. 2026. május 9-én szeretettel hívom a paptestvéreket, az állandó diákónusokat, szerzeteseket és szerzetesnőket, valamint kiemelten hívom lelkipásztoraink közvetlen munkatársait, intézményeink vezetőit, a lektorokat és akolitusokat, áldoztatókat, kántorokat, irodistákat, sekrestyéseket, harangozókat, templomtakarítókat, az önkéntes egyházi hozzájárulások beszedőit a plébániákról és filiális egyházközségekből egyaránt. Arra kérem őket, hogy plébánosaikkal együtt vegyenek részt az egyházközségi munkatársak találkozóján az Egri Bazilikában. A regisztráció 8:30-tól kezdődik. Délelőtt folyamán előadások hangzanak el, majd érseki szentmise lesz. Ezt Ternyák Csaba érsek mutatja be. Az ebédet követően zenei program és tanúságtétel lesz. Ünnepélyesen megáldotta az Egri érsek a Krakker házat. Az épület az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem tavaly februárban alakult művészeti karának ad otthont Egerben. Csontó Lajos dékán úgy fogalmazott: az egyetem vezetése fontosnak tartja, hogy Egerben magas színvonalú művészeti oktatás működjön, s ebben Eszterházi Károly püspök művészetpártoló tevékenységének folyamatosságát is látják. Felidézte: Egerben a rajzoktatás 1773-tól van jelen, 1828-ban pedig a líceumi rajziskola működött 1878-ig. A mai 81 főállású oktatóval és majdnem 1000 hallgatóval rendelkező művészeti kar közvetlen elődje az 1948-ban alapított rajztanszék volt. A most Krakker János Lukácsról elnevezett épület visszakapta egy korábbi funkcióját is. Eredetileg az építtető egykori gyógyszerész, Spec József után elnevezett házként ismerhettük, majd kaszinóként, ifiházként, végül Kepes Művészeti Központként volt Egerben ismert az épület. A művészet és a kultúra közvetítése a változó funkciók során az épülethez kapcsolódott. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor örömének adott hangot, hogy elérkezett egy olyan pillanat, ami túlmutat egy beruházás, egy felújítás vagy egy intézményi fejlesztés hétköznapi eseményén. Ternyák Csaba egri érsek beszédében úgy fogalmazott: örömmel tölti el fenntartóként, hogy az egyetem az elmúlt években jelentősen fejlődött, nem csak a pedagógus képzés terén, hanem az igények szerinti új szakok indításában, s általában a hallgatói létszám növelésében. A legnagyobb fejlődés a művészeti karon történt, amely a tavaszi fél évben már 900 hallgatóval büszkélkedhet. 2026-ban pedig közel 1500 hallgató jelentkezett ide, közülük 456 fő első helyen adta le jelentkezését erre a helyre. A főpásztor felidézte: a művészeti kar létrehozása nem teljesen új kezdeményezés, hiszen a 19. században a líceumban kezdődött meg a vizuális oktatás, majd Pirker János László egri érsek 1827-ben önálló rajziskolát alapított, amely meghatározó volt a korabeli szakképzésben és a művészeti oktatásban. Amikor ezt az épületet Krakker János Lukácsról nevezzük el, akkor tisztelettel adózunk egy nagy művésznek, aki az egyetemünket megálmodó és felépítő Eszterházi Károly püspök hívására érkezett Egerbe, mondta az érsek, kiemelte. Számos alkotása közül a legnagyobb a líceumban található freskó, ami a trentói zsinatot ábrázolja. Így tehát a névadással még szorosabban hozzákapcsolódik az épület az egyetemi házhoz. Az Egri Hittudományi Főiskola a 2026-27-es tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon 3 év, és hittanári szakon 4+1 éves képzésben levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az Egri Hittudományi Főiskola saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-éig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2 féléves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján a www.eghf.hu-n olvasható. Kántor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton 2026. szeptemberében az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. A szakkal kapcsolatos további információk kérhetők az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézetében a felvi@uni-eszterházy.hu e-mail címen, vagy az Egri Hittudományi Főiskola tanulmányi osztályán a hivatal@eghf.hu oldalon. Idén is megrendezik a kerékpáros és motoros zarándoklatot, mégpedig 20. alkalommal az Ecsét település szélén, festői szép környezetben található Szentkút völgye Boldogasszony kápolnánál május 15-én és 16-án. Lehetőség van a 2 nap során sátorozni és lelkileg feltöltődni. A 20. motoros búcsú programjai idén is változatosak és érdekesek, előadások, találkozók és bemutatók színesítik a 2 napos eseményt. A kulturális és közösségformáló alkalmak mellett lelkiségi programokkal is készülnek a szervezők, pénteken a megnyitót követően litániát tartanak, majd gyertyás körmenetet, szombaton pedig 14 órakor ünnepi szentmise keretében megáldják a motorokat és a motorosokat. A 20. alkalom keretében szentmisét mond és a motorokat megáldja Novák József felvidéki plébános. A szentmise előtt a Szkíta Motoros Egyesület kérésére felszentelik Drapál János motorkerékpár versenyző emlékére készült kopjafát, amely Kékestetőről került az új helyre. A szentmise után az Ecsédi Motoros Egyesület jóvoltából a Motomot felajánlásában látják vendégül az ideérkező motorosokat, érdeklődőket. A napot a településen történő motoros felvonulással zárják. Élj azzal, aki imádkozik, és te is imádkozni fogsz. Élj azzal, aki énekel, és te is énekelni fogsz. Ezzel a mottóval jubileumi gála hangversenyt rendeznek Mezőkeresztesen a 170 éves férfi kórus és az 55 éves és az 55 éves Citera zenekar tiszteletére. A hangverseny helyszíne a mezőkeresztesi magyarok nagyasszonya római katolikus templom. Az időpont május 16-a 16 óra 30 perc. Szent Jakab apostol útját összekötni a Mária úttal. Ez a célja annak a kerékpáros zarándoklatnak, amelyen jelenleg 3-an kerékpároznak és Mária cél felé tartanak. Mondta el kérdésünkre Pilát János kerékpáros zarándok, aki Egerben fertájmester. Hozzátette, céljuk a térbe imádkozása. Pilát János kerékpáros zarándok április 1-én repülőgéppel Portugáliába utazott, majd onnan Santiago de Compostellába busszal átutazva elindult Mária cél irányába. Linzben 2 zarándoktárs csatlakozott hozzá. Mária célbe előreláthatólag pénteken érkeznek meg. További céljuk, hogy Pünkösdre a csíksomjói búcsúba kerékpárral megérkezzenek. Most Pilát János kerékpáros zarándokot kérdezzük.
2: A első cél az volt úgy röviden, hogy a 2 utat, a Szent Jakab útját összekötni a Mária útjával, és ilyen értelemben a nyugati típusú El Camino-nak nevezett utat összekötni a keleti Mária cél Csíksomjó, észak-déli irányba pedig a Częstochowa Medjugorje, ez egy keresztet kifejező, vagy szimbolikusan jelölő utat, ezt összekötni, ez volt az elsődleges cél, és egy hosszú imádkozós zarándoklatot megtenni. Ez volt a cél.
1: És egyedül indult el, vagy vannak társai ezen a kerékpáros zarándok úton?
2: Hát a Elindulás a fiammal történt, konkrétan 2 napot meglepetésszerűen jött velem, mert Portóban, ahova repülővel mentem, ott várt a repülőtéren, és az első onnan átmentünk együtt Santiago Compostelába, és onnan elindultunk, 2 napot jött velem, elindított szó szerint az útra, és jelenleg tegnapi nap folyamán Linzben csatlakozott hozzám 2 régi zarándoktársam, Bocsi József és Kulusz János. Úgyhogy jelenleg első szállásunkon vagyunk közösen, mert tegnap sajnos Linzben nem kaptunk szállást, úgyhogy meg kellett nyújtani az utat. Linztől kb. 30 km-re vagyunk a Duna vonalán, és megközelítettük holnap, úgy néz ki, hogy Máriacellben leszünk, tehát ma este még egy köztes állomás lesz, és holnap, ha jó Isten úgy akarja, akkor Máriacellben az első cél megvan, hogy összekötöttük az utat, és onnan indulunk akkor Csíksomlyóba Eger érintésével.
1: És egy nap körülbelül hány kilométert kerékpároznak?
2: Hát ez változó, a szinttől függ, a céljárástól, az eltévedéstől, de úgy nagyságrendileg olyan 75 és 130-40 között.
1: És akkor most az a céljuk, hogy eljussanak Csíksomlyóba?
2: Igen, igen, a végső célpünk Csíksomlyóban lenne. Ezért indultam el április 1-én, hogy hát minden műszaki fél egyéb időjárás problematikát figyelembe véve egy olyan gerintet felállítva, ahol a térben időben ennek valósítandó. Április 1-én Portóba, tehát Portugáliába.
1: Portugáliába, igen.
2: És Portugáliából onnan 450 km busszal mentünk át a fiammal, tehát ő várta a repülőtéren, meglepetésszerűen, és együtt kezdtük el az utat. Tovább hát az El Camino útvonalán kerékpárral, és akkor végigjöttem utána a Franciaországon. Nagyságrendileg úgy lehet elképzelni, hogy Bordeaux-ból Dijon felé egy egyenest elképzelve, és akkor átjöttem a francia részről, utána átjöttem Németország, Svájc, északi részét érintve, utána Ausztria, és most Ausztrián keresztül ugye megyünk majd hazafelé, Komáromnál átmegyünk a Duna felső részére, tehát a felvidéki, a szlovák részre, és akkor úgy Eger érintésével megyünk Csíksomlyóba.
1: És kiért, miért ajánlják fel ezt a zarándokutat?
2: Igazából az elsőleges cél a térbe imádkozása. Tehát Mindszenti bíborosunknak nagy meglátása és többeknek, hogy be kell a teret imádkozni. Én elsőlegesen az egész teret végig imádkoztam. Mert úgy látszik, hogy nagy a hitetlenség, erről sokat lehetne beszélni. Nyugat-Európában nagy az önzés, nagy az ateizmus, és ez nagyon rossz felé viszi a világot. Ennek egyetlen egy módja van, be kell imádkozni a teret.
1: Kedves hallgatóink! Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!
0: Reklám.
3: Hittanári képzések. Az Egri Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
4: 18. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
5: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
6: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
7: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
6: Nem csak katolikusoknak.
7: Keresztényélet.hu.
8: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
4: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szólj, Uram! A mai nap evangéliumát magyarul hallják.
2: Evangélium Szent János könyvéből. Jézus így tanított az utolsó vacsorán. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben. A szeretet egyetlen parancsa nem állítható szembe a parancsokkal, amelyeket Isten adott, hiszen ezek éppen a szeretetben teljesednek be. A törvény tökéletes teljesítése a szeretet. Olvassuk Szent Pálnak a rómaiakhoz írt levelében. Szokás manapság a szeretetre hivatkozni, amikor a fiatalok a házasság előtt nemi életet élnek, vagy amikor a házastársak megcsalják egymást egy harmadikkal. Akkor is a szeretetet szokták emlegetni, amikor az időseket eutanáziával segítik a más világra, hogy megrövidítsék szenvedésüket. Az ilyen hivatkozás teljességgel hamis, hiszen Krisztus szeretet parancsa nem érvénytelenítette a ne paráználkodj, felebarátott házastársát ne kívánd, vagy a ne ölj parancsát. A 10 parancs, a 10 isteni szó ma is érvényben van, hogy segítsen teljesíteni a szeretet egyetlen parancsát, az élet különböző területein, illetve elgördíteni az akadályt a szeretet megvalósulásának útjából. A második kőtáblán szereplő isteni szavak megjelölik azokat a cselekedeteket, amelyek totálisan ellenkeznek a szeretettel, függetlenül érzéseinktől, egyéni elfogultságainktól. Alig van valami, ami a valódi szeretetet összeköti azzal a pillanatnyi érzelmi felindulással vagy emésztő vággyal, amelyet szintén szeretetnek szoktak nevezni. Annyi mégis, hogy ezek a félrecsúszott és önmagukba visszahulló szeretetek annak az ősi vágynak elkorcsosult maradványai, melyeket maga Isten ültetett belénk. S mivel Ádám és Éva elszakadt a szeretet forrásától, Isten megkönyörülvén a bukott emberiségen kinyilatkoztatta létünk legmélyebb törvényét 10 szavával, hogy az elhomályosult értelme, rosszra hajló akarata miatt tévejgő embert visszavezesse arra az útra, amelyen járva eltalálhat vágyai beteljesítőjéhez, az élő Istenhez. Megmaradtok szeretetemben. Jézus szeretetében megmaradni egyet jelent azzal, hogy növekedünk a szeretetben, mert növekszik bennünk az ő vele való életegység. Ő nem csak utat, hanem példát is mutatott a tiszta, ingyenes, önfeláldozó szeretetre. Sőt, saját szeretetét ajándékozta nekünk, amikor elküldte a Szent Lelket. Így többé nem vagyunk saját tisztátalan szeretetünkre hagyva, hanem azzal a szeretettel szerethetünk, aki az Atya és a Fiú kölcsönös szeretete. Csak ez, és nem más lehet a keresztény erkölcs alapja.
1: A mai napi evangéliumot most szlovákul hallják.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom: Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske. Ak budete zachovávať moje prikázanie, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumi részletét lovári nyelven hallják.
5: Sarkamel odad kadekameb vimetumen. Ásenandemuro kamipe. Te kerenamure odbura. Andre ásenandemuro kamipe. Sarkaj vime Andre inkrab muro dadeske ordebura. Haj Andre ásenamuro lesko kamipe. Kadal ande kodipenab tumenge, kemuri los te avel ande tumende, haj intrego te avel tumári los.
1: Kedves hallgatóink, a mai nap evangéliumi részlete német nyelven hangzik el.
6: Evangélium nach Johannes. wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Wort des lebendigen Gottes.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Boldog Gizella királyné özvegy. Az isteni gondviselés, hogy gyökerében megszenteli a keresztény magyarság családi életét, mindjárt elinduláskor gyönyörű példát állított eléje Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre harmonikus egységében. De a családi élet megszentelésén túl más, magasabb célja is voltak Istennek az első magyar szent család tagjaival. Nevezetesen meg akarta bennük személyesíteni azokat az alapvető erényeket, amelyek feltételei minden nép nemzeti nagylétének, sőt egyáltalában létének. A törhetetlen férfi energiát, az áldozatos női odaadást és a szűzies fiatalságot. Magyar népünk első királynéja Gizella Bajorország leánya volt. Édesapja Henrik bajor herceg, édesanyja Gizella burgundiai hercegnő. 980 körül született Gizella. Szent Wolfgang bencés szerzetes volt a nevelője. 996-ban volt az esküvője Szent Istvánnal Bajorországban. Szent nevelője a bencés szerzetesek buzgóságával oltotta a kis Gizella szívébe a szemlélődő lelkiséget. Férjénél egy fejjel volt magasabb. Eredetileg kolostorba akart lépni, hogy úgy szolgáljon Istennek. Amikor Géza fejedelmünk megkérte a kezét fia István számára, mégis beleegyezett a jövendő házasságba. Szent Adalbert püspök megértette vele, hogy sokkal nagyobb érdem Isten előtt, ha egy nagy nép társtérítője lesz a férje oldalán, mint valamelyik bajor zárdában apáca. Így lett aztán Szent István mellett erős hitű hittérítőnk. Magyar földön Gizella azok mellé a nagy európai nők mellé sorakozott, akik mindenüket latba vetve előmozdították Európa keresztényétételét. A kor szokása szerint ő sem lakott egy városban a királlyal. Városa Veszprém volt, gyóntatója pedig a város püspöke, s ettől fogva minden magyar királyné gyóntatója, valamint koronázó főpapja lett Veszprém püspöke. Szent Istvánnak második Szilveszter pápa küldött koronát. Gizella koronáját a magyarok készítették el. Legelőször városát szépítette meg, székesegyházat építetett, és apáca zárdát alapított. Közreműködött az esztergomi és a sólyóvásárhelyi kolostorok megalapításában. A királyné feladata volt a magyar föld templomait ellátni egyházi fölszerelésekkel. Nagyon szépen vart és hímzett. A mindmáig fennmaradt koronázó palás is az ő munkája. A koppány elleni csatához is két zászlót készített, Szent István vértanúnak, Szent Györgynek és Szent Mártonnak képét varta rájuk. István király törvényei szerint a templomok liturgikus könyveit és kelyheit a püspököknek kellett beszerezniük, de a miseruhákat és más fölszerelési tárgyakat a királyi udvarnak kellett adományoznia, s ennek intézését a király Gizellára bízta. A nagy műhely Veszprémben volt. Munkatársai bajor és magyar udvarhölgyek voltak, akiket a veszprémi apácák irányítottak. Gizellával az élen mindenki dolgozott. Gizella példás feleség volt, aki mellett szentté tudott lenni István király és Imre herceg. Mekkora tanulság és figyelmeztetés ez ma is minden magyar édesanyának és feleségnek. Családjuk vallásossága és szentévállása részben az ő kezükben van. Nemzetünknek több gyermeket szült, akiket a Jóisten még pici korukban elhívott apró szenteknek. Szerette a nagy királyt. Sokszor elkísérte lóháton, nehéz ellenőrző útjaira, mindig imádkozva érte. Nem ismert fáradtságot, ha jó cselekedetekről, vagy ha a szegényekről és a szenvedélyükről volt szó. Tudta, hogy Jézusának szolgál általuk. A vendégszeretetben pedig mindenkinek példát mutatott. A szentek rendkívüli jellemének kialakulásában nagy szerepet játszanak a szenvedések. Isten bőven adott neki is a földi keresztekből és bajokból. Magyar földre költözve sokat szenvedett a honvágy miatt. Gyermekeinek halála is megviselte anyai szívét. Különösen is megviselte, hogy nagy reménységük Imre herceg 1031-ben, körülbelül 24 éves korában meghalt. Isten akaratát alázatosan elfogadta Gizella, ezzel mind a mai napig bizonyítja életszentségét. Szent királyunk halála után özvegy napjaiban a sorra következő királyoktól sok keserűségben, megaláztatásban és meg nem értésben volt része. 48 esztendei itt léte után visszatért Bajorországba. Akkor valósította meg ifjúkori tervét, Passauban belépett a bencések kolostorába, mert éppen a bátyja Szent Henrik császár alapított. 2 év múlva apátnő lett. Itt halt meg 1059-ben. A passaui Niedenburgi templomban temették el. Gizella királynét Magyarországon és Bajorföldön már a 12. század óta szentként kezdték tisztelni. Hivatalos boldoggá nyilvánítása csak 1911-ben kezdődött el. 1995-ben áldott csontjait sírjából kiemelték, s annak egy részét 1996-ban a Magyarországi Püspöki Kar kérésére a millecentenárium évében végleg hazahozták, és Veszprémben helyezték nyugalomra a föltámadásig. Imádságunkban Istent kérjük. Istenünk, aki első királynénkul adtad boldog Gizellát, és ő önfeláldozó buzgósággal fáradozott népünk megtérítéséért, kérünk, add meg az ő közben járására, hogy a nép, mint egykor, az igaz hitben egyé váljon Krisztus a mi urunk által.

Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
1: Délidőben.
2: Ma május 7-én Gizella napja van. A Gizella vitatott eredetű női név, az ófelnémet Gisal, zálog biztosíték, illetve az ótörök Güzel Gizal szépséges szóból származtatják. Sok boldogságot kívánok és kívánjanak önök is ma Gizella nevű rokonaiknak vagy ismerőseiknek. Isten éltesse a Gizellákat sokáig!

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Lapozzuk fel ma is kalendáriumos könyvünket. A mai napon, tehát május 7-én született 1776-ban Hetyén Berzsenyi Dániel költő. 1799-ben vette feleségül másodunoka testvérét, Dukai Takács Zsuzsannát, és Sömjénbe költöztek. Itt kötött barátságot Kis Jánossal, ő fedezte fel, hogy Berzsenyi verseket ír. 77 verset tartalmazó kézirata az ő közvetítésével Kazincihoz került. Kazinci lelkesen üdvözölte, felajánlotta, hogy segíti kötetének szerkesztésében, versei hibáinak kijavításában. 1810-ben verseinek kiadása véget Pesten járt, s megismerkedett Vitkovics Mihállyal, Horváth Istvánnal, Szemere Pállal, Kölcseivel. Vidékiessége miatt azonban nem tett rájuk jó benyomást, ő is idegennek érezte magát köztük. Hazafias költeményei közül a magyarokhoz lehetett az első. Ez a legnépszerűbb verse, számos sorra szállóigévé vált, s máig hangzó érvénnyel hirdeti, lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat. S a mai napon hunyt el 1963-ban Budapesten Baktai Ervin orientalista. Eredetileg a Budapesti Képzőművészeti Akadémián, majd Münchenben tanult festészetet Hollósi Simonnál. Az első világháborúban a fronton szolgált. A 20-as évek elején fordítások, könyvek közreadása útján igyekezett megismertetni az indiai kultúrát. 1926 és 29 között Indiában tanulmányozta az ottani vallásokat. Felkutatta Kőrösi Csoma egykori tartózkodási helyeit és emlékeit. 31 eleje körül előbb a Kismarosi szigeten, majd Verőcén alapított indián törzset és tábort, amely halála után is fennmaradt. 46-tól 58-ig a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum helyettes igazgatója és az ELTE megbízott előadója volt. 56-57-ben az indiai kormány meghívására újabb tanulmányutat tett Indiában. Egyike volt annak a 10.

eredetileg muzsikusnak készült, majd a Magyar Rádió dramaturgjaként, később az Állami Hangverseny és Műsorigazgatóság művészeti vezetőjeként dolgozott. De volt a Magyar Televízió szórakoztató rovatának művészeti vezetője, és haláláig a rádió zenei főosztályának dramaturgja is. Számos magyar opera szövegkönyve került ki tolla alól, így Sugár Rezső Hunyadi című oratóriumának, Horusicki Zoltán, Bátori Zsigmond és Ránki György Muzsikus Péter című operájának szövege. A nagy közönség elsősorban játékos állatverseit ismeri, ezeket halála után Szamárfül néven adták ki. Másrészt számos rajzfilm szövegének szerzőjeként is emlékezhetünk rá. Az ő nevéhez fűződik például a Mézga család, a Kérem a következőt, a Megmester, valamint a Flintstone család, magyarul Frédi és Béni, avagy a Két kő korszaki szaki több mint 40 epizódjának bravúros szövege. A mindezen műveiben megnyilvánuló sziporkázó vers tehetsége nyomán hamar elnyerte a Romhányi, a Rímhányó nevet. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Regionális találkozót tartott a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Tiszaújvárosban. A helyi szervezet és Pásztor Paszkál plébános elnökségi tag vendégeként. Az egri, gyöngyösi, miskolci, tiszafüredi és tiszaújvárosi csoportok képviselői visszatekintettek az elmúlt időszakra, s megfogalmazták az elképzeléseket a jövő vonatkozásában. A helyi csoportok képviselői beszámoltak az elmúlt évben megvalósított programjaikról. Mint elhangzott, könyvbemutatók, koncertek, zarándoklatok, előadások sora színesítette a közösségek és településeik életét. A találkozón szó volt a csoportok közötti együttműködés lehetőségeiről, a határon túli kapcsolatok szükségességéről, az országos programok jelentőségéről. Többen a nehézségek között sorolták a szabadidő hiányát, mely sok esetben gátja a részvételnek, illetve a magas utazási költségeket. Az elnökség és a központi iroda munkáját valamennyi résztvevő pozitívan értékelte. A mintegy 3000 tagot számláló egyesület hamarosan küldött gyűlést tart Törökszent Miklóson. Ősszel pedig tisztújítást tartanak. A találkozó szeretett vendégséggel kötetlen beszélgetéssel zárult. Ma az angol nyelv írásbeli érettségi vizsgáit tartották. Középszinten 1147 helyszínen 47082, emelt szinten 296 helyszínen 29.084 vizsgázó tett érettségi vizsgát angol nyelvből, közölte az oktatási hivatal a távirat irodával. A közlemény szerint az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden esetben azonos. Középszinten az írásbeli időtartama 180 perc. Az első feladat lap kitöltésére 60, a másodikére 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlap megoldása következik 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladat sorra. A Fidesz felemelkedését az 1990-es évek végétől jelentkező középosztály elveszítéséről, a polgári értékek leértékeléséről beszélt a kormánypártok választási vereségével összefüggésben Navracsics Tibor leköszönő közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Mandinernek adott interjújában. A politikus visszaemlékezése szerint 2014 nyarán romlott meg Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszere. Sorsdöntő volt a kilépés az Európai Néppártból, aminek talán sokak által nem kalkulált belpolitikai következménye a középosztály elvesztése lett. Az Európai Néppárt és az általa képviselt politikák nagyobb részben már nem tartoznak a II. Világháború utáni európai kereszténydemokrata örökséghez. Ettől az örökségtől a Fidesz is eltávolodott, de ha a pártjuk akkora marad és nem zárják ki, mára a néppárt sem tudott volna olyan mértékben eltávolodni az alapvető értékeitől, és a Fidesz is sokkal inkább meg tudta volna tartani az európai kereszténydemokrata hagyományokon belüli politizálást, mondta Navracsics Tibor. A leendő egészségügyi miniszter szerint olyan egészségügyi kultúrára van szükség, ahol a problémákat nem elhallgatják, hanem feltárják, kivizsgálják és megoldják. Hegedű Zsolt a közösségi oldalán tett bejegyzésében azt írta, az egészségügy nem lehet pártpolitikai eszköz, a betegségnek nincs színe, nincs pártállása, és az ellátásba vetett bizalom nem használható kampánycélokra, írta, hozzátette. A Mezőtúri Kórház belgyógyászati osztályának esete éppen ezért különösen súlyos. Ismertetése szerint április 30-ával bezárt a kórház belgyógyászati osztálya. A 15 aktív ágyas részleget teljesen kiürítették, az oda delegált orvosok pedig már nincsenek az intézményben, Hozzátette, mint kiderült, az orvosok szerződése eleve csak január 1-től április 30-áig szólt, vagyis az osztályt átmenetileg a választási időszakra nyitották ki, miközben erről mélyen hallgattak, közölte. Végül az időjárásról. Késő délutántól kezd el délnyugat felől határozottan csökkenni a felhőzet. Többfelé nagyobb számban a délkeleti-keleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de délután este az Észak-Dunántúlon is több helyen megdörrenhet az ég. A délnyugati déli szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 20 és 25, késő este 12 és 20 fok között alakul. Híreket hallottak.
2: Hallgassuk együtt! Régi nagy kedvencek és a legfrissebb újdonságok a könnyű zenei életből.

A Rexettet és The Look című dalukat hallották. Jó napot kívánok, ez a Hallgassuk Együtt, a mikrofonnál a szerkesztő Kónya Éva. Úgy gondolom, hogy a svéd pop duót már nem kell bemutatni, így nézzük, kiknek a dalai szerepelnek még mai összeállításunkban. A régi kedvencek közül George Michael és Ruzsa Magdi egyes slágerét hallhatják, az újdonságok közül pedig Bialex, Paloma Faith, a Honey Beast és egy francia producer Michael Calhoun dalait ismerhetik meg. A folytatásban pedig jöjjön egy régi kedvenc, a United és Keserű Mész című.

zenekar kétszeres Grammy-díjas frontembere Nate Ruth szólódallal jelentkezett, melyet zenekartársával Jazz Buskerrel írtak. A fánnak olyan pophimnuszokat köszönhetünk, mint a We Are Young, vagy a 2012-es fantasztikus nagylemez címadódala a Some Nights. A néhány éve Pinkkel is maradandót alkotó Nate felvételének címe Nothing Without Love. A monumentális popindulóban a svéd szupersztár Nicky Lee vokálozik, a gitár riffeket pedig az ikonikus Red Hot Chili Peppers gitárosa Josh Klinghoffer játsza.

És akkor tekintsünk ki az EDM, vagyis az elektronikus tánczene világába is. A francia Michel Calfon zenéje a megtisztelő Soul House jelzőt kapta a kritikusoktól és a közönségtől, azaz a tánczenéhez egy érzékenyebb réteget is hozzáad, amelynek hála nem csak megtáncoltatja az embereket, de megérinti a szíveket is. A producer a pop, a folk, illetve a soul stílusokból merít ihletet, és ez vadonatúj felvételén meg is hallatszik, hiszen egy megjegyezhető, nemzetközi sikerre törő szám lett a Treasure Soul.

Az Eurovíziót is megjárt előadó By Alexa kedvesem óta több dallal is jelentkezett, ám Alexről már régóta tudható, hogy gazdagon rétegzett gondolatvilággal rendelkezik, ami nem csak a mélyebb szövegekben mutatkozik meg, hanem a nemrégiben megjelent regényéből is kiderül. A fekete kétségbe esetten feszült húrokat penget, amelyeknek képtelenség ellenállni. Egy olyan kiábrándult pillanatot csípett el az énekes, amikor a komorság teljesen magába szippant és szinte térden állva könyörgünk valakinek, hogy mentse meg elveszett lelkünket. Erre az ellentétre épül fel az egész dal, amely a férfi tátongó ürességét állítja szembe, a vágyott női alak kedvességével, meleg, derűs színeivel.

színesre! Paloma Faith nem elégedett meg azzal, hogy a legnagyobb eladási számokat produkált a 2014-ben a női előadók között Nagy-Britanniában, hiszen begyűjtötte a legjobb brit női előadó címet is a Brit Awardon, olyan korábbi nyertesek után, mint Adele, Emily Sandé vagy Amy Winehouse. Paloma legutóbbi albuma, a Perfect Contradiction című korong, már dupla platina lemez Nagy-Britanniában, ősszel pedig bónusz dalokkal is megjelent, köztük a legújabb kislemez dallal, a Beauty Remains-el.

Kedves hallgatóink, ez volt a Hallgassuk Együtt a régi nagy kedvencek slágereivel és a legfrissebb újdonságokkal a könnyű zenei életből. Tartsanak velem egy hét múlva is, addig is további szép napot és jó rádiózást kívánok. A szerkesztőt, Kónya Évát hallott.

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Németh Tamás válogatja, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a technikai segítséget pedig Birincsik Mártonnak köszönjük. Jó vételt és tartalmas időtöltést kívánunk most következő műsorainkhoz. A 14 órai hírek után Kódex című műsorunkat hallhatják. A mai adásban egy különleges történelmi előadás első részét hallják. Dr. Romsics Ignác Széchenyi díjas történész, az MTA rendes tagja, a modern magyar történelem egyik legismertebb kutatója. Évtizedek óta segít eligazodni múltunk legfontosabb kérdéseiben, beszél a magyar történelem nagy fordulópontjairól. Fordulópontok a magyar történelemben címmel tartott előadása 2022-ben Egerben hangzott el, egy olyan időszakban, amikor Európa ismét történelmi bizonytalanságokat élt át, és sok régi kérdés újra aktualitássá vált. Kelet és nyugat viszonya, nemzeti identitás, történelmi emlékezet és Magyarország helye Európában. Most következzen ajánlunk a műsorhoz.
2: Kezdődik a 15. században a könyvnyomtatás, Gutenbergnek köszönhetően, és ebben sem állunk rosszul. Már 1473-ban, egy-két évtizeddel Gutenberg találmánya után Budán Hess András fölállít egy nyomdát, és kiadja a budai krónikát. Sajnos, és ezt még sokszor leszek kénytelen elmondani, ez egy korszínvonalán álló, korral léptéket tartó kezdeményezés, amely azonban nem tud meggyökeresedni, és csak évtizedek múlva nyílik egy újabb nyomda Brassóban, Erdélyben.
1: 14 és 15 óra között Tokaji frekvenciánkon, Lélekműhely című mai műsorunkban folytatjuk a beszélgetést Nagy Lucsai Orbán egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével. Ajánlónkat hallják.
3: Tehát kezdjük itt azért még a Borgyával, hogy hivatalosan a pápától ő megkapta a kinevezést, csak hát ugye ezt Magyarországon senki nem fogadta el. Elsősorban nem fogadta el a magyar uralkodói réteg, és Mátyás király sem fogadta el, tehát ilyen szempontból sosem jött Magyarországra, és hát végül is hajlandó volt VI. Sándor lemondani az egri püspökségről, de kimondottan így, ennek még később lesz jelentősége, hogy Nagy Lucsai Orbán javára.
1: Ugyanebben az időben kisújszállási vételkörzetünkben Tótné Mózer Anna Mária, a budapesti Rotunda ének együttes vezetője és a kórus tagjai mutatják be közösségüket. A 15 órai híreket követően Lélekszava című műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja Jézus mennybe meneteléről szóló elmélkedését. Ezt követi 15:30-tól a Hitvalló, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel a Mária tiszteletről elmélkedik. 16 órától a Lélek útjain című műsorunkkal jelentkezünk, melyben Varga Kamil ferences testvér ismerteti Köröztös Krizosztom atya vértanúságának történetét, majd Nagyné Bolla Heni tanúságtételét hallják a megtéréséről. 16 óra 30 perckor Közelkép című műsorunkat hallhatják, melyben Kertész Ferenc Esperes tokai plébánossal beszélgetünk hivatásáról. 17 órakor regionális hírekkel, majd a korásti hírmondóval jelentkezünk. Ezután 17 óra 30 perckor először szentségimádást, majd májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából. 19 órakor híreket hallanak, ezután a regionális sporthíreket hallgathatják meg. A folytatásban Könyvtári barangolás című műsorunk kezdődik, melyben irodalmi összeállítást sugárzunk magyar költők Mária verseiből. Az

0: jó, vagy az évnek pont ez a napja lett az anyák napja, hanem mert hogy természetes számukra, akár 5 évesen, akár 25 évesen, vagy 50, vagy még későbbi korban is, akkor ki tudjuk mondani anyák napján, vagy más napokon is, hogy szeretlek, édesanyám.
1: Ezután a testvéregyházak fél órájával jelentkezünk. 19 és 20 óra között Tokai frekvenciánkon találkozás című összeállításunkat hallhatják. A mai műsorban először beszámolunk arról, hogy a mai madármentő állomáson gólyák kelnek ki a tojásból a napokban. Kiderül, hogy mit tesznek a gólyák, ha sérült madarat látunk, mi a teendő, miért nem tudja csupán egy gólya kikeltetni és felnevelni a kis gólyákat, illetve az is, hogy mit csinál a fóka, miután kikelt a tojásból. Most ajánlunkat hallják.
2: Utána áttöri a tojásnak a falát, akkor ugye már oxigénhez jut a kis gólya, majd szépen elkezdi körbetörni a tojáshéjat. Ez körülbelül egy ilyen 24 órát, vagy még hosszabb idő is lehet, amire teljesen kikel a kis gólya. Amikor kikelt, akkor még maradnak keltetőbe a felszáradásig, erre mondják azt szaknyelven, hogy felszáradt a fióka, ez csirkénél is, gólyánál is így van, amikor már szép kis pihés, nem nyálkás, akkor szoktuk áttenni őt egy másik melegítő egységbe, és ott már ő magától eszik első naptól kezdve, sőt, már kelepel is, kis pici csőre van, ilyen hangja van, kis puha csőre van.
1: Az összeállítás második felében a Miskolci Központi Kórházban működő pszichoterápiás osztály működéséről hallhatnak. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai híreket követően jelentkezünk. Addig is további jó rádiózást kívánok Önöknek. Berecz Renátát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Regionális találkozót tartott a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Tiszaújvárosban. A helyi szervezet és Pásztor Paszkál plébános elnökségi tag vendégeként. Az EGRI, Gyöngyösi, Miskolci, Tiszafüredi és Tiszaújvárosi csoportok képviselői visszatekintettek az elmúlt időszakra, s megfogalmazták az elképzeléseket a jövő vonatkozásában. A helyi csoportok képviselői beszámoltak az elmúlt évben megvalósított programjaikról. Mint elhangzott, könyvbemutatók, koncertek, zarándoklatok, előadások sora színesítette a közösségek és településeik életét. A találkozón szó volt a csoportok közötti együttműködés lehetőségeiről, a határon túli kapcsolatok szükségességéről, az országos programok jelentőségéről. Többen a nehézségek között sorolták a szabadidő hiányát, mely sok esetben gátja a részvételnek, illetve a magas utazási költségeket. Az elnökség és a központi iroda munkáját valamennyi résztvevő pozitívan értékelte. A mintegy 3000 tagot számláló egyesület hamarosan küldött gyűlést tart Törökszent Miklóson. Ősszel pedig tisztújítást tartanak. A találkozó szeretett vendégséggel kötetlen beszélgetéssel zárult. Ma az angol nyelv írásbeli érettségi vizsgáit tartották. Középszinten 1147 helyszínen 47.082, emelt szinten 296 helyszínen 29.084 vizsgázó tett érettségi vizsgát angol nyelvből, közölte az Oktatási Hivatal a távirat irodával. A közlemény szerint az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden esetben azonos. Középszinten az írásbeli időtartama 180 perc. Az első feladat lap kitöltésére 60, a másodikére 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlap megoldása következik 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladat sorra. A Fidesz felemelkedését az 1990-es évek végétől jelentkező középosztály elveszítéséről, a polgári értékek leértékeléséről beszélt a kormánypártok választási vereségével összefüggésben Navracsics Tibor leköszönő közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Mandinernek adott interjújában. A politikus visszaemlékezése szerint 2014 nyarán romlott meg Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszere. Sorsdöntő volt a kilépés az Európai Néppártból, aminek talán sokak által nem kalkulált belpolitikai következménye a középosztály elvesztése lett. Az Európai Néppárt és az általa képviselt politikák nagyobb részben már nem tartoznak a II. Világháború utáni európai kereszténydemokrata örökséghez. Ettől az örökségtől a Fidesz is eltávolodott, de ha a pártjuk akkora marad és nem zárják ki, mára a néppárt sem tudott volna olyan mértékben eltávolodni az alapvető értékeitől, és a Fidesz is sokkal inkább meg tudta volna tartani az európai kereszténydemokrata hagyományokon belüli politizálást, mondta Navracsics Tibor. A leendő egészségügyi miniszter szerint olyan egészségügyi kultúrára van szükség, ahol a problémákat nem elhallgatják, hanem feltárják, kivizsgálják és megoldják. Hegedű Zsolt a közösségi oldalán tett bejegyzésében azt írta, az egészségügy nem lehet pártpolitikai eszköz, a betegségnek nincs színe, nincs pártállása, és az ellátásba vetett bizalom nem használható kampánycélokra, írta, hozzátette. A Mezőtúri Kórház belgyógyászati osztályának esete éppen ezért különösen súlyos. Ismertetése szerint április 30-ával bezárt a kórház belgyógyászati osztálya. A 15 aktív ágyas részleget teljesen kiürítették, az oda delegált orvosok pedig már nincsenek az intézményben. Hozzátette, mint kiderült, az orvosok szerződése eleve csak január 1-től április 30-áig szólt, vagyis az osztályt átmenetileg a választási időszakra nyitották ki, miközben erről mélyen hallgattak, közölte. Végül az időjárásról. Késő délutántól kezd el délnyugat felől határozottan csökkenni a felhőzet. Többfelé nagyobb számban a délkeleti-keleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de délután este az Észak-Dunántúlon is több helyen megdörrenhet az ég. A délnyugati déli szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 20 és 25, késő este 12 és 20 fok között alakul. Híreket hallottak.
3: Reklám. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy Egri Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
5: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életed.
6: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
3: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
6: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
3: Kódex. A tudás öröksége.
7: Mai műsorunkban egy különleges történelmi előadás első részét hallják. Dr. Romsics Ignác, Széchenyi díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a modern magyar történelem egyik legismertebb kutatója. Hosszú évtizedek óta segít eligazodni múltunk legfontosabb kérdéseiben, beszél a magyar történelem nagy fordulópontjairól. A most következő óra egy gondolatébresztő történelmi utazás, amely nem csupán eseményeket idéz fel, hanem azt a kérdést is felteszi, mely pillanatok döntötték el igazán Magyarország sorsát. A honfoglalástól és Szent István államalapításától, Mohácson és Trianonon át egészen a rendszerváltásig olyan korszakok kerülnek szóba, amelyek ma is alakítják a magyar közgondolkodást és önképünket. Romsics Ignác előadásának egyik különlegessége, hogy a történelmet nem legendákon vagy politikai jelszavakon keresztül mutatja be, hanem összefüggéseiben. Hogyan hatottak a nagyhatalmak, milyen mozgástere volt az országnak, és milyen döntések terelték új irányba a magyar történelmet. Az előadás 2022-ben Egerben hangzott el, egy olyan időszakban, amikor Európa ismét történelmi bizonytalanságokat élt át, és sok régi kérdés újra aktuálissá vált. Kelet és nyugat viszonya, nemzeti identitás, történelmi emlékezet és Magyarország helye Európában. Kedves hallgatóink, most következzen Romsics Ignác előadása, amelynek címe Fordulópontok a magyar történelemben.
8: Fordulópontok a magyar történelemben. A gimnáziumban mindenki tanult történelmet. Ezért bátorkodom azt megkérdezni, hogy ha maguknak kéne ezt az előadást tartani, akkor milyen fordulópontokról beszélnének, úgyhogy a 10-en belül maradjunk. Én 6-ot választottam, maguk melyiket választanák fordulópontoknak a magyar történelemben? Honfoglalást, maga honfoglalást. Mohácsi csoda. Rendszerváltás, tehát eddig van honfoglalás, Mohács és rendszerváltás. Államalapítás, 1848, Aranybulla, Trianon, 56, második világháború, igen. Tehát akkor nem teljesen, de akkor 45-öt mondja. Nos, én 6-ot választottam, és maguk mind a 6-ot eltalálták. Néhányat mondtak olyat, amit én nem tettem be. Ez mindig ugye egy döntés kérdése, hogy a sok fordulópont közül melyiket tesszük be. Például az aranybullát én nem tartom olyan jelentős fordulópontnak, hogy azt betegyem. A honfoglaláson gondolkodtam azon, hogy ugye itt megtelepettünk a Kárpát-medencébe, de ezzel önmagában nem tettünk túl sokat, mert előttünk többen megtelepettek, és eltűntek a homályban, a történelemben, a hunoktól elkezdve a gepidákon át rengeteg nép volt, aki itt a Kárpát-medencében megfordult, és már azt se tudjuk most, hogy hol vannak. Többnyire sehol nincsenek, vagy felszívódtak más etnikumokba. Ezért az önök által említett 56-ot se tettem bele ebbe a sorba, noha 56-nak nagy a jelentősége. De hogyha egy nagy időtávlatból nézzük, akkor mégiscsak 1945 és 89 a rendszerváltás között egy államszocialista időszakban éltünk, amelyen belül 56-nak van jelentősége, de nem hozott egy olyan változást, ami gyökeres változás lett volna, mint ami volt 45-ben, volt Trianonnál, volt 48-49-ben, ha ezt úgy fogjuk föl, mint a rendi társadalomra, a polgári társadalomra való áttérést. Kétségtelenül volt Mohácsnál, amiután három részre szakadt az ország, és a korai időszakból az államalapítás, vagy Szent Istvánnak az időszakát emeltem ki, ezt a 6-ot. De hangsúlyozom, hogy lehetne ezeket tovább cizellálni, és újabb szakaszhatárokat megállapítani, de nézzék meg, hogy a korai időszaknál ott milyen nagy léptékben haladunk, a 20. századra pedig már így is van három fordulópontunk, és ez mind a három indokolt. Ha ebben még 56-ot is beletesszük, akkor az 4 lesz, úgyhogy én nem tettem bele. Hát az a kérdés, hogy ugye 100 év múlva, vagy 200 év múlva a szovjet megszállásnak a kevesebb, mint fél évszázada, az minek fog számítani? Egy epizódnak a magyar történelembe, mint ahogyan például az aranybulla előtt meg után, vagy a tatárjárás előtt és után mások voltak a viszonyok, Vagy pedig továbbra is megmaradsz, vagy nem lesz olyan fontos. Ezt nem tudjuk most eldönteni. Én tehát ezt a 6-ot választottam ki, mégpedig azért, mert az államalapítás az valóban egy olyan nagy fordulatot jelentett, és a kereszténység fölvétele számunkra, akik valamikor ugye hát egy kelet-európai nomád nép voltunk. Azon a történészek is, meg a nyelvészek is a mai napig vitatkoznak, hogy milyen mértékben finnugor ez a magyar nép, milyen mértékben türk, török, és hogy pontosan milyen útvonalon érkezett, hogy miért érkezett, azért, mert a besenyők megzavarták őket, vagy azért, mert tudatosan kerestek maguknak egy újabb hazát. Ezt a történészek azért nem fogják tudni eldönteni, valószínűleg soha, mert nincs elegendő forrás számunkra, hogy ezt eldöntsük. Írásbeli forrás egyáltalán nincs azon túl, amit ismerünk Konstantin, Bibomra született Konstantinnak és másoknak. Régészeti anyagok pedig nem beszélnek. Tehát elő lehet még bányászni sok csontot, meg edényt, meg lószerszámot esetleg, de azok nem fognak megszólalni. Tehát a motivumaikról, a szándékaikról nem fognak beszélni. Azt, hogy hogy néztek ki az őseink, arról színes képeket találhatnak különböző könyvekbe, de autentikus kép ez az egy van, ez az észak-itáliai Aquileia templomának, kolostorának a fala, az altemplomán látható, az a hátrafelé nyilazó emberről gyanítják azt, hogy ez egy magyar volt. Abban az időszakban, amikor a magyarok keletről megérkeznek a Kárpát-medencébe, akkor hát ez az egész térség, a Földközi-tenger medencéje nagyon régóta lakott terület volt, noha az államalakulatok azok nagyon változtak. Ugye van egy bizánci birodalom tőlünk délre, nyugatra van a római birodalomnak a romjain kialakuló Karoling Nagy Károly, elődei utódai által egy nyugat-római birodalom, és délen van az arabok által a megszállva tartott észak-afrikai, illetve spanyol, a hispán félsziget, amely mind a három egy nagy kultúrát jelent. Ahhoz képest, ahogy mi magyarok beérkeztünk ezzel a lovasnomád kultúrával, amit tulajdonképpen nem is nagyon lehet, vagy hát szentségtérés összevetni azzal, ami ekkor Nyugat-Európában volt, a római birodalomnak a rómjai, ami kialakult, mert azok olyan fajta építészeti hagyománnyal és emlékekkel rendelkeznek a mai napig, amelyel mi nem. Mert hogy a sátrak azok ugye elrohadnak, meg a tartorudak, a kövek azok meg megmaradnak, és ezért az Aachen-i dom a Nagy Károlynak a 9. században készült rezidenciája és a templomából nem minden van meg, de ez a nyolcszögletű palotakápolna ez megmaradt, és ez a 9. században készült. Akkor, amikor mi még az Etel közben nyilasztunk, vagy kalandoztunk. Ugyanekkor még korábban, a 6. században készült Konstantinápolyban, ami a kelet-római birodalom központja volt, a Hagia Sophia, amiből később aztán mecsetet is csináltak, de egy hatalmas, impozáns belső térrel rendelkező nagy templom. Vagy a 3. kultúrának a Kordovában létesült az iszlám, az arabok által lésete 8. században, ez a 110 oszlopon nyugvó hatalmas imaterem. De ehhez képest az építészeti kultúra, amit csak rekonstrukcióval ismerünk, az ilyen volt. Mi hát ugye lovon jöttünk, és amikor nagyon megálltak, akkor ilyen sátrakba laktak. Nem volt ez egyedül, a nomád népek azok ilyen típusú szétszedhető jurtákban laktak, amiután aztán letelepültek, akkor a rekonstrukció szerint ilyen félig meddig földbe vájt házakba, illetve a gazdagabbak jurtába. Érdekes módon a gazdagabbak laktak jurtába, mégpedig azért, mert annak az előállítása költségesebb volt, mint egy veremháznak a létrehozása. Most az az ember itt, aki helyesen mondta valaki, aki ezt a nomád kultúrát, úgy döntött, hogy ezt a nomád kultúrát föl kell adni, meg kell változtatni, és hogyha meg akarunk maradni, eltérően hunoktól, avaroktól és másoktól, akkor az európai értékekhez, kultúrához kell integrálódnunk. Ez a köztudat szerint Szent István volt. A valóságban persze nem. A történelmi emlékezet az mindig leegyszerűsít ahhoz képest, amit a történészek tudnak a múltról, és ebben az esetben is arról van szó, hogy valójában a kereszténységet először nem István vette föl, nem is az apja Géza, hanem az erdélyi tartományi urak, hát gyuláknak nevezték őket, akik Bizáncba keresztelkedtek meg, tehát az ortodox rítus szerint István apjának, Gézának a felesége Sarolta fehérmennyét, magyarra fordítva, az már keresztényként érkezett a Kárpát-medencébe. A döntés, a nagy döntés, és ez sem István hozta, hanem az apja Géza az volt, hogy eltérően az erdélyektől, de Ajtonytól is, és a délvidéken lakó nagyuraktól, törzsfőktől, nemzetségfőktől, nem a keleti ortodox kereszténységet vesszük föl, hanem a nyugati kereszténységet. Ez volt a nagy döntés. Ezt a nagy döntést Géza hozta meg, és a fia István teljesítette be. Akiről, Istvánról, az egyetlen hite, ugye ő már feleséget is nem Bizáncból hozott, vagy Erdélyből kapott, hanem Gizellát Bajorországból, ami előttünk már katolikus ország volt. Istvánt ugye nagy szakállal, koronával szokták ábrázolni, ami merő fantázia. Az egyetlen hitelesnek tekinthető ábrázolás, ez a koronázási palástól lévő István kép, de hogy valójában hogy nézzük, azt pontosan nem tudjuk, mint ahogyan Nagy Károlyról se tudjuk egyébként, hogy hogy nézett ki, csak fantáziálnak az emberek, hogy az így nézhetett ki, mert nincsen autentikus ábrázolás róla. Az viszont biztos, hogy István 1000-ben koronát kapott, ezen is vitatkoznak, hogy kitől, császártól, pápától, valószínűleg mind a kettőtől, koronát kapott, és onnantól kezdődően tudatosan törekedett arra, hogy egyrészt Magyarországon a keresztény, a nyugati keresztény vallást elterjessze, és egy nyugati típusú teritoriális államot hozzon létre, amelynek az élén ő áll, mint uralkodó, mint király. Ez volt Istvánnak a nagy döntése, és ennek megfelelően, ennek most már lassan, építészeti nyomai is lesznek, mert az ő idejében kezdődött el, valószínűleg később fejeződött be, az akkori legnagyobb templomunk, az 56x37 négyzetméter alapterület, vagy méter alapterületű székesfehérvári bazilika, jobban megmaradtak némely vidéki templomaink. Például Eger közelében, ha még nem jártak ott, akkor menjenek el, a Huszorú feldebrői templom, amelynek ilyen a rekonstrukció, és a templomról esküdik rá, hogy ez egy bizánci templom, nem pedig keleti. Erről lehet ezt azt gondolni, én nem gondolok valójában semmit, mert nem nagyon értek hozzá. Biztos, hogy így néz ki az altemploma, ami éppen megmaradt, és az egyik legkorábbi, ami megmaradt ebből az időszakból, a kereszténység elterjesztéséből. Ez nem ment egyik napról, már nem úgy ment, hogy tévében bemondta az István, hogy holnaptól mindenki keresztény lesz, és kell templomba járni. Ugye semmilyen nem volt, hanem ez egy 100-200 éves folyamat volt, amíg a kereszténységet az egész ország fölvette. És tudjuk, hogy voltak lázadások, akik ezzel szemben, és csak a 12. században Kálmán alatt enyhülnek valamennyire annyira, viszont több mint 100 év után, amikor azt lehet mondani, hogy nagyjából az ország keresztény lesz. De tudjuk, hogy voltak még akkor is vata és másoknak pogánylázadásai. De épülnek a templomok, falvakban gyakran 2-3-4 falu épít magának egy templomot, nem egy nagyot, ez a 7 méter átmérő kicsi kerek templom, rotonda, amelyből nagyon sok volt. Azért maradt meg, mert nem fából vagy szalmából épült, hanem téglából, illetve kőből, úgyhogy ezért meg tud maradni. Ez a döntés, Istvánnak a döntése a hatásában a mai napig érvényesül. És ez a hatás ma már nem annyira az, hogy római katolikusok lettünk, keresztények lettünk, mert azóta lettek protestánsok is, különböző ágazatban, és hát elég nagy arányban vannak az országban olyanok, akik a vallásukat nem tartják, vagy csak formálisan tartják. Tehát nem ezért, hanem azért, mert egy olyan nyugati kultúrához kötött ezzel az országot, amely a mai napig meghatározó. Ennek az alapja kétségtelen a vallás is, abban az értelemben, hogy a nyugat-római birodalomban és Európa nyugati részén eltérően az ortodoxiától, itt mindig volt valamiféle autonómia. Volt egyházi hatalom, volt világi hatalom, volt városi hatalom, volt földesúri hatalom, és ez Bizáncban, Konstantinápolyban, az ortodoxiában másként nézett ki. Ott ugye a világi uralkodó és az egyházi vezető az ugyanaz volt, városi autonómia nem létezett, tehát az bizonyos szempontból a modern, monolit, diktatórikus államoknak az előképe. Az, ami itt Nyugat-Európában alakult ki, az a fokozatos autonómiának a kialakulása, az önállóságnak a kialakulása, és ez a kereszténység fölvételével járt együtt. Egy másik nagyon tartós hatása, hogy a latin ABC-ben írunk. Nem valamit türk rovásírással, nem is hieroglifákkal, nem is szláv betűkkel, hanem latin betűkkel. És ez alapján, ahogy a kereszténység elterjed, itt jól látható, az, amit ma Európának hívunk, az nagyon korán ketté vált, ketté osztódott. Utoljára Litvánia csatlakozott, a litvánok a kereszt, a nyugati kereszténységhez, de a 13. században. Velünk egy időben nagyon sokan északi népek, dánok, skandinávok és az egyebek, és a kereszténységnek ez a fölvétele okozza azt, hogy az ABC-nk is különbözik. Tehát a sárgába a Cirill ABC-t használják, ami az a Cirill metód, tehát az ortodox térítőkkel függ össze. Ettől nyugatra viszont a latin ABC-t használjuk, ami szintén egy nagyon alapvető kulturális különbség, annyira egészen a mai napig terjedően, hogy Samuel Huntington, akinek a nevét talán hallották, egy amerikai politológus, néhány évvel ezelőtt, most már meghalt, írott könyvében Európát így osztotta ketté nyugati kereszténységre és keleti kereszténységre és az iszlámra. Más mentalitást jelent az egyik, és más a másik. Másfajta gondolkodástípus. Csak egyet mondok. A nyugati kereszténységben, így beleértve ugye Magyarországot is, a stílus áramlatok építőművészetben, irodalomban folyamatosan változnak. Van román stílus, van gót stílus, van reneszánsz, van barokk, és így tovább. Ezt az ortodox világban ilyet nem látunk. Nincs ilyen változás, pláne nincs irodalomban, nincs humanizmus, nincs reneszánsz, nincs reformáció. Ezek óriási jelentőségű dolgok, és emiatt osztotta így Európát nyugati kereszténységre és keleti kereszténységre. A probléma ott van, amikor a határ egy államon belül húzódik. Például Romániában, vagy keverednek, vagy legutóbbi példa Ukrajnában, ahol az ukrajnai helyzetnek ugye ez egy sok összetevős szituáció nyilvánvalóan, és nem ez a legfontosabb, amit mondok, de az egyik az biztos az, hogy a keleten lakók, azok zömmel vagy jó részt oroszok és ortodoxok, a nyugaton lakók, a Dnyesztertől nyugatra lakók, azok viszont görög katolikusok, vagy részben katolikusok, tehát más ABC-t használnak, más nyelven beszélnek, és erre utalít itt a Huntington ezzel az osztóvonalával.

Nos, Istvánnak a műve nagyon hosszú időn keresztül prosperált. Voltak hullámvölgyek, jöttek a tatárok például, vagy voltak pogánylázadások, de alapvetően azt a döntést, amit ő hozott, azt nem változtatta meg senki, és fokozatosan hát a nyugat-európai mintáknak megfelelően próbáljuk követni. Belső kulturális értelemben is, és hát területi értelemben is. A magyar királyság nem csak a Kárpát-medencét szállja meg, azt masszívan, de tőle délre, keletre próbál újabb és újabb területeket megszerezni. A terület nagysága a középkorban az fontos mutatója volt egy állam erősségének és nagyságának. És ahogy erősödik az állam, úgy épülnek újabb nyugati típusú épületek, például az esztergomi királyi vár 19. század utolsó harmadában, ahol már kancellária van, írott kultúra van, de hát sajnos enyészet a török támadások és egyebek következtében az maradt meg a várkápolnának a rózsaablak a bal oldalon, ebből az egész esztergomi építményből, de van egy festményünk, ami 1763-ban pusztult el, a Porta Spaziosa, azt hiszem úgy hívják, a nyugati kapuzat, amely nagyon szépen mutatja ennek az épületnek a pompáját. És épülnek nyugati típusú templomaink, nem messze tőlünk Egertől, 1232-ben szentelik fel ezt a román stílusú bélapátfalvai apátságot. Tőlünk messzebb van, de hát ismerik a jáki bencés apátságnak a templomát 1252-ben, ami már gót jegyeket mutat a román mellett. Természetesen nagyságban nem vetekszik a nyugat-európai országoknak a templomaival. De ez az egyik legnagyobb, a Poitiers-ben lévő 12. század első felébe épült hatalmas katedrális, Miasszonyunk katedrális, vagy például ez a brit-angliai Durham katedrális, megpróbáltam a jákot méretarányosan egymás mellé tenni. Ugye a középkorban, hosszú időn keresztül nem volt statisztika. Nem mérték a GDP-t. Nem számolták ki, hogy hányan vannak egy országban. Tehát nagyon nehéz összehasonlítani fejlettség szempontjából ezeket az országokat. Két támpontunk van. Az egyik a korabeli utazóknak a leírásai, ahol a benyomások attól függnek, hogy honnan jön. És az a saját tapasztalatát veti össze azzal, amit itt talál. Ha keletről jön, akkor meg van elégedve, hogy itt civilizált országba érkezett. Ha nyugatról jön, akkor nem mindig. A másik, ami alapján ki tudunk indulni, az pedig a megmaradt építmények. Miután nálunk a török sok mindent elpusztított, azért hiába vagyunk, de látszik az, hogy körülbelül 100-200-300 éves késésben vagyunk a nyugati építészeti alkotásokhoz, templomokhoz, várakhoz képest, és méretarányban pedig kisebbek a magyarországiak. Tehát ha azt hallják, hogy a középkorban milyen nagy volt Magyarország, akkor valóban nagy volt a román fejedelemségekhez képest, vagy a szerb fejedelemséghez képest, de nem Burgundiához, nem Normandiához, és nem a britekhez képest volt olyan nagy. Nagy Lajos idején ugye a lengyel-magyar personálunió van, amikor tényleg nagy hatalom Magyarország olyan mértékben, hogy Nagy Lajos hadjáratokat vezet nem csak keleten, hanem Itáliában is. Ez azonban egy átmeneti jellegű, és Nagy Lajos után, az Anzsuk után ezt nem sikerül tartósítani. Ennek ellenére akkora, annyira gazdag az ország, és ez a területen túl köszönhető annak is, hogy a felvidéken, a mai Szlovákiában nagyon fontos nemesfém és rézbányákat tárnak föl, és az ott föltárt nemesfém és réz jelentős bevételt ad a magyar királyságnak az egész időszakban, mindaddig, amíg a földrajzi felfedezések révén az új világból nem áramlik az arany és az ezüst olcsó Magyarországra. Ebből a fölhalmozott pénzből, amit persze hát nyilvánvalóan a jobbágyok és a kézművesek termelnek meg, csak nem tudjuk pontosan megmondani, hogy milyen mértékben, és a földesúrak szedik be az adókat, meg az egyház, az egyházi tized, meg sok minden más formájába. Ebből szép építményeket hoznak létre, olyanokat, amelyekre a mai napig, ma is büszkék lehetünk. Így a román templomaink után, amelyek zöme elpusztult, és csak kicsik maradtak meg, a gótikus építészetből két-három nagyon szép, fontos emlékünk is megmaradt. Az egyik a kolozsvári Szent Mihály templom, 1316-ban kezdenek el építeni. A másik a kassai dóm, amit 1380-ban is már pompázatosabb, a későbbi gót stílus jegyeit mutatja. A harmadik pedig a brassói fekete
templom, amiről most nem hozok ide képet. Ahhoz, hogy reálisan lássuk tehát a helyzetünket, ahhoz a méreteket kell összehasonlítani, és az építési időpontokat. És ehhez nyújt támpontot ez a táblázat, amely mutatja, hogy a 12. században, 13. században hol épülnek gótikus templomok, és nálunk a 14. században kezdik el építeni ezeket a gótikus templomokat, amiket az imént mutattam. Chartres, 12. 13. század. Óriási. És a legpompázatosabb tulajdonképpen valójában azok közül, amit én láttam, ez a milánói dóm, milánói katedrális. Itt is, a képen is lenyűgöző, de ha valaki elmegy oda a térre és megnézi, akkor is lenyűgöző. Ez nem jelenti azt, hogy nekünk a kolozsvári Szent Mihály templom nem szentebb, vagy nem áll hozzánk közelebb. Közelebb áll, mert azt magyarok csináltatták, vagy részben csinálták, és mi magyarok vagyunk. De ez nem akadályoz meg bennünket abba, hogy egy ilyen építménynek a gyönyörűségében csodálkozzunk. Legközelebb ebben a fejlődésben, mert az egész középkor mondjuk arról szól, hogy megpróbáljuk utolérni Európát. Nem sikerül utolérnünk, de ahhoz képest, hogy belovagoltunk a Kárpát-medencébe, azért mégis elég sok mindent csináltunk ez alatt az évszázadok alatt, és ez úgy látom, és nem csak én, a történészek is, hogy ez igazából a 15. századra, Mátyás időszakára érik be annyira, hogy legközelebb akkor vagyunk Mátyás időszakában a nyugat-európai országoknak a fejlettségi szintjéhez, és ekkor már valóban vannak olyan építményeink, amelyek, nem kell azt mondani, hogy ez kisebb, később épül. A Hunyadi János által épített Vajdahunyadi lovagvár, világörökség része egyébként, ez teljes mértékben megfelel az európai sztendernek és a szintnek. És Mátyás király alatt pedig a 15. századi Budát, ha megnézik, ez szintén európai szintű várossá emelődik erre az időszakra, úgy szintén a magyar királyoknak a nyári rezidenciája Visegrádon, amelynek csak nyomai vannak meg, de leírásokból, Bonfinitől és másoktól tudjuk, hogy vetekedett a nyugat-európai szinten. És hát leginkább pedig a Mátyás könyvtára, híres könyvtára, korvinái voltak azok, amelyek azt mondják, és ez hiteles, hogy a pápai könyvtár után a második legnagyobb volt az akkor ismert világban, még kézzel írt kódexekről van szó. De kezdődik a 15. században a könyvnyomtatás, Gutenbergnek köszönhetően, és ebben sem állunk rosszul. Már 1473-ban, egy-két évtizeddel Gutenberg találmánya után Budán Hess András fölállít egy nyomdát, és kiadja a budai krónikát. Sajnos, és ezt még sokszor leszek kénytelen elmondani, ez egy korszínvonalán álló, korral léptéket tartó kezdeményezés, amely azonban nem tud meggyökeresedni, és csak évtizedek múlva nyílik egy újabb nyomda Brassóban, Erdélyben.

A fejlődésnek a középkorban is a centruma főleg Észak-Itália, Németalföld, Hollandia, Belgium, Észak-Itália, és ahogy haladunk keletre, hát valahol itt a Tisza mentén ér véget az úgynevezett nyugati kultúra. Budapesten, Brassóban még van, a következő hosszú ott több ezer mérföld után Moszkvában van, de 100 évvel később nyílik a nyomdák. Tehát ez is ugye, mindig arra törekszem, hogy a értékítéleteimet, vagy a megállapításaimat próbáljam exakt módon alátámasztani. Ez ebben a korban nagyon nehezen tud, vagy nem könnyű megvalósítani. De például biztos, hogy a nyomdák elterjedése az egy civilizációs mutató. Az egyetemek elterjedése is. Nézzék, ugyanaz van, mint a nyomdáknál, Észak-Itália, Franciaország, Dél-Alföld, Spanyolország, és ennek is hol van vége? Ofen, azaz Buda, Fünfkirchen, azaz Pécs. Utána még itt a Krakó van még, de aztán vége az egyetemeknek is nagyjából. Tehát a nyugati kultúra, ami a kereszténységgel összekapcsolódott, valahogyan így terjed, eddig terjed, és erről is csináltam egy táblázatot, ami ugyanazt mutatja megint, mint a katedrálisok. Hol, mikor alapítanak egyetemet? És nézzék meg, hogy a 11. századtól kezdve, Coimbra az Portugáliában van, Siena Olaszországban, többit azt tudják, Prágát is tudják, Krakót is tudják. És az érdekes az, hogy a mi első egyetemünket, az a Nagy Lajos alapította Pécset, akinek a birodalmát ugye mutattam, a lengyel-magyar personálunót 1367-ben. De az érdekes az, hogy sem az ő alapítása, sem az óbudai Zsigmond királynak az alapítása, sem Mátyás királynak a pozsonyi alapítása nem él túl csak néhány évet, megszűnik, és ugyanezt történik Kolozsvári Egyetemmel, 1581-ben Báthori István fejedelem alapított, egyébként lengyel király is, és az első olyan egyetemünk, amely tartósan működött és nem szűnt meg, és a mai napig működik, ez az 1635-ben létesített Nagyszombati Egyetem, amely elődje a mai Eötvös Loránd, Pázmány Péter Eötvös Loránd, volt Pázmányról is, de most Eötvös Loránd Egyetem Budapesten, ennek a jogutódja. Ez Nagyszombatról költözik át a török kiűzése után elő Budára, Pestre, és ez egy jogfolytonos egyetem. De nézzék meg, itt is mekkora késésben vagyunk tulajdonképpen. Tehát a magyar elit nem magyar egyetemeken, hanem nyugat-európai egyetemeken iskolázódik. És egészet összefoglalva a városiasodás. Ezzel lehet, hogy nem mindannyian értenek egyet, de talán lehet mondani, hogy a városok a kultúra hordozói. Nem becsüljük le a paraszti társadalmat sem, mert sok mindent tud, de az írástudásnak, a kultúrának, kultúra továbbadásnak a központjai mindig a városok. Szóval egyetemek nem a Hortobágyon jönnek létre, hanem esetleg Debrecenbe, ott se, de mondjuk minden esetre városba. És itt a városiasodás is ugyanazt mutatja, mint a minden eddig. Észak-Itália és Németalföld. És ott a Budai Egyetem az alapítás, és a Bécsi Egyetem. És utána megritkulnak. Ja, ezek a városok, tehát 50 ezer fő fölött, hogy mekkorák a városok. A Buda is 10 és 25 ezer fő között van. Tehát viszonylag kis lélekszámúak. Na de annak ellenére tehát, hogy az én véleményem szerint sikeres volt Istvánnak a döntése, politikája és az utódainak a politikája, és Magyarország a keresztény nyugat-európai kultúrában nőtt és fejlődött, ugyanolyan tendenciák szerint, ugyanolyan minták szerint, de soha nem érte el a nyugat-európai szintet kulturálisan, gazdaságilag, de minden esetre egy ilyen követő, fölzárkózó politikát folytatott. Ennek lett vége 1526-ban. A tatárokkal nem lett vége, mert újraépítették az országot, újraindult. Nem lett vége. De Mohácssal hosszú ideje, pontosabban Mohácssal, illetve utána 1541-jel Buda elvesztésével vége lett, és Magyarországot három részre osztják. Úgyhogy az én véleményem szerint ez a második nagy fordulópont, a Mohács. Mert ez egy több mint egy évszázadra, 150 évre három részre osztotta az országot, és egészen más fejlődési feltételeket adott az egyes országrészeknek. Ha szabad ezt mondani, legjobban a felvidéki és a nyugat-magyarországi részek jártak, amelyek a Habsburg Birodalom részei maradtak, és ott tulajdonképpen tovább folytatódott a nyugatos fejlődés, ahogy az új székváros Pozsonynál is ez látszik. Ugye? Egy nagyon szép hely.
De látszik abban is, hogy a nagyszombati jezsuita templom itt épül föl a barokk stílusban, az első nagy barokk stílusú, a római Il Gesù mintájára, Nagyszombaton pompázatos belsővel. Ott épül nyugaton Kismartonba az Eszterházyaknak, az egyik leggazdagabb magyar földesúri családnak a kastélya, 17. század utolsó harmadában. És a másik, ahol viszonylag nagyon rosszabb helyzetben, de ezt a rossz helyzetből elég jó politikát kovácsolva ki tudnak jönni, ez az erdélyi fejedelemség. Erdélyt sokszor földúlja a török, meg a tatár, ennek ellenére olyan városok tudnak létrejönni itt, mint Brassó, várfallal körülvéve, vagy Kolozsvár, de hogyha az ország középső részét, az Erdély és a királyi Magyarország közötti részt nézzük, akkor ott bizony pusztulás van. Elpusztul Buda. A törökök számára, akik ugye egy hódító nép és mozognak, az építészeti kultúra nem olyan fontos. Vagy ha fontos, akkor a fürdők fontosak, és a mecset. De azok az építészeti emlékek, amelyeket ugye eddig mi emlegettünk, azok számára nem fontosak, és azokat lóistálónak használják, megszállnak, hodálynak használják, és így tovább. A kalocsai érsekségnek a tényleg létező középkor, ugye a második egyházi központ volt Kalocsa a középkorban, teljesen lerombolják a falakat, és amikor a Cselebi török utazó végig utaz, akkor ő maga is csodálkozik, hogy hát a romokban heverő téglákról, falakról lehet leolvasni, hogy milyen csoda volt ez, amikor állt. Mindezek következtében, amikor Európát szimbolikusan vagy nem szimbolikusan a kortársak ábrázolják, akkor Magyarországot általában, ugye az Európa elrablása az egy női alakot jelent, azt talán tudják, és a szimbolikusan Európát egy nőként szokták ábrázolni. És ha megnézik, akkor Magyarország, itt két ábrázolás van, Magyarország mindkét esetben ugyanazon a helyen van, középen. Alul van Moszkóvia, Livónia, Litvánia, Bulgária, Macedónia, és itt van Ungária, Polóniával együtt. Ezt így van a 16. században, 17. században, így volt előtte, és tulajdonképpen így van ma is. Mutatis mutandis, tehát vannak változások, de ez nagyon nem változott. A 150 éves török uralom után, azután a 17. század végén a nemzetközi viszonyok úgy alakulnak, hogy a törököt lassan lehet kinyomni Európából. Ez egy több évszázados folyamat, ami ekkor kezdődik, de csak 1914-re fejeződik be. Folyamatosan megy le a Balkánról a török birodalom. Ennek egy fontos dátuma Budának a visszafoglalása 1686-ban, és azt követően az országnak a fölszabadítása. Nagyjából ugye ez a Habsburg uralom, ott a határőrvidékkel még a délen, sematikus rajzban pedig így néz ki. Magyar királyság, és az körüleli az osztrák császárság, ami kezdődik Bukovinánál, Galíciával folytatódik, és lemegy Dalmáciával. Innentől kezdődően a középkorban önálló magyar királyság volt. Független attól, hogy ki volt a király, Anzsú volt, Árpádházi volt, vagy Habsburg volt, az egy önálló entitás volt, magyar királyság. A török kiűzését követően a magyar királyság megszűnik. Az európai kultúrából nem szakadunk ki. Továbbra is a nyugat-európai kultúrában vagyunk, talán jobban, mint azt megelőzően, de nem önálló államjogilag a magyar királyság, hanem a Habsburg birodalom része, és az uralkodója mindig a Habsburg uralkodó, aki egyben osztrák császár is. Ezzel nem akarok rosszat mondani az osztrák császárokra, mert volt közöttük olyan, akinek a politikája, az alkotásai jelentősen segítették a regenerálódást a török 150 éve után. Egy ilyen uralkodó volt Mária Terézia, aki újra telepíti az országot, a törökkel elnéptelnik az ország, különösen a középső fele, és utána válik igazán Magyarország sok nemzetiségű állammá. Munkaerőre van szükség, és ez a munkaerőt részben délszlávok adják, részben északról szlovákok adják, nagy mértékben délkeletről románok, és részben német nyelvűek nyugatról. És ez az, aminek a következtében Magyarország a 19. századra oly mértékben sok nemzetiségű válik, hogy a magyarok aránya a 40%-ot eléri el. A magyar nyelvűek aránya a magyar királyságban. De egyébként Mária Teréziának a közoktatásügyben, földpolitikában, egészségügyben rendkívül jelentős a 40 éves uralkodásának a hatása. Alatta épül újjá Buda a királyi palotával,
Az ő idejében létesül az Invalidusok háza, ami a háborúk, a felszabadító háborúknak a rokkantjainak készül tulajdonképpen az Invalidusoknak. Ekkor készül az úgynevezett Sándor palota Budán, ahol a köztársasági elnöknek a hivatala van, most meg talán a rezidenciális, de hivatala biztos, ahol olyan lóistálók voltak, hogy a márványvájúból abrakoltak a lovak. És ekkor készül a Magyar Versailles, ez pedig a Fertődi Eszterházi kastély, ami kicsiben az, mint a Versailles királyi palota. És megint ugyanaz. Az 200 éve előbb épült, és némileg nagyobb. Ha járnak mindkét helyen és összehasonlítják, akkor ez világos lesz. De Pest még a 18. század végén így néz ki, vannak már nagy épületek, de még csak egy ilyen hajóhídja volt, és az első épített hajóhíd, ugye a Lánchíd, ekkor készül el, ott már megvan a budai vár, fönt kész a Lánchíd, kezdi elnyerni a modern formáját Budapest és Magyarország is, és ezért értek egyet azzal, aki azt mondja, hogy a harmadik nagy fordulópont az valahol a reformkor és 1867 közötti időszak. Nehéz egy időponthoz kötni, mert ha egyhez kötöm, akkor 1848-hoz, áprilisi törvényekhez lehet kötni. De valójában egy folyamatról volt szó, és ennek a folyamatnak kettős lényege volt. Az egyik az, hogy a évszázadokon át tartó feudális, rendi állam után, amelyben ugye földes urak vannak, jobbágyok vannak. Vannak egy kicsit szabadabb városok, kézművesekkel, iparosokkal, de alapvetően ez a két osztály van, és a klerikusok, az egyházi rend. Ezt váltja föl a polgári rend, amely megszünteti földesúr és jobbágy között és kézműves közötti jogi különbséget, jogilag minden ember egyenlő lesz a polgári társadalomban, és részben a nagybirtokok egy részét, a földesúri nagybirtokok egy részét a parasztok kezelésébe adja, amire nagyon várnak. Tehát a polgári jogegyenlőség, a tulajdonjárásjog, a földbirtoklás óriási változás. Megszűnik az úri szék. Tehát olyan bíróságok alakulnak, ahol mindenkire ugyanaz. Ha embert ölök, akkor ugyanaz a büntetés vár rám elvileg, ha egyszerű paraszt vagyok, kézműves vagy földesúr. Gyakorlatban nem mindig, de elvileg igen. Hát a középkorban ez nem így volt, mint tudjuk. Tehát itt egy olyan hosszú, fél évezredes időszak ér véget, amelyre egyáltalán nem mondom azt, hogy a sötét középkor, de minden esetre ember és ember között egy egészen más viszonyrendszerben élt, hozott létre, mint a francia, a felvilágosodás, 18. század, és a francia forradalom által elképzelt polgári, szekularizált modern társadalom. Ennek az alapjait a reformkorban kezdik letenni minden tekintetben, és hát nagyjából a 19. század közepén fejezik be.

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában dr. Romsics Ignác történész Fordulópontok a magyar történelemben címmel 2022-ben megtartott előadásának első részét hallották. Az előadás második részét jövő héten ugyanebben az időpontban sugározzuk. Én köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
1: Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Tizenöt óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Regionális találkozót tartott a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Tiszaújvárosban. A helyi szervezet és Pásztor Paszkál plébános elnökségi tag vendégeként. Az EGRI, Gyöngyösi, Miskolci, Tiszafüredi és Tiszaújvárosi csoportok képviselői visszatekintettek az elmúlt időszakra, s megfogalmazták az elképzeléseket a jövő vonatkozásában. A helyi csoportok képviselői beszámoltak az elmúlt évben megvalósított programjaikról. Mint elhangzott, könyvbemutatók, koncertek, zarándoklatok, előadások sora színesítette a közösségek és településeik életét. A találkozón szó volt a csoportok közötti együttműködés lehetőségeiről, a határon túli kapcsolatok szükségességéről, az országos programok jelentőségéről. Többen a nehézségek között sorolták a szabadidő hiányát, mely sok esetben gátja a részvételnek, illetve a magas utazási költségeket. Az elnökség és a központi iroda munkáját valamennyi résztvevő pozitívan értékelte. A mintegy 3000 tagot számláló egyesület hamarosan küldött gyűlést tart Törökszent Miklóson. Ősszel pedig tisztújítást tartanak. A találkozó szeretett vendégséggel kötetlen beszélgetéssel zárult. Ma az angol nyelv írásbeli érettségi vizsgáit tartották. Középszinten 1147 helyszínen 47.082, emelt szinten 296 helyszínen 29.084 vizsgázó tett érettségi vizsgát angol nyelvből, közölte az Oktatási Hivatal a távirati irodával. A leendő egészségügyi miniszter szerint olyan egészségügyi kultúrára van szükség, ahol a problémákat nem elhallgatják, hanem feltárják, kivizsgálják és megoldják. Hegedű Zsolt a közösségi oldalán tett bejegyzésében azt írta, az egészségügy nem lehet pártpolitikai eszköz, a betegségnek nincs színe, nincs pártállása, és az ellátásba vetett bizalom nem használható kampánycélokra, írta. Hozzátette, a Mezőtúri Kórház belgyógyászati osztályának esete éppen ezért különösen súlyos. Ismertetése szerint április 30-ával bezárt a kórház belgyógyászati osztálya. A 15 aktív ágyas részleget teljesen kiürítették, az oda delegált orvosok pedig már nincsenek az intézményben. Hozzátette, mint kiderült, az orvosok szerződése eleve csak január 1-től április 30-áig szólt, vagyis az osztályt átmenetileg a választási időszakra nyitották ki, miközben erről mélyen hallgattak, közölte. Szakmai alapon működő politikamentes szolgáltató kamarára van szükség, reagált a leendő Tisza kormány agrár- és élelmiszergazdasági miniszter jelöltje, Pap Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökének lemondására. Bóna Szabolcs csütörtökön a közösségi oldalán azt írta, a lemondás első lépésként rendben van, most jön a politikamentes sététel. A kamara feladata nem az, hogy a hálózatot politikai kampány céljaira használja, át kell világítani a költéseket, felül kell vizsgálni a tagdíjrendszert, meg kell vizsgálni a feladatokat, demokratikus választási rendszert kell kialakítani, sorolta a miniszter jelölt. Pap Zsolt szerdán jelentette be, hogy országgyűlési feladatai miatt lemond a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöki posztjáról. Átvette képviselői mandátumát, és az új ciklusban az Országgyűlés Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságának alelnöke lesz. Több mint 70 borászat termékeivel 50-nél is több borospince várja a látogatókat a 14. avasi borangolás Miskolcon, ahol a borok mellett kézműves finomságokat, hagyományos ételeket és konyhaművészeti különlegességeket is kóstolhat a fesztivál közönség. A szervezők tájékoztatása szerint emiatt a május 14-e és 16-a között zajló rendezvény nem csak a borokról, hanem a kulináris élvezetekről és a helyi kulturális örökségről is fog szólni. Az Avasdomb Macskaköves utcáit járva a látogatók úgy ismerhetik meg a környék egyedülálló hangulatát, hogy közben 19 helyszínen több mint 50 fellépő és egyéb kulturális programok szórakoztatják őket. Végül az időjárásról. Késő délutántól kezd el délnyugat felől határozottan csökkenni a felhőzet. Többfelé nagyobb számban a délkeleti-keleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de délután este az Észak-Dunántúlon is több helyen megdörrenhet az ég. a délnyugati déli szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 20 és 25, késő este 12 és 20 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Reklám.
2: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
3: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6,5 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterhazy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterhazy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
3: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
4: A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
5: Hangolódjunk együtt!
6: Kedves hallgatóink! A következő percekben a Sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium műsorát hallják.
7: Dicsérdessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a hallgatókat a Sátoraljóújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium iskolarádiósainak nevében. Mai riportunk első vendége Pandák Katalin tanárnő, a közgazdasági és ügyviteli munkaközösség vezetője, aki egyben iskolán pénziránytű bázisiskola programjának egyik koordinátora is. Intézményünk nem csupán elméleti képzést nyújt, hanem a régió meghatározó pénzügyi bázisiskolájaként kiemelt szerepet vállal a gyakorlatias pénzügyi nevelésben is. A pénzügyi tudás otthona, tanteremben a hagyományos oktatási interaktív élménypedagógiai módszerek és digitális szimulációk váltják fel. Tanárnő, köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket, és válaszol a kérdéseinkre.
8: Köszönöm a felkérést.
9: Iskolánk elnyerte a 2024-27 közötti időszakra a pénzügyi bázisiskola címet. Véleménye szerint ez a rangos elismerés hogyan emeli intézményünk szakmai presztízsét, és milyen többlet lehetőségeket biztosít ez a nálunk tanuló diákok számára?
8: Az iskolánk tulajdonképpen alapítása óta a térség gazdasági pénzügyi szakembereit képezi, és ezt hosszú évek kitartó munkájával tudjuk csak azon a szinten megtenni, hogy a térség legjobb iskolája legyünk. Tulajdonképpen egy folyamatos megújulás, ez ami a célunk. Az, hogy a pénzirányítő alapítvány iskolahálózatának aktív tagja vagyunk, ez felemelt minket arra a szintre, hogy megpályáztuk 2024-ben a pénzirányítő bázisiskolai címet, és ezt el is nyertük szerencsésen. És így tulajdonképpen a Észak-Kelet-Magyarország egyetlen iskolájaként vagyunk jelen ebben a bázisiskolai hálózatban. Ez nem csak az iskolának jelent rangos elismerést, hanem természetesen a diákjainknak is. És hogy milyen többlet lehetőségeket biztosít, mivel pénzügyi tudatosságra nevelő foglalkozásokat tartunk általános iskolásoknak és középiskolásoknak, természetesen a saját diákjainknak is, ezért ezek a pénzügyi foglalkozások az ő pénzügyi nevelésükben nagyon nagy szerepet játszik, kompetenciájukat tudjuk ezáltal fejleszteni, és természetesen jelen vagyunk a pénzirányító alapítvány versenyein, ahol nagyon szép eredményeket érünk el, országos második helyezett, országos negyedik helyezett diákjaink öregbítették iskolánk hírnevét, és azok az interaktív játékok, amelyeket a pénzirányító alapítvány fejlesztett ki, ezek is mindenképpen az iskolánk diákjainak a pénzügyi tudatosságát fejlesztik, illetve a kompetenciáikat.
7: Ön koordinálja iskolánkban a pénzirányító alapítvány programjait. Munkaközösség vezetőként hogyan látja, milyen stratégiai előnyt jelent a diákok számára, hogy a gazdálkodás és menedzsment ágazat képzése ilyen szorosan összekapcsolódik az alapítvány módszertanával?
8: A pénzirányító alapítvány tevékenysége nagyon sokrétű, és mi ezt tulajdonképpen ki is használjuk, ezt a sokrétű tevékenységet, és megpróbálunk minden téren csatlakozni az alapítvány működéséhez, illetve átvenni az alapítvány módszertani sokszínűségét. Az alapítvány tankönyveket, kiadványokat, munkafüzeteket szerkeszt, és ezeket nagyon jól fel tudjuk használni az oktatásban, nem csak szakmai órákon, hanem akár történelem órán, matematika órán, illetve földrajz óra keretében is, hiszen már ezekben a tantárgyakban is megjelennek a pénzügyi képzés egyes elemei. Emellett az oktatóink tanártovábbképzéseken, workshopokon vesznek részt, ahol módszertani sokszínűségüket tudják fejleszteni, és ahogy a korábbiakban említettem, csatlakozunk az alapítvány versenyeihez, ahol tulajdonképpen egy tehetséggondozást tudunk véghez vinni, és ezek a gazdasági játékok, amiket kifejlesztett az alapítvány, ezeket is felhasználjuk a munkánk során. Kiemelnék két nagyon fontos elemet, a pénzhét programot, minden év március elején sor kerül pénzhét foglalkozásokra, ahol mi tulajdonképpen egy egész hetet rászánunk arra, hogy különböző foglalkozásokkal, előadásokkal színesítsük a palettánkat, és színesítsük az oktatásunkat, és emellett a játékos edukáció egyik nagyon közkedvelt, diákok által is közkedvelt versenye tulajdonképpen, vagy eseménye a pénzfutam, ahol a diákok mobiltelefonjaik segítségével kérdésekre válaszolva tulajdonképpen be kell, hogy járjanak egy adott területet a városban, és ezzel is tanulva, és ezzel is színesítve az oktatásunkat.
9: A programok egyik pillére a játékos edukáció. Tanári tapasztalatai alapján hogyan segítik az olyan elemek, mint a tőzsdejáték vagy a szabadulószoba jellegű foglalkozások a bonyolult gazdasági összefüggések mélyen megértését?
8: A diákok nagyon szeretnek játszani, és hogyha ezek a játékok valamilyen digitális megoldással vannak összekapcsolva, akkor az még inkább felkelti az ő érdeklődésüket. Élmény számukra kiszabadulni az iskolapad mögül, és játszva tanulni. Ez egyértelműen szemmel látható, hogy nagyon szeretik ezeket a játékokat, nagyon szeretik a játékos foglalkozásokat, de ha csak arra gondolunk, hogy akár egy Kahoot teszt során, amikor egymás ellen játszanak, és időre kell megoldaniuk feladatokat, azt is nagyon nagy kedvel tudják megtenni. Ezekkel a játékokkal, amiket általában szakmai napokon, pályaorientációs napokon szoktunk játszani a diákokkal, megismerhetik, és akkor mondok egy-két példát, például az online tőzsdejáték kapcsán, amit nagyon kedvelnek a diákok, megismerhetik a tőzsdének a működését piciben. Itt tulajdonképpen képzeletbeli 100 000 forinttal gazdálkodnak, és különböző hírek és események hatására kell dönteniük, hogy most befektetnek részvényekbe, vagy eladják a részvényeiket, és természetesen cél az, hogy minél nagyobb nyereséget érjenek el, minél többet tudjanak kihozni ebből a képzeletbeli 100 000 forintból. És ez a játék, ez megmutatja a tőzsdének a működését, és azt, hogy hogyan is kell dönteniük. Vagy például a piaci játék, ahol a kereslet-kínálat alakulását ismerhetik meg a diákok, azt, hogy hogyan működik a piac, és mi mozgatja a piacot. De ha csak arra gondolunk, hogy ezek a bázisiskolai pénzügyi foglalkozások keretében a diákok döntéseket kell hozniuk, egymással kell kommunikálniuk, csapatban kell dolgozniuk. Tehát ezek mind-mind olyan játékok, amelyek az ő kompetenciáikat növelik.
7: Bázisiskolaként külsős diákcsoportokat is fogadunk. Milyen visszajelzéseket kapnak a nálunk vendégeskedő általános iskolásoktól és tanáraiktól, amikor részt vesznek az itt tartott interaktív foglalkozásokon?
8: A diákok nagyon kedvelik ezeket a foglalkozásokat. Ahogy említettem, általános iskolás és középiskolás diákokat fogadunk a környékbeli intézményekből. Kiszakadnak a saját közegükből, érdekes témában élménypedagógiai eszközökkel támogatott foglalkozásokon vehetnek részt, és ők ezt nagyon kedvelik, és aktívan is részt vesznek ezeken a foglalkozásokon. Látható az, hogy kreatív, jó ötletekkel állnak elő egy-egy foglalkozás megtartása során. 4 témakörben nyújtunk neki foglalkozásokat, tanulhatok a korszerű pénzkezelésről, a pénzügyi tervezésről, a pénzügyi intézményrendszerről, illetve az államgazdasági szerepéről és az állam működéséről. És ha csak azt nézzük, hogy például mondjuk az államgazdasági szerepvállalása kapcsán olyan foglalkozást tartunk számukra, ahol pingponglabdák és mérőedények segítségével ismerhetik meg az állami költségvetésnek a deficites, szuficites állapotát, akkor azt mondom, hogy ők ezt nagyon jókedvelés élményekkel teli, érik meg ezeket a foglalkozásokat, és úgy távoznak innen, hogy közben megismerték az iskolánkat, megismerték, illetve találkozhattak a diákjainkkal, és ez a továbbtanulási döntéseikhez is nagyon fontos lehet.
9: Végezetül, munkaközösség vezetőként mit gondol? Melyik az a legfontosabb pénzügyi szemléletmód, amelyet minden nálunk végzett diáknak magáévá kellene tenni a sikeres felnőtté váláshoz?
8: Hát ez egy jó kérdés. Mindenképpen azt fontos megemlítenem, hogy büszkék vagyunk arra, hogy diákjaink olyan, a gazdálkodás menedzsment ágazatán, és tulajdonképpen a keri minden ágazatán olyan tudás birtokába kerülnek tanulmányaik során, amit a későbbi felnőtt életükben is fel tudnak használni. Tehát, hogy milyen egy jó befektetés, mikor és milyen feltételekkel vágjanak bele egy hitelfelvételbe, vagy hogy milyen biztosítási formák léteznek, mi az adózás lényege, hogyan kell elkészíteni egy adóbevallást. Ezek mind olyan ismeretanyag, ami aztán a későbbi életükben is hasznos lehet. De hogy mégis milyen útravalót adunk nekik, hát talán úgy tudnám összefoglalni, hogy legyenek a pénzügyeikben megfontoltak, körültekintőek, legyenek céljaik a jövőre vonatkozóan, és nem csak az életükkel kapcsolatosan, hanem a pénzügyeikkel kapcsolatosan is, és készüljenek fel a váratlan helyzetekre is akár.
7: Köszönjük tanárnőnek a részletes és inspiráló válaszokat. Úgy gondolom, mindannyian láthatjuk, hogy a pénzügyi tudatosság nem csupán számokról, hanem a jövőnkről és a felelős döntésekről szól.
9: Műsorunk további részében riportot hallhatnak Schweitzer Bencével, fizika és matematika szakos oktatóval, aki a Diák Önkormányzat második féléves munkájáról tájékoztat minket, és segítségével betekintést kaphatunk az intézményben folyó munkáról. Dicsertessék a Jézus Krisztust!
10: Mindörökké, amen.
9: A második fél év általában a nagy események és a tavaszi zsongás időszaka. Milyen kiemelt programokkal, kezdeményezésekkel készült a Diák Önkormányzat, amikkel a közösséget szeretnék tovább építeni?
10: Tavasz igazából mindig arról szól, hogy elkezdünk készülni a döknapra. A döknap ugye az május végén szokott lenni, és akkor ugye egész nap tanítás nélkül különböző programokon lehet részt venni, ami lehet sport, videójáték, film, kreatív foglalkozás, hát ilyenek kerülnek is szóba. Úgyhogy ez a nagy projektünk a második fél évben, azokon kívül ilyen kis apró megmozdulások, mint például egy Random Items to School Day, nyilván a legális keretek között, hogy így fogalmazzak, a házi rend keretei között, tehát nem lehet behozni random itemként egy kályhacsövet, csak valamit, egy plüst, vagy valami teafőzőt akár, ami viccesnek gondoltok.
7: A DÖK egyik alapfeladata a diákok érdekeinek képviselete. Tanár úr, hogyan látja, mennyire tudatosak a keris diákok, ha saját javaslataikról, vagy az iskola házi rendjének, életének formálásáról van szó?
10: Ez nehéz kérdés, mert a házi renddel általában, még a mi időnkben is mindenki addig volt a tisztában, hogy mik a jogai. De ugye vannak mellette kötelességeink is. De ez ugye szerintem mindenki átél, aki gimis vagy középiskolás volt valaha. A DÖK szempontjából az, hogy a jövőjüket mennyire formálják, az igazából teljesen az ő kezükbe van adva. Én segítek eljutatni a vezetőségig bármilyen kérésüket, mondja ötletládánk is lehet használni. Szerintem most már több hagyományt teremtettünk az elmúlt három évben, csak gondolok itt mondjuk egy FIFA vándorkupára, de akár az, hogy a felezőbál, innentől kezdve a fél év körül február végén rendezzük majd. Úgyhogy ilyeneket alakítanak. Szerintem, hogyha bármi olyan sírelem lenne egy-egy diáknál, ami az iskolában szerencsére nem szokott ilyesmi lenni, akkor tökön keresztül nyugodtan tudnak segítséget kérni, de szerencsére nem volt még ilyen a példa.
9: Ön, mint segítő tanár, mennyire engedi szabadjára a diákok fantáziáját a szervezések során? Inkább mentorként terelgeti őket, vagy hagyja, hogy a saját hibáiból tanulva vezessék a projekteket?
10: Ezt többször elmondtam nekik, hogy a legjobb az lenne, hogyha én csak úgy egy ilyen jóváhagyó gomb lennék, hogy approved, denied, approved, denied, de az akkor működne, hogyha nyilvánvalóan számtalan ötlet érkezne. Ez sajnos nem tudom, ennyire ez generációs probléma, vagy csak ilyen fáradtsági kérdés, hogy mostanság nagyon kevés ilyen saját kreatív ötlet érkezik hozzánk. Inkább mostanság az a megszokott, hogy én találok ki valami őrültséget, és akkor ők mondják meg, hogy ez hát az jó lesz akkor végül is, vagy hogy nem, ezt inkább ne csináljuk meg. Én benne vagyok mind a kettő verzióba, de jobb lenne a még több saját kreatív ötlet.
7: Sokszor halljuk, hogy a diákok nehezen érhetőek el. Milyen csatornákon keresztül kommunikál idén a DÖK, és hogyan tudják bevonni azokat a tanulókat is, akik alapvetően passzívabbak?
10: A DÖK mindig követi szerintem az aktuális középiskolában lépő generációnak a felhasznált felületeit. Ilyen például ugye TikTok nyilvánvalóan, akkor Instagram ez a kettő, amin a fő kontentjeink mennek, illetve ugye iskolán belül a DÖK szobát úgy alakítgatni, hogy ez egyre inkább vonzó legyen egy fiatal számára, tehát nem egy saktábla és egy könyv van benne, hanem mondjuk egy dárztábla, és majd esetleg egy Xbox, vagy egy pingpongasztal, vagy ugye babzsákfotelek, ilyesmi. A DÖK-be pedig érdekes módon ilyen jó projektekkel lehet bevonni új embereket, mint például elkezdtünk most a egyik osztályal a Keri Rocket nevű projektet, ami fizika óra keretein belül építünk egy ilyen kis rakétát, ezt ugye szintén a TikTokon és az Instagramon mindenki követheti, és így kedvet kapnak egyrészt a fizikához, ami nekem egy boldogság, másrészt meg az, hogy kreatívaskodjanak és benne legyenek ilyen projektekben.
9: Egy katolikus iskola életében a közösségi programok gyakran kapcsolódnak az egyházi évünnepeihez is. Hogyan tudja a DÖK modern, fiatalos formában ötvözni a keresztény értékeket a szórakoztató iskolai programokkal?
10: Itt a fő szempont szerintem az egyházi programokkal kapcsolatban, hogy nem kell túl sok mindent elvárni egy diáktól ahhoz, hogy egy olyan útra terelgesd, ahol majd magától fog jobban akár érdeklődni a nagybőjt iránt. Mert hogy mondjuk, hogy nagybőjti időszak, mondjuk, hogy akkor péntek nem eszünk húst, de hogy nem hiszem, hogy mindenki beleásta magát a hitanórán kívül a nagybőjtnek a jelentőségébe. Ha ez valakire rá van erőltetve, ugye fiatalkorban még esetleg úgy érezheti, hogy ez rá van erőltetve, akkor az úgy nem fog működni, és szerintem ezt mi nem is csináljuk így, hanem nyitunk egy utat, hogy erre fele találsz információt hozzá, ha érdekel, keresd meg. Ha egy diák már ezt az én megfogalmazásomban már normálisan viselkedik, ami a 26-ban egyébként egy nagy szó lassan, szerencsére mi diákaink azok okosak és normálisak és kedvesek, de láttunk már videókat TikTokon és talán, hogy milyen helyzet van egy iskolában. Szerencsére nem itt a környéken, hanem egy ilyen útterelgetéssel indulnak a felé, hogy mindenki maga járja körül a témát, és ha kell segítséget kérhet, szerintem ez a legfontosabb, hogy ne egy irányított út legyen, hanem csak egy útmutatás.
7: A végzősök lassan elköszönnek az iskolától. Van-e már tervük arra, hogyan vonják be az alsóbb éveseket a DÖK munkájába, hogy a jövőre is megmaradjon ez a lendület?
10: Minden éve választunk minden osztályból 2 darab DÖK képviselőt, tehát igazából amennyi kimenő, annyi bejövő is van új képviselőkből, és ugye aki 9-es idén, az jövőre ugyanúgy folytatja a munkáját 10-ben, 11-ben, ha csak ő, hogy az osztály nem kér. Váltást nem szokott sok váltás lenni, tehát egy ilyen felnővődökös generáció ez mindig működik.
9: Köszönjük a beszélgetést Vejcer Bence tanárónak. Megtudhattuk, hogy a Diák Önkormányzat nem csak programokat szervez, hanem közösséget is épít, és a végzősök után is van utánpótlás.

0: Mai riportunk utolsó részében a lelkünk mélyére elvezünk. Vendégünk Janics Tamás, intézményünk hittan, informatika szakos oktatója, a nemrég átélt közös nagybőti lelkinapunkról és egy különleges ünnepről beszélgetünk. Gyümölcsoltó boldogasszony napján ugyanis nem csak Mária igényére emlékezünk, hanem a teremtésvédelem jegyében facsemetéket is ültetünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, ámen!
2: Március 25-én nem csak gyümölcsoltó boldogasszony ünnepére emlékezünk, hanem a teremtett világ védelmére is hívjuk a diákokat. Hogyan fonódik össze ez a két ünnep az iskolánkban?
1: Hát ugye gyümölcsoltó boldogasszony napja az ige megtestesülésének az ünnepe. Szűz Mária igenje által az Isten belépett az anyagi világba. Ha hisszük, hogy Isten szent fia emberré lett, akkor az egész anyagi világ, a természet is megszentelődött. Ezen a napon azt ünnepeljük, hogy az élet elindul, a természet ébredezik, és nekünk keresztényeknek kötelességünk óvni azt a közös otthont, amit az alkotótól, amit a teremtőtől kaptunk.
0: Kint a szabadban, az udvaron az áhítat csendjét a faültetés zárta. Hitoktatóként mit gondol, miért fontos, hogy a gyerekek ne csak a padban ülve halljanak a hitről, hanem a faültetés közben azt látva, vagy akár megtapasztalva is megérezzék, mit jelent felelősséget vállalni a teremtett világért?
1: A hit az tettek nélkül holt, amikor egy diák elültet egy palántát vagy egy fát, akkor valójában a jövőbe vetett bizalmát fejezi ki, megtanulja a gondoskodást, a türelmet, és azt a fajta alázatot, hogy nem mi vagyunk a világ urai, hanem sáfárai, azaz őrzői vagyunk. A növénynevelésen keresztül a gyerekek közvetlenül megtapasztalhatják a teremtés csodáját, hogy a magból élet sajad, az Isten gondviselésének kézzelfogható bizonyítékát tapasztalják meg.
2: Az ünnepi motto szerint a teremtés védelem mindannyiunk felelőssége. Mit tanácsol a diákunknak, hogyan élheti meg ezt a hétköznapokban, az ünnep után is?
1: A legfontosabb a szív ökológiája. Ha hálával tekintünk az életre, a vízre, a tiszta levegőre, akkor nem fogjuk azokat pazarolni. A teremtésvédelem apró lépésekkel kezdődik. Kevesebb hulladék termelésével, a természet tiszteletével, és azzal, hogy észrevesszük a szépséget akár egy virágban is. Ne feledjük, a világ nem a mi tulajdonunk, hanem mi azt ugye ajándékba kaptuk, amit meg kell őriznünk a következő nemzedékek számára is.
0: Március 30 volt a nagybőti lelkinap dátuma. Miért pont a Krisztus gyógyít jelmondatot választották az idei nagybőti lelkinap jelmondatának a katolikus keriben?
1: Nagybőti a lelki elmélyülés időszaka, és azt láttuk, hogy a mai világban mindannyiunknak, diákoknak és tanároknak is szükségünk van ugye egyfajta belső gyógyulásra. Ez kivétel nélkül minden emberre érvényes. Azt akartuk ezzel a mottóval, elmondattal kifejezni, hogy Isten nem egy távoli szemlélő, hanem a mindennapunkban is jelen van, gyógyító ereje van. Hálát adunk azért, hogy ő ma is megszólít és tanít minket.
2: Galó Gábor atya iskola lelkészünk nyitotta meg a napot. Mi volt az ő előadásának a legfőbb üzenete a diákok számára?
1: Galó Gábor atya, mint iskola lelkészünk, nagyon jól ismeri a fiatalok nyelvét. Hogyan legyek boldog című előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyógyulás valójában az önmagunk a találás. Isten segít olyanná válnunk, amilyennek ő eredetileg megálmodott minket. Gábor atya arra buzdította a diákokat, hogy merjenek mosolyogni, építsenek hűséges barátságokat, és legyenek büszkék önmagukra, mert a boldogság a mások felé forduló szeretetben és a megbocsátásban rejlik.
0: A Szentmisét Nagy Krisztián atya, a Hernádnémeti plébánia kormányzója mutatta be. Hogyan kötötte össze az ő tanítása a mindennapi bűneinket a gyógyulással?
1: Nagy Krisztián atya saját élettapasztalatán keresztül mutatta meg nekünk, hogy bár a halál nem választott el szeretteinktől, a bűn az, ami képes tönkretenni a kapcsolatokat. Ő a szentségek erejére, különösen a bűnbánatra és az eukarisztiára irányította a figyelmünket. Arra inspirált minket, hogy tegyük meg az első lépést, ahogy a kánai menyegzőn is meg kellett tenni az embereknek az első lépést, annál a csodánál is, és akkor Krisztus megmutatja a gyógyító hatalmát.
2: Vendégük volt dr. Csóka Jöndás idegsebész is. Mit tanulhat egy diák a világhírű orvostól a hit és a tudomány kapcsolatáról?
1: A professzor úr tanúságtétele lenyűgöző volt. Ő világossá tette, hogy a tudomány is Isten ajándéka, és a legnagyobb felfedezések is Istennel való párbeszédből születnek. Arra bátorította a fiatalokat, hogy fedezzék fel magukba a szent lelket és a kreatív energiákat, kiemelt, hogy a rózsafüzér és a csendes ima nem csak a hitben mélyít el, hanem hivatásunkban, a munkánkban is új ötleteket adhat.
0: A délután folyamán a pedagógusok is kaptak egy külön útravalót. Miről beszélt, tanított nekik Nagy Ferenc atya.
1: Nagy Ferenc sátorolja újhelyi káplán atya kifejezetten kollégáimhoz, a pedagógusokhoz szólt. Kiemelte, hogy a tanítás egyfajta szolgálat. Azt tanította nekünk, hogy a lentől felfelé nézés alázatával kell a diákok szemébe néznünk. Amikor Krisztus Urunk megmosta az apostolok lábát, ő is ugye lentről felfele tekintett. Mi szerepünk is a diákokkal szembe ilyen. A háromfa történetével pedig arra mutatott rá, hogy bár a terveink nem mindig úgy valósulnak meg, ahogy elképzeltük, Isten kezében minden fáradozásunk, akár egy jászol vagy egy kereszt formájában a megváltás részévé válhat.
2: Összességében mit tartanak legnagyobb eredményének?
1: Azt, hogy láttam a diákok és a kollégák arcán az elcsendesedést és az odafigyelést. Legyen szó a professzor úr szavairól, vagy az atyák tanításairól, mindenki megérezhette, hogy Krisztus gyógyító szeretete ma is formálja az életünket itt a katolikus keriben. Ez a nap megerősített minket abban, hogy Istennek mindannyiunkkal terve van.
0: Köszönjük tanárulnak ezeket a mély és biztató gondolatokat. Kívánjuk, hogy a Krisztus gyógyít motto ereje kísérje tovább az intézmény minden tanárát és diákját a feltámadás ünnepére való készületben. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
4: Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2023. május 11-i adás ismétlését hallják, amelyben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel a Mária tiszteletről elmélkedik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves rádió hallgatókat a Miskolci stúdióból a Diósgyőri Egyházközség csoportjával. Érdekes témát szeretnék ma felhozni. Itt a beszélgetésünk elején május van, Szűz Mária hónapja, és talán sok templomban még él a hagyomány, hogy ilyenkor május estéin a loretói litániát, a májusi litániát imádkozzák, éneklik. Kicsit arról beszélgetnénk, hogy tulajdonképpen mit is jelent a Mária tisztelet, hogyan kell ezt helyesen értelmezni, honnan ered a loretói litánia, mi az, amit tudunk róla, néhány alap dolgot, és hogy személyesen nekünk, itt a mi életünkben, a mi egyházközségünkben, a mi családjainkban mit jelent a Mária tisztelet, egyáltalán hol van a helye Szűz Máriának, akár az egyház, akár az egyéni hívek életében, hiszen talán ez egy olyan kérdés, ami sok családban, főleg a vegyes családokban, vegyes vallású családokban olykor előjön ez a téma, és jó, hogyha tudunk rá válaszolni, jó, hogyha egy nyugodt, tiszteletteljes beszélgetésben ki tudjuk fejteni az egyház tanítását, hogyha megkérdeznek bennünket más vallású testvéreink a Mária tiszteletről, akkor higgadtan is a kellő tudással tudunk válaszolni azokra a kérdésekre, amelyek a Mária tisztelethez kapcsolódnak. És akkor rögtön itt az elején a katolikus egyház katekizmusából és a magyar katolikus lexikonból szeretnék néhány gondolatot idézni. A Mária tisztelet az egyház hivatalos tanítása szerint a boldogságos Szűz Máriát kiváló vallásos tisztelet illeti meg. A kiváló tisztelet, azaz minden teremtmény tiszteletét megelőző, az elsőnek kijáró tisztelet. A Mária tisztelet lehet egy értékelő válasz Mária életszentségére, lehet az egyházban betöltött szerepére való reagálás. Sok-sok szentírási alapja is lehet. Az egyházatyák például Szűz Máriában előképet láttak, egy új évát, így is nevezik. A 4. század óta Szűz Mária tiszteletére templomokat is szentelnek, főként az Istenanyát, a mennyek királynőjét tisztelik. Nagyon hamar elterjed a fájdalmas anya tisztelete, az emberek mellett álló édesanya tisztelete, aki a gyászban, a fájdalomban is az ember mellett, mint jó édesanya, végasztal és kitart az ő gyermekei mellett. Ennyi, amit a Magyar Katolikus Lexikonból idéztem. Ugye itt a gyakorlat és a tapasztalat is talán ide engedi hozni azt a nagy szentet, akihez a legtöbb kötődése van a Mária tiszteletnek, ugye Grignion Szent Lajost, aki talán kevésbé ismert, nem egy magyar szent, tehát itt a magyar vidéken talán keveset beszélünk róla. Írt egy elmélkedést 1712-ben Szűz Máriáról, ami 1936-ban jelent meg magyar nyelven először, aztán 1944-ben újra megjelent. A francia szerző egy 18 gyermekes családból származik, a testvérei közül hárman lettek papok, ketten pedig apácák. Lajos gyermekkora óta kitűnt a lángoló szeretettől, a Mária szeretettől, már 5-6 éves kora óta naponta elimádkozta a rózsafűzért. Életében két társaságot alapított, a Mária társaságot papok és laikusok számára és egy apáca rendet, a bölcsesség leányait. Tökéletes Mária tiszteletről írt könyve halála után elveszett, aztán 1842-ben rátaláltak, és innen származik a könyvének a címe is, amelyet nem ő adott, hanem azok, akik megtalálták ezt a jegyzetet. Szűz Máriát mérhetetlenül nagy kincstárnak nevezi, akit a szentek az Úr kincsének neveznek, és akinek teljességéből az emberek meggazdagodnak. Az Isten hűséges jegyese, így hívja Grignion Szent Lajos Szűz Máriát. Közben járó, Istennél és mindannyiunkat elvezet az Isten fiához, az Úr Jézus Krisztushoz. Szent Lajos felsorolja a hamis és az igaz Mária tisztelet ismérveit is, amikor a hamis Mária tiszteletről beszél, azt mondja, hogy álhatatlan, képmutató, önző, külsőséges, vakmerő, és amikor igaz Mária tiszteletről beszél, bensőségességről, gyengétségről, álhatatosságról és önzetlenségről beszél. És akkor itt meg is állnék egy picit. Az előbb elhangzottak alapján, rögtön főleg itt a helyes és a helytelen Mária tiszteletnél, látjuk ennek az egész történetnek a tulajdonságait is, hogy a Mária tisztelet olyan kell, hogy legyen, mint amilyen Szűz Mária is volt. Ez az igaz Mária tisztelet, vagyis bensőséges, gyengét, szent, álhatatos, önzetlen, türelmes. Hiszen ilyen volt Szűz Mária, ebben lett példakép. A ti életetekben hogy jelenik meg Szűz Mária tisztelete? Most akkor így felétek fordulva kérdezem, mikor találkoztatok először a Mária tisztelettel? Van-e, ugye itt inkább Krisztához megy ez a kérdés, hogy gyermekkori emlék, és Timi felé pedig az, hogy később itt felnőttként hogyan épült be az életedbe ez, hol találkoztál először, mi volt a te véleményed erről, tapasztalatod, és akkor nézzük meg két különböző nézőpontnak a tapasztalatait. A távolabbi, a gyerekkortól beépülő és a felnőttként megismert Mária tiszteletet.
3: Gyerekkoromban én a nagyszüleimtől tanulhattam meg a helyes Mária tiszteletet, azt kell, hogy mondjam. Édesanyám is természetesen, de főleg a nagyszüleim voltak azok, akik ezt nekem megmutatták, vagy megmutathatták, mert megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy ezt korábban is mondtam, hogy mikortól imádkozom igazából a rózsafüzért. Egyszerűen ott volt az életemben már nagyon régóta, egész kiskoromtól, és aztán pont Grignon Szent Lajos hatására a Mária által Jézushoz című könyv segítségével ugye át is adtam az életemet 2019. februárjában Szűz Máriának. Én azt gondolom, hogy tényleg ő az, aki által eljuthatunk Jézushoz, és hogy Mária szeret azért a háttérben maradni, mert mégiscsak a Jóisten a lényeg, és hogy ő segít minden olyanban, amit esetleg nem tudunk. Tehát, ha valamit nem tudok, akkor hozzá szoktam fordulni. Őt kérem, hogy tanítson meg esetleg a szeretetre, vagy valami más, és ami még szükséges ahhoz, hogy Jézushoz, a fiához közelebb kerüljek. Nagyon sokszor találkoztam fiatal koromban olyanokkal, akik bántották a szűzanyát, illetve engem is amiatt, hogy katolikus vagyok, és hogy ez nem. És akkor mindig eszembe jutott egy ismerősöm mondása, hogy ha az édesanyám megérdemli a tiszteletet, akkor a megváltó édesanyja is megérdemel legalább annyit, amennyit ő.
4: Nekem érdekesen alakult a Mária tiszteletem, mert ugye amikor én még ismerkedtem a katolikus vallással, akkor nem értettem, hogy miért kell őt ilyen kiemelt módon tisztelni. És érdekes volt, hogy az Üdvözlégy Mária, és az nekem egy kötelező ima volt, ami mögött nem éreztem olyan tartalmat, mint amit nyilván ma már érzek, meg a hatásait is nyilván most már sokkal jobban érzékelem. És amikor a bérmálkozásom megvolt, szerintem onnantól körülbelül átfordult ez a dolog, de igazán ez olyan érdekes, mert pont Kriszta volt az, aki adott nekem könyveket, és akkor annak hatására azért nálunk, erről már szerintem sokszor beszélgettünk, hogy nekünk az esti ima az ugye az Üdvözlégy együtt imádkozása, illetve hát most már tényleg a legkisebb családtagunk is bekapcsolódott ebbe. Ami Mária nekem jelent, szerintem egy olyan útmutató, egy olyan példakép, amit akár családanyaként, akár emberként is minden tekintetben lehet követni, akár, tehát nemtől függetlenül is akár, mert szerintem az, hogy valaki türelmes, hogy jóságos, hogy a legelső, ami egyébként, amikor olvastad a Magyar Katolikus Lexikonból a meghatározást, nekem az jutott közben eszembe, hogy nekem a ráhagyatkozásban például ő az egyik nagy példakép. Hogy ugye, amikor ő megkapta az üzenetet, ő minden ellenállás nélkül elfogadta ezt. Tehát, hogy ez lehet ezt így is csinálni, és mi emberek mennyire túl komplikáljuk ezt a kérdést.
2: Hát igen, amit mondasz, és tulajdonképpen minden Üdvözlégy Máriát, amikor elkezdünk, erre emlékezünk, hogy az angyal köszöntötte Máriát, és Mária gondolkodás nélkül, tiltakozás nélkül, teljes ráhagyatkozással, ugye, igent mondott, és ez játszódik le minden egyes Üdvözlégy Mária pillanatában, amikor azt elimádkozzuk a szemünk előtt, ez a jelenet, és talán ezért is, mondjuk a rózsafűzérben ezért szemlélődünk, elmélkedünk a titkokról is, és Mária életéről is, hogy vajon mi hol tartunk hozzá képest. Tehát ez egy ilyen motiváció, és ez egy ilyen kérdés. És hogy alakult át neked igazából az első gondolat, a mostani gondolat, mennyi, vagy ha időben nézzük, vagy mi volt az, ami hatással volt arra, hogy átalakuljon?
4: Óriási kenyelmek. Az, amikor én már úgy fordultam Máriához, mint egy közvetítőhöz, akkor teljesen átalakult az, hogy a kapcsolatom vele, amikor már úgy próbáltam őt megközelíteni, mint azt a közbenjárót, aki, tehát akin keresztül egyenes út vezet Jézushoz, akkor teljesen megváltozott a rúzsafüzér ima például, tehát az, amit, amilyen kegyelmeket hozott. Így az egész családon belül is.

0: szintén Grinya Szent Lajos mondja, hogy Szűz Mária vezet fia parancsainak szabadságában. Megadja neked a tiszta szeretetet, melynek kincsét és gazdagságát ő is magában hordozza. Azt mondja, hogy megnyitja a szívünket, és megmenti az aggodalmaskodástól a szívünket, a félelemtől, és megnyitja a szívünket, hogy megértsük Jézust, megértsük az ő tanítását, és megszabaduljunk minden megkötözöttségtől, és az Isten szabadságára nyitottak legyünk. Nagyon fontos ez, amit Szent Lajos tanít, tulajdonképpen, hogy amikor imádkozunk és Szűz Máriát kérjük, olyan, mintha az édesanyánkkal beszélgetnénk, aki meghallgat és megpróbál segíteni. Egy jó édesanya mindig meghallgatja a gyermekét, és van, amikor biztos benne, hogy nem tud tetlegesen segíteni, de a meghallgatással, az odafigyeléssel, a melléállással talán többet segít, mint sokszor a tettekkel. És valahogy így van Szűz Mária is a mi életünkben, keresztények életében, hogy lehet, hogy azt gondoljuk, hogy emberileg talán a gyakorlatban nem segít sokat, ha imádkozunk, de ha elkezdjük, mégis azt érezzük, mintha megszabadulnánk, felszabadulnánk, és valami olyanra nyílna meg a szívünk, amire azelőtt nem számítottunk. És egy igazi édesanya meghallgat, és a jelenlétével, a meghallgatásával, a figyelmével erősít meg a leginkább, és talán az önbizalmunkat, a hitünket, akkor nyerjük vissza igazán, hogyha érezzük magunk mellett ennek az édesanyának a mennyei támogatását. Most Krisztához fordulok ismét, és hogy vissza szeretnék egy kicsit csatolni az ő mondani valójára, hogy a te életedben gyerekkorodtól, amióta megismerted a nagyszüleidtől a Mária tiszteletet, mi volt az, amit tőlük megtanultál, mi volt az első, és ez hogyan alakult át benned mondjuk felnőtt hitté? A mostani gondolkodásod szerinti Mária tiszteletté, hogyan alakult ez át?
1: A rózsafüzér volt, amit nem szerintem az Üdvözlégy Máriát tanultuk meg először, hát mindannyian hittanon, és akkor utána ugye a rózsafüzért, nagymamámat, nagyapámat láttam, hogy imádkozzák, és én úgy emlékszem, hogy most gondolkodtam, miközben beszélgettetek, hogy én rákérdeztem, hogy mi az, és akkor így kaptam meg az első rózsafüzéremet, és akkor így imádkoztam. Egy gyerekként is máshogy imádkoztam, mint mondjuk felnőttként. Gyermekként szerintem azért sokkal úgy tisztábban, tehát hogy kevesebb minden volt a fejemben, most lehet, hogy furcsa, tehát jobban le tudtam csendesedni, ugye a gondolatok nem annyira cikáztak a fejemben. Manapság teljesen más, tehát mindig a rózsafüzér alatt kapok olyan üzenetet, vagy olyan tanácsot a saját életemben, vagy akár, ha másokért imádkozom, akkor a mások életére vonatkozóan, amik segítségek, amik mankók a tovább lépéshez, vagy a probléma esetleges megoldásához. Megnyugtat a rózsafüzér nagyon-nagyon sokszor, mondom alatta, tehát tanácsot is kapok, rengeteg mindenre gyógyír, úgymond az életemben felnőttként.
0: Jó, és akkor egy picit áttérve a aktuális témára, májusi litánia. Te mikor találkoztál először életedben mondjuk, vagy mi az, amire emlékszel, hogy májusi litánia, loretói litánia? Van-e ilyen emléket, hogy hol hallottál erről először?
1: Hát a templomban hallottam erről viszont először. Tehát mikor mentünk, és akkor tudom, kérdeztem anyukámat, hogy de miért mondják, tehát hogy miért énekelnek előtt, hogy még nem kezdődött meg a misé, és hogy ez micsoda. És akkor így ők mondták el, nagymamám és édesanyám, hogy miről van szó, és akkor találkoztam először is a magyarázatával, pedig Grinyol Szent Lajosnak a Mária által Jézushoz című könyvében, tehát ott minden mondatot, minden szót megmagyarázott, és akkor így lett teljes igazából.
0: Ti mindenked esetleg van-e ezzel kapcsolatban valami emléked, vagy tapasztalatod, vagy tudsz-e erről te valamit?
2: Az ismerkedős szakaszomban ott még azt értettem az egészből, hogy felsorolunk mindenkit, aki létezik a szentek közül, és akkor nem ő meg, hogy egyáltalán, hogy ott miért kell ennyi mindent sorolni, tehát úgy nem teljesen értettem, hogy most ezt minden nap miért mondjuk el, tehát úgy olyan fura volt. És akkor nyilván, amikor az ember ezt így, tényleg úgy, ahogy is Kriszta is mondta, hogy így soronként kezdi el olvasni, és úgy elgondolkozik rajta, és próbálja értelmezni, akkor azért teljesen más jelentéssel kezd bírnia az ima.
0: Igen, nagyon sokszor nem csak a véletlenre kell bízni, hanem nagyon sokszor ugye a tartalmát is meg kell érteni egyik másik imádságnak. Úgyhogy fontos az, hogy megértsük, hogy tulajdonképpen amikor litániát imádkozunk, akkor mit csinálunk. Ha a litánia szót nézzük, akkor maga a szó azt jelenti, hogy könyörgő imádság. Tehát azt jelenti, hogy amikor litániát imádkozunk, annak az alap magatartása kell, hogy legyen a könyörgő ima forma. Éppen ezért minden litánia, ezt biztos mindannyian észrevettük, minden litánia úgy kezdődik, hogy Uram, irgalmaz nekünk, Krisztus, kegyelmez nekünk, Uram, irgalmaz nekünk. van az elején, ugye ez az ősi, talán a legősibb egyházi felkiáltás, a Kyrie eleison, ami mind a keleti, mind a nyugati liturgiának egyik fő eleme. Akár ha görög-katolikus liturgián veszünk részt, a Szent Mise, Szent Liturgia elején, aztán közben is többször felhangzik az Uram érgalmazd felkiáltás. A római katolikus liturgiában rögtön az elején, a bűnbánati résznél mi is többször elénekeljük, Uram irgalmaz, Krisztus kegyelmez. Ugye minden egyes imádságunkat bűnbánattal kezdjük, hiszen a legfontosabb, hogy mielőtt az ember az Isten elé lép, a lelkét, a szívét megtisztítsa és bűnbánatot tartson. Minden könyörgő imádságot bűnbánattal kezdünk, ez nagyon-nagyon fontos. Loretói litánia első nyomait a 12. században találjuk, eredete Párizsban maradt fönt legkorábban, az 1200-as években Párizsban már összeállították rímes formában a litániát, amely valószínűleg a keleti egyházból származik, ugye a liturgiák közül, a keleti liturgiák közül az Akatisztos himnuszból, ami Szűz Mária tiszteletét jelentette, amit ugye állva végeznek, énekelnek a görög-katolikus és ortodox testvéreink. A Mária litánia már a 13.-16. század között többféle variációban is megjelenik, aztán végül a 16. század az, amikor elérkezik a loretói litánia teljes kialakulásához, amelyet Canisius Szent Péter 1558-ban Loretóban hallott énekelni, és azután fölvette az imádságos könyvben. A boldogságos Szűz Mária megnevezései 48 megszólításból álló litánia ez, különböző tulajdonságait, vagy az életének a különböző jeleit, eseményeit említjük, ahogy megismerhetjük Szűz Máriát, akár a Szentírásból, akár a Szent Hagyományból. Részben sokszor még bizánci eredetűek a megszólítások, az ősiségét is megőrizve ezzel. A litánia szövege sokszor bővült, sokszor változott, például 9. Pius pápa is kiegészítette ezt a litániát. 15. Benedek pápa is megengedte, például, hogy az első világháború alatt a béke királynéi a könyörgés is belekerüljön a litániába. Aztán 13. Leó pápa nekünk magyaroknak engedte meg külön, hogy a magyarok nagyasszonya az utolsó részben, a magyarok nagyasszonya is belekerüljön a litániába. Aztán 1950-ben a mennybe felvett királyné megnevezés is belekerül a litániába. Nagyon érdekes, hogy így fejlődnek az imádságaink, tehát nagyon fontos megértenünk azt, hogy tulajdonképpen a litániában Mária tulajdonságait azért ismételgetjük, hogy azt mi magunk is elsajátíthassuk. Ugye, tehát ezért ismételgetjük, egyrészt a tiszteletünket fejezzük ki az ő nagysága iránt, másrészt pedig mi is szeretnénk elsajátítani ezeket a tulajdonságokat. És amikor a Mária tiszteletről beszélünk, talán itt az első, amit meg kell jegyeznünk, az, hogy Szűz Máriát a katolikusok nem imádják. És

illetem a neki kiáró tisztelete, de semmiképpen sem imádással, tehát nem csinálnak a katolikusok Máriából istennőt, akit Isten helyére tesznek, hanem tulajdonképpen az ő fiára való tekintettel érdemli meg Mária a legelsők között a legnagyobb tiszteletet. Ahogy Timi mondta, hogy az engedelmesség, az alázatosság, ugye a ráhagyatkozás példaképe, ugyanakkor az édesanyáknak, mint édesanya lehet példakép, ugye a gyászolóknak, mint fájdalmas anya, a szenvedő édesanyáknak, mint olyan példakép, aki tudja, hogy mi a szenvedés, hiszen végignézte fiának a szenvedését és a halálát, a gyermekeiket gyászoló édesanyák mellett lehet, mint megerősítés, ugye azok mellett, az édesanyák mellett, akik eltemették a gyermekeiket például, Mária is eltemette az ő gyermekét, tudja, hogy milyen érzés egy édesanyának eltemetni az ő gyermekét, bizalommal imádkozhat hozzá mindenki, aki gyászol, ugyanakkor ott van, mint küzdő anya, amikor menekülni kellett a kisgyermekével Egyiptomba, aki megtesz mindent az ő újszülött gyermekét, az újszülöttekért, a gyermekeikét aggódó és küzdő édesanyáknak is a példaképe, ugyanakkor egyszerű asszonyoknak, vagy éppen azoknak, akik a házi munkát végzik, hiszen ő is végezte a házi munkát, főzött, mosott, takarított, éppen ezért minden asszonynak, minden nőnek a példaképe, fiatal lányoknak, akár a hitben, az imádságban, az Isten keresésében, a tisztaságban, sok mindenben lehet Mária példakép, és hogyha megtanulunk így imádkozni hozzá, mint aki ugyanazt az életet élte, mint mi, talán nekünk is megváltozhat a Mária iránti tiszteletünk. Most zárásként egy szép Mária énekkel köszönünk el a kedves rádióhallgatóktól, és reméljük, hogy ezen a csütörtöki napon is tudtunk segíteni abban, hogy a Mária tiszteletünk megerősödjék. Hogyha nem tudunk elmenni a templomainkba, hogy részt vegyünk egy-egy loretói litánián, buzdítjuk a kedves rádióhallgatókat, hogy nyissuk ki a Hozsanna imakönyvünket, vagy modern világban élünk, pötyögjük be a Google keresőbe, hogy loretói litánia, bárhol megtaláljuk, és otthon is el tudjuk imádkozni, nem feltétlenül kell énekelni, lehet, hogy csak olvasva elimádkozom, kikeresem az interneten, az imakönyvemben, és jó májusban szemlélni Mária tulajdonságait, hozzámérni magamat, hogy hol tartok hozzá képest, és vágyakozni arra, hogy elnyerjük mi is azon tulajdonságokat, amelyek őt szentítették, hogy mi is szentek legyünk, és majd Máriával együtt dicsőíthessük az Istent a mennyországban. Így kívánunk mindenkinek áldott estét, további kellemes rádióhallgatást, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
2: Regionális találkozót tartott a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Tiszaújvárosban. A helyi szervezet és Pásztor Paszkál plébános elnökségi tag vendégeként. Az egri gyöngyösi miskolci tiszafő

0: és tiszaújvárosi csoportok képviselői visszatekintettek az elmúlt időszakra, s megfogalmazták az elképzeléseket a jövő vonatkozásában. A helyi csoportok képviselői beszámoltak az elmúlt évben megvalósított programjaikról. Mint elhangzott, könyvbemutatók, koncertek, zarándoklatok, előadások sora színesítette a közösségek és településeik életét. A találkozón szó volt a csoportok közötti együttműködés lehetőségeiről, a határon túli kapcsolatok szükségességéről, az országos programok jelentőségéről. Többen a nehézségek között sorolták a szabadidő hiányát, mely sok esetben gátja a részvételnek, illetve a magas utazási költségeket. Az elnökség és a központi iroda munkáját valamennyi résztvevő pozitívan értékelte. A mintegy 3000 tagot számláló egyesület hamarosan küldött gyűlést tart Törökszent Miklóson, ősszel pedig tisztújítást tartanak. A találkozó szeretett vendégséggel kötetlen beszélgetéssel zárult. Ma az angol nyelv írásbeli érettségi vizsgáit tartották. Középszinten 1147 helyszínen 47.082, emelt szinten 296 helyszínen 29.084 vizsgázó tett érettségi vizsgát angol nyelvből, közölte az oktatási hivatal a távirat irodával. A leendő egészségügyi miniszter szerint olyan egészségügyi kultúrára van szükség, ahol a problémákat nem elhallgatják, hanem feltárják, kivizsgálják és megoldják. Hegedű Zsolt a közösségi oldalán tett bejegyzésében azt írta, az egészségügy nem lehet pártpolitikai eszköz, a betegségnek nincs színe, nincs pártállása, és az ellátásba vetett bizalom nem használható kampánycélokra, írta, hozzátette. A Mezőtúri Kórház belgyógyászati osztályának esete éppen ezért különösen súlyos. Ismertetése szerint április 30-ával bezárt a kórház belgyógyászati osztálya. A 15 aktív ágyas részleget teljesen kiürítették, az oda delegált orvosok pedig már nincsenek az intézményben. Hozzátette, mint kiderült, az orvosok szerződése eleve csak január 1-től április 30-áig szólt, vagyis az osztályt átmenetileg a választási időszakra nyitották ki, miközben erről mélyen hallgattak, közölte. Szakmai alapon működő politikamentes szolgáltató kamarára van szükség, reagált a leendő Tisza kormány agrár- és élelmiszergazdasági miniszter jelöltje, Pap Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökének lemondására. Bóna Szabolcs csütörtökön a közösségi oldalán azt írta, a lemondás első lépésként rendben van, most jön a politikamentes sététel. A kamara feladata nem az, hogy a hálózatot politikai kampány céljaira használja, át kell világítani a költéseket, felül kell vizsgálni a tagdíjrendszert, meg kell vizsgálni a feladatokat, demokratikus választási rendszert kell kialakítani, sorolta a miniszter jelölt. Pap Zsolt szerdán jelentette be, hogy országgyűlési feladatai miatt lemond a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöki posztjáról. Átvette képviselői mandátumát, és az új ciklusban az Országgyűlés Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságának alelnöke lesz. Több mint 70 borászat termékeivel, 50-nél is több borospince várja a látogatókat a 14. avasi borangolás Miskolcon, ahol a borok mellett kézműves finomságokat, hagyományos ételeket és konyhaművészeti különlegességeket is kóstolhat a fesztivál közönség. A szervezők tájékoztatása szerint emiatt a május 14-e és 16-a között zajló rendezvény nem csak a borokról, hanem a kulináris élvezetekről és a helyi kulturális örökségről is fog szólni. Az Avasdomb Macskaköves utcáit járva a látogatók úgy ismerhetik meg a környék egyedülálló hangulatát, hogy közben 19 helyszínen több mint 50 fellépő és egyéb kulturális programok szórakoztatják őket. Végül az időjárásról. Késő délutántól kezd el délnyugat felől határozottan csökkenni a felhőzet. Többfelé nagyobb számban a délkeleti-keleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de délután este az Észak-Dunántúlon is több helyen megdörrenhet az ég. A délnyugati déli szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 20 és 25, késő este 12 és 20 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Reklám.
2: Hittanári képzések.
1: Az Egri Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
2: XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
3: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életed.
4: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
1: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
6: Reklámot hallottak.
2: A lélek útjain.
7: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is a mikrofonnál, Klész Beáta. A múlt alkalommal indítottuk útjára Varga Kamil Ferences testvér sorozatát a 7 boldogávatás előtt álló Ferences vértanúról. Mai műsorunk első felében Körösztös Krizosztom élettörténetét ismerhetik meg.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga Kamil Ferences testvér vagyok a Gyöngyösi Kolostorból. Elkezdtük a 7 Ferences vértanú életének, lelkiségének az ismertetését. Ma a második alkalommal Körösztös Krizosztomról szeretnék beszélni. Nézzük meg, hogy kik is a vértanúk. Vértanú, mártír, vagy a görögben mártűr, tanú szóból származik. Átvitt értelemben minden olyan személy, aki az igazságért életét adja. Ezért nevezzük például az aradiakat vértanúknak, aradi vértanúknak. Szoros értelemben véve a vértanú olyan keresztény személy, aki hitéről élete föláldozásával tesz tanúságot. Azaz hite megvallásáért, vagy az erény védelméért halálbüntetést kap, illetve börtönben vagy kínzások következtében hal meg. Az egyház ezt a tanúságot elismeri. Az apostolok cselekedeteinek első fejezetében ezt olvassuk. Kell tehát, hogy azok közül, akik mindig velünk tartottak, amikor a mi úrunk Jézus Krisztus köztünk járt kelt, kezdve János keresztségétől, egészen mennybevétele napjáig, valaki velünk együtt tanúskodjék föltámadásáról. Isten ezt a Jézust támasztotta föl, akinek mi tanúi vagyunk. Az apostolok előbb szavaikkal, később pedig életükkel tettek tanúságot a föltámadt Krisztusról. A 7 ferences vértanú Károlyi Bernát, Köröztös Krizosztom, Kovács Kristóf, Hajnal Zénó, Kis Szaléz, Lukács Pelbárt és Kriszten Rafael ferences szerzetesek 1944 és 1954 között Életükkel tettek tanúságot Isten iránti elkötelezettségükről, ember szeretetükről. Mindannyian tudták előre, hogy a nemzeti szocializmus és a kommunizmus diktatúrái alatt kiállni az egyházért, a hívekért, az üldözöttekért, a kisemmizettekért, finoman fogalmazva sem vett majd jó fényt rájuk. Talán életüket is áldozatul kell adni. Krizosztom atya életét kezdjük Szent Ferenc imádságával. Mindenható szentséges, fölséges, hatalmas Isten, minden jó, legfőbb jó, egészen jó, aki egyedül vagy jó, neked áldozunk minden dicséretet, minden dicsőséget, minden kegyelmet, minden tiszteletet, minden áldást és minden jót, úgy legyen, amen. Krizosztom Köröztös Imre néven született Pécsen 1909. január 10-én. Édesapja Köröztös Vince hentes mester volt. Édesanyja pedig Vizeki Aloizia. Testvérei Aranka, Luisa, Márta, Imre, ő pedig a pécsi gimnáziumban tanult. 1925-ben belépett a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett ferences rendtartományban. Széchenyi rendházba került, itt volt novícius, itt kezdte meg a szerzetesi életét, kapott Krizosztom nevet, és öltötte magára a rendnek a ruháját. Egyébként Krizosztom görög eredetű, Krizosztomus névből ered, jelentése aranyszájú. Talán többeknek ismeretes aranyszájú Szent János neve, aki nagy egyházatya volt, egyháztanító. Krizosztom atya örökfogadalmára 1930. december 20-án került sör Gyöngyösen. 32. június 19-én szentelték pappá, ugyancsak Gyöngyösen. Szolgálatot teljesített Széchenyben, Mohácson, Szigetváron, Simontornyán. 1938-tól egy egészen új szolgálatra kap megbízást, felkérést, méghozzá az amerikai magyarok lelki gondozója lesz. Tudjuk róla, hogy járatos volt a zenében, tanított egyházi éneket a novíciusoknak is, Széchenyben alapított cserkész csapatot is. 1945-től katonalelkész is volt. A keleti fronton Isiász betegséget szerzett magának, emiatt sokan az öreg barát néven emlegették, pedig alig múlt csak 30 éves is. 1943-tól az újvidéki rendház vardiánja, vagyis őre házfőnöke lett. Amikor megnézzük Kovács Kristóf atyáról a filmet, ott is említik az ő nevét, Miért fusson az ártatlan című filmben. 1944. október 23-án tudjuk meg a filmből, szerb csapatok vonultak be a városba. Krizosztom a fokozódó veszély ellenére nem volt hajlandó elhagyni a várost, nem volt hajlandó elhagyni a híveit. Ezt mondta és írta egy alkalommal. Miért fusson az ártatlan? Amíg jönnek hívek a templomba, a pap nem hagyhatja el a rábízottakat. Nem akarjuk cserben hagyni azt a népet, amely megszeretett minket, nagy áldozatot hozott, és akiknek minden bizalmuk az Isten után bennünk van. Itt maradásunk valószínű következményeivel tisztában vagyunk. Ezt 1944. szeptemberében írja elöljárójának. A beérkező szerb csapatok október 26-ától kezdődően összegyűjtötték a város és a környék férfi lakosságát. Köröztös Krizosztom kihallgatója a rendházban korábban menedéket kapott partizán volt. Fogva tartói felajánlották, hogy idős korára, noha csak 35 éves volt, és betegségére tekintettel hazamehet. De ő ragaszkodott ahhoz, hogy rendtársaival együtt maradjon. 44. október 27-én 300 nevet olvastak föl, köröztük Krizosztomnak a nevét is. Azt mondták, hazamehetnek, folytathatják a munkát. Krizosztom atya további sorsáról csak bizonytalan információink vannak, feltételezzük, hogy agyonverték. Sírja ismeretlen helyen van, lehetséges, hogy a Kátyi erdőben. Abban az időben ebbe az erdőbe is sok magyart mészároltak le, gyilkoltak meg és temettek el. Harmad Károly újvidéki házfőnök rendtársam 2015-ben így nyilatkozott. János apostolnál olvassuk. A szeretetet arról ismerjük fel, hogy ő életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért. Ezt a kötelességet igazán csak a magát teljesen Krisztusnak odaszentelő egyén veszi komolyan. Szeretetből szilárdan helytáll a kötelesség teljesítésében, egészen az élet odaadásáig. Az ilyen ember képes arra, hogy testvérei iránti felelősségtől testét élő, szent, Istennek tetsző szellemi hódolatként mutassa be. Méltón élni a kapott szerzetesi, papi, szülői hivatáshoz teljes odaadást követel, hiszen mindent megteszünk, de mégis mi haszna szolgáknak tekintjük magunkat, az Isten szolgájának, Krisztusnak a szolgálatában. Krizosztom rendtársamnak több alkalommal lehetősége volt az elmenekülésre, de mindannyiszor tudatosan vállalta magyarságát, katolikus hitét, Ferences szerzetességét, papságát, és az ezzel járó következményeket is, a mártíromságot, a vértanúságot. Most szeretnék egy rövid részletet felolvasni Krizosztom atyának leveléből, melyet beteg orvos sógorának írt 1934-ben. A bűnös embernek nincs nagyobb öröme, mintha a papot látja vétkezni. A szegény, orvostól megkínzott ember is valahogy így néz az orvosra, ha az jajgat. De amint, most jön az erkölcsi tanulság, a bűnbe esett pap megtanul elnézőbb lenni a bűnössel szemben, úgy te is, kínlódó orvos, amikor megint kezedbe veszed a kést, megemlékezvén kínjaidról, légy irgalmas a pácienseidhez. Most pedig megemlékezvén sok kegyetlenkedésedről, tűrd békén bajaidat. Írja ezt, még egyszer mondom, beteg orvos sógorának 34-ben. Egy másik alkalommal pedig ezt írja. Hálám legszebb kifejezése az álhatatosság. Magam részéről úgy gondolom, hogy ebben az esetben fölösleges volna az öt pátert és a két testvért itt Újvidéken tartani. Én mindenképpen maradni szeretnék, s úgy látom, hogy Kristóf és Mihály is maradnának szívesen, illetve nem akarjuk cserben hagyni azt a népet, amely megszeretett minket. Áldozatot hozott. Akiknek minden bizalmunk Isten után bennünk van. Itt maradásunk valószínű következményeivel tisztában vagyunk. Eddig az idézetek Krizosztom atyától, most pedig az előadás vagy a életismertetés végén hallgassuk meg a hét ferences vértanú boldoggá avatásért mondott imádságot. Ezekkel a szavakkal köszönök el, dicsértessék a Jézus Krisztus!
9: Erős és igaz Istenünk, te Bernát szolgád és társai életében csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrát sötétségében is felragyogtattad a hit világosságát. Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat szent egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
7: Az elmúlt percekben Varga Kamil ferences testvér sorozatának második részét hallották. A hét boldoggá avatás előtt álló ferences vértanú közül ez alkalommal Köröztös Krizosztom élettörténetét ismertette.

0: A most következő tanúságtételt az Új Jeruzsálem közösség jóvoltából sugározzuk. Nagyné Bollaheni tanúságtételét hallják megtéréséről.
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, Nagyné Bollaheni vagyok, és Zoli arra kért fel, hogy a megtérésemről hozzam a tanúságot. Én 1974-ben születtem, nem kell számoljatok, 49 éves vagyok jelenleg, és annyit elmondok így előjáróban, hogy nem vallásos családból származom, tehát a szüleim nem járattak így templomba, nem jártunk templomba sosem. Egy véletlen folytán, de mint tudjuk, véletlenek nincsenek az Úr kegyelméből, elkeveredtem 8. évvelején egy katolikus iskolába felvételi előkészítő hittanórára. Életemben először voltam hittanon, másnap életemben először ministráltam azonnal a szentmisén. Látom, hogy valamit csinálnak az emberek közé, egy pár szentmise kellett, mire rájöttem, hogy így evangéliumnál valami különleges dolog történik. Tehát ennyire így kerültem a hithez közel. Nagymamám nyáron elvitt minket görög katolikus szertartásra, azok nagyon jók, bensőségesek voltak, ennyi volt. Felvételiztem Debrecenben a Svetics gimnáziumba, felvettek, és egy varázslatos és számomra egészen új világban találtam magam. Nővérek voltak, azt gondoltam, hogy apácák csak a tévéfilmekben vannak, már tényleg nem tudtam, hogy léteznek még ma is. Tehát ennyire így kerültem a gimnáziumba, viszont nagyon-nagyon megragadott Jézusnak a szerelme. Annyira, hogy a szüneteket kiskápolnában töltöttem, mindig az volt a fontos, hogy amint szabad időm van, szaladtam a kápolnába, és egyszerűen Jézussal voltam, és gyönyörű időszak volt napi szentmisékkel, napi szentáldozással, és hát boldog voltam, nagyon jó volt az Úrral lenni. Azután elkerültem főiskolára, magyar hittanári szakra mentem a gimnázium után, és ott kezdődött el a mélyvíz. Jött a szerelem, jöttek a szaktársaknak a buliai, mert én nem jártam se buliba, se diszkóba, sehová, viszont nagyon szerelmes lettem egy nem épp az értékrendeimben élő srácba. Nagyon jó srác, nagyon jó ember, mai napig is gondolom, a jó Isten áldja őt meg. És mivel tudtam, hogy ennek a kapcsolatnak nincsen jövője, egy érdekes kapcsán, amit most különösebben nem szeretnék részletezni, feleségül mentem egy nálam 10 évvel idősebb emberhez, akihez igazából nem kötött semmi, különösebben erre évekkel később jöttem rá. Az volt az érdekes, hogy még nem vagyok 21 éves és férni lehetek, majd lesz saját kis lakásunk, sütök, főzök, feleség leszek, ez volt, amiben beleszerettem. Nagyon fiatalon hozzámentem, pár hónapra rá természetesen elváltunk. Egy olyan értékrendje volt, ami, hát én most úgy mondom, hogy nem nevezhetem őt értékrendnek, viszont mindent odaadtam neki. És ugye ezzel mindent el is veszítettem. Ő rávett arra, hogy vegyek részt egy manöken fotomodell tanfolyamon, és ebbe belementem, és akkor, amikor, tehát itt is egy picit belekóstoltam abba, hogy mit is jelent ez igazándiból, vannak szégyenteljes foltok így az életemben, amiket Krisztus vére ma már tudom, hogy teljesen tisztává tett, de tettem meg dolgokat. És mivel vége lett, és ez egy hatalmas csalódás volt, közben édesanyám beteg lett, daganatos beteg lett, apáik elkezdtek utána járni, hogy hogyan lehetne őt gyógyítani, agykontrollba belementek, aztán abban én is részt vettem. Én tovább mentem, találtam kineziológus, aki így energiákkal gyógyít, aztán reiki 1-2 beavatásba belementem. Egyetlen egy dolgot mesélek el nektek, hogy tényleg a szellemi világ milyen erősen működik. A széken ült az egyik tag, és négyen így kis ujjal megemeltük a széket energiából, pillanatok alatt sikerült. Tehát valami tényleg nagyon erősen létezik a gonosz jelenléte. Én tudom, hogy akkor, amikor a beavatás szertartása volt, akkor egy iszonyú forró, szinte lyukszerű valamit éreztem a homlokomon, tehát zajlik a szellemvilágban a harc a lelkekért. Ez nagyon fontos, hogy tisztában legyünk ezzel. Azután anya nagyon beteg volt már. Én egyre mélyebbre kerültem, kapcsolat, ilyen nagyon felszínes kapcsolataim voltak, a tisztaság már rég nem volt sehol, azok az értékek, amik fontosak voltak számomra, teljesen eltűntek, és nem voltam más, csak egy otthon teljesen egyedül létező valaki, aki egyre jobban össze van törve, féltem, és annyira magányos voltam. Arra emlékszem, ez egy meghatározó dolog volt az életemben. Minden áldott este úgy aludtam el, hogy a telefonkészüléket magam mellé húztam. Hát, ha keres majd valaki, soha senki nem keresett, mert nem voltak barátaim. Magányos voltam, egyedül voltam és féltem. Anya meghalt közben, és azután még jobban féltem. Mindig attól féltem, hogy az ilyen hideg, csontos ujjaival egyszer csak jön és megérint, és rettegtem. Rettegtem akkor már a haláltól, ráadásul volt nem férjem, kezdett így utána nyúlni, hogy öngyilkos lesz, ha nem megyek vissza, tehát így mindig valahogy mindig elért tudtam, hogy hazugság tudtam, hogy hülyeség, nem kellett vele foglalkozzam, de mégis lelkileg azért egy, akkor voltam 21 éves, 22 éves naív lány, azért úgy megviseltek ezek a dolgok. És ezekben az időkben egy olyan állapotba kerültem, amikor az volt bennem, a katolikus gimnáziumban nekünk minden éven volt 2 egynapos rekollekció, csendes nap, és minden éven volt 3 napos. 3 teljes napot teljes csendességben töltöttünk, imádságban atyák jöttek általában előadni, gyónni lehetett, és egyszerűen az egész csendesség, az egész, amit elveszítettem valahol, nagyon-nagyon-nagyon hiányzott, és ez nagyon erősen ott volt jelen az életemben. Úgyhogy a barátnőmnek mondtam, hogy ha nem történik valami, akkor nem, egyszerűen már nem tudom, hogy mi lesz velem. Nagyon sok megalázó helyzet volt mögöttem. És akkor a barátnőm születésnapi ajándékaként kerültem el Ménfőcsanakra, az akkori Kekakó, mai Szent András Evangelizációs Iskola alapkurzusára, a Fülöp kurzusra, ma ez az új életkurzus. És ott voltak emberek, akik mondták nekem, volt olyan, aki az ezotériából már megtért, és mondta, hogy Henny, amiben vagy, nem jó. És nem értettem, hogy miért nem. Én nekem az volt, amit bevettem, amit elhittem, hogy a papok kapták meg azt a hatalmat, hogy gyógyítsanak imádsággal, stb. Nem csinálják, ezért az Úr átadta másoknak, ezek ugye az ezósok. Én akkor nem láttam a különbséget ezotéria és keresztény vallás hit között. Tényleg nem láttam, tényleg nem értettem, nem tudtam értelmezni. És amikor a kurzusban a bűntémáról volt szó, akkor az igéből felolvasott a tanító egy mondatot, hogy amikor a sátán megkísértette Évát, feltette a kérdést, hogy miért parancsolta nektek Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. És ezután a tanító mondta, hogy a sátánnak már a kérdésében hazugság van. Már a kérdése hazugság. És ez olyan szinten megdöbbentett, és valami akkor belém nyilalt és hasított. Én abban a pillanatban tudtam, hogy teljes hazugság az, amiben vagyok, és az összes könyvet elégettem, hazamentem, tudtam, hogy teljesen új életet kell kezdjek, és vissza Krisztushoz. Akkor még az a srác, akiben nagyon szerelmes voltam fősulin, az természetesen bekúszott ekkor az életembe, de mondtam neki, hogy bocsi, megtértem, mert mondta, hogy annyira bírt, mindig olyan kis szélsőséges voltam, és hogy ez is ilyen kedves, hogy most meg megtérek, és mondtam neki, hogy és kezdeményezni akart, és mondtam, figyelj, ezt most nagyon komolyan gondolom, megtértem Jézus Krisztushoz, és akkor felállt, és elment, és azóta nem láttam. És hiszem, hogy az Úrnak a győzelme volt az Úrnak a munkája, hogy akkor tényleg tudtam nemet mondani, akkor már tudatosan tudtam, hogy kihez tartozom. És így indult. Így indult el az az utam, amikor én attól kezdve foggal körömmel kapaszkodtam Jézusba, jártam az Új Jeruzsálem közösségnek a tűz alkalmaira, és egy alkalommal, amikor odahaza voltam, kinyitottam a Bibliát, és nem olvasom el az egész részt, az Izajás 54-nél nyitotta ki számomra az Úr. Újjong, te meddő, aki nem szültél, újjongásban törj ki, és kiálts, aki nem vajuttál, mert több fia lesz az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak, mondja az Úr. Szélesíts ki sátrat helyét, és hajlékait, kárpitjait feszíts ki, ne kíméld. Hosszabbítsd meg köteleidet, és szövekeidet erősítsd meg, mert jobbra és balra ki fogsz terjeszkedni. Utódod nemzeteket örököl, melyek elhagyott városokat népesítenek be. Ne félj, mert nem szégyenülsz meg, és ne pirulj, mert nem kell szégyenkezned. Mert ifjú korod szégyenét elfelejted, és özvegységed gyalázatára nem emlékezel többé, mert a te alkotód a férjed, seregek ura az ő neve, és Izrael szentje a megváltód, az egész föld istenének hívják őt. Mert mint elhagyott és bánkódó lelkű asszonyt hívott meg téged az Úr, mint ifjúkorban eltaszított asszonyt, mondja a te Istened, egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűltelek. És megy tovább az ige, és benne az ígéret, hogy igazság lesz az alapod, távol leszel az elnyomástól, fiaid mind az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége, tele-tele ígéretekkel. És azt elfelejtettem az elején mondani, nekem volt egy olyan utam a gimnáziumban, amikor az albérletbe tartottam haza, hogy azt éreztem, hogy az Úr el akar engem jegyezni, és így feltartottam a kezem, és átéltem azt, hogy gyűrűt húzott az ujjamra. És később esett le, hogy ez a jobb kezem nem jegyesének, hanem feleségének, hitvesének jegyzettel és gyűrűzött akkor Jézus Krisztus meg engem. És ez, hogy seregek ura az ő neve, a te alkotód a férjed, ez itt olyan erővel visszaköszönt akkor. Akkor tudtam, hogy ez az ige miattam van a Bibliában. És ez az ige nekem szól, és akkor teljes mértékben tudtam, hogy Jézus Krisztus hűséges. Én nem voltam hűséges, nem tudatosan kötődtem, ragaszkodtam még hozzá, de ő hűséges, és nem hagyott el. És megmentett, végül is a nagyon-nagyon durva szakadékba nem engedte, hogy bezuhanjak. Voltak csúnya dolgok, voltak szégyenteli dolgok, de hála legyen az Úristenek, hogy megtartott és újra utánam nyúlt. És annyit szeretnék még nektek elmondani, hogy akkor, amikor a tanúságtételemet 20 pár évvel ezelőtt először mondtam el ezt, hogy az Úr hűséges, akkor ezt láttam és tapasztaltam meg. Ma mögötte van már egy 25 év, amikor azt is látom, hogy a názáreti Jézus Krisztus állandóan égő, izzó szerelemmel van felém. És állandóan lobogó, lángoló szerelemmel ment végig a keresztúton, és halt meg értem és helyettem. És hogy az ő hűségével jelen van, és hogy megtart és hordoz. És ma már elmondhatom, hogy az életemnek a középpontja Jézus Krisztus. És hálát adok azért, hogy van családom, van egy drága férjem, aki nap mint nap meghal magának, azért, hogy nekem életem lehessen. És áldalak téged, mennyei atyám, azért, hogy te engem nem hagytál. Áldalak téged, názáreti Jézus Krisztus, hogy te az enyém vagy, és én a tiéd lehetek, egyedül a tiéd. És áldott legyél, drága Szentlélek, aki ma is kiárasztod a te szerelmedet és kegyelmedet, hogy életem legyen. Amen.
0: Nagyné Bollaheni tanúságtételét hallották, mely az Új Jeruzsálem közösség nagyközösségi napján hangzott el. Ezzel műsorunk már a véget ért, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Karkus István, valamint az adás szerkesztője Tikovics Ernő nevében is búcsúzom önöktől, a bemondót Klécz Beátát hallották.
2: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
3: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban Kertész Ferenc esperes, Tokai plébánossal beszélgetünk hivatásáról.
4: 1991 és 2008 között 17 évet füzéren töltött.
5: Ott még meg kell említeni, hogy a leges legelején még Hernád Vécse közre játszott, mert Hernád Vécséről 1938-ban jezsuitának jelentkezett egy Bence István nevezetű fiatalember, aki azt mondta, többször mondta, amikor vendége voltam, meg hát találkoztam vele itthon is, 80 éves korában hazalátogatott, és én 82 éves korában lehettem vendége, Tajvan szigetén, mert meghívott, látta, hogy ugye rám van bízva ez a 7 falu, és mindegyikben elkezdtünk valamilyen szép munkálatot. Hernád Vécsére például kértem amerikai elszármazottaktól pénzt, hogy gyűjtsenek, és küldtek $3,500 küldtek, hogy a templomot rendbe tegyük, a tetőt felújítsuk, és hát így munkálkodtunk. Aztán Hernád Petriben is kifestettük a templomot, a fái templomnak is, hát ott nem olyan sokat, és mindegyiknél volt valami szép munka, és amikor 80 évesen hazajött ez a Bence István testvér, akkor azt mondta, Páter maga ezért megérdemel egy tajvani utat. És már ugye 91. szeptemberében kerültem Füzérre, és 92. augusztus-szeptember fordulóján volt, hogy majdnem 4 hetet töltöttem Tajvan szigetén, nem is akárkivel, hanem Bence István testvérének az unokájával, aki nekem kedves minisztránsom volt Hernád Vécsén, Bucskó Balázsral. Neki van egy bátyja, meg van egy öccse. Az öccse, az ő sztoria is nem akármilyen, mert volt egy fiúcska, aki szeretett légpuskával lövöldözni, és célzott rá, és kilőtte a szemét. Ennek a 3 fiú közül a legfiatalabbnak, akit már a ferenceseknél emlegethetünk, mint Nándi atyát.
4: Az De én most ösztön... maradjunk Feri atyánál.
5: Az én ösztönzésemre elmentek ezek, meg még másik 2 fiút is Ferences gimnáziumba. Mikor István testvér ezt megtudta, hogy én az ő rokonságából Ferences gimnáziumba juttattam 3-at is, akkor azt mondta, hogy hát még inkább megérdemesültem a tajvani útra.
4: Mennyire fontos az lelkipásztorként, hogy az adott település hívei közül a fiatalokat így a papi hivatás felé terelgesse? Vagy akár csak egyházi gimnáziumba, Ferences gimnáziumba? Ez fontos papként, hogy legyen utánpótlás?
5: Igen, mert most eszembe jutott egy Düvál atya szám, amit szerettek énekelni a magam csendességében. Hald az Úr zörget szíved ajtaján, az Úr, az Úr, az Úr, az Úr. Hald az Úr zörget szíved ajtaján, miért aludnál? Hogyha az embert kapja a papi hivatás gondolata, akkor ne hesegesse el, hogy ne aludjon el ez a gondolat, hanem vegye komolyan. Gábor Berti atya 2 évvel ezelőtt volt aranymisés. Engem is meghívott, hogy a egyik aranymiséje alkalmával prédikáljak, és megkérdeztem tőle, Berti, igaz, hogy te 10 fiút indítottál a papságba? A magyarok közül 10-et, de a szlovákok közül is 10-et. Vagy itt van a Mityu, akit említettem. Ő meg szintén egy búcsúra hívott engem 3 évvel ezelőtt. És mondom a búcsúi ünnepi szép vasárnapi szentmisét, és ott van 17 minisztráns fiú. Lányok nincsenek. Mityu azt mondta, a lányok azok olvashatnak, de minisztrálni csak fiúk jöjjenek. Olyan rendkívüli módon bánt a fiúkkal, mintha mindig keménykedne velük, és mégis ott rajogtak körülötte. És nem is a plébánián, hanem az oltárnál, a Szent Misén ott érezték a hívást, a közelséget, azt, hogy hald az Úr zörget szíved ajtaján.
4: 17 évet töltött Füzéren plébánosként. Már beszéltünk itt templom felújításokról, majd még erre egy picit később visszatérek. Ebben nyilván belefért 4 hetes tajvani út, de mi fér bele 17 évben? Mi minden történt Füzéren 17 év alatt?
5: Azt hiszem, azzal kell kezdeni Füzért, hogy ott Ács István püspök atya akarta, hogy én Füzérre kerüljek. Mert elődöm Polgári Ferenc, akivel cseréltünk, ő ment helyembe Hernád Vécsére, és én Vécséről kerültem Füzérre, és Ács István püspök úr azt akarta, hogy az a házas hétvégés lelki gyakorlatos gondolat, ami benne évekkel korábban megfogalmazódott, és úgy gondolta, hogy majd Polgári Ferenc plébános úr által folytatódik, az valahogy nem jött össze. Már csak azért sem, mert nem jöttek úgy azok az alkalmak, mint amennyire ő szerette volna, hogy sok lelki gyakorlat legyen Füzéren. Ugyanis a plébániát átalakították, szép, nagy, széles plébánia, földszintes épület, de annak az emeletére rá lehetett húzni 11 darab kétágyas szobát. Ezt ugye így áttervezték. Csilla von Bözelágernek a segítségével megkapta hozzá a pénzt, a támogatást, hogy ez a bővítés ez meglegyen. De az én időmben sem volt azért olyan sok lelki gyakorlat Füzéren, mert azok, akiket meghívtak oda lelki gyakorlatozni, házaspárokat, azoknak nagy volt a távolság, mert voltak, akik Egerből, Miskolcról, vagy olyan nagyobb távolságról tudtak volna csak menni, és azt mondják, hó, hát ez csak Miskolctól 100 kilométerre van, ezért nem volt olyan sok lelki gyakorlat. Viszont volt helyette sok más vendég. Katolikus gimnáziumból jöttek a különböző osztályok, a debreceni Svetichből, vagy máshonnan. Nagyon sok csoportot fogadtam, és az elején ott volt velem lelki gyakorlatos ház miatt Bacsó Miklós, meg a felesége Kassáról, akik házas párokként sokszor elmentek más helyekre is úgynevezett team pároknak, akik motiválták a többi házaspárt, házas vége mozgalomban.
4: Örülök, hogy itt a lelkiségek előkerülnek. Megemlítette már a cserkészetet, ugye a házas hétvége mozgalomnak is egyik támogatója volt. Milyen lelkiségi csoportokkal találkozott így a papi szolgálati helyein? Akár Füzéren működött valami közösség?
5: Karizmatikus.
4: Karizmatikus.
5: Most is emlegetjük, hogy rádióban is, ugye a Szent István rádióban is sokszor halljuk, hogy a hegyközi karizmatikus mozgalomnak a tagjai itt vagy ott, ugye például a szentségimádást fognak vezetni, tartani, és hát másokat is szeretettel hívnak. Hát az nagyszerű volt. Főképpen a hollóházi kápolnában, mert ott van ugye egy modern templom, és megmaradt a régi kápolna, és ebben a régi kápolnában esténként, hétvégeken, ha nem is minden héten, hanem két hetenként találkoztunk, összejöttünk, és ott imádkoztunk, énekeltünk gitár mellett. Ugye Hulják Péter volt az egyik legnagyszerűbb gitározó személy, aki gyönyörű énekeket ismertetett meg velünk, és hát ezeknek az éneklésében én mindig ott voltam a elején, mert szeretek énekelni. Itt Tokajban is, a Tokaj város vegyeskarában is énekelek, még most is, igen. Ezzel kapcsolatban kell, hogy megemlítsem mindjárt azt, amit szintén beszéltünk róla, hogy a Füzéren volt egy 8 gyerekes kántor, és a nagyfia este 11 órakor telefonál egy gitáros anyukának: Klári, nem kellene meglepetést okozni Feri atyának reggel 8-kor, hogy mikor kezdi a szentmisét, akkor már gitáros szentmisével találja magát szembe? És hát tényleg megvalósították, mert meghúztuk a csengőt, és akkor belecsaptak a gitárba, és kezdték énekelni a gitáros szentmisének a dalait.
4: Akkor sikerült olyan közösségeket
5: kialakítani. Hogyne, nagyon, nagyon élt, igen. De főképpen azért a füzéri fiatalok voltak azok, akik ezeket vitték.
4: 2008-ban pedig immár 18 évet Tokajba került. Hogyan telt az elmúlt 18 év?
5: Tokajnak teljesen más a világa. Mikor az elején kérdezték tőlem, hogy hogy érzem magam, mondom, szörnyen jól. Miért? Milyen az, hogy szörnyen jól? Hát mondom, van benne szörnyű is, meg jó is. Mint ahogy a édesanyám találkozott a bátyám volt osztálytársának az anyjával, és kérdezte, hogy na, hogy van a fiad, hogy alakul a helyzete? Ó, udvarról. Na, milyen a mennyasszony? Borzasztó szép. Na, ezt az ellenmondásos jelzőt, ugye, ezt akkor hallottuk először, hogy borzasztó szép. Ez mint
4: akkor
5: az,
4: itt
5: hogy
4: meg szörnyen jó.
5: Itt szörnyen jó. Igen. Bizony, Tokajnak is megvannak a szépségei. Igen.
4: Megemlítene néhányat?
5: Olyan dolgos emberek inkább voltak, mert kihaltak, akik nagyon fontosnak tartották azt, hogy szép munkát végezzenek a szőlőben. Dr. Kis Imre mondta, hogy Feri atya, mikor fogsz már a pincébe papi bort árusítani? Mondom, miért árusítanék én bort a pincémből, amikor a híveimnek ott áll a saját bora az ő pincéjükben? Nincs annyi kereslet, annyi vásárlat, én pedig azért, mert hát a plébános árusítja, akkor elvinném még azt is előlük. Na, ezeknek az embereknek, akik ugye jártak dolgozni, azoknak mindegyiknek volt egy kis saját bora. Ha visszanéztem, hogy milyen bérmálások voltak, hát bizony volt olyan bérmálás, hogy 300, 400, 500 gyereket bérmáltak egyszerre. Igaz, hogy a környékről is meg ritkán
4: Tokaj
5: voltak.
4: Környékén?
5: Tokaj környékén.
4: És
5: ezek Tokajban lettek bérmálva. Va. Hát most még 10-20-30 vérmálkozó van.
4: Jó, de több tíz évvel ezelőtt azért akkoriban a környékbeli még... településekről összegyűjtötték a vérmálkozás előtt álló fiatalokat, és akkor egy helyre összpontosult, hogyha a főpásztor oda megy, akkor egy helyen azért valószínűnek tartom én, hogy akkor azért sikerült így 200-300 fiatalt, meg 400-at is megbérmálni. Most is működik ez valamilyen szinten, hogy több településről.
5: Csak most
4: is.
5: Már két évenként lehet bérmálni, mert a 7.-8. osztályos gyerekeket szoktuk bérmálni, akkor pedig 7 évenként volt bérmálkozás. Azért is jött így össze a nagy létszám.
4: Kevesebb a templomba járó is ma?
5: Hát ez egyértelmű. Itt most Tokajban úgy vagyunk, hogy az elmúlt vasárnap is 50-en voltak, korábbi vasárnap is 50-en voltak. Na, van, amikor vagyunk 80-an, meg 100-an is, de akkor már ott vannak az ide látogatott vendégek is, akik turistaként kerülnek a templomba.
4: A lelkipásztori feladatokon túl minden településen nem tértünk ki rá, csak esetleg említésszerűen, de hogy valahol azt éreztem a Feri atya szavaiból, hogy mindenhol kellett templomot felújítani, kellett esetleg plébániát felújítani, és az jutott eszembe, hogy most így az elmúlt 10-20 évben látjuk ezeket a hatalmas felújításokat, építkezéseket, de hogy ez megvolt régen is, hogy a hívek adományából, nyugati forrásokból, adományokból, de hogy ez végig kísérte Feri atya életét is gyakorlatilag. Jól érzem ezt, hogy szinte mindenhol kellett valamit.
5: Igen, Mata András plébánossal együtt szentelődtünk, és amikor Pálházán megkapta a feladatot, hogy Füzéradványról leköltözve Pálházára új templomot építsen, Sergely érsek atya idejében, akkor ő belelendült ebbe az építkezésbe, és ugyanakkor látta azt, hogy én itt is, ott is, amott is, mindenhol templomokat renoválok. Azt mondja, Feri, hát én ezt az építkezést, ezt az új templomépítést, ezt szívesen csinálom, de hogy nekem még renoválni kelljen, mint ahogy te belefogtál például az egész füzéri templomnak a sok száz éves múltját földeríteni, kibontani a déli kaput, és akkor ott is kideríteni, hogy hát ez a gyönyörű, szép déli kapu, ez egy román stílusú templomnak a kapuja. Aztán belül levertétek ugye a vakolatot, és kiderül, hogy 1400-as évekből való falfestmények vannak, stb. Na, ezek tényleg az embernek adták a lendületet, hogy hú, hát Istenem, ilyeneket találunk. Ott volt az egyik műemlékes szakember, aki színes diákat készített, amikor mi bontottuk ki a román kapunak a körvonalait, és ezeket a képeket ő Amerikában járva levetítette az amerikai műemlékesekkel kapcsolatos fiataloknak, akik tanultak. És látjátok, nálunk íme nem olyan, mint Amerikában, hogy csak 500 éves múltról beszélünk, hanem itt még az 1200-1300-as évekből való szépség, amit eltakartunk már, pedig kiderül, hogy hát ezt nem takarni kell, hanem mutogatni. Tokajban annyi program van, hogy az ember már el se tud menni ezekre a programokra. Annak ellenére, hogy mindig várnak. Előfordulhat, hogy Kertész Feri hiányzik egy énekkari próbáról. Igen, szóval még a próbákon is mindig ott vagyok. Ez szerdai napokon van, esténként a misét követően. Vasútállomásra szemben, ha megérkezik valaki, akkor mindjárt rácsodálkozik, hogy ott van egy Nagy Magyarországot ábrázoló térkép, és ott előtte van az úgynevezett országzászló, és az országzászló egyesület az léptennyomon szokott rendezvények tartani, és hát ezeken a rendezvényeken mindig résztvevő vagyok.
4: Feri atya többször megemlítette az énekkart. Mesélne erről egy kicsit részletesebben nekem? Hogyan kapcsolódott be az énekkarnak a mindennapjaiba?
5: Esztergomban a ferenceseknél Kamilatyának hívtuk azt az atyát, aki kiválogatott bennünket első éves korunkban, hogy ha valakinek jó volt a hallása, akkor az már az énekkarba szerepelhetett. Hát bizony én mind a 4 éven át ott már énekeltem. Az énekkarral együtt az utóbbi években én mindig mentem valahova külföldre. Már nem is kellett szervezni a magam gondolásának megfelelően, hogy megyek valahova, mert szervezte helyettem a Tokajváros vegyes karának az énekkara szervezte a külföldi utat.
4: Milyen helyekre jutottak el?
5: Például Finnországba. vagy Londonban énekeltük. Éppen tegnap mondtam valakinek, hogy annyira szerettük volna, készültünk rá, hogy majd énekeljük, hogy Londonban se hely van számos, hát nem énekeltük sehol se. Igen.
4: Több országot megemlítettünk. Amerikát, Ausztriát.
5: Tajvant. Tajvanról még van itt 130 fényképem is. István testvért én nem tudom most se hova tegyem, mert ez az ember azt mondta, hogy én olyan voltam kint Tajvanban, mint itthon Magyarországon egy pallér, akinek főművezető szerepe vagy ilyesmi adatott, és ezt a főművezetői tisztséget kell betöltenie, mert ő sokszor megtervezte a templomokat, és a kivitelezésben a munka főfelügyelői tisztséget is ellátta. 500 templomot épített, tervezett és épített. Nem akarja az ember elhinni. De azt mondja, hogy nem csak Tajvannak, hanem például, amikor Vietnámban ott voltak az amerikai katonák, és eljöttek, mert megtudták, hogy Tajvanban tudunk templom belsőt, meg mindent készíteni. Oltárt, a csillártól kezdve tart templompadokat, és mindent tudunk készíteni, mert azt mondja, 75 ember dolgozott a kezem alatt. Én ennek az István testvérnek voltam a vendége, aki templomról templomra járt, és mutogatta, hogy hát ezt is én építettem. Így jártunk, 1500 kilométert vezettem egy kis teherautót, egy három személyes kis teherautót, mert a személyautók elfogytak a jezsuita házban, és nekünk már csak a kis teherautó maradt, és azzal jártuk Tajvan szigetét.
4: Milyen érdekességeket látott a 4 hét alatt?
5: Az, hogy Tajvan egy amerikai fejlettségi ország volt. Tehát, mintha Amerikában lett volna az ember. Amerikában vásároltam annak idején egy olyan fényképezőgépet, mint amilyen fényképezőgéppel itthon járt Magyarországon Hernád Petriben az a Tóth Teodor, akinek a vendége voltam Clevelandben. És ezzel a fényképezőgéppel, amit Amerikában vásároltam, készítettem a fotókat Tajvan szigetén. Olyan fényképezőgép volt, ami digitális kijelzésű volt már, és csak jó képeket lehetett vele kattintani. Kimentünk a tengerpartra, hogy István testvér megengedi, hogy fürdünk, Balázs is, én is, és egymást a vízben is fotóztuk. Csak mikor engem fotózott Balázs, akkor nem vette észre, hogy jön egy hatalmas hullám, és a fényképezőgéppel együtt beborítja. Elromlott a fényképezőgép. A szomszédban, az egyetem mellett ott volt a fototechnika, odaadtam a gépet, másnap megyek, hogy csináltak-e vele valamit. Nem tudják megjavítani. Én szétszedtem, van ott egy porszívógép. Hát akkor azzal a porszívóval kiszívom belőle, mert látszottak a tenger víznek a szemcséi. Porszívóval kiszívtam, összeraktam, és működött.
4: Feri atya, nem véletlenül mondtam, hogy világutazó. Beszéltünk Tajvánról, beszéltünk Amerikáról, beszéltünk Ausztriáról, Finnországot meg.

0: ezekbe az öt kispap közé az egyiknek, mert én akkor pappá szentelésnek a bizonytalanságában voltam, és meg akartak erősíteni, és mi volt a megerősítés élménye, hogy amikor ott voltunk a szálláshelyünkön, én egyedül kimentem a városba, vittem magammal egy Róma térképet, és mentem egészen a Szent Péter bazilikáig, nem volt kivilágítva, és az a Szent Péter bazilika a maga sötétségével mégiscsak ott volt én előttem. Aztán visszafordultam, és másnap mit látok? Tele van második világháborús lövedékeknek a helyével. Akkor még megvolt. 75-ben még így nézett ki a Szent Péter bazilika homlokzata, sok lövedék. Lényeg az, hogy hát ha az egyház főépülete ilyen ragyás, akkor az én ragyáim, hát csak elfogadhatóak, és ez erősített meg a papság vállalásában.
1: Az aranymiséjére készül éppen Feri atya. Hogyha így visszagondol erre, amiről így az elmúlt egy órában beszélgettünk, mi az, amiért a hivatására gondol, az életére gondol, akkor úgy különösen is hálás a Jóistennek?
0: Hogy meghívott. Hogy azért mégis azokat hívta meg, akik a világ szemében nem nagyok, hanem igenis kicsik, az gyengék. Ahogy Szent Pál apostol fogalmazza, hogy nem azokat hívta meg, akik a nagyoknak látszanak, hanem akik semminek látszanak, és mégis ezeket hívja.
1: Így gondol magára, Feri atya?
0: Hát ott voltak az apostolok, és őket is. A Péter apostol, aki ugye, uram, kitartok melletted, aztán mégis ő volt, aki háromszor is megtagadta. Igaz, hogy háromszor is megvallotta a genezáreti tónál is. Azon a helyen szoktunk, az idézőjelben szoktunk, mert már kétszer ott ettem halat a genezáreti tó partján, ahol Péter megvallotta az urat, hogy igen, uram, én szeretlek téged. Ilyen csodálatos serkentők, mint ahogy Carlo Acutis, meg ez a másik 25 éves Pier Giorgio Frassati. Szombaton voltam a szaunába, mert szoktam menni úszni, és hát itt Tokajban, hál' Istennek, már a tanúszodában szauna is van. Hát azt is miért ne ragadja meg az ember ezt a lehetőséget. És ahogy benn vagyunk a szaunába, miről beszélgetünk? Hallottál már Carlo Acutisról, meg kérdeztem egy valakitől, akit addig sose láttam, és akkor kezdek nekik beszélni erről. Hát még a szaunában való beszélgetést is erre használom föl, hogy megismertessem a két legújabb szenti avatott fiatalunkkal.
1: Ezt a küldetést kaptuk, hogy hirdessétek, akár alkalmas, akár alkalmas.
0: És ez volt az első prédikációm, próbaprédikációm kispapkoromban, amikor megkaptam a feladatot, hogy egy próbaprédikációt kell produkálnom, akkor ez volt, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan, incs, kér, buzdíts, nagy türelemmel és hozzáértéssel, ugye, hogy ezt Szent Pál apostol írja Timóteusnak.
1: Én ezt kívánom Feri atyának, hogy legyen sok-sok olyan helyzet, amit alkalmasnak ítél meg, és a Szentlélek segítsen abban, hogy minél több embernek meg tudja mutatni azt az örömhírt, amit hiszünk és vallunk. Hálásan köszönöm ezt a beszélgetést, Feri atya.
0: Szívesen, és hát az legyen talán a végszó, hogy vár bennünket az Úr Jézus, mint barátait, mert azt mondta, hogy barátaimnak hívlak titeket, és az atyai házba visz el, ahol az atyának az ölelő karjai, ott lesznek Jézuséval együtt bennünket ölelők.
2: Kertész Ferenc Esperessel, Tokai plébánossal Papi Ildikó beszélgetett.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
4: Tizenhét óra.
3: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
4: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. A mátrai bornapokat Gyöngyösön május 29-én és 30-án rendezik meg. A 14. avasi borangolás rendezvény Miskolcon május 14-e és 16-a között lesz. A Sátoraljóújhelyi Erzsébet kórház dolgozóit az önkormányzat többek között szolgálati lakások biztosításával

0: segíti. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. A Mátrai Bornapokat Gyöngyösön május 29-én és 30-án rendezik meg. Kiderül, mely sztárfellépők gondoskodnak majd a fergeteges hangulatról a város egyik legjobban várt és legnépszerűbb fesztiválján, és az is, milyen színes kísérőprogramokkal készülnek a szervezők a gyöngyösi főtérre. Válik István rendezvényszervezőt hallják.
1: Tehát, hogy egy olyan komplex fesztiválról beszélünk, ami ha nem is egyedülálló országos, mert nyilván máshol is vannak ilyen fesztiválok, de tényleg az, hogy országos hírű sztárok és a legfinomabb borok itt helyben első kézből a borásztól tudod sokszor megvenni a bort. Szerintem ettől egy nagyon különleges és nagyon jó fesztivál. Szerintem nagyon jó időpontban is van, ez a nyár kezdet, ez egy tök jó beindulás erre. Hát rendezvényszervező szempontból meg mindig egy a szakmának az ünnepe, amikor egy ilyen nagy rendezvényt kell összerakni. Mindenki találjon magának legalább egy-egy olyan fellépőt, ami számára kedves. Ugye most pont úgy jön ki a bornapnak a dátuma, hogy a vasárnap, az május utolsó vasárnapja, az meg ugye gyereknap, úgyhogy most ez volt a koncepció, hogy akkor két napba sűrítsük bele a bornapot, és hát pont ez az, amit említettem, hogy minden korosztályt kielégíteni három nap alatt, az sem egyszerű, hát most két napba kellett belesűríteni, úgyhogy ilyen szempontból nehéz volt. Hát pénteken ugye Vastag Tamás fogja indítani a színpadi programot, a megszokott módon 5 órakor indítunk, és akkor ez egy kicsit ilyen retro délután lesz, mert hogy utána majd Miss B érkezik a Bestiákból, és ő fogja szórakoztatni a közönséget, és hát ha szórakozás, akkor felkent papjai a szórakoztatásnak és a bulizásnak az Animal Cannibals együttes, úgyhogy ők egy hosszabb, egy órás műsort fognak adni, úgyhogy biztos, hogy előkerül minden sláger a takarítón, úgytől a Józsefvároson át az ülünk a vonaton, és hát. És akkor a péntek este fő fellépője az pedig a Nox együttes lesz. Hát ettől egy picit én is félek, mert hogy olyan hatalmas stábbal érkeznek, és olyan szuper produkcióval, hogy félek, hogy egy kicsit majd itt összedül a főtér, szóval, hogy táncosok, zenekar, tehát ez tényleg egy komoly show műsor lesz, talán már nem is koncertnek, hanem show műsornak nevezném, úgyhogy attól elég sokat várok. Este még lesz egy kis after party, Kuki fogja pörgetni a lemezeket. Hát a szombat, ott ahogy mondtam itt a korosztály dolgot, itt próbáltam így a délután folyamán egy picit a fiataloknak kedvezni, majd a Black Jam fogja nyitni a szombatot, berobbantják a hangulatot, és akkor utána Raúl ad egy kis élő koncertet, majd Dolvay René fog szintén egy ilyen félkoncert jelleggel fellépni, és ide be van ékelve a borverseny eredmény hirdetése, ugye ez a hegyközség, amit lebonyolított borversenyt, annak a díjátadói vannak, és ez elárulhatok egy ilyen titkot, ez azért van ide téve, mert hogy a hegyközség is szeretné egy kicsit a fiatalok felé nyitni, hogy megmutassák, hogy a bor az mennyire szép dolog, és milyen klassz dolog, úgyhogy ez azért került most egy kicsit előbbre. És az eredmény hirdetés után Belánó fog színpadra lépni, azt gondolom, hogy ő is most a fiatalok körében egy népszerű előadó, meg hát egy kicsit talán tényleg különleges, és hogy két nyelven is rappel.
0: Miskolc belvárosa felett idén is megelevenedik a történelmi pincesor, hiszen érkezik a 14. avasi borangolás. A háromnapos ingyenes fesztivál 2026. május 14-e és 16-a között várja az érdeklődőket. A látogatók több mint 90 borászat kínálatát kóstolhatják meg, és 60-nál is több nyitott pince kapuján lehet belépni. A gasztronómiai élmények mellett 22 helyszínen élő zene, többek között jazz, swing és rockdallamok szórakoztatják a közönséget. A szervezők pezsgő fesztivál hangulattal és különleges közösségi élménnyel készülnek a hegyoldalban. A programokról Demeter Tibor, a Miskolci Borbarátok Társasága Egyesület elnöke tájékoztat.
2: A 13. borangolás, amikor lecseng, és adunk magunknak egy hónap szünetet, már akkor elkezdődik ennek a szervezése, a 14-nek, ez így volt idén is, és mindig próbálunk valamivel megújulni. Lesz egy pár érdekes esemény, lesz most hétvégén például egy motoros felvonulás, ami egy kicsit így bepromotálja Miskolcon ezt a rendezvényt. ha valaki esetleg nem ismerné, itt a 14 év alatt fotókiállítást szerveztünk fel, nagyon színvonalas fotók készültek, bandukoló program visszajön a kicsikre is gondolva, az idősebbeknek is találtunk lapos részt az avason, ahol pincetúrákat szervezett, pincetúrákat nevezünk, meg hát a szokásos gasztró és koncertek tömkelege, borászok garmadája fog megjelenni a hegyen nem sokára. Szokásos helyszín, kicsit a Nagyavast szűkítettük be, ott kevésbé volt az érdeklődés az elmúlt időszakban, és inkább időben próbáljuk széjjelebb húzni, mint térben az eseményt, mert azt látjuk évek óta, hogy a mélyvölgy, a kisavas és a Bortanya és környéken, majd a kilátó, ezek azok a pontok, ahol sűrűsödnek a népek, és már tavaly is a csütörtöki napot nem szakmai, hanem teljes értékű nappá hoztuk föl, ami azt jelenti, hogy ugyanúgy a borászok, a gasztrosok és a zenészek megjelennek, lesznek koncertek már csütörtökön is, hogy aki kicsit ilyen családiasabb hangulat vágyik, azoknak javaslom a csütörtöki napot, de ezek nagyjából a főbb helyszínek, meg hát mivel 52 pince nyit ki, a helyszínek között is helyszín található, tehát az egész hegy, azt kell, hogy mondjam, hogy ilyenkor pezseg, zseng és bortól mosolygós embereket fogunk látni. A kilátónál van a nagy színpad, ott az én szívemnek is nagyon kedves zenekarok, és szerintünk a fesztiválhoz illő zenekarokat sikerült megnyernünk, mint például a Szabó Balázs bandája, vagy a Magyar banda, ami egyébként most a fiatalok körében népzenei alapokon játszik zenét. Szerintem a borozáshoz és a bulizáshoz egyaránt illik, de a Csík János, a Csík zenekar alapítója, ugye ő most a Csík János és a Mezó formációba zenél, őt is meghallgathatjuk a nagy színpadon. Kis színpadokon, hadd ne soroljam föl, 42 zenekar, 42 produkció mutatja meg magát, itt, illetve még lesz 5 sétáló zenekar is, ami a különböző pontok között fogja a hangulatot fokozni. Itt elsődleges szempont azért az volt, hogy próbáltunk helyieknek teret adni, orvosokból álló zenekar, vagy például Zildi Rydert is említhetném, aki emblematikusan minden évben megjelenik a fesztiválon, ugyanúgy most is meg fog jelenni. De vannak új zenekarok is, akik bekopogtak hozzánk, és megvizsgáltuk őket, meghallgatták a szakértők, és találtunk helyet nekik kis színpadok tekintetében. Ugye az egyesületünk azzal a célon jött létre, az alapkitételünk, hogy a kultúrát, borfogyasztást hirdessük, elősegítsük, neveljük, edukáljuk. Ennek az egyik eszköze ez a borangolás. Így, amikor mi új borászok mellett tesszük le a voksunkat, hogy őt szeretnénk a hegyen látni, akkor ennek a szempontrendszernek meg kell felelni, tehát próbálunk egy minőséget felhozni. Ezt akár úgy, hogy a régebbi generációs borászokat megszólítva, akik húzó nevek, most egyet kiemelve a szakmai mentorunkat is, az Ács Karcsit, Tokajhegyaljáról, tehát ő minden évben megjelenik, ő nem csak a laikusok fülének, hanem nemzetközi szinten is egy húzó névnek számít, de ilyenkor figyelünk az új generációkra is, a feltörekvő kisebb borászatokra is, és van még egy kis szívünk csücske, az pedig hát ha már itt élünk Miskolcnak, az a bükki borászok, tehát ők mindig kiemelt szerepet kapnak a rendezvényeinken, próbáljuk őket helyzetbe hozni, hogy minél inkább jó pozícióba kerüljenek, és minél többen megismerjék a boraikat.
0: Bár nem az önkormányzat fenntartásában működik, mégis kiemelt figyelemmel kíséri a Sátoraljóújhelyi Erzsébet kórház helyzetét Szamosvölgyi Péter polgármester. A városvezetés különböző módokon igyekszik segíteni az intézményt, többek között szolgálati lakások biztosításával. Mindezzel azt szeretnék elérni, hogy az orvosok hosszú távon is a városban maradjanak, és biztosított legyen a helyi szakellátás folyamatossága.
3: Az Erzsébet kórházat a mindenkori magyar állam és a szakminisztérium látja el, működteti. Mégis a kritikát azt én szoktam kapni szerintem, 99%-ban. De én ezt bevállalom, hiszen én képviselem polgármesterként azokat az embereket, akik igénybe veszik a szolgáltatást, mert a gyógyítás, a megelőzés, a szűrés az egy szolgáltatás, amiért elvileg fizet a munkavállaló egészségbiztosítási járulékot egészen addig, míg aktív kor után dolgozik. Ez az ellentételezése a szolgáltatásnak. Nos, én őket képviselem, és itt már túllépek a város közigazgatási határain, mert a egész intézményi térséget képviselem, vagyis a kórház ellátó területét és a potenciális betegeket. De ez nem elég, hogy képviselem, hanem ha lehet, akkor segítsük is őket. Éppen most számoltuk össze, 9 orvos lakást adtunk át, illetve adtuk a kórház működtetésébe, hogy legyen az újonnan jött orvosoknak normális, elfogadható minőségű szállás. 9. Ez új hely ingatlan lehetőségeit erősen feszegeti, hiszen nem elég az, hogy az épület vagy a lakás, az ingatlan hol van, mekkora, hanem az sem mindegy, hogy milyen állapotban van, amit átadunk. Hát ezért lakható kell, hogy legyen, természetesen azzal a felszereltséggel, ami elvárat egy orvosnak, de egyébként bárki másnak is, természetesen nem csak orvosnak. Csak ez az egy példa a sok közül, amivel mi belállunk ebbe a történetbe, és megpróbáljuk azt a hátteret erősíteni, amely ahhoz kell, hogy a kórház működése hosszú-hosszú távon biztosítva legyen, amely ahhoz kell, hogy azon osztályokat, amelyek az elmúlt 10 évben bezárásra kerültek, bármilyen okból is, de leginkább orvos hiányokán, azok egyszer újra indulhassanak. Tehát csak az lett a cél, hogy teljes paletta, amit egy 85 km a megyei kórháztól elhelyezkedő kórházban el lehet érni, az meg legyen. Ezek lakottak, tehát már benne vannak hosszabb, rövidebb ideje. Azért egy-egy olyan épület, amit éppen vagy ingatlan, amit visszaadnak, az egy felújítás után szükség esetén még átadható, de megvannak a határaink. Tehát ahogy az előbb is említettem, a 11 orvoslakás az nagyon-nagyon nagy szám új hely esetében, és még talán egy-két lakás átadására van lehetőség, de utána már igencsak vakarni kell a fejünket, hogyha újabb igény merül föl. Hát olyankor le kell ülni az intézmény vezetésével, át kell gondolni, hogy milyen módunk van, vagy milyen lehetőségünk van arra, hogy bővítsük az ingatlanok körét, akár vásárlással, akár bérbeadással, vagy bérbevétellel, ott még valamennyi mozgásterünk van.
0: Regionális híreink végén az időjárásról. Pénteken a dél-délnyugat felől felvonuló fátyol felhőzet és a többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Majd estétől, késő estétől délen, délkeleten elkezd megvastagodni a felhőzet. Főként az északkeleti-keleti harmadban helyenként zápor-zivatar kialakulhat, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak helyenként élénkülhet meg. A zivatarokat átmeneti szélerősödés kísérheti. A hőmérséklet pénteken 21 és 26 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 7-én.
4: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Európa napot tartottak az Egri Gárdonyi téren. A Nemzeti Adó és Vámhivatal figyelmeztet a fejlesztési adó kedvezményekhez kapcsolódó változásra. Másodjára rendezte meg a Sárospataki Önkormányzat a majálist. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: Európa napot rendeztek ma Egerben a Gárdonyi téren. A rendezvény célja, hogy az európai értékek mellett a helyi értékekre is felhívják a figyelmet. Az eseményhez számos intézmény csatlakozott. Az Európa nap fontosságát Miss Németh-Tellér Zsuzsanna, a Europe Direct Heves megyei vezetője méltatta.
2: Európa nap az Európai Unió tagállamaiban az igazán fontos, hiszen 1950-ben ezen a napon mondta el a francia külügyminiszter Robert Schuman a beszédét, és azóta ünnepeljük ezen a napon Európa napot. Itt Egerben szeretnénk erről a napról megemlékezni. A Europe Direct tájékoztató központ, illetve az Európai Parlament nagykövetiskolái itt vagyunk a téren Európai Uniós információval, illetve Eger megyei jogú város csatlakozott a programhoz. A intézményeik kézműves foglalkozásokkal, bemutatókkal, műsorral várjuk az egrieket. Kvízjátékokkal, kiadványokkal, ingyenes kiadványokkal várjuk az érdeklődőket, illetve az intézmények nagyon sok programmal készültek még ezen kívül. Színesítjük a programot azzal, hogy a résztvevők, ha részt vesznek ezekben a tevékenységekben, akkor óránként nyereménycsomagokat fogunk kisorsolni, úgyhogy várjuk az érdeklődőket, és úgy gondolom, hogy mindenki talál olyan információt, ami számára hasznos lehet. Tehát Eger megyei jogú várossal szerveztük közösen a programot, megszólítottunk olyan szervezeteket, akik látványossá tehették a mai napunkat. Két műsorblokkunk lesz délelőtt 10 órakor és 13 órakor majd. A Ben Autista Egyesületnek a zászlós produkcióját láthatjuk majd, az Egri Mazsorettek bemutatóját láthatjuk, illetve a Lajta László Néptánc Együttes bemutatóját láthatjuk, ami majd egy táncházban megy át a végén. Folyamatosan tervezzük a programjainkat. Őszre szeretnénk majd megnyitni, hogy nem csak középiskolásoknak majd egy kvízjátékot meghirdetni. Folytatni szeretnénk a országos hálózatnak a For Europe versenyét, és hogyha bármilyen igény van arra, hogy valahol szeretnének az Európai Unióról vetélkedőt, programot szervezni, akkor abban mi partnerek tudunk lenni, és szívesen várjuk az ilyen kezdeményezéseket. Középiskola Dobó meg az András is fellép majd egy-egy, tehát hogy diákok énekszámokkal készültek, úgyhogy az is biztos, hogy nagyon szép lesz, nagyon tehetségesek szoktak lenni ezek a fiatalok.
1: Közeleg május 31-e, a 2025-ös adóévre vonatkozó társasági adó bevallásának határideje. Idén módosul a fejlesztési adókedvezményhez kapcsolódó adatszolgáltatás rendje, ezért a NAV levélben hívja fel az érintettek figyelmét a változásra. Ennek részleteiről dr. Paskújné Pivkó Mónika, a NAV Heves vármegyei adó- és vámigazgatóságának kommunikációs referense nyilatkozott.
3: A 2025 adóévre vonatkozó társasági adó bevallás határideje közeleg. A határidő május 31-e. Idén módosul a fejlesztési adókedvezményhez kapcsolódó adatszolgáltatás rendje, ezért a Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztató levélben hívja fel az érintett vállalkozások figyelmét a változásra. Fontos változás lépett életbe az idei társasági adó bevallási időszakban. Módosultak ugyanis a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai. Fontos, hogy már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, hogyha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adókedvezményt, hanem minden olyan esetben, hogyha a cégnek 2010 óta volt benyújtott, jóváhagyott bejelentése, kérelme. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal többféleképpen is segíti az érintett vállalkozásokat. Az érintett cégek egy részének elektronikusan figyelemfelhívó levelet küld. Az a cég, amelyik nem kap levelet, de érinti a változás, a legfontosabb tudnivalókat megtalálja a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon egy közérthető tájékoztatóban. A május első napjaiban kiküldött elektronikus levelekben a hivatal nem csak a változásra figyelmeztet, hanem azt is részletesen leírja, hogy a vállalkozásnak mit kell tennie. A 25-29-es bevallás melyik lapján, melyik sorban kell az adatokat közölnie. A kitöltéshez további segítséget nyújt a NAV honlapján a bevallás kitöltési útmutatója is.
1: Második alkalommal rendezte meg Sárospatak önkormányzata a majálist az egykori jól ismert bereki helyszínen, az Óbodrog partján, ezzel is újraélesztve egy régi hagyományt. A családi programokkal, versenyekkel és színpadi produkciókkal színesített rendezvény idén is sokakat vonzott, és ismét közösségi élményét tette a május 1-jét. Mózes Árpád alpolgármestert hallják.
4: Egy fantasztikus rendezvényen vagyunk túl, azt hiszem. Tavaly is nagy sikere volt rendezvényünknek, hogy egy régi helyszínre vittük vissza, ez pedig a Berek. Az Óbodrog partján ez egy fantasztikus helyszín. Sajnos addig még tavaly azért nehézségeink akadtak a terület kialakításával. Hála Istennek az idén már azért sokkal kevesebb teendünk volt, és sokkal szebb terület várta a kilátogatókat. Az idő is nekünk kedvezett, pont jó idő volt, nem volt se túl meleg, se túl hideg, ilyen igazi szabadba csalogató idő volt. Tehát ugye tavaly első alkalommal került több rendezvényünk is megszervezésre, átszervezésre, helyszínváltoztatások történtek például a Boa Fesztivállal kapcsolatban is, és nyilván egy ilyen első rendezvény az újdonság erejével hat. Na most a másodiknak a megrendezésekor derül ki valójában, hogy mennyire sikeres ez, mert hogyha legalább ugyanannyian kilátogatnak, akkor az már jó, de a tapasztalat az nem ez, hanem az, hogy sokkal többen voltak kint. Ilyen 8000 körül számokat hallottunk, ami amúgy elképzelhető, mert a parkolójaink folyamatosan tele voltak. Ráadásul nagyon jó volt azt látni, hogy folyamatosan voltak jelen az emberek, tehát ugyan délelőttől délutánig nagyon sokan cserélődtek, de jelen is nagyon sokan voltak egyszerre. Amúgy így elgondolkodtam én is, hogy mi ennek a sikere. Amúgy semmi, gyakorlatilag ugyanazt csináljuk, mint 50 évvel ezelőtt. A kicsit régebben fiatalok még emlékeznek rá, hogy ugye akkor a rendőrségnek, tűzoltóságnak, meg mellette minden állami vállalatnak felvonulás után kötelező volt a helyszínre kimenni. Na most ez ma úgy működött, hogy mi nagyon jó kapcsolatot ápolunk a helyi vállalkozókkal. Kis és nagy vállalkozókkal. És tavaly is hívtuk őket, és ugye nagyon jól érezték magukat. Ők most szintén kijöttek a helyszínre, megrendezték, hogy is mondjam, a saját dolgozóiknak állítottak föl sátrakat, de nagyon szívesen vendégül láttak mindenkit. Emellett a város hozzátette, amit tudott. Most próbáltuk még gyerekbarátabbá tenni a helyszínt, tehát volt állatsimogatónk, homokozó, az óvoda kitelepült kültéri játékokkal, a művelődési háza, megszólítottunk különleges jármű tulajdonosokat. Tehát itt a kis motortól, a traktoron át, a amerikai autóig minden megtekinthető volt. És nagyon nagy sikere volt nem csak a gyerekek, hanem a családok körében is.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Drimba Miranda, Koleszár Krisztián és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
0: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan először első csütörtöki szentségimádást, majd májusi litániát közvetítünk. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Üdvözd légy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő isteni fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus. Minden áldás élő kútfeje, menny és föld Ura Istene, akit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is, méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen. Krisztusban, kedves testvérek, ezt a szentségimádási óránkat egyházközségünk, valamint az egyházközség területén élő emberekért, hívekért fogjuk végezni. Könyörgünk a mindenható Istenhez, minden emberért, aki ide tartozik a bazilikához, és minden emberért, aki itt a bazilika területén él. Most mindannyian álljunk fel, és imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, szentségimádási napunkat ebben az órájában azért jöttünk össze, hogy egyházközségünket végtelen jóságodba ajánljuk. Engedd meg, hogy szerető bizalommal mondjuk el azt az imát, amelyet tőled tanultunk, s amely akkor tört elő Isten emberi szíved mélyéből, amikor az utolsó vacsorán megrendülve imádkoztál egyházadért. Nem csak értük, az apostolokért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Legyenek mindnyájan egy. Amint te, Atyám, bennem vagy, s én benned, úgy legyenek ők is bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy egy legyenek, amint mi egy vagyunk. Én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen egy legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél, és szereted őket, amint engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok. S lássák dicsőségemet, amelyben részesítettél, mivel már a világ teremtése előtt szerettél. Én igazságos Atyám, a világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is felismerték, hogy te küldtél. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel szeretsz, bennük legyen, s én is bennük legyek. Urunk Jézus Krisztus, maradj tehát bennünk, hogy mi is te benned maradhassunk, és így veled egyesülve könyörögjünk egyházközségünk minden egyes tagjáért. Most térdeljünk le mindannyian. Urunk Istenünk, elsősorban most azokért imádkozunk, akik egyházközségünkben még nem részesültek a keresztség szentségében. Jézus parancsa ez. Kereszteljétek meg őket. Az Úr azt akarja, hogy a kicsinyek ezen első és legszükségesebb szentség által Isten gyermekeivé újjászülessenek. Mekkora veszteség a gyermekek számára, ha a keresztség nélkül hagyják. Most csendesedjünk el egy pillanatra, és könyörögjünk mindenható Urunkhoz, Istenünkhöz, aki jelen van az oltári szentségben,
azokért a gyermekekért, akiket mi személyesen ismerünk, de nincsenek még megkeresztelve, hogy mielőbb elnyerhessék az újjászületésnek e nagy szentségét.

Uram, hallgasd meg könyörgésünket, és a mi kiáltásunk jusson eléd. Könyörögjünk. A keresztség szentségének ajándékait, itt a Szentlélek kegyelme által árasztott híveit szívébe, Istenünk. Ajándékozd meg a test és a lélek épségével gyermekeidet, akikért irgalmasságodat kérjük, hogy a keresztség által gyermekeiddé váljanak, és szívük egész szeretetével megvalósítsák mindazt, ami előtted kedves, Krisztus, ami Urunk által. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Most álljunk fel és énekeljünk.

Térdeljünk le mindannyian, és imádkozzunk. Imádkozzunk egyházközségünk kicsi gyermekeiért. A kisgyerek most tanul beszélni, kezével tenni, venni, járni. Milyen fontos lenne, ha a felnőttek, főleg a szülők, a kis fejükbe és szívükbe elsősorban a mennyei Atya az Úr Jézus ismeretét és szeretetét oltanák be. Ha kis kezüket imára kulcsolnák és keresztvetésre tanítanák. Ha azok a kis lábak a templom küszöbét gyakran átlépnék. Most csendesedjünk el egy pillanatra, és imádkozzunk azokért a gyermekekért a környezetünkbe, akik még nagyon kicsik, fiatalok, és most tanulják meg a szülőktől a hit életnek rejtelmeit és mélységeit.

Uram, hallgasd meg könyörgésünket, és a mi kiáltásunk jusson eléd. Könyörögjünk. Istenünk, te fiadat igaz világosságul küldted közénk, általa áraszt ki az ígéret lelkét. Hincs el egyház községünk gyermekei szívében az igazság magvait, és szítsa fel a hit lelkületét bennük, hogy felnövekedve előbbre jussanak az üdvösség és a szeretet útján, Krisztus, a mi Urunk által. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, ben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Most álljunk fel és énekeljünk.

térdeljünk le mindannyian. Most imádkozzunk egyházközségünk ifjúságáért, akik a különböző tanulmányaikat végzik. Sokat tanulnak a mi gyermekeink, fiataljaink, de a sok világi tudomány mellett szent hitünkben is jártasnak kellene lenniük. Várják őket a papok az iskolai vagy a templomi hitoktatásra. A jószülőnek gondja van arra, hogy gyermekei ott is legyenek. Az igaz gyereket küldeni sem kell, tudja, mi a kötelessége, tudja, hogy a lelkéről van szó. Most csendesedjünk el egy pillanatra, és könyörögjünk egyházközségünkhöz tartozó és egyházközségünk területén élő ifjúságért, hogy mindannyian nyitott szívvel befogadhassák az Úr Jézus Krisztust magát és az ő szeretetét.

Uram, hallgasd meg könyörgésünket, és a mi kiáltásunk jusson eléd. Könyörögjünk. Világosítsa meg tanuló ifjúságunk szívét a vigasztaló Szentlélek, aki tőled származik, Istenünk, és tanítsa meg őket minden igazságra, amint Szent Fiad megígérte, Krisztus, a mi Urunk által. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Most álljunk fel és énekeljünk.

Most térdeljünk le mindannyian. Imádkozzunk most azokért, akik egyházközségünkben ebben az évben szándékoznak házasságot kötni. Gondoljunk bele, milyen nehéz valójában jól megválasztani a jövendő házastársat egy egész életre. Milyen nehéz a jegyesség idejét Isten akarata szerint eltölteni egyre növekvő szeretetben és mégis távol minden könnyelműségtől. Milyen nehéz készülni egy életre, ezért most imádkozzunk értük. Most csendesedjünk el egy rövid időre, és helyezzük a mindenható Isten színe elé azokat a jegyes párokat, akik egyházközségünk területén most készülnek házasságot kötni, összekötni egész életüket Isten szent színe előtt.

elfogadnak, azt életükkel valóra is váltsák, Krisztus, a mi Urunk által. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Most álljunk fel mindannyian, és énekeljünk.

Most térdeljünk le mindannyian. Imádkozzunk most egy házközségünk családjaiért. Elgondoljuk, hogy mennyi és milyen komoly kötelessége van a hitves társaknak. Segíteni egymást az élet útján. A hitvesi szerelmet sértetlenül megőrizni minden kísértés között. Elfogadni a gyermekeket Isten kezéből, és őket vallásosan felnevelni. Kitartani egymással szeretetben egészen a sírig. Ezért most imádkozzunk értük. Egy rövid időre megint elcsendesülünk, helyezzük azokat, a házaspárokat, családokat a mindenható Isten elé, akik ide tartoznak a mi egyházközségünkhöz. Talán gondoljunk is valamennyiükre, akiket személyesen ismerünk, és helyezzük a minket szerető Úr Jézus Krisztus elé.

Uram, hallgasd meg könyörgésünket, és ami kiáltásunk jusson eléd. Könyörögjünk, Istenünk, örök rendelésedben szilárd alapja van a családi közösségnek. Kérünk, tekints jóságosan könyörgésünkre, hogy családi életükben a Szent Család példáját kövessék erényeikben és a szolgáló szeretetben, Krisztus, a mi Urunk által. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál

0: érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Most álljunk föl, és énekeljünk.

Most térdeljünk le mindannyian. Imádkozzunk egyházközségünk öreg és beteg tagjaiért. Öregnek, betegnek lenni nagy próbatétel. Sokat segít, aki szenvedésében együtt érez vele. Mi legyünk ezek a jó szívű emberek. Imádkozzunk is értük, hogy Jézus akarata szerint jó lélekkel viseljék szenvedésüket. Most egy rövid időre megint elcsendesedünk. Helyezzük azokat, az idős és beteg testvéreinket a mindenható Isten elé, akiket ismerünk, szeretünk, akik ide tartoznak a mi egyházközségünkhöz. Uram, hallgasd meg könyörgésünket, és a mi kiáltásunk jusson elénk. Könyörögjünk. Istenünk, egyszülött fiad a te akaratodból gyöngeségeinket hordozta. Hallgasd meg jóságosan imádságunkat szenvedő testvéreinkért, add, hogy mindazok, akiket öregség, fájdalom, gyötrelem vagy betegség nyom, érezzék meg, hogy a boldognak hirdetett, választottak sorába tartoznak, és tudják meg, hogy egyé fortak a világ üdvéért szenvedő Krisztussal, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és mind. Ámen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Most álljunk fel és énekeljünk.

Most térdeljünk le mindannyian. Imádkozzunk testvéreim, egyházközségünk haldoklóiért. Végső, legnagyobb harc a haláltusa. Ekkor támad legnagyobb erővel a gonosz, ekkor valóban kétségbejtőnek látszik az ember állapota. Ettől a harctól függ minden, az örökké valóság. Imádkozzunk mindannyian azokért, akiket talán ismerünk is, vagy azokért, akik itt vannak a környezetünkbe, és talán nem is találkoztunk velük soha. Maradjunk egy pillanatra megint csöndbe, és imádkozzunk értük. Uram, hallgasd meg könyörgésünket, és ami kiáltásunk jusson elé. Könyörögjünk. Mindenható irgalmas Istenünk, te nagy irgalmasságodban a halál után az örök élet kapuját tártad ki az embereknek. Tekints kegyesen végső harcot vívó gyermekeidre, hogy fiat szenvedésével egyesülve és az ő vérével megjelölve megtisztult lélekkel jelenhessenek meg előtted, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Most álljunk fel és énekeljünk.

0: most térdeljünk le mindannyian. Imádkozzunk azért, hogy egyházközségünkben megvalósuljon a krisztusi szeretet. Szent Pál tanításából hallgassuk csak egy kicsit, hogy milyen az igazi szeretet. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A legnagyobb a szeretet. Egy pillanatra maradjunk csöndbe, és imádkozzunk mindannyian most saját magunkért, hogy lehessünk mi is ilyenek egymáshoz. Uram, hallgasd meg könyörgésünket, és a mi kiáltásunk jusson eléd. Könyörögjünk, a szeretet szent lelkével, gyullaszd fel szívünket, Istenünk, hogy mindig csak azt gondoljuk, ami neked kedves és hozzád méltó, és testvéreinkben őszinte szívvel szeressünk téged, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Most álljunk fel és énekeljünk.

Most térdeljünk le mindannyian. Ima óránk legvégén engeszteljünk most káromkodásért és istentelen beszédért. Áldott legyen az Isten, áldott legyen az Isten, áldott legyen szent neve. Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember. Áldott legyen. Áldott legyen Jézus szent neve. Áldott legyen Jézus szent neve. Áldott legyen Jézus szentséges szíve. Áldott legyen Jézus szentséges szíve. Áldott legyen Jézus drága vére. Áldott legyen Jézus drága vére. Áldott legyen Jézus az oltári szentségben. Áldott legyen Jézus az oltári szentségben. Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek. Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek. Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária. Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária. Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása. Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása. Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele. Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele. Áldott legyen Szűz Mária szent neve. Áldott legyen Szűz Mária szent neve. Áldott legyen Szent József a Szent Szűz jegyese. Áldott legyen Szent József a Szent Szűz jegyese. Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen. Kenyeret adtam.

könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Ott kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Testvéreim, május hónap lévén kérjük a szűzanyának segítségét, közbenjárását saját magunk számára, és egyházközségünk minden tagja számára, ezért most imádkozzuk a Loreto-i litániát.

0: Könyörögjünk! Istenünk, te egyszülött fiadnak, Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Add kérünk, hogy az ő szent anyjának közbenjárására eljussunk az örök élet örömébe, Krisztus, a mi Urunk által. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.

0: Kedves hallgatóink, élőben kapcsoltuk az Egri Bazilikát, ahonnan először első csütörtöki szentségimádást, majd májusi litániát közvetítettünk. A közvetítés technikai lebonyolításában Nátrán István vett részt. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Regionális találkozót tartott a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Tiszaújvárosban. A helyi szervezet és Pásztor Paszkál plébános elnökségi tag vendégeként. Az EGRI, Gyöngyösi, Miskolci, Tiszafüredi és Tiszaújvárosi csoportok képviselői visszatekintettek az elmúlt időszakra, s megfogalmazták az elképzeléseket a jövő vonatkozásában. A helyi csoportok képviselői beszámoltak az elmúlt évben megvalósított programjaikról. Mint elhangzott, könyvbemutatók, koncertek, zarándoklatok, előadások sora színesítette a közösségek és településeik életét. A találkozón szó volt a csoportok közötti együttműködés lehetőségeiről, a határon túli kapcsolatok szükségességéről, az országos programok jelentőségéről. Többen a nehézségek között sorolták a szabadidő hiányát, mely sok esetben gátja a részvételnek, illetve a magas utazási költségeket. Az elnökség és a központi iroda munkáját valamennyi résztvevő pozitívan értékelte. A mintegy 3000 tagot számláló egyesület hamarosan küldött gyűlést tart Törökszent Miklóson. Ősszel pedig tisztújítást tartanak. A találkozó szeretett vendégséggel kötetlen beszélgetéssel zárult. Ma az angol nyelv írásbeli érettségi vizsgáit tartották. Középszinten 1147 helyszínen 47.082, emelt szinten 296 helyszínen 29.084 vizsgázó tett érettségi vizsgát angol nyelvből, közölte az Oktatási Hivatal a távirat irodával. A leendő egészségügyi miniszter szerint olyan egészségügyi kultúrára van szükség, ahol a problémákat nem elhallgatják, hanem feltárják, kivizsgálják és megoldják. Hegedű Zsolt a közösségi oldalán tett bejegyzésében azt írta, az egészségügy nem lehet pártpolitikai eszköz, a betegségnek nincs színe, nincs pártállása, és az ellátásba vetett bizalom nem használható kampánycélokra, írta, hozzátette. A mezőtúri kórház belgyógyászati osztályának esete éppen ezért különösen súlyos. Ismertetése szerint április 30-ával bezárt a kórház belgyógyászati osztálya. A 15 aktív ágyas részleget teljesen kiürítették, az oda delegált orvosok pedig már nincsenek az intézményben, hozzátette. Mint kiderült, az orvosok szerződése eleve csak január 1-től április 30-áig szólt, vagyis az osztályt átmenetileg a választási időszakra nyitották ki, miközben erről mélyen hallgattak, közölte. Szakmai alapon működő politikamentes szolgáltató kamarára van szükség, reagált a leendő Tisza kormány agrár- és élelmiszergazdasági miniszter jelöltje, Pap Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökének lemondására. Bóna Szabolcs csütörtökön a közösségi oldalán azt írta, a lemondás első lépésként rendben van, most jön a politikamentes sététel. A kamara feladata nem az, hogy a hálózatot politikai kampány céljaira használja, át kell világítani a költéseket, felül kell vizsgálni a tagdíjrendszert, meg kell vizsgálni a feladatokat, demokratikus választási rendszert kell kialakítani, sorolta a miniszterjelölt. Pap Zsolt szerdán jelentette be, hogy országgyűlési feladatai miatt lemond a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöki posztjáról. Átvette képviselői mandátumát, és az új ciklusban az Országgyűlés Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságának alelnöke lesz. Végül az időjárásról. Nyugat felől tovább szakadozik, csökken a felhőzet, de keleten még reggel is maradhatnak felhős területek. A csapadék súlypontja észak-kelet-kelet felé helyeződik, miközben a csapadék gócok számossága, illetve intenzitása is csökken. Hajnalra foltokban párássá válik a levegő, helyenként köd is képződhet. A déli délnyugati szél a Dunántúlon és a középső ország részben északnyugatira fordul, és időnként megélénkül. Az éjszaka első felében, a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul. Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Boldog Gizella királyné özvegy. Az isteni gondviselés, hogy gyökerében megszenteli a keresztény magyarság család életét, mindjárt elinduláskor gyönyörű példát állított eléje Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre harmonikus egységében. De a család élet megszentelésén túl más, magasabb célja is voltak Istennek az első magyar szent család tagjaival. Nevezetesen meg akarta bennük személyesíteni azokat az alapvető erényeket, amelyek feltételei minden nép nemzeti nagylétének, sőt egyáltalában létének. A törhetetlen férfi energiát, az áldozatos női odaadást és a szűzies fiatalságot. Magyar népünk első királynéja Gizella Bajorország leánya volt. Édesapja Henrik bajor herceg, édesanyja Gizella burgundiai hercegnő. 980 körül született Gizella. Szent Wolfgang bencés szerzetes volt a nevelője. 996-ban volt az esküvője Szent Istvánnal Bajorországban. Szent nevelője a bencés szerzetesek buzgóságával oltotta a kis Gizella szívébe a szemlélődő lelkiséget. Férjénél egy fejjel volt magasabb. Eredetileg kolostorba akart lépni, hogy úgy szolgáljon Istennek. Amikor Géza fejedelmünk megkérte a kezét fia István számára, mégis beleegyezett a jövendő házasságba. Szent Adalbert püspök megértette vele, hogy sokkal nagyobb érdem Isten előtt, ha egy nagy nép társtérítője lesz a férje oldalán, mint valamelyik bajor zárdában apáca. Így lett aztán Szent István mellett erős hitű hittérítőnk. Magyar földön Gizella azok mellé a nagy európai nők mellé sorakozott, akik mindenüket latba vetve előmozdították Európa keresztényétételét. A kor szokása szerint ő sem lakott egy városban a királlyal. Városa Veszprém volt, gyóntatója pedig a város püspöke, s ettől fogva minden magyar királyné gyóntatója, valamint koronázó főpapja lett Veszprém püspöke. Szent Istvánnak második Szilveszter pápa küldött koronát. Gizella koronáját a magyarok készítették el. Legelőször városát szépítette meg, székesegyházat építetett, és apáca zárdát alapított. Közreműködött az esztergomi és a sólyóvásárhelyi kolostorok megalapításában. A királyné feladata volt a magyar föld templomait ellátni egyházi fölszerelésekkel. Nagyon szépen vart és hímzett. A mindmáig fennmaradt koronázó palás is az ő munkája. A koppány elleni csatához is két zászlót készített, Szent István vértanúnak, Szent Györgynek és Szent Mártonnak képét varta rájuk. István király törvényei szerint a templomok liturgikus könyveit és kelyheit a püspököknek kellett beszerezniük, de a miseruhákat és más fölszerelési tárgyakat a királyi udvarnak kellett adományoznia, s ennek intézését a király Gizellára bízta. A nagy műhely Veszprémben volt. Munkatársai bajor és magyar udvarhölgyek voltak, akiket a veszprémi apácák irányítottak. Gizellával az élen mindenki dolgozott. Gizella példás feleség volt, aki mellett szentté tudott lenni István király és Imre herceg. Mekkora tanulság és figyelmeztetés ez ma is minden magyar édesanyának és feleségnek. Családjuk vallásossága és szentévállása részben az ő kezükben van. Nemzetünknek több gyermeket szült, akiket a jóisten még pici korukban elhívott apró szenteknek. Szerette a nagy királyt. Sokszor elkísérte lóháton, nehéz ellenőrző útjaira, mindig imádkozva érte. Nem ismert fáradtságot, ha jó cselekedetekről, vagy ha a szegényekről és a szenvedélyükről volt szó. Tudta, hogy Jézusának szolgál általuk. A vendégszeretetben pedig mindenkinek példát mutatott. A szentek rendkívüli jellemének kialakulásában nagy szerepet játszanak a szenvedések. Isten bőven adott neki is a földi keresztekből és bajokból. Magyar földre költözve sokat szenvedett a honvágy miatt. Gyermekeinek halála is megviselte anyai szívét. Különösen is megviselte, hogy nagy reménységük Imre herceg 1031-ben, körülbelül 24 éves korában meghalt. Isten akaratát alázatosan elfogadta Gizella, ezzel mind a mai napig bizonyítja életszentségét. Szent királyunk halála után özvegy napjaiban a sorra következő királyoktól sok keserűségben, megaláztatásban és meg nem értésben volt része. 48 esztendei itt léte után visszatért Bajorországba. Akkor valósította meg ifjúkori tervét, Passauban belépett a bencések kolostorába, mert éppen a bátyja Szent Henrik császár alapított. 2 év múlva apátnő lett. Itt halt meg 1059-ben. A passaui Niedenburgi templomban temették el. Gizella királynét Magyarországon és Bajorföldön már a 12. század óta szentként kezdték tisztelni. Hivatalos boldoggá nyilvánítása csak 1911-ben kezdődött el. 1995-ben áldott csontjait sírjából kiemelték, s annak egy részét 1996-ban a Magyarországi Püspöki Kar kérésére a millecentenárium évében végleg hazahozták, és Veszprémben helyezték nyugalomra a föltámadásig. Imádságunkban Istent kérjük. Istenünk, aki első királynénkul adtad boldog Gizellát, és ő önfeláldozó buzgósággal fáradozott népünk megtérítéséért, kérünk, add meg az ő közben járására, hogy a nép, mint egykor, az igaz hitben egyé váljon Krisztus a mi urunk által.

0: Dzsida Jenő, arany és kék szavakkal. Miképpen boltíves, pókhálós, vénterem zugában álmodó középkori barát, ki lemosdotta rég a földi vágy sarát, s már félig fent lebeg a tiszta éteren, ül roppant asztalánál, mely könyvekkel teli, s a nagybetűk közébe kis képecskéket ékel, madonnát fest örökké, arannyal s égi kékkel, míg nem szelid mosollyal lelkét kileheli. Úgy szeretnélek én is, lámpásom esteli halovány fénye mellett megörökíteni. Drága, arany és kék szavakkal csak téged festeni, míg ujjam el nem szárad, mint romló fának ága, s le nem lankad fejem a béke isteni ölébe, én szerelmem, világ legszebb virága.
1: Dzsida Jenő, arany és kék szavakkal című versét Réti Árpád mondta el. Dzsida Jenő 1907-ben született. A költő gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás. Beregszászon érettségizett, majd a Kolozsvári Egyetem jogi karára járt, de tanulmányait nem fejezte be. Korai fiúságától kezdve költőnek készült. Benedek Elek fedezte fel és indította el a pályán. 23 és 27 között a Cimbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és fordítása. 28-ban adták ki első verses kötetét Leselkedő magány címmel. 33-ban jelent meg második könyve a Nagy csütörtök. 34-től a Keleti újságot szerkesztette, ahol Anyanyelvünk címmel állandó rovata volt. Talán már születése, de kisgyermekkori betegsége óta biztosan súlyos szívbeteg volt. 38-ban meghűlt. Hónapokig kórházban feküdt, de életét nem sikerült megmenteni. Dzsida Jenő 38. június 7-én hunyt el Kolozsvárott. Utolsó kötete az Angyalok citeráján, még ebben az évben, de csak halála után jelent meg.

magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott. Segítségét esdekelt, vagy szószólásodat kérte. Én is hasonló bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, szűzek szent szűze. Hozzád jövök, anyám, és mint szegény bűnös, sóhajtózva lábadhoz borulok. Nevesd meg szavaimat, örök ígének szent anyja, hanem hallgass meg kegyelmesen. Ámen.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Mindvégig hűséges maradt. Szentmisét mutattak be Mindszenty József bíboros halálának évfordulóján Rómában, május 5-én. A római Szent István körtemplomban Báldó Reina bíboros helynök mutatta be a szentmisét, Isten szolgája Mindszenty József bíboros emlékére a hercegprímás halálának 51. évfordulója alkalmából. Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet a szentmise előtt felidézte gyermekkorát, amikor Mindszenty József bíborosnak még a nevét sem lehetett kiejteni. Annyira tartott tőle az ateista-kommunista rezsim. Báldó Reina bíboros homíliájában elmondta, Mindszenty József bíboros hitvalló élete mindmáig példaként áll előttünk. Az apostolok cselekedeteiből felolvasott olvasmányban hallottak méltán illenek rá is. Ahogyan egykor a kis-ázsiai városokat sorra járó Pál és Barnabás erőt öntöttek a tanítványok lelkébe, s buzdították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert sok viszontagságon át kell bemennünk az Isten országába, éppen így tett Mindszenty bíboros is. Az őt ért üldöztetés, a szabadságtól való megfosztás, a bebörtönzése mind-mind olyan próbatételek voltak, melyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tettek tanúbizonyságot. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász, közölte a segélyszervezet a távirat irodával. A Váranyár programot a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal

0: lehet támogatni. Online a www.caritas.hu oldalon, továbbá banki átutalással a honlapon megtalálható számlaszámra, a közleményben a vár a nyár megjelöléssel. Azt írták, a Katolikus Caritas vár a nyár elnevezésű táboroztatási programja évről évre körülbelül 4000 hátrányos helyzetű gyermeknek biztosít ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőséget országszerte. A segélyszervezet adománygyűjtő kampányának célja, hogy biztosítani tudják a gyermekek táborokba való eljutását, illetve hogy még több programot szervezhessenek nekik. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz kormányfővel, akit meghívott egy magyarországi látogatásra. A leendő magyar miniszterelnök, aki sikeresnek és előremutatónak nevezte a találkozót, azt írta a közösségi oldalán. Megállapodtak abba, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Arra is kitért, hogy megállapodtak, Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról, vagy éppen a tagállamok versenyképességének erősítéséről. A leendő egészségügyi miniszter szerint olyan egészségügyi kultúrára van szükség, ahol a problémákat nem elhallgatják, hanem feltárják, kivizsgálják és megoldják. Hegedű Zsolt a közösségi oldalán azt írta, az egészségügy nem lehet pártpolitikai eszköz, a betegségnek nincs színe, nincs pártállása, és az ellátásba vetett bizalom nem használható kampánycélokra, írta, hozzátette. A Mezőtúri Kórház belgyógyászati osztályának esete éppen ezért különösen súlyos. Ismertetése szerint április 30-ával bezárt a kórház belgyógyászati osztálya. A 15 aktív ágyas részleget teljesen kiürítették, az oda delegált orvosok pedig már nincsenek az intézményben, hozzátette. Mint kiderült, az orvosok szerződése eleve csak január 1-től április 30-áig szólt, vagyis az osztályt átmenetileg a választási időszakra nyitották ki, miközben erről mélyen hallgattak, közölte. Végül az időjárásról. Nyugat felől tovább szakadozik, csökken a felhőzet, de keleten még reggel is maradhatnak felhős területek. A csapadék súlypontja észak-kelet-kelet felé helyeződik, miközben a csapadék gócok számossága, illetve intenzitása is csökken. Hajnalra foltokban párássá válik a levegő, helyenként köd is képződhet. A déli délnyugati szél a Dunántúlon és a középső ország részben északnyugatira fordul, és időnként megélénkül. Az éjszaka első felében, az ivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul. Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között valószínű. Híreket hallottak.
1: Reklám.
2: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
1: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
3: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett. Életed.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu. Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
6: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
6: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
7: Nem kéne mindent kimondani, hogy lehet valahogy lehalkítani. Hallgatni csendben, mit nem hallani, csak a csendben azt, ami

0: Régió sportja.
1: Jól indította a szabadtéri idényt a debreceni gátas Kozák Luca. Két pádel és két pádból pályával gazdagodott a debreceni egyetem. Idén 9. alkalommal rendezik meg a Bringa pikniket, amely Nyíregyházáról a Kossuth térről indulva egész

0: Gyerekkora után Ibrahim atya a Közel-Kelet mostani erőszakos helyzetéről számol be. Jeruzsálemben mind gyakoribbak az elviselhetetlen erőszakos helyzetek, amelyek megsértik és meggyalázzák a szent helyeket, egyházi személyeket és magukat a keresztényeket. Különösen brutális esemény volt április 29-én, múlt héten szerdán, a cenákulumhoz vezető úton sétáló francia szerzetes nővér fizikai bántalmazása. A felvételek egy védtelen nő elleni ismételt és egyre erőszakosabbá vált támadást dokumentálnak. A támadó egyedül volt ebben az esetben, gyakran azonban csoportosan sértegetnek, zaklatnak és megvető cselekedeteket követnek el vallási személyiségek, hívők és keresztény helyek ellen. Szavai, gesztusaik és a maguk után hagyott grafitik kegyetlenséggel és arroganciával teli gyűlöletet tükröznek. Ezek a támadások mindig indokolatlanok, de különösen elfogadhatatlanok, amikor a három monoteista vallás szent városában történnek azok. A békés egymás mellett élés akkor lehetséges, ha tiszteletben tartjuk a saját magunk és a mások életét is. A béke akkor lehetséges, ha jobban megértjük mások életét, ha a kapcsolatokat teremtünk és építünk olyan életek között, amelyek érintik egymást, bár nem ismerik egymást.
1: Többlet. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését húsvét 6. vasárnapjára.
2: Egy asszony a hegyekben vándorolt, és az egyik folyóban talált egy különösen értékes követ. Másnap találkozott egy másik vándorral, aki éhes volt. Így hát az asszony kinyitotta a csomagját és megosztotta ennivalóját a vándorral. Az éhes utas meglátta a drága követ az asszonynál, és kérte őt, hogy adja neki. A nő habozás nélkül nekiadta a követ. A vándor örvendezve jó szerencséjén továbbállt, hiszen tudta, a drága kő olyan értékes, hogy élete hátralévő részében nem kell többé szükséget szenvednie. Ám néhány nappal később a vándor visszatért az asszonyhoz, és visszaadta neki a követ. Gondolkoztam, szólalt meg. Jól tudom, milyen értékes ez a kő, de visszaadom abban a reményben, hogy adhatsz nekem valamit, ami még értékesebb. Add nekem azt a valamit belőled, ami képessé tett téged arra, hogy nekem add azt az értékes követ. Az elmúlt vasárnap evangéliumi részében Fülöp apostol kéri Jézust, hogy mutassa meg nekik az atyát, és az elég lesz. Fülöp érzi Jézusban azt a többet, amelynél senki sem képes adni többet. Ezért nem is szükséges a több, ha tudatában vagyok, annak a többletnek, amely bennem is ott él. Jézus úgy él, hogy aki ránéz, meglátja az atyát is. Ha tényleg a többletre vágyik, és akkor többet is lát. Aki a Szentlélekkel és a Szentlélekben él, valamelyest megláttatja életével és életében az atyát. Nem fizikai ez a megláttatás, hanem olyas valami, ami nem tart meg semmit magának. Mindent az Istenért tesz, csak hogy az ő dicsőségét szolgálja. Azt hiszem, azért mondja Jézus, hogy ha szerettek, megtartjátok parancsaimat, mert aki közel érzi az Istent, és nem csak felfelé néz és ott keresi, hanem itt lent is, az már nem tud nem szeretni. Aki egy kicsit is megtapasztalta, ráérzett Isten szeretetére, annak már könnyebb az isteni parancsok megtartása. Amíg csak a fejemmel keresek, ez az úgynevezett fejben élés, addig számomra Isten csak fent van. És akkor vétkezhetek, mert a vallásgyakorlás számomra csak kötelesség, és nem elkötelezettség. Addig a gyónás csak szokás, évente egyszer-kétszer, és a szentáldozás is, mert jól el tudok élni, igazi Isten tudat nélkül. Szőcs László jezsuita szerzetes ezzel kapcsolatban így fogalmazott egyszer. Valahogy mindig is sejtettem, hogy kell lennie az emberben szavak nélküli, csendes Isten tudatnak. Néha megadatik az a kegyelmi pillanat, hogy erre hirtelenül és váratlanul ráeszmélünk. Eddig az idézet.

0: Ha igazán jól akarunk fogalmazni, akkor Isten nem ő, hanem te. Aki az én kis énemmel is egységet akar, be akar olvasztani Isten életébe, hogy igazi egyénné váljak, s ne maradjak meg a személy és a szerepek szintjén. Jézus a mi atyánkot úgy tanítja, hogy tegezzük az atyát. Micsoda kegyelem! S hogy erre az egységre valamelyest ráérezzek, nem csak egykori és akkori tanítványainak, hanem a maiaknak is mély üzenetet hagy hátra. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok, ahogy olvassuk János evangéliumának 14. fejezetében, a 18. versben. Jézus emberként élt egy bizonyos földrészen, bizonyos időben. S mivel ember is, ezért neki is vissza kell menni az atyához. De kettőjük szeretete, a vigasztaló Szentlélek fog eljönni, és így mindenki megismerheti a Szent Háromságos Egyistent. Nem hagy árván. Az evangéliumi részben itt az orfánusz szót találjuk, ami nem csak azt jelenti, hogy a gyermek maradhat árván, hanem azt is, hogy egy tanítvány, ha elveszti tanítóját. Platón használja ezt a szót, amikor Szokratész halála után úgy érzik magukat, mint az árvák. Nem tudnak mihez kezdeni. Krisztus tanítványai azonban húsvét után megtapasztalják, hogy Jézus él. Nem maradtak árván, és én sem leszek az, ha befogadom őt szent lelke által. A Szentlélek jobban megérteti a dolgokat, ha időt adok neki, és ő vele, ő benne imádkozom. Ha időt töltök a csendben, akkor fokozatosan fény derül a dolgokra, amelyeket már régen tudok, mert bennem vannak, csak fel kell jönniük. Az élet egy ilyen felderítő út, s ezt bevállalni merészség, bátorság szükségeltetik, de Istennel minden lehetséges. Jézus soha nem állítja, hogy egyenlő az atyával, hanem hogy egy az atyával. Egységben van vele. Ennél többet nincs mit mondani, hiszen Jézus sem magyarázkodik Fülöpnek, hanem csak kijelenti, én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Mindezek fényében érthetem jól Jézus szavait. Idézem, ha szerettek engem, megtartjátok tanításomat, s akkor küldöm a másik vigasztalót, az ügyvédet, a szent lelket, aki megtanít titeket mindenre. Ha a szent lelket befogadom, a másik vigasztalót, akkor az atyához megyek, és ő benne lakom. Nem csak oda át, amikor hazamegyek hozzá, hanem itt lent is, és bent is. Nem vagyok árva. Tudatosítsam, hogy tegezőben vagyok az Istennel. Egészen közel van. Engedjem, hogy növekedjen vele való egységem, s akkor oszlanak a kétségek.
1: Többlet. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották húsvét 6. vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2023. május 11-i adás ismétlését hallják, amelyben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel a Mária tiszteletről elmélkedik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves rádió hallgatókat a Miskolci stúdióból a Diósgyőri Egyházközség csoportjával. Érdekes témát szeretnék ma felhozni. Itt a beszélgetésünk elején május van, Szűz Mária hónapja, és talán sok templomban még él a hagyomány, hogy ilyenkor május estéin a loretói litániát, a májusi litániát imádkozzák, éneklik. Kicsit arról beszélgetnénk, hogy tulajdonképpen mit is jelent a Mária tisztelet, hogyan kell ezt helyesen értelmezni, honnan ered a loretói litánia, mi az, amit tudunk róla, néhány alap dolgot, és hogy személyesen nekünk, itt a mi életünkben, a mi egyházközségünkben, a mi családjainkban mit jelent a Mária tisztelet, egyáltalán hol van a helye Szűz Máriának, akár az egyház, akár az egyéni hívek életében, hiszen talán ez egy olyan kérdés, ami sok családban, főleg a vegyes családokban, vegyes vallású családokban olykor előjön ez a téma, és jó, hogyha tudunk rá válaszolni, jó, hogyha egy nyugodt, tiszteletteljes beszélgetésben ki tudjuk fejteni az egyház tanítását, hogyha megkérdeznek bennünket más vallású testvéreink a Mária tiszteletről, akkor higgadtan is a kellő tudással tudunk válaszolni azokra a kérdésekre, amelyek a Mária tisztelethez kapcsolódnak. És akkor rögtön itt az elején a katolikus egyház katekizmusából és a magyar katolikus lexikonból szeretnék néhány gondolatot idézni. A Mária tisztelet az egyház hivatalos tanítása szerint a boldogságos Szűz Máriát kiváló vallásos tisztelet illeti meg. A kiváló tisztelet, azaz minden teremtmény tiszteletét megelőző, az elsőnek kijáró tisztelet. A Mária tisztelet lehet egy értékelő válasz Mária életszentségére, lehet az egyházban betöltött szerepére való reagálás. Sok-sok szentírási alapja is lehet. Az egyházatyák például Szűz Máriában előképet láttak, egy új évát, így is nevezik. A IV. Század óta Szűz Mária tiszteletére templomokat is szentelnek, főként az Istenanyát, a mennyek királynőjét tisztelik. Nagyon hamar elterjed a fájdalmas anya tisztelete, az emberek mellett álló édesanya tisztelete, aki a gyászban, a fájdalomban is az ember mellett, mint jó édesanya, végasztal és kitart az ő gyermekei mellett. Ennyi, amit a Magyar Katolikus Lexikonból idéztem. Ugye itt a gyakorlat és a tapasztalat is talán ide engedi hozni azt a nagy szentet, akihez a legtöbb kötődése van a Mária tiszteletnek, ugye Grignion Szent Lajost, aki talán kevésbé ismert, nem egy magyar szent, tehát itt a magyar vidéken talán keveset beszélünk róla. Írt egy elmélkedést 1712-ben Szűz Máriáról, ami 1936-ban jelent meg magyar nyelven először, aztán 1944-ben újra megjelent. A francia szerző egy 18 gyermekes családból származik, a testvérei közül hárman lettek papok, ketten pedig apácák. Lajos gyermekkora óta kitűnt a lángoló szeretettől, a Mária szeretettől, már 5-6 éves kora óta naponta elimádkozta a rózsafűzért. Életében két társaságot alapított, a Mária társaságot papok és laikusok számára és egy apáca rendet, a bölcsesség leányait. Tökéletes Mária tiszteletről írt könyve halála után elveszett, aztán 1842-ben rátaláltak, és innen származik a könyvének a címe is, amelyet nem ő adott, hanem azok, akik megtalálták ezt a jegyzetet. Szűz Máriát mérhetetlenül nagy kincstárnak nevezi, akit a szentek az Úr kincsének neveznek, és akinek teljességéből az emberek meggazdagodnak. Az Isten hűséges jegyese, így hívja Grignion Szent Lajos Szűz Máriát. Közben járó Istennél, és mindannyiunkat elvezet az Isten fiához, az Úr Jézus Krisztushoz. Szent Lajos felsorolja a hamis és az igaz Mária tisztelet ismérveit is. Amikor a hamis Mária tiszteletről beszél, azt mondja, hogy álhatatlan, képmutató, önző, külsőséges, vakmerő, és amikor igaz Mária tiszteletről beszél, bensőségességről, gyengétségről, álhatatosságról és önzetlenségről beszél. És akkor itt meg is állnék egy picit. Az előbb elhangzottak alapján, rögtön főleg itt a helyes és a helytelen Mária tiszteletnél, látjuk ennek az egész történetnek a tulajdonságait is, hogy a Mária tisztelet olyan kell, hogy legyen, mint amilyen Szűz Mária is volt. Ez az igaz Mária tisztelet, vagyis bensőséges, gyengét, szent, álhatatos, önzetlen, türelmes. Hiszen ilyen volt Szűz Mária, ebben lett példakép. A ti életetekben hogy jelenik meg Szűz Mária tisztelete? Most akkor így felétek fordulva kérdezem, mikor találkoztatok először a Mária tisztelettel? Van-e, ugye itt inkább Krisztához megy ez a kérdés, hogy gyermekkori emlék, és Timi felé pedig az, hogy később itt felnőttként hogyan épült be az életedbe ez, hol találkoztál először, mi volt a te véleményed erről, tapasztalatod, és akkor nézzük meg két különböző nézőpontnak a tapasztalatait. A távolabbi, a gyerekkortól beépülő és a felnőttként megismert Mária tiszteletet.
3: Gyerekkoromban én a nagyszüleimtől tanulhattam meg a helyes Mária tiszteletet, azt kell, hogy mondjam. Édesanyám is természetesen, de főleg a nagyszüleim voltak azok, akik ezt nekem megmutatták, vagy megmutathatták, mert megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy ezt korábban is mondtam, hogy mikortól imádkozom igazából a rózsafüzért. Egyszerűen ott volt az életemben már nagyon régóta, egész kiskoromtól, és aztán pont Grignon Szent Lajos hatására a Mária által Jézushoz című könyv segítségével ugye át is adtam az életemet 2019. februárjában Szűz Máriának. Én azt gondolom, hogy tényleg ő az, aki által eljuthatunk Jézushoz, és hogy Mária szeret azért a háttérben maradni, mert mégiscsak a Jóisten a lényeg, és hogy ő segít minden olyanban, amit esetleg nem tudunk. Tehát, ha valamit nem tudok, akkor hozzá szoktam fordulni. Őt kérem, hogy tanítson meg esetleg a szeretetre, vagy valami más, és ami még szükséges ahhoz, hogy Jézushoz, a fiához közelebb kerüljek. Nagyon sokszor találkoztam fiatal koromban olyanokkal, akik bántották a szűzanyát, illetve engem is amiatt, hogy katolikus vagyok, és hogy ez nem. És akkor mindig eszembe jutott egy ismerősöm mondása, hogy ha az édesanyám megérdemli a tiszteletet, akkor a megváltó édesanyja is megérdemel legalább annyit, amennyit ő.
4: Nekem érdekesen alakult a Mária tiszteletem, mert ugye amikor én még ismerkedtem a katolikus vallással, akkor nem értettem, hogy miért kell őt ilyen kiemelt módon tisztelni. És érdekes volt, hogy az Üdvözlégy Mária, és az nekem egy kötelező ima volt, ami mögött nem éreztem olyan tartalmat, mint amit nyilván ma már érzek, meg a hatásait is nyilván most már sokkal jobban érzékelem. És amikor a bérmálkozásom megvolt, szerintem onnantól körülbelül átfordult ez a dolog, de igazán ez olyan érdekes, mert pont Kriszta volt az, aki adott nekem könyveket, és akkor annak hatására azért nálunk, erről már szerintem sokszor beszélgettünk, hogy nekünk az esti ima az ugye az Üdvözlégy együtt imádkozása, illetve hát most már tényleg a legkisebb családtagunk is bekapcsolódott ebbe. Ami Mária nekem jelent, szerintem egy olyan útmutató, egy olyan példakép, amit akár családanyaként, akár emberként is minden tekintetben lehet követni, akár, tehát nemtől függetlenül is akár, mert szerintem az, hogy valaki türelmes, hogy jóságos, hogy a legelső, ami egyébként, amikor olvastad a Magyar Katolikus Lexikonból a meghatározást, nekem az jutott közben eszembe, hogy nekem a ráhagyatkozásban például ő az egyik nagy példakép. Hogy ugye, amikor ő megkapta az üzenetet, ő minden ellenállás nélkül elfogadta ezt. Tehát, hogy ez lehet ezt így is csinálni, és mi emberek mennyire túl komplikáljuk ezt a kérdést.
2: Hát igen, amit mondasz, és tulajdonképpen minden Üdvözlégy Máriát, amikor elkezdünk, erre emlékezünk, hogy az angyal köszöntötte Máriát, és Mária gondolkodás nélkül, tiltakozás nélkül, teljes ráhagyatkozással, ugye, igent mondott, és ez játszódik le minden egyes Üdvözlégy Mária pillanatában, amikor azt elimádkozzuk a szemünk előtt, ez a jelenet, és talán ezért is, mondjuk a rózsafűzérben ezért szemlélődünk, elmélkedünk a titkokról is, és Mária életéről is, hogy vajon mi hol tartunk hozzá képest. Tehát ez egy ilyen motiváció, és ez egy ilyen kérdés. És hogy alakult át neked igazából az első gondolat a mostani gondolata, mennyi, vagy ha időben nézzük, vagy mi volt az, ami hatással volt arra, hogy átalakuljon?
4: Óriási kenyelmek. Az, amikor én már úgy fordultam Máriához, mint egy közvetítőhöz, akkor teljesen átalakult az, hogy a kapcsolatom vele, amikor már úgy próbáltam őt megközelíteni, mint azt a közbenjárót, akin keresztül egyenes út vezet Jézushoz, akkor teljesen megváltozott a rózsafüzér ima például, tehát az, amilyen kegyelmeket hozott. Így az egész családon belül is.

0: szintén Grinyán Szent Lajos mondja, hogy Szűz Mária vezet fia parancsainak szabadságában. Megadja neked a tiszta szeretetet, melynek kincsét és gazdagságát ő is magában hordozza. Azt mondja, hogy megnyitja a szívünket, és megmenti az aggodalmaskodástól a szívünket, a félelemtől, és megnyitja a szívünket, hogy megértsük Jézust, megértsük az ő tanítását, és megszabaduljunk minden megkötözöttségtől, és az Isten szabadságára nyitottak legyünk. Nagyon fontos ez, amit Szent Lajos tanít, tulajdonképpen, hogy amikor imádkozunk és Szűz Máriát kérjük, olyan, mintha az édesanyánkkal beszélgetnénk, aki meghallgat és megpróbál segíteni. Egy jó édesanya mindig meghallgatja a gyermekét, és van, amikor biztos benne, hogy nem tud tetlegesen segíteni, de a meghallgatással, az odafigyeléssel, a melléállással talán többet segít, mint sokszor a tettekkel. És valahogy így van Szűz Mária is a mi életünkben, keresztények életében, hogy lehet, hogy azt gondoljuk, hogy emberileg talán a gyakorlatban nem segít sokat, ha imádkozunk, de ha elkezdjük, mégis azt érezzük, mintha megszabadulnánk, felszabadulnánk, és valami olyanra nyílna meg a szívünk, amire azelőtt nem számítottunk. És egy igazi édesanya meghallgat, és a jelenlétével, a meghallgatásával, a figyelmével erősít meg a leginkább, és talán az önbizalmunkat, a hitünket, akkor nyerjük vissza igazán, hogyha érezzük magunk mellett ennek az édesanyának a mennyei támogatását. Most Krisztához fordulok ismét, és hogy vissza szeretnék egy kicsit csatolni az ő mondani valójára, hogy a te életedben gyerekkorodtól, amióta megismerted a nagyszüleidtől a Mária tiszteletet, mi volt az, amit tőlük megtanultál, mi volt az első, és ez hogyan alakult át benned mondjuk felnőtt hitté? A mostani gondolkodásod szerinti Mária tiszteletté hogyan alakult ez át?
1: A rózsafüzér volt, amit nem szerintem az üdvözlégy Máriát tanultuk meg először, hát mindannyian hittanon, és akkor utána ugye a rózsafüzért, nagymamámat, nagyapámat láttam, hogy imádkozzák, és én úgy emlékszem, hogy most gondolkodtam, miközben beszélgettetek, hogy én rákérdeztem, hogy mi az, és akkor így kaptam meg az első rózsafüzéremet, és akkor így imádkoztam. Egy gyerekként is máshogy imádkoztam, mint mondjuk felnőttként. Gyermekként szerintem azért sokkal úgy tisztábban, tehát hogy kevesebb minden volt a fejemben, most ez lehet, hogy furcsa, tehát jobban le tudtam csendesedni, ugye a gondolatok nem annyira cikáztak a fejemben. Manapság teljesen más, tehát mindig a rózsafüzér alatt kapok olyan üzenetet, vagy olyan tanácsot a saját életemben, vagy akár, ha másokért imádkozom, akkor a mások életére vonatkozóan, amik segítségek, amik mankók a tovább lépéshez, vagy a probléma esetleges megoldásához. Megnyugtat a rózsafüzér nagyon-nagyon sokszor, mondom alatta, tehát tanácsot is kapok, rengeteg mindenre gyógyír, úgymond az életemben felnőttként.
0: Jó, és akkor egy picit áttérve a aktuális témára, májusi litánia. Te mikor találkoztál először életedben mondjuk, vagy mi az, amire emlékszel, hogy májusi litánia, loretói litánia? Van-e ilyen emléket, hogy hol hallottál erről először?
1: Hát a templomban hallottam erről viszont először. Tehát mikor mentünk, és akkor tudom, kérdeztem anyukámat, hogy de miért mondják, tehát hogy miért énekelnek előtt, még nem kezdődött meg a misé, és hogy ez micsoda. És akkor így ők mondták el, nagymamám és édesanyám, hogy miről van szó, és akkor találkoztam először is a magyarázatával, pedig Grinyón Szent Lajosnak a Mária által Jézushoz című könyvében, tehát ott minden mondatot, minden szót megmagyarázott, és akkor így lett teljes igazából.
0: Timi, neked esetleg van-e ezzel kapcsolatban valami emléked, vagy tapasztalatod, vagy tudsz erről te valamit?
2: Az ismerkedős szakaszomban ott még csak azt értettem az egészből, hogy felsorolunk mindenkit, aki létezik a szentek közül, és akkor nem ő meg, hogy egyáltalán, hogy ott miért kell ennyi mindent sorolni, tehát úgy nem teljesen értettem, hogy most ezt minden nap miért mondjuk el, tehát úgy olyan fura volt. És akkor nyilván, amikor az ember ezt így, tényleg úgy, ahogy is Kriszta is mondta, hogy így soronként kezdi el olvasni, és úgy elgondolkozik rajta, és próbálja értelmezni, akkor azért teljesen más jelentéssel kezd bírnia az ima.
0: Igen, nagyon sokszor nem csak a véletlenre kell bízni, hanem nagyon sokszor ugye a tartalmát is meg kell érteni egyik-másik imádságnak. Úgyhogy fontos az, hogy megértsük, hogy tulajdonképpen amikor litániát imádkozunk, akkor mit csinálunk. Ha a litánia szót nézzük, akkor maga a szó azt jelenti, hogy könyörgő imádság. Tehát azt jelenti, hogy amikor litániát imádkozunk, annak az alap magatartása kell, hogy legyen a könyörgő ima forma. Éppen ezért minden litánia, ezt biztos mindannyian észrevettük, minden litánia úgy kezdődik, hogy Uram, irgalmaz nekünk, Krisztus kegyelmez nekünk, Uram, irgalmaz nekünk. van az elején, ugye ez az ősi, talán a legősibb egyházi felkiáltás, a Kyrie eleison, ami mind a keleti, mind a nyugati liturgiának egyik fő eleme. Akár ha görög-katolikus liturgián veszünk részt, a Szent Mise, Szent Liturgia elején, aztán közben is többször felhangzik az Uram érgalmaz felkiáltás. A római katolikus liturgiában rögtön az elején, a bűnbánati résznél mi is többször elénekeljük, Uram irgalmaz, Krisztus kegyelmez. Ugye minden egyes imádságunkat bűnbánattal kezdjük, hiszen a legfontosabb, hogy mielőtt az ember az Isten elé lép, a lelkét, a szívét megtisztítsa és bűnbánatot tartson. Minden könyörgő imádságot bűnbánattal kezdünk, ez nagyon-nagyon fontos. Loretói litánia első nyomait a 12. században találjuk, eredete Párizsban maradt fönt legkorábban, az 1200-as években Párizsban már összeállították rímes formában a litániát, amely valószínűleg a keleti egyházból származik, ugye a liturgiák közül, a keleti liturgiák közül az akatisztos himnuszból, ami Szűz Mária tiszteletét jelentette, amit ugye állva végeznek, énekelnek a görög-katolikus és ortodox testvéreink. A Mária litánia már a 13.-16. század között többféle variációban is megjelenik, aztán végül a 16. század az, amikor elérkezik a loretói litánia teljes kialakulásához, amelyet Canisius Szent Péter 1558-ban Loretóban hallott énekelni, és azután fölvette az imádságos könyvben. A boldogságos Szűz Mária megnevezései 48 megszólításból álló litánia ez, különböző tulajdonságait, vagy az életének a különböző jeleit, eseményeit említjük, ahogy megismerhetjük Szűz Máriát, akár a Szentírásból, akár a Szent Hagyományból. Részben sokszor még bizánci eredetűek a megszólítások, az ősiségét is megőrizve ezzel. A litánia szövege sokszor bővült, sokszor változott, például 9. Pius pápa is kiegészítette ezt a litániát. 15. Benedek pápa is megengedte, például, hogy az első világháború alatt a béke királynéja könyörgés is belekerüljön a litániába. Aztán 13. Leó pápa nekünk magyaroknak engedte meg külön, hogy a magyarok nagyasszonya az utolsó részben, a magyarok nagyasszonya is belekerüljön a litániába. Aztán 1950-ben a mennybe felvett királyné megnevezés is belekerül a litániába. Nagyon érdekes, hogy így fejlődnek az imádságaink, tehát nagyon fontos megértenünk azt, hogy tulajdonképpen a litániában Mária tulajdonságait azért ismételgetjük, hogy azt mi magunk is elsajátíthassuk. Ugye, tehát ezért ismételgetjük, egyrészt a tiszteletünket fejezzük ki az ő nagysága iránt, másrészt pedig mi is szeretnénk elsajátítani ezeket a tulajdonságokat. És amikor a Mária tiszteletről beszélünk, talán itt az első, amit meg kell jegyeznünk, az, hogy Szűz Máriát a katolikusok nem imádják. És éppen ezt fejezi ki a litánia, ezt fejezi ki az imádságunk, hogy egy óriási tisztelettel fordulunk felé, ahogy Kriszta is utalt erre, hogy a Jézusnak az édesanyjáról van szó. És hogyha tisztelem az ő fiát, szeretem az ő fiát, akkor az édesanyját is tisztelem, ahogy az életben ugye a legtöbb barátunkkal van, hogyha valakivel összebarátkozunk, elmegyünk hozzájuk, akkor a szülei felé is megadjuk a tiszteletet a barátunknak, és éppen így, hogyha Szűz Mária fiát, Jézus Krisztus szeretem és tisztelem, mint Isten fiát, akkor az ő édesanyját is megilletem a neki kijáró tisztelettel, de semmiképpen sem imádással, tehát nem csinálnak a katolikusok Máriából istennőt, akit Isten helyére tesznek, hanem tulajdonképpen az ő fiára való tekintettel érdemli meg Mária a legelsők között a legnagyobb tiszteletet. Ahogy Timi mondta, hogy az engedelmesség, az alázatosság, ugye a ráhagyatkozás példaképe, ugyanakkor az édesanyáknak, mint édesanya lehet példakép, ugye a gyászolóknak, mint fájdalmas anya, a szenvedő édesanyáknak, mint olyan példakép, aki tudja, hogy mi a szenvedés, hiszen végignézte fiának a szenvedését és a halálát, a gyermekeiket gyászoló édesanyák mellett lehet, mint megerősítés, ugye azok mellett az édesanyák mellett, akik eltemették a gyermekeiket például, Mária is eltemette az ő gyermekét, tudja, hogy milyen érzés egy édesanyának eltemetni az ő gyermekét, bizalommal imádkozhat hozzá mindenki, aki gyászol, ugyanakkor ott van, mint küzdő anya, amikor menekülni kellett a kisgyermekével Egyiptomba, aki megtesz mindent az ő újszülött gyermekét, az újszülöttekét, a gyermekeikét aggódó és küzdő édesanyáknak is a példaképe. Ugyanakkor egyszerű asszonyoknak, vagy éppen azoknak, akik a házi munkát végzik, hiszen ő is végezte a házi munkát, főzött, mosott, takarított, éppen ezért minden asszonynak, minden nőnek a példaképe, fiatal lányoknak, akár a hitben, az imádságban, az Isten keresésében, a tisztaságban, sok mindenben lehet Mária példakép, és hogyha megtanulunk így imádkozni hozzá, mint aki ugyanazt az életet élte, mint mi, talán nekünk is megváltozhat a Mária iránti tiszteletünk. Most zárásként egy szép Mária énekkel köszönünk el a kedves rádióhallgatóktól, és reméljük, hogy ezen a csütörtöki napon is tudtunk segíteni abban, hogy a Mária tiszteletünk megerősödjék. Hogyha nem tudunk elmenni a templomainkba, hogy részt vegyünk egy-egy loretói litánián, buzdítjuk a kedves rádióhallgatókat, hogy nyissuk ki a Hozsanna imakönyvünket, vagy modern világban élünk, pötyögjük be a Google keresőbe, hogy loretói litánia, bárhol megtaláljuk, és otthon is el tudjuk imádkozni, nem feltétlenül kell énekelni, lehet, hogy csak olvasva elimádkozom, kikeresem az interneten, az imakönyvemben, és jó májusban szemlélni Mária tulajdonságait, hozzámérni magamat, hogy hol tartok hozzá képest, és vágyakozni arra, hogy elnyerjük mi is azon tulajdonságokat, amelyek őt szentítették, hogy mi is szentek legyünk, és majd Máriával együtt dicsőíthessük az Istent a mennyországban. Így kívánunk mindenkinek áldott estét, további kellemes rádióhallgatást, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Napbúcsúztató.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a Kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Bálta összeállításának elején, a hétvégén, azaz most szombaton Miskolcon kezdődő könyvtári majális programjairól beszélgetünk a szervezőkkel. Ezután a II. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményei májusi rendezvényeit ajánljuk a figyelmükbe. Végül pedig az Egrivár májusi izgalmas program kínálatát ismertetjük. Rövid ajánlunkban Csoma Simon Mária, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettese beszél.
2: 10. alkalommal kerül megrendezésre a könyvtári majális, és először 2015-ben rendeztük meg ezt a eseményt. Minden évben úgy szervezzük meg a majálist, hogy ez Miskolc városnapjához kapcsolódjon. Mindig szombatra esik a majális, és az a szombat, amelyik a legközelebb esik Miskolc városnapjához, hiszen május az a majálisok ünnepe, a szabadtéri rendezvények ünnepe. Jön a jó idő, a könyvtár is egy kicsit kilép a könyvtár falai közül. Ha ezen a majálison nem is Miskolcot ünnepeljük, hanem inkább az olvasást és a kultúrát, amely pedig fontos része minden városnak, így Miskolc városának is.
1: Egy órakor regionális hírösszefoglalónkat és a korásti hírmondót, majd 2 óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallják. 3 órakor kezdődik a Múltunk pillérei, melyben folytatjuk a beszélgetést Nagy Lucsai Orbán egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével. Ajánlunkat hallják.
3: Tehát kezdjük itt azért még a Borzsával, hogy hivatalosan a pápától ő megkapta a kinevezést, csak hát ugye ezt Magyarországon senki nem fogadta el. Elsősorban nem fogadta el a magyar uralkodói réteg, és Mátyás király sem fogadta el, tehát ilyen szempontból sosem jött Magyarországra, és hát végül is hajlandó volt 6. Sándor lemondani az egri püspökségről, de kimondottan így, ennek még később lesz jelentősége, hogy Nagy Lucsai Orbán javára.
1: 4 órakor zenei összeállításunkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Nátrán István, Németh Tamás, Papildikó, Papp Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Olvasom Péter apostol első levelében. Az első keresztények, az a 3000 megtért, akik pünkösd reggelén befogadják Péter és az apostolok szavát, úgy jelennek meg az apostolok cselekedeteiben, mint apostoli közösség, amely szorgalmasan hallgatja az apostolok tanítását. Úgy is, mint testvéri közösség, amelynek táplálója a gyakori összegyülekezés és a sokféle kapcsolat. Eukarisztikus közösség, amely megüli az Úr emlékezetét, amíg vissza nem tér. És végül ima közösség, amely először a jeruzsálemi templomban gyűlik össze, később magánházakban. Ezekről az uralkodó jellemvonásokról ismerték föl kezdetben az egyházat. Hitelre méltóságának legfőbb jele az átélt testvéri közösség melege volt. Nézzétek, hogy szeretik egymást, mondták, akik figyelték őket. Jézus a keresztjét nem találta föl, nem is kereste, nem is választotta. Azt fogadta el, amit az emberek helyeztek a vállára. Mielőtt választasz magadnak valami áldozatot, vállald el a napi szenvedéseket. Krisztus papságában részesítetted, Urunk, népedet, és ennek a népnek tagjává tetted azokat, akiket fiat hasonlatosságára újjáteremtettél, és a Szentlélek pecsétjével kitüntettél. Kérünk, fogadj el minket, kedves áldozatul!

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász, közölte a segélyszervezet a távirat irodával. A Váranyár programot a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni. Online a www.karitász.hu oldalon, továbbá banki átutalással a honlapon megtalálható számlaszámra, a közleményben a Vár a nyár megjelöléssel. Szakmai alapon működő, politikamentes szolgáltató kamarára van szükség. Reagált a leendő Tisza kormány agrár- és élelmiszergazdasági miniszterjelöltje, Pap Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökének lemondására. Bóna Szabolcs a közösségi oldalán azt írta, a lemondás első lépésként rendben van, most jön a politikamentessé tétel. A kamara feladata nem az, hogy a hálózatot politikai kampány céljaira használja, át kell világítani a költéseket, felül kell vizsgálni a tagdíjrendszert, meg kell vizsgálni a feladatokat, demokratikus választási rendszert kell kialakítani, sorolta a miniszterjelölt. Pap Zsolt szerdán jelentette be, hogy az országgyűlési feladatai miatt lemond a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöki posztjáról. Átvette képviselői mandátumát, és az új ciklusban az országgyűlés Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságának alelnöke lesz. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egésznapos rendszerváltó népünnepét szervez az országház előtti Kossuth téren és a rakparton. Magyar Péter miniszterelnökké választása után a Kossuth téren díszszemle és ünnepélyes zászló felvonás lesz, majd az új kormányfő köszönti az egybegyűlteket. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson. Az országgyűlés hivatala ezért az eddigiekhez képest intenzívebb és szélesebb körű képzési programmal segíti az új képviselőket. A parlament honlapján olvasható tájékoztató szerint az országgyűlés hivatalának törvényhozási igazgatósága a parlamenti ciklus kezdetén képzési programokat szervez a képviselőknek, a frakcióknak és a tisztségviselőknek, azzal a céllal, hogy a résztvevők megismerkedjenek az országgyűlés működésével, a törvényhozási folyamatokkal, valamint a mindennapi parlamenti munkát támogató informatikai és adminisztratív rendszerekkel. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most először lesz képviselő. A Fidesz és a KDNP összesen 52 fős frakcióiban 15 olyan politikus van, aki új a parlamentben, míg a Mi Hazánk 6 fős képviselőcsoportjában egy valaki nem volt még tagja az országgyűlésnek. Ehhez képest az előző ciklusban 199 képviselőből kevesebb, mint 50-en voltak csak újoncok. Végül az időjárásról. Pénteken a dél-délnyugat felől felvonuló fátyol felhőzet és a többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Majd estétől, késő estétől délen, délkeleten elkezd megvastagodni a felhőzet. Főként az északkeleti-keleti harmadban helyenként záporzivatar kialakulhat, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. A légmozgás nagy részt mérsékelt marad. Csak helyenként élénkülhet meg. A zivatarokat átmeneti szélerősödés kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 21 és 26 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: Csomas Simon Máriát, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettesét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Hogyan is kapcsolódik a májusi majális Miskolc város ünnepéhez és napjához, amely számunkra oly fontos nap, május 11-e, az a bizonyos nap, amikor Miskolc város ünnepét ünnepeljük. No de ez a májusi majális hogyan kapcsolódik ehhez a naphoz?
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Igen, már 10. alkalommal kerül megrendezésre a könyvtári majális, és először 2015-ben rendeztük meg ezt a eseményt. Minden évben úgy szervezzük meg a majálist, hogy ez Miskolc város napjához kapcsolódjon. Mindig szombatra esik a majális, és az a szombat, amelyik a legközelebb esik Miskolc város napjához, hiszen május az a majálisok ünnepe, a szabadtéri rendezvények ünnepe. Jön a jó idő, a könyvtár is egy kicsit kilép a könyvtár falai közül, és a szabadban is megjelenünk a könyvtárral, és valamilyen módon kapcsolódunk Miskolc városához is, ha nem is hagyományosan, ha ezen a majálison nem is Miskolcot ünnepeljük, hanem inkább az olvasást és a kultúrát, amely pedig fontos része minden városnak, így Miskolc városának is.
0: Mert hogy önök a májusi majálissal elsősorban az olvasást szeretnék népszerűsíteni, valamint a könyvtár feladatát és szerepét.
1: Igen, az a célunk, hogy megszólítsuk azokat is, akik nem könyvtárba járóak, nem ismerik a könyvtár szolgáltatásait, nem ismerik a könyvtár épületét, ők is bátran bejöjjenek a könyvtárba. Egy ilyen majális alkalmával nem csak a könyvtár szolgáltatásait, hanem az épületet is bejárhatják, mindezt úgy, hogy közben szórakoznak, játszanak, információkat szereznek. Elsősorban a gyerekeknek szól, hiszen a gyerekeket a legkönnyebb megszólítani, de a felnőtteket is szeretettel várjuk, hiszen aki a gyermekek kísérőjeként érkezik, az ugyanúgy részt vesz ezen a játékos majálison, élvezheti a koncerteket, figyelheti a fellépőket, ugyanolyan szórakozást nyújt mindenkinek, minden korosztálynak.
0: Könyvvásár is lesz a májusi majálison, 10 óra és 16 óra között itt a központi épületben könyveket vásárolhatnak az érdeklődők. Egy könyvvásár során mit tudhatunk erről?
1: Igen, nagy sikerű rendezvény mindig, amikor tartunk könyvvásárt, használt könyvek vásárát. Itt az érdeklődő olvasók a könyvtár használt könyveiből válogathatnak, 500 forint per darab egységáron, jó állapotú, ám használt könyvekről van szó, és a könyvtár nyitvatartási idejében szombaton 10-től 16 óráig mindenkit szeretettel várunk, azt is, aki a majálisra érkezik, és azt is, aki csak a könyvvására.
0: Miskolc város történetével is foglalkozik a II. Rákóczi Ferenc könyvtár, hogyan és miként?
1: A századfordulós hétvégén, most májusban, amikor is Miskolc város napját ünnepli a városjárás, egy szokásos rendezvénye a városnak, ebben a könyvtár most a majális miatt helyszínként nem vesz részt, viszont a gyűjteményünkre építve készül egy kiadvány, Miskolci Hírmondó néven, ami a régi korok hangulatát idéző újság lesz, amiben régi Miskolcra vonatkozó híreket, hirdetéseket, képeket találhatnak. Ez egy néhány oldalas kiadvány, amelyet a kollégáink állítottak össze, és ezzel is idézve a régi időszakot, a századforduló időszakát.
0: Egy új szolgáltatásról is kérdezem önt, nem véletlenül, hiszen ez az új szolgáltatás hamarosan elérhető lesz a II. Rákóczi Ferenc könyvtárban. Mi is ez a kezdeményezés?
1: Több visszajelzést kaptunk az olvasóinktól, hogy nagyon szeretik az itt a könyvtárban meglévő társas játékokat. Ezek pár éve már rendelkezésre állnak, és itt helyben játszhatnak vele, viszont felmerült az az igény, hogy szeretnék ezeket a társas játékokat kölcsönözni. Éppen ezért elgondolkodtunk, hogy hogyan is lehetne ezt megoldani. És május végén, egészen pontosan május 26-ától itt a II. Rákóczi Ferenc könyvtár központi épületében, illetve a József Attila tagkönyvtárban elindítjuk a társasjáték kölcsönzési szolgáltatásunkat. Több társasjátékot is beszereztünk, és ezeket meghatározott időre, meghatározott feltételekkel a beiratkozott olvasóink kölcsönözhetik. A feltétel az az, hogy aki kölcsönzi, az beiratkozott olvasónk legyen, illetve 16 év fölötti olvasók kölcsönözhetnek csak társasjátékot, és van egy egyszeri kölcsönzési díja ezeknek a társasjátékoknak. Ez a játék kategóriájától függően 400 forint, illetve 800 forint, tehát nem egy nagy összeg. Ugyanúgy lehet kölcsönözni a társasjátékokat, mint a könyveket, lehet választani közülük. Amire oda kell figyelni, hogy egy társasjáték az rengeteg darabból áll, és ezekre nagyon-nagyon oda kell figyelni, hiszen egy darab elvesztése is élvezhetetlenné teheti a játékot későbbiekben mások számára. A játékokat a katalógusunkban is megtalálhatják, honlapunkon is lehet tájékozódni, hogy milyen társasjáték.

0: Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettesének.
1: Én is köszönöm szépen, és szeretettel várunk mindenkit május 9-én a könyvtári majálison a Népkertben.
0: Miklós Katalinnal, a második Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtári vezetőjével, hát mondhatom úgy, hogy gyakran beszélgetünk a Szent István Rádió Kultúrkör című műsorában, de nem véletlenül, hiszen mindig van miről beszélgetnünk. Most például a könyvtári majális című programjukról, amely idén jubilál, 10. alkalommal kerül megrendezésre.
2: Bizony, ez már a 10. könyvtári majális lesz. Hát 2015-ben, amikor elindítottuk, őszintén szólva nem is reménykedtünk ebbe, de én annyira boldog vagyok, meg hát remélem az érdeklődők, illetve hát nap mint nap azt tapasztaljuk, hogy várják ezt a nagyszabású könyvtári rendezvényt, úgyhogy reméljük, hogy most is sokan lesznek, és tényleg élvezni fogják, és a fő cél az, hogy a könyvtárat népszerűsítsük, amit nem tudunk elégszer kihangsúlyozni, mert ugye az idők folyamán azért változott a könyvtárnak a tevékenysége, de mégiscsak az alapszolgáltatása, ami egyébként most is majd színesedni fog, szóval, hogy az mégiscsak állandó és örök, és ez a hatalmas nagy kultúrkincsen rendelkező intézmény népszerűsítését nem lehet elégszer megoldani, hogy úgy mondjam, úgyhogy reméljük, hogy ez a mostani 10. könyvtári majális is arról fog szólni, hogy tényleg a Miskolc közönsége, lakossága, vagy a város környéki érdeklődők is úgy jöjjenek el ide a könyvtárba, hogy igazi élmény legyen számukra, kulturális élmény, és az is, hogy tényleg ezt a nagy múlttal rendelkező intézményt a szívükbe zárják.
0: Mikor lesz a könyvtári majális, és milyen programokkal várják idén az érdeklődőket?
2: 2026. május 9-én, szombaton lesz ez a 10. könyvtári majális. Ugye már a kezdetektől is az is célunk volt, hogy ugye a Miskolc város napjához tegyük ezt az ünnepet, és hogyha most is ugye május 9 lehet annak nevezni, tehát a Miskolc város ünnepének egyfajta ilyen kis előszobája. 10 órakor kezdődnek a programok, és egészen délután 3 óráig várjuk a érdeklődőket, de a könyvtár természetesen, mint minden szombaton, azon a szombaton is nyitva lesz, az pedig a könyvtár is 10-kor nyit, és délután 4 óráig nyitva van, úgyhogy a könyvtár rendelkezésre áll a érdeklődők a felhasználók számára.
0: És programok is lesznek szép számmal. Milyen programok?
2: Hát igen, én azt gondolom, hogy igyekeztünk egy kicsit, persze ez egy családi nap, de idősebbeknek, fiatalabbaknak, kisgyerekeseknek egyaránt programot szervezni. Hát a 10. könyvtári majálisnak, mint az elsőnek is egyébként a nyitó rendezvénye, a Kolompos Együttes koncertje lesz, a Kolompos mulatságot viseli ez a program. Ugye a Kolompos Együttes már 80-as évektől kezdve feltűnt a magyar népzenei palettán, és ugye a népszokásokat mutatják be a gyerekeknek, persze koncert, tehát zenei eszközök segítségével, és azt gondolom, hogy ez egy színvonalas, igényes műsor gyereknek, felnőttnek egyaránt.
0: Május 9-én 10 órakor itt a könyvtárban, a központi épületben, vagy a könyvtár előtti téren?
2: Hát nagyon jó a kérdés, igen, mert hogy azt nem is mondtam, hogy ugye ez a könyvtári majális, mint ugye a majálisok általában, szabadtéri is, vagy nagyrészt szabadtéri, úgyhogy lesz egy színpadunk a könyvtár előtti téren, és a Kolompos mulatság természetesen ott kint, reméljük, szikrázó napsütésben, mint ahogy most is ott lesz a helyszíne.
0: A nap folyamán pedig számos program lesz, gondolom a központi épületben, és kint a színpad környékén is. Melyek ezek?
2: Igen. Itt is lesz bent a könyvtár épületében, hiszen most is hirdetünk családi vetélkedőt, Kincsvadászat a címe, a sárkányok kincseit kell majd megkeresni, különböző játékos feladatok segítségével. Lesz állomás egyébként a Népkertben is, ugye ez is mutatja azt, hogy azért szabad téren is vagyunk, de a többi állomás ennek a családi vetélkedőnek a könyvtár épületében lesz. A kézműves foglalkozások ebben az évben is jön hozzá a Fügedi Márta Egyesület mesterei, kézműveskedni majd kint a könyvtár előtti téren a sátrak alatt lehet. Lesznek különböző ismeretterjesztő kis játszóházaink is, azt gondoljuk ez is nagyon-nagyon fontos. Például a Magyar Madártani Egyesület munkatársai is eljönnek hozzánk, illetve hát a gyerekekhez, az érdeklődőkhöz. Ugye a könyvtárnak van egy könyvkötészeti műhelye, és a könyvkötő kolléganőim már évről évre vállalják azt a szerepet is, hogy megmutassák, hogy hogyan

0: készül egy könyv, illetve nem csak, hogy megmutatják, hanem ki is lehet próbálni, de szoktuk tapasztalni, hogy idősebb korosztály is szívesen jön, hogy saját könyvét elkészítse a könyvkötők segítségével. Játszóparkot is nyitunk, mert hogy azt is nagyon-nagyon tapasztaljuk, ugye, meg nem kell ezt kihangsúlyozni, hogy játszani jó, a gyerekek nagyon szeretnek, tehát különböző képesség és készségfejlesztő játékok is lesznek a Borka Játszópark jóvoltából. A gyerekek ugye nagyon-nagyon szeretik az állatokat, és ezért is gondoltuk, és nagyon köszönjük, hogy a Tiszántúli Mentőkutyás Egyesület minden alkalomkor nyitott a programunkra, és ők most majd ebben az évben is egy bemutatót fognak tartani. Hát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó kapcsolatokat ápolunk a különböző oktatási intézményekkel, és itt a városban tényleg olyan kiváló intézmények vannak, ahol olyan kiváló oktatás folyik, hogy a gyerekek megmérettettek egy ilyen rendezvényen is. A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium diákjai, a Színva Völgyi Néptánc műhelyel közösen a 6. osztályos évfolyam táncolni fog, néptáncot adnak elő, ugye ez is a kolom vonalhoz tartozik, a népi kultúra bemutatása, a Fazekas utcai általános iskola színjáték tanszakos hallgatói verselni fognak, vagy a Miskolci görögkatolikus iskola is egy ilyen tavaszi dalcsokorral érkezik hozzánk, úgyhogy az is biztos egy élvezetes, kedves kis műsor lesz, és az avasi Herman Otto általános iskola szimfónia programja is zenélni fog, mesélni fog, úgyhogy ott a pedagógusok is bekapcsolódnak a műsorba. Azt gondolom, hogy az is nagyon-nagyon élvezetes lesz, és Leszkován Levente, aki kiskora óta a könyvtár látogatója, a szülei is természetesen, mert hát kell hozzá a szülő, hogy elhozza a gyermeket. Ő ígéretes báb művész palántának tekinthető, azt gondolom, és ő fogja zárni a majálisunk programját a báb előadásával, és még elfelejtettem mondani, hogy ez is már hagyomány, hogy azok az olvasóink, akik az év folyamán gyakran látogatják a könyvtárat, és magukban éreznek, hogy úgy mondja, művészi hajlamot, ilyen Krisztián Bendegúz András is, aki már gyerekkora óta jár a könyvtárba, és a Miskolci Nemzeti Színházba is időnként fellépett különböző darabokban, és ő is örömmel vállalta, hogy egy művészi hajlamait ezúton is, így a majális műsorában is megcsillogtatja.
1: A kísérő programok között pedig még meg kell említenünk dr. Berényi László egyetemi oktató előadását, valamint az Északkeleti Átjáró Egyesület átjáróház programját is. Melyek ezek?
0: Hát dr. Berényi László, a Miskolci Egyetem adjunktusa, ő vele régi kapcsolatunk van, és ő is mindig az első szóra jön, hogy egy picit így lehet, hogy általános iskolás korosztálynak, hogy egyetemi tanár, de annyira egy nyitott minden korosztályhoz nagyon-nagyon ért, és mindig olyan nagyon lelkesen, mindenféle energia, tudatos használattal, energiahasználattal kapcsolatos, a természetvédelemmel kapcsolatos dolgokat mindig kitalál, úgyhogy most is olyan kis attraktív játékai lesznek, amely nem csak ismeretet tudhatunk meg ebben a témában, hanem a gyerekek ezt kipróbálhatják, és mindig élvezetes szokott lenni. Annak is nagyon-nagyon örülök, hogy az Észak-Kelet Átjáró Egyesület megkeresett minket, mert hát azt kell mondjuk, hogy ez a 10. könyvtári majális már hozza magával azt is, hogy minket keresnek meg, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó érzés. Ugye az Észak-Kelet Átjáró Egyesület többféle mesekönyvet is jelentetett már meg, és mindig a kultúra programjai vannak, kicsit a könyvöket is fogják népszerűsíteni, meg ők is a gyerekeknek ilyen játékos kis meseösvényt kínálnak, ami azt gondolom, hogy egy élvezetes program lesz.
1: Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben, a könyvtári majális idén is színes programokkal várja az érdeklődőket, mondjuk el a legfontosabbakat, a helyszínt és az időpontot, és kérem szépen fogalmazzon meg egyfajta személyes meghívót a Szent István Rádió kedves hallgatói felé.
0: Tehát az időpont az 2026, május 9, szombat, 10 órai kezdés, és délután 3-ig teletöltjük az érdeklődék zsákját programmal. Hát én mindenkit nagy-nagy szeretettel várok, kicsit nagyot, családost, nem családost, olyat, aki szeretne igazán igazi értéket adó kulturális programon részt venni, és hogyha úgy tetszik, a könyvekkel majálisozni, és kint a szabadtér gyönyörű varázsát is élvezni.
1: Miklós Katalinnak, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtári vezetőjének köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én köszönöm nagyon az érdeklődést, köszönöm szépen.

0: Rizai Zoltánnal, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársával. Kultúrkör című műsorunkban soron következő programajánló riportunkat készítjük el, hiszen itt a május hónap, és bizony május hónapban is számtalan programmal várják a könyvtár és tagintézményei a kedves érdeklődőket. Nos, egy igazi májusi majális programkavalkáddal készültetek, fogalmazhatok így?
1: Így van, de már a majárisról hallhattak itt Miklós Katalin kolléganőmtől, de azon kívül is dübörögnek itt a könyvtári programok. Májusban már egy picit kimegyünk a szabadtéri és több a majárison kívüli helyszínek is lesznek majd, más helyszínek, ahol a szabadtéren lesz a könyvtár. Na nem ilyen a babusgató, mert az itt lesz a gyerekkönyvtárban, és már szerintem a hallgatók, az olvasók, akik érdeklődnek, ráálltak erre a szombat délelőtt 10 órára, május 16-án lesz ez a majálist követő szombaton, akkor jön majd Barnóczky Beáta zenepedagógus, kicsiknek, nagyoknak aranyos kis mondókázós program lesz. Pénteken, május 8-án, ez már felnőtt program, Giacomo Puccini Manon Lescáját hallgathatják meg, illetve nézhetik meg, mert az opera film lesz, az Opera Barátok klubjának rajongói. Május 8-án 14:30-tól kezdődik majd itt a központi könyvtárban ez a program. Aztán Berta Diánának a kiállítása nyílik majd itt nálunk. Ő egy szolnoki illetőségű művész. Május 11-én 16:30-tól Angyalok a címe. Már itt vannak az alkotások, elhozta Szolnokról, és 11-én lesz a kiállítás megnyitó 16:30-tól. A másnap 12-én pedig egy történelmi témájú könyvvel érkezik hozzánk Csontos László, akit ismernek, mint újságíró, a Déli Hírlapnak volt újságírója, a Blicknek országos tudósítója, számos történelmi regényt írt már, például a Muhi csatáról, annak körülményeiről, vagy ott volt a kuruckorban játszódó kötete, vagy a szabadságharc, 48-49-es szabadságharc idején játszódó kötete, de kiemelném a Hőseink az étlapon címűt is. Most a Rákóczyakról ír. Szikszó 1588, a Rákóczyak csillaga. Az évszám és a helynév az a szikszói csatára utal, és nyilván a Rákóczyak koráról, dicső koráról szól ez a könyv, és szól majd a beszélgetés május 12-én, kedden 17 órától, picit később, mint szokott. Jut még egy program arra a hétre, mert Borda Réka is érkezik majd, Hangácsi Zsuzsanna kolléganőm beszélget majd május 14-én 16:30-tól. És aztán még egy könyvbemutatót ajánlanék innen a központi könyvtárból, Kassai Balázs, ő egy kerekesszékes író, már volt egy könyvbemutatója nálunk, az Levelekről szól, most Talán igaz című könyv az Írországban játszódik, és itt kell megemlítenem, hogy Balázs elküldött nekem, fel is hívott telefonon, és elküldött egy videót, amelyben leírja, hogy lesz ez a könyvbemutató, és ezt az Ír Nagykövetség is megosztotta. Révén, hogy írországi kötődése is van ennek a Talán igaz című könyvnek. Egyébként e-könyv néhány példány készült nyomtatva is, tehát a könyvtár is kapott belőle példányt, meg ugye az OSK-nak is elküldte a köteles példányt, és Lajos András színművész fog majd felolvasni a kötetből. Nagyon izgalmas beszélgetés május 19-én, kedden 16:30-tól.
0: Programajánló riportunk folytatásában pedig a tagkönyvtárak májusi programjait ismertetjük. Melyek ezek?
1: Bizony, mert nézzük a József Attila könyvtárat. Toldi, közönség találkozó Bónis Róbert történelmi regényíróval. Ugye itt majd Truksz Béla fog vele beszélgetni, akit nagyon jól ismernek, hiszen történelmi regényíró, forgatókönyvíró, és a Toldi szerzőjével, mármint ugye a forgatókönyvíróval, ahol beszélünk, mert nyilván a Toldi trilógia szerzője Arany János, de itt a forgatókönyvíróról beszélünk, nagyon sok érdekes információt tudhatnak meg. Ugye egy történelmi regény is született ebből, hát várjuk a érdeklődőket, ez május 11-én délután 16:00 lesz. És ugyancsak akár lehetett volna a következő program is május 11-én, mert a Városnapjához kapcsolódik, mi Miskolcunk miskolci költők szemével, a Miskolci Baross Nyugdíjas Klub Miskolc Városnapi ünnepsége, vagy programja a Városnapjához kötődően 12-én, május 12-én délután 14:00 lesz. Nagyon jó a kapcsolat itt a nyugdíjas körrel, klubbal, és sokszor jönnek közös programot szervezni. Nem marad el a papírszínházas mesefoglalkozás 14-én csütörtökön 16:30, anyám tyúkja. Hát, Petőfi vers. És ezt is meg lehet csinálni. Ez nagyon jól a Morzsa kutyától kezdve papírszínházas változatban. Erre tesznek egy kísérletet, nem is kísérletet, hanem ezt mutatják meg a József Attila könyvtár munkatársai. A Kafka Margit könyvtárban egy picit szomorú hírrel a Kafka könyvtárban. Nagyon megszokták már az olvasók, a hallgatók, hiszen készítettél te is Sóspataki Ferenccel interjút, de az utolsó lesz a gyógyulat körből, többet már nem érkezik hozzánk. Ő is már idősebb, gondolom, ugye Gárdonyból jön ide, de utoljára még május 11-én hétfőn délután 4 órakor itt lesz. Téma mikor, hogyan és miért a legegészségesebb, a legtermészetesebb gyógymód a víz, ez már második rész, hiszen áprilisban is ez volt a téma. Tehát a Lévai József muzeális könyvtárban május 4-től már látható egész 31-ig a Zsirondiak bosszúja, áradó terror a 18. század végi Franciaországban, ugye Robespierre korszak a nagy francia forradalom után, hát nagyon sok kivégzés volt Guillotin által, és hát erről szól képek, könyvek a francia forradalomról, ez az alcím ennek a kiállításnak. A Móra Ferenc könyvtár megszokott emlékezni névadójáról, Móra Ferencről, most is egy előadással, május 18-án, kedden délután, 2 órakor Kóczi Rozália Móra Ferenc Miskolcon címmel tart előadást. És akkor kiránduljunk egyet képletesen Diósgyőrbe, mert ott székel a Petőfi Sándor könyvtárunk, ott lesz egy nagyon érdekes kiállítás, Látva lássanak. Rátki Júlia festőművész kiállítása lesz, a Szent Imre kórus működik közre, a kórus vezetője pedig Regő Zsolt. Hogy is van a versből? Szeretnének, hogy látva lássanak. Igen, hát meglátjuk, hogy itt ki mire asszociál, Rátki Júlia képeit nem láttam még, önök nézzék meg, és még néhány program a Tompa Mihály könyvtárból. Ezek közül is kiemelném a május 13-ai anyanyelvi játékot délután 3-tól, most nem azért, mert én vezetem. Nyelvi fejtörők lesznek, jön a Martin Kertvárosi Nyugdíjas Klub, meg bárki, aki bekopogtat így a könyvtárba, amit én kopogtattam meg ezt az asztalt, most bejön, beengedjük, csatlakozhat hozzánk. Nagyon érdekes feladatok lesznek, én már készülök rá. Várjuk nagy szeretettel erre a programunkra is a hallgatókat, az érdeklődőket.
0: Köszönöm szépen a programajánló riportot Brézai Zoltánnak, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársának.
1: Várjuk most is a hallgatókat.

0: Színes változatos programokkal várja a Dobó István Vármúzeum májusban az érdeklődőket. Május 9-én emlékhelyek napja lesz, május 10-én családi nap, pünköskorni gyermeknapon különleges programokkal készül az intézmény. A május 9-i emlékhelyek napjáról, valamint a pünkösdi programokról először Novák Némlakár Zsófiát, az Egrivár igazgatóját hallják.
1: Nagyon sok olyan dologra készülünk a következő időszakban, ami már egy hosszas előkészítést vett igénybe. Tavaly eldöntöttük már, hogy szeretnénk a Balide Szultána fürdőrom épületében kiállítást nyitni, egy állandó kiállítást, illetve újra látogathatóvá tenni. És úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyon szép, méltó időpont az emlékhelyek napjával való összekapcsolása a fürdőrom megnyitásának. Azért volt hosszú munka ez az elkövetkezendő kiállítás megnyitó eredményeként megnyíló tárlat, mert egy komoly szakértői csapatot vontunk be annak érdekében, hogy a kiállítása elkészüljön. Nyilván a 60-as, 70-es években lezajlott régészeti ásatások, amik feltárták a fürdőt, azok komoly alapokat adtak, de azért azóta hosszú évtizedek teltek el, és a magyarországi török fürdőkultúra kutatásának komoly nagy monográfiája is megjelent, és a monográfia szerzőjével, Pap Adriennel, illetve a Pazirik Informatikai Kft-vel, és az ő építészükkel dolgoztunk együtt azon, természetesen régész kollégánk Rákóczi Gergely bevonásával, hogy elkészüljön egy olyan 3D rekonstrukció, ami egy kicsit újat adhat a kiállítás kapcsán is. A kiállításban nyilván elmeséljük majd a fürdő építés történetét, funkcióját, egyáltalán a működését a korabeli törökkori Eger kontextusába helyezve, de szükség van arra, hogy mindez lefordítva a mai látogató nyelvére közérthető és nagyon élvezetes módon kerüljön be a kiállításba, úgyhogy ilyen módon a 3D rekonstrukciónak egy első, mondhatni, gyümölcse, egy film, egy kis film fog bekerülni még a kiállításba. Egy hosszú távú fejlesztés az, ami itt a célunk a Validével kapcsolatban, ez ennek csak egy első állomása. Már többször emlegettem, hogy jó lenne, illetve szeretnénk egy olyan tematikus sétát felépíteni az Egrivárra, amelynek egyes pontjain VR élményekkel gazdagítva lehet az egyes helyszíneknek a kronológikus sorrendjében is megmutatni az adott helyszínt, visszapillantani egy kicsit a múltba, különböző korszakokba. Hát a Valide ennek tulajdonképpen az egyik első, lehet mondani, hogy idegen szóval pilot projektje, mert úgy gondoltuk, hogy a következő lépés majd a film után egy olyan VR élmény létrehozása, amit jövőre tervezünk, hogy megnyitunk tavasszal a szezonra, ami tulajdonképpen ez első pontja lenne ennek a sétának, ami majd szépen feljönne a várba is. Terveink szerint majd 6 ponton végigvezeti a látogatót a váron. Tehát ez egy hosszú távú fejlesztés, aminek ez az egyik első pontja. Ennek a szisztematikus építkezésnek most a valóságára a váltása a következő időszaknak még a feladata, de tulajdonképpen jó reményeink vannak, hiszen a most elkészült szakmai anyag az már az alapját jelenti majd ennek a VR élménynek. Így aztán május 9-én, tehát szombaton, az emlékhelyek napján az ünnepélyes zászlófelvonás, díszlövés és beszédet követően 11 órától kerül majd sor a Valide Szultána fürdőromban a kiállítás megnyitóra, ahová polgármester úr is, Wagner Ákos polgármester úr is a vendégünk, ő fogja beszédével megnyitni a kiállítást, illetve szakmai tárlatvezetést tart majd Rákóczi Gergely kollégám, tehát be tudjuk járni majd a fürdőromat. Maga az esemény ingyenes, de innentől kezdve látogatható lesz majd a kiállítás külön jeggyel. Tehát, hogyha valaki csak a Valide Szultán fürdőromot szeretné megnézni, akkor az tud majd egy külön jeggyel belépni ide, de természetesen a komplex jegyünknek is része lesz. Tehát, hogyha valaki a komplex jegyet veszi meg, akkor ugye a Gárdonyi Ház és a Lenkei Ház és a Ciffer Sándor Galéria mellett a Valide Szultán fürdőromat is megtekintheti majd. Természetesen itt is érvényes az, amit nem győzök hangsúlyozni, hogy ez a komplex jegy olyan jegy, amelyet egy 500 forintos pótjegy megváltásával két napon keresztül is igénybe vehetnek. Ezt nagyon sokan nem tudják, és újra érdemes figyelmükbe ajánlani, hiszen, hogyha valaki itt tölt egy hosszú hétvégét, ez a bőséges program kínálat azért akkora időt igényel és figyelmet, hogy két napra is kitart, tehát hogyha valaki szeretne még más programot is ezen a napon megtekinteni, akkor következő nap még felhasználhatja ezt a jegyet egy ilyen kiegészítő jeggyel, és akkor bátran megnézheti még a Ciffer Sándor Galériát, a Gárdonyi Házat és a Valide Szultán fürdőromot is. Ezen a napon egyébként nem csak Rákóczi Gergely, hanem a vitézeink is tartanak majd a Valide Szultán fürdőromban vezetést, tehát tulajdonképpen bekapcsolódik a szokásos napi tárlatvezetéseinknek mostantól kezdve egyébként a rendjébe a Valide Szultán is, tehát nem csak a kiállítás önálló megtekintése lehetséges majd, hanem lesznek majd ide vezetett túráink is. Azért azt fontos elmondani, hogy ezen a napon aki eljön hozzánk, az az Egri Vitézlő Oskolával is találkozhat, az ő viselet és fegyverbemutatóik, a gyógynövény és akkor a újkori orvoslás bemutatóikkal. Természetesen a napi 10 tárlatvezetésünk az garantált, tehát az aknafigyelő folyósókat is, az állandó kiállításunkat, fegyver- és viseletbemutatókat ugyanúgy jó szívvel ajánlom mindenkinek a figyelmébe. A következő aktuális programok, ugye a pünkösdi hosszú hétvége, illetve a gyermekek napja, a gyerekek napja, amit mi már tavaly is fókuszba állítottunk, és az idén is fontosnak tartjuk. Azt is megszokhattátok tőlünk, hogy szeretnénk egy kicsit a családokra jobban koncentrálni, és ezt minden módon elősegíteni programokkal. A pünkösdi május 24-25-i ünnepi napokon kibővített programkínálattal várunk mindenkit. Egyrészt a játszóházunk is nyitva tart, és benne kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, de emellett a már tavaly megálmodott Sebő Álma családi játékunk, amely az állandó kiállításunknak a családos feldolgozását segíti, és a pénztárakban kaphatnak hozzá ugye egy kis útlevelet, egy kis füzetet a látogatók. Ez most is rendelkezésre áll, és ugye elkészült a Kövi Kaland nevű füzetünk, amely a kazamatában található lőporfüst kövek között kiállításhoz és ugye a Gárdonyi Egri csillagok kiállításához kapcsolódó kis füzetünk, múzeumpedagógiai osztályunk munkatársai készítették. Ennek a füzetnek az a lényege, hogy családok egyénileg is bejárhassák, és egy kicsit elmélyedhessenek a kiállításnak a tartalmaiban, tehát ezt most gazdagítottuk. A kiállítás is megújításra került tavaly, de a füzet is ennek keretében készült el. Ezt ingyenesen vehetik szintén igénybe a látogatók, tehát a pénztárakban felvéve a füzetet végigjátszhatják a játékot, és azt is már megszokhattátok, hogy Sebő gyakran itt van velünk, ugye a Dobó István Vármúzeum mesekönyvének, az Egri Mesék sorozat első darabjának, a Veszélyes versenyszellemnek a főszereplője, gyakran feltűnik. Egyébként a Kövi Kaland füzetében is ő az, aki végig kíséri a családokat a programfüzeten keresztül, illetve a kiállításon keresztül. Nem szerettünk volna a legkisebbekről sem lemondani, így aztán élőszavas meséléssel is készülünk ezen a napon 11 és 14 órától. A Tulipánból lett királyfi meséjét Bea kolléganőnk fogja ismételten a kicsiknek elmesélni, és a kalandvágyúbb nagyocskáknak pedig vitézi próbákon lehet majd az erejüket összemérni és a rátermettségüket. Óriás kirakó, célbadobás, memóriajáték és még sok minden más várja azokat, akik ezen a napon ellátogatnak hozzánk. Természetesen a vár szokásos napi programjai azok, illetve tárlatvezetései rendelkezésre fognak állni. A gyermeknapon arra gondoltunk, hogy mindazok, akik gyerekekkel érkeznek, kifejezetten nekik kedveskedve, ugyanígy a családi felfedező játékokat, a Kövi Kalandot és a Sebő Álmát igénybe vehetik, de lámpással vezetett tárlatvezetés is lesz ismét. Az Aprút Fesztiválon nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk arra, hogy a kicsikkel kifejezetten nekik szóló vezetéssel is a családok együtt szívesen fedezik föl a kazamatákat, így most is lesz számukra két meghirdetett időpontban ilyen lámpásos tárlatvezetés, amely ingyenes, tehát a gyerekek számára ingyenes ezen a napon a program, illetve ingyenes számukra az 1552-es Egri Várvédelemről szóló filmünk is a moziban, tehát ez is számukra nem igényel újabb anyagi ráfordítást, nem kell ebben külön tervezni, és ezen a napon külön gondoltunk arra, hogy a moziban szintén itt láttuk, hogy nagyon jó tapasztalat volt a tavalyi rajzfilmünnep kapcsán, nagyon sokan mozdultak meg, és szívesen látogattak el hozzánk, úgyhogy 5 órától egy családi játékfilmet fogunk majd a műsorra tűzni, ilyen családi filmvetítésre is várjuk majd a gyerekeket, számukra természetesen ez ingyenes lesz. Normál tárlatvezetéseink is természetesen működnek a nap folyamán, tehát a felnőtt látogatók, akik nyilván nem feltétlenül gyermekkel érkeznek, számukra is minden garantált napi vezetés megtartásra kerül.
0: Novákném Nakár Zsófiát, a Dobó István Vármúzeum igazgatóját hallották.

0: Május 10-én családi napra, május 23-án és 30-án az ötödikesek napjára várják az érdeklődő felsőtagozatos gyermekeket és szüleiket a Gárdonyi Géza emlékházba. Ezekről a programokról Szalainé Király Júlia irodalomtörténészt hallják.
1: Az élet föl a serken, mondja Gárdonyi Géza a természet kalendáriumában, a kert is felserkent, megáradt. Úgy néz ki, hogy szépen elindult az élet. Nagy örömünkre Gárdonyi Tamariskája újra kizöldült, ez egy 130 éves fácska, úgyhogy minden elindult, most már csak egy kis esőért kell könyörögni, hogy még tovább tudjon szépülni, épülni Gárdonyi Géza kertje. Ahogy igazgatóasszony is említette, nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy a családokat bevonjuk a múzeumba, közös programokat kínáljunk a számukra. Ilyen lesz május 10-én vasárnap a Gárdonyi Kert családi napja. Anyukat, apukat, nagyikat, kicsiket, nagyokat várunk ezen a napon 11 órától délután 4 óráig. Rendhagyó tárlatvezetés lesz, ami szintén családoknak szól. Titkosírásos talizmánokat is kell majd keresni ebben a kiállításban, és Gárdonyi Géza titkosírásáról, hétköznapjairól, és a gyermekeivel való kapcsolatairól, a meséiről, a gyermekjátékairól is szó lesz. Sokan nem tudják, hogy Gárdonyi milyen komoly energiát, írói munkát szentelt arra, hogy a gyerekekkel is megismertesse az irodalmat. A mesélő műtárgyak után újjáéledő könyvlapok címmel kézműves foglalkozást is hirdetünk. A halálra ítélt könyveket mi nem engedjük el, azoknak, amelyeknek már elsavasodott, tönkrementek alapjai. Ezeket a lapokat még remekül fel lehet használni, újra életet lehet beléjük lehelni, és nagyon szép könyvjelzőket, egyedi könyvjelzőket, képeslapokat, üdvözlőkártyákat tudunk majd készíteni ezek felhasználásával. Nagyon szeretik a kertet felfedezni különböző játékok során. Lesz olyan játékunk, amely családoknak szól, tehát közösen gyerekek, felnőttek is dolgozhatnak, szaladhatnak, felfedezhetnek, titkot fejthetnek meg, ez lesz a Históriás Irodalom. A kisebbeknek a Titkos Küldetés című kalandjátékunkat lehet majd igénybe venni, ezek félórás, egyórás játékok, a kert különböző pontjain és a Gárdonyi Házban kell majd feladatokat megoldani, remélve, hogy még jobban megismerik az írói életművet, Gárdonyi Géza munkáit. A legkisebbeknek berendezünk egy kedves mesesarkot, és valóságos meselakomával fogunk készülni. Nagyon sok, majdnem 10 állatról szóló mesék közül lehet majd választani, akár rókáról, akár cinegéről, kutyáról, macskáról, vagy a kert mókusairól is tudunk mesélni a gyerekeknek. Ezekről, a kis állatkákról Gárdonyi mind-mind nagyon-nagyon kedves történetet írt, és a mesesarokban ezt szívesen hallgatják a gyerekek. Délután a programot szintén egy játékos tárlatvezetéssel fogjuk zárni. Ha jobb idő lesz, akkor a teraszon, az árnyas fák alatt is lehet dolgozni, de a foglalkoztató termünk is ezen a napon nyitva áll. 800 forintos részvételi díjat fogunk kérni a látogatóktól, és előzetes regisztráció nem szükséges. Tehát aki arra jár, ráér vasárnap, nagyon nagy szeretettel várjuk. Egy másik programra is felhívnám a figyelmüket, az ötödikesek napja című programra. Lassan közeledik az évvége, minden ötödikes megkapja a nagy feladatot, hogy nyáron olvassátok el az Egri Csillagok című regényt. Hatalmas falat ez egy ötödikes gyermeknek, sokat változtak az olvasási szokások, és nem nagyon ismerik még a 16. századot, és nem nagyon ismerik a 120-130 évvel ezelőtti írói nyelvezetet sem. Tehát mindenképpen segítség kell arra, hogy ezt a regényt fel tudják dolgozni a gyerekek. Néhány évvel ezelőtt egy kutatási múzeumpedagógiai projekt keretében készítettünk szakmai kiadványokat, amivel a pedagógusoknak a munkáját könnyítjük meg. Ez a honlapunkon elérhető, ingyenesen letölthető. És ennek a munkának a része volt az is, hogy két típusú olvasónaplót készítettünk az egri csillagokhoz. Az egyik egy hagyományos, papíralapú, szintén letölthető ingyenesen a honlapunkról. A másik pedig a Storytelling című szoftvert felhasználva egy izgalmas online lehetőséget is nyújtunk. Ennek a segítségével is a gyerekek részenként fel tudják dolgozni az egri csillagok című regényt. Amit ezen a napon nyújtunk, meghívjuk az ötödikeseket és a szüleiket, testvéreiket. Bemutatjuk a már említett Eger 1552 című filmet. Nagyszerű kis film. Mindenkinek ajánlom, magyar tanároknak, hatodik osztályban, amikor elkezdik feldolgozni az egri csillagokat. Nagyon érdekes lehet feljönni az egrivárba és megnézni ezt a filmet. Rengeteg ismeretet nyújt ez a 11 néhány perces film arról, hogy hogyan is zajlott az ostrom. Két kisgyermek eltéved, egy időutazáson vesz részt, és megtapasztalja, hogy milyen is volt az ostrom. Látványában az öltözetek, a környezet, az emberek, magának a harcnak a zaja, a körülményei, ezek mind-mind-mind megelevenednek. Rendkívül látványos filmről van szó, és a gyerekek sokkal jobban el fogják tudni utána olvasni a regényt, hiszen maguk előtt látják ezeket a képeket. Tehát a vizuális élmény mindenképpen nagyon sokat segít abban, hogy feldolgozzák a regényt. Ezzel a vetítéssel kezdjük majd az ötödikesek napját, utána pedig Gárdonyi regényére fókuszálva végigjárjuk az egrivár különböző helyszíneit. Talán könnyebb lesz az egyes eseményeket beazonosítani az olvasás során, ha a gyerekek fejében megjelennek azok a helyszínek, amiket bejártunk, akár a kazamatákat, akár a várnak az udvarát, azt a helyet, ahol bejött Vicuska, vagy ahol Nagy Lukács beszökött a várba, vagy ahova felállította Ali Budai Pasa az ágyúit, vagy ahol éppen a tüzes kereket legurította Bornemisza Gergely. Ezek mind olyan helyszínek, amiket később aztán az olvasás során a gyerekek be tudnak azonosítani. Ezután pedig szeretnénk egy kicsit Gárdonyira is rátérni. Átmegyünk a Gárdonyi házba, és egy Kalandos küldetés című játékot fogunk játszani a gyerekekkel. Egy-egy család elindulhat, és az Egri csillagok című regény történetén végigjárva a legfontosabb eseményekkel, szereplőkkel ismerkedhetnek meg a játék során. És bízunk abban, hogy ez az együtt töltött két-két és fél óra segít majd abban, hogy a regényt könnyebben elolvassák. Szeretnénk érzékenyíteni a kis ötödikeseket, hogy álljanak neki ennek a hatalmas, hatalmas könyvnek. A végén konkrét tanácsokat fogunk adni, tehát a szülőknek, hogy hogyan érdemes elolvasni. Nagyon jó a hangoskönyv, remek egri csillagok hangoskönyvek jelentek meg, a gyerekek szerintem szívesen olvassák. Aranyos képregények is megjelentek, ez sem az ördögtől való, tehát ezzel is lehet akár kezdeni a feldolgozást. Illetve természetesen minden kisgyermek kap ajándékba egy olvasónaplót. Az egri pedagógusok tudják, ismerik már ezt a naplót, és el szokták fogadni olvasónaplóként, hogyha szeptemberben ezzel érkeznek a gyerekek. Bízunk abban, hogy szívesebben, nagyobb örömmel és könnyebben fogják feldolgozni az Egri csillagok című regényt.
0: A május 23-ai és 30-ai ötödikesek napjáról Szalainé Király Júlia irodalomtörténészt hallották.

0: Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Németh Tamás nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
2: Egy óra.
1: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. A mátrai bornapokat Gyöngyösön május 29-én és 30-án rendezik meg. A 14. avasi borangolás rendezvény Miskolcon május 14-e és 16-a között lesz. A Sátoraljóújhelyi Erzsébet kórház dolgozóit az önkormányzat többek között szolgálati lakások biztosításával segíti. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. A mátrai bornapokat Gyöngyösön május 29-én és 30-án rendezik meg. Kiderül, mely sztárfellépők gondoskodnak majd a fergeteges hangulatról a város egyik legjobban várt és legnépszerűbb fesztiválján, és az is, milyen színes kísérőprogramokkal készülnek a szervezők a gyöngyösi főtérre. Válik István rendezvényszervezőt hallják.
3: Tehát, hogy egy olyan komplex fesztiválról beszélünk, ami... ha nem is egyedülálló országos, mert nyilván máshol is vannak ilyen fesztiválok, de tényleg az, hogy országos hírű sztárok és a legfinomabb borok itt helyben első kézből a borásztól tudod sokszor megvenni a bort. Szerintem ettől egy nagyon különleges és nagyon jó fesztivál. Szerintem nagyon jó időpontban is van, ez a nyár kezdet, ez egy tök jó beindulás erre. Hát rendezvényszervező szempontból meg mindig egy a szakmának az ünnepe, amikor egy ilyen nagy rendezvényt kell összerakni. Mindenki találjon magának legalább egy-egy olyan fellépőt, ami számára kedves. Ugye most pont úgy jön ki a bornapnak a dátuma, hogy a vasárnap, az május utolsó vasárnapja, az meg ugye gyereknap, úgyhogy most ez volt a koncepció, hogy akkor két napba sűrítsük bele a bornapot, és hát pont ez az, amit említettem, hogy minden korosztályt kielégíteni három nap alatt, az sem egyszerű, hát most két napba kellett belesűríteni, úgyhogy ilyen szempontból nehéz volt. Hát pénteken ugye Vastag Tamás fogja indítani a színpadi programot, a megszokott módon 5 órakor indítunk, és akkor ez egy kicsit ilyen retro délután lesz, mert hogy utána majd Miss B érkezik a Bestiákból, és ő fogja szórakoztatni a közönséget, és hát ha szórakozás, akkor felkent papjai a szórakoztatásnak és a bulizásnak az Animal Cannibals együttes, úgyhogy ők egy hosszabb, egy órás műsort fognak adni, úgyhogy biztos, hogy előkerül minden sláger a takarítón, amitől a Józsefvároson át az ülünk a vonaton, és akkor a péntek este fő fellépője az pedig a Nox együttes lesz. Hát ettől egy picit én is félek, mert hogy olyan hatalmas stábbal érkeznek, és olyan szuper produkcióval, hogy félek, hogy egy kicsit majd itt összedül a főtér, szóval hogy táncosok, zenekar, tehát ez tényleg egy komoly show műsor lesz, talán már nem is koncertnek, hanem show műsornak nevezném, úgyhogy attól elég sokat várok. Este még lesz egy kis after party, Kuki fogja pörgetni a lemezeket. Hát a szombat ott a ahogy mondtam, itt a korosztály dolgot, itt próbáltam így a délután folyamán egy picit a fiataloknak kedvezni, majd a Black Jam fogja nyitni a szombatot, berobbantják a hangulatot, és akkor utána Raúl ad egy kis élő koncertet, majd Dolvay René fog szintén egy ilyen félkoncert jelleggel fellépni, és ide be van ékelve a borverseny eredmény hirdetése, ugye ez a hegyközség, amit lebonyolított borversenyt, annak a díjátadói vannak, és ez elárulhatok egy ilyen titkot, ez azért van idetéve, mert hogy a hegyközség is szeretné egy kicsit a fiatalok felé nyitni, hogy megmutassák, hogy a bor az mennyire szép dolog, és milyen klassz dolog, úgyhogy ez azért került most egy kicsit előbbre, és az eredmény hirdetés után Belánó fog színpadra lépni, azt gondolom, hogy ő is most a fiatalok körében egy népszerű előadó, meg hát egy kicsit talán tényleg különleges is, hogy két nyelven is rappel.
2: Miskolc belvárosa felett idén is megelevenedik a történelmi pincesor, hiszen érkezik a 14. avasi borangolás. A háromnapos ingyenes fesztivál 2026. május 14-e és 16-a között várja az érdeklődőket. A látogatók több mint 90 borászat kínálatát kóstolhatják meg, és 60-nál is több nyitott pince kapuján lehet belépni. A gasztronómiai élmények mellett 22 helyszínen élő zene, többek között jazz, swing és rock dallamok szórakoztatják a közönséget. A szervezők pezsgő fesztivál hangulattal és különleges közösségi élménnyel készülnek a hegyoldalban. A programokról Demeter Tibor, a Miskolci Borbarátok Társasága Egyesület elnöke tájékoztat.
4: A 13. borangolás, amikor lecseng, és adunk magunknak egy hónap szünetet, már akkor elkezdődik ennek a szervezése, a 14-nek, ez így volt idén is, és mindig próbálunk valamivel megújulni. Lesz egy pár érdekes esemény, lesz most hétvégén például egy motoros felvonulás, ami egy kicsit így bepromotálja Miskolcon ezt a rendezvényt, ha valaki esetleg nem ismerné, itt a 14 év alatt fotókiállítást szerveztünk fel, nagyon színvonalas fotók készültek, bandukoló program visszajön a kicsikre is gondolva, az idősebbeknek is találtunk lapos részt az avason, ahol pincetúrákat szervezett, pincetúrákat nevezünk, meg hát a szokásos gasztró és koncertek tömkelege, borászok garmadája fog megjelenni a hegyen nem sokára. Szokásos helyszín, kicsit a nagyavast szűkítettük be, ott kevésbé volt az érdeklődés az elmúlt időszakban, és inkább időben próbáljuk széjjelebb húzni, mint térben az eseményt, mert azt látjuk évek óta, hogy a mély völgy, a kisavas és a Bortanya és környéken, majd a kilátó, ezek azok a pontok, ahol sűrűsödnek a népek, és már tavaly is a csütörtöki napot nem szakmai, hanem teljes értékű nappá hoztuk föl, ami azt jelenti, hogy ugyanúgy a borászok, a gasztrosok és a zenészek megjelennek, lesznek koncertek már csütörtökön is, hogy aki kicsit ilyen családiasabb hangulat vágyik, azoknak javaslom a csütörtöki napot, de ezek nagyjából a főbb helyszínek, meg hát mivel 52 pince nyit ki, a helyszínek között is helyszín található, tehát az egész hegy, azt kell, hogy mondjam, hogy ilyenkor pezseg, zseng és bortól mosolygós embereket fogunk látni. A kilátónál van a nagy színpad, ott az én szívemnek is nagyon kedves zenekarok, és szerintünk a fesztiválhoz illő zenekarokat sikerült megnyernünk, mint például a Szabó Balázs bandája, vagy a Magyar banda, ami egyébként most a fiatalok körében népzenei alapokon játszik zenét. Szerintem a borozáshoz és a bulizáshoz egyaránt illik, de a Csík János, a Csík zenekar alapítója, ugye ő most a Csík János és a Mezó formációba zenél, őt is meghallgathatjuk a nagy színpadon. Kis színpadokon hadd ne soroljon föl, 42 zenekar, 42 produkció mutatja meg magát, itt, illetve még lesz 5 sétáló zenekar is, ami a különböző pontok között fogja a hangulatot fokozni. Itt elsődleges szempont azért az volt, hogy próbáltunk helyieknek teret adni, orvosokból álló zenekar, vagy például az Ildi Rydert is említhetném, aki emblematikusan minden évben megjelenik a fesztiválon, ugyanúgy most is meg fog jelenni. De vannak új zenekarok is, akik bekopogtak hozzánk, és megvizsgáltuk őket, meghallgatták a szakértők is, találtunk helyet nekik kis színpadok tekintetében. Ugye az egyesületünk azzal a célra jött létre, az alapkitételünk, hogy a kultúrát, borfogyasztást hirdessük, elősegítsük, neveljük, edukáljuk. Ennek az egyik eszköze ez a borangolás. Így, amikor mi új borászok mellett tesszük le a voksunkat, hogy őt szeretnénk a hegyen látni, akkor ennek a szempontrendszernek meg kell felelni, tehát próbálunk egy minőséget felhozni. Ezt akár úgy, hogy a régebbi generációs borászokat megszólítva, akik húzó nevek, most egyet kiemelve a szakmai mentorunkat is, az Ács Karcsit, Tokajhegyaljáról, tehát ő minden évben megjelenik, ő nem csak a laikusok fülének, hanem nemzetközi szinten is egy húzó névnek számít, de ilyenkor figyelünk az új generációkra is, a feltörekvő kisebb borászatokra is, és van még egy kis szívünk csücske, az pedig ha már itt élünk Miskolcnak, az a bükki borászok, tehát ők mindig kiemelt szerepet kapnak a rendezvényeinken, próbáljuk őket helyzetbe hozni, hogy minél inkább jó pozícióba kerüljenek, és minél többen megismerjék a boraikat.
2: Bár nem az önkormányzat fenntartásában működik, mégis kiemelt figyelemmel kíséri a Sátoraljaújhelyi Erzsébet kórház helyzetét Szamosvölgyi Péter polgármester. A városvezetés különböző módokon igyekszik segíteni az intézményt, többek között szolgálati lakások biztosításával. Mindezzel azt szeretnék elérni, hogy az orvosok hosszú távon is a városban maradjanak, és biztosított legyen a helyi szakellátás folyamatossága.
5: Az Erzsébet kórházat a mindenkori magyar állam és a szakminisztérium látja el, működteti. Mégis a kritikát azt én szoktam kapni szerintem, 99%-ban, de én ezt bevállalom, hiszen én képviselem polgármesterként azokat az embereket, akik igénybe veszik a szolgáltatást, mert a gyógyítás, a megelőzés, a szűrés az egy szolgáltatás, amiért elvileg fizet a munkavállaló egészségbiztosítási járulékot egészen addig, míg aktív kor után dolgozik. Ez az ellentételezése a szolgáltatásnak. Nos, én őket képviselem, és itt már túllépek a város közigazgatási határain, mert az egész intézményi térséget képviselem, vagyis a kórház ellátó területét és a potenciális betegeket. De ez nem elég, hogy képviselem, hanem ha lehet, akkor segítsük is őket. Éppen most számoltuk össze, 9 orvos lakást adtunk át, illetve adtuk a kórház működtetésébe, hogy legyen az újonnan jött orvosoknak normális, elfogadható minőségű szállás. 9. Ez új hely ingatlan lehetőségeit erősen feszegeti, hiszen nem elég az, hogy az épület vagy a lakás, az ingatlan hol van, mekkora, hanem az sem mindegy, hogy milyen állapotban van, amit átadunk. Hát ez lakható kell, hogy legyen, természetesen azzal a felszereltséggel, ami elvárat egy orvosnak, de egyébként bárki másnak is, természetesen nem csak orvosnak. Csak ez az egy példa a sok közül, amivel mi belállunk ebbe a történetbe, és megpróbáljuk azt a hátteret erősíteni, amely ahhoz kell, hogy a kórház működése hosszú-hosszú távon biztosítva legyen, amely ahhoz kell, hogy azon osztályokat, amelyek az elmúlt 10 évben bezárásra kerültek, bármilyen okból is, de leginkább orvos hiányokán, azok egyszer újra indulhassanak. Tehát csak az lett a cél, ez teljes paletta, amit egy 85 km a megyei kórháztól elhelyezkedő kórházban el lehet érni, az meg legyen. Ezek lakottak, tehát már benne vannak hosszabb, rövidebb ideje. Azért egy-egy olyan épület, amit éppen vagy ingatlan, amit visszaadnak, az egy felújítás után szükség esetén még átadható, de megvannak a határaink. Tehát ahogy az előbb is említettem, a 11 orvoslakás az nagyon-nagyon nagy szám új hely esetében, és még talán egy-két lakás átadására van lehetőség, de utána már igencsak vakarni kell a fejünket, hogyha újabb igény merül föl. Hát olyankor le kell ülni az intézmény vezetésével, át kell gondolni, hogy milyen módunk van, vagy milyen lehetőségünk van arra, hogy bővítsék az ingatlanok körét, akár vásárlással, akár bérbeadással, vagy bérbevétellel, ott még valamennyi mozgásterünk van.
2: Regionális híreink végén az időjárásról. Pénteken a dél-délnyugat felől felvonuló fátyol felhőzet és a többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Majd estétől, késő estétől délen, délkeleten elkezd megvastagodni a felhőzet. Főként az északkeleti-keleti harmadban helyenként zápor-zivatar kialakulhat, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak helyenként élénkülhet meg. A zivatarokat átmeneti szélerősödés kísérheti. A hőmérséklet pénteken 21 és 26 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 7-én.
1: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Európa napot tartottak az Egri Gárdonyi téren. A Nemzeti Adó és Vámhivatal figyelmeztet a fejlesztési adókedvezményekhez kapcsolódó változásra. Másodjára rendezte meg a Sárospataki Önkormányzat a majálist. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: Európa napot rendeztek ma Egerben a Gárdonyi téren. A rendezvény célja, hogy az európai értékek mellett a helyi értékekre is felhívják a figyelmet. Az eseményhez számos intézmény csatlakozott. Az Európa nap fontosságát Miss Németh-Tellér Zsuzsanna, a Europe Direct Heves megyei vezetője méltatta.
2: Európa nap az Európai Unió tagállamaiban az igazán fontos, hiszen 1950-ben ezen a napon mondta el a francia külügyminiszter Robert Schuman a beszédét, és azóta ünnepeljük ezen a napon Európa napot. Itt Egerben szeretnénk erről a napról megemlékezni. A Europe Direct tájékoztató központ, illetve az Európai Parlament nagykövetiskolái itt vagyunk a téren Európai Uniós információval, illetve Eger megyei jogú város csatlakozott a programhoz. A intézményeik kézműves foglalkozásokkal, bemutatókkal, műsorral várjuk az egrieket. Kvízjátékokkal, kiadványokkal, ingyenes kiadványokkal várjuk az érdeklődőket, illetve az intézmények nagyon sok programmal készültek még ezen kívül. Színesítjük a programot azzal, hogy a résztvevők, ha részt vesznek ezekben a tevékenységekben, akkor óránként nyereménycsomagokat fogunk kisorsolni, úgyhogy várjuk az érdeklődőket, és úgy gondolom, hogy mindenki talál olyan információt, ami számára hasznos lehet. Tehát Eger megyei jogú várossal szerveztük közösen a programot. Megszólítottunk olyan szervezeteket, akik látványossá tehették a mai napunkat. Két műsorblokkunk lesz délelőtt 10 órakor és 13 órakor majd. A Ben Autista Egyesületnek a zászlós produkcióját láthatjuk majd, az Egri Mazsorettek bemutatóját láthatjuk, illetve a Lajta László Néptánc Együttes bemutatóját láthatjuk, ami majd egy táncházban megy át a végén. Folyamatosan tervezzük a programjainkat. Őszre szeretnénk majd megnyitni, hogy nem csak középiskolásoknak, majd egy kvízjátékot meghirdetni. Folytatni szeretnénk a országos hálózatnak a For Europe versenyét, és hogyha bármilyen igény van arra, hogy valahol szeretnének az Európai Unióról vetélkedőt, programot szervezni, akkor abban mi partnerek tudunk lenni, és szívesen várjuk az ilyen kezdeményezéseket. Középiskola

0: Módosul a fejlesztési adókedvezményhez kapcsolódó adatszolgáltatás rendje, ezért a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztató levélben hívja fel az érintett vállalkozások figyelmét a változásra. Fontos változás lépett életbe az idei társasági adó bevallási időszakban. Módosultak ugyanis a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai. Fontos, hogy már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, hogyha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adókedvezményt, hanem minden olyan esetben, hogyha a cégnek 2010 óta volt benyújtott, jóváhagyott bejelentése, kérelme. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal többféleképpen is segíti az érintett vállalkozásokat. Az érintett cégek egy részének elektronikusan figyelemfelhívó levelet küld. Az a cég, amelyik nem kap levelet, de érinti a változás, a legfontosabb tudnivalókat megtalálja a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon egy közérthető tájékoztatóban. A május első napjaiban kiküldött elektronikus levelekben a hivatal nem csak a változásra figyelmeztet, hanem azt is részletesen leírja, hogy a vállalkozásnak mit kell tennie. A 25-29-es bevallás melyik lapján, melyik sorban kell az adatokat közölnie. A kitöltéshez további segítséget nyújt a NAV honlapján a bevallás kitöltési útmutatója is.
1: Második alkalommal rendezte meg Sárospatak önkormányzata a majálist az egykori jól ismert bereki helyszínen, az Óbodrog partján, ezzel is újraélesztve egy régi hagyományt. A családi programokkal, versenyekkel és színpadi produkciókkal színesített rendezvény idén is sokakat vonzott, és ismét közösségi élményé tette a május 1-jét. Mózes Árpád alpolgármestert hallják.
2: Egy fantasztikus rendezvényen vagyunk túl, azt hiszem. Tavaly is nagy sikere volt rendezvényünknek, hogy egy régi helyszínre vittük vissza, ez pedig a Berek. Az Óbodrog partján ez egy fantasztikus helyszín. Sajnos addig még tavaly azért nehézségeink akadtak a terület kialakításával, hála Istennek az idén már azért sokkal kevesebb teendünk volt, és sokkal szebb terület várta a kilátogatókat. Az idő is nekünk kedvezett, pont jó idő volt, nem volt se túl meleg, se túl hideg, ilyen igazi szabadba csalogató idő volt. Tehát ugye tavaly első alkalommal került több rendezvényünk is megszervezésre, átszervezésre, helyszínváltoztatások történtek például a Boa Fesztivállal kapcsolatban is, és nyilván egy ilyen első rendezvény az újdonság erejével hat. Na most a másodiknak a megrendezésekor derül ki valójában, hogy mennyire sikeres ez, mert hogyha legalább ugyanannyian kilátogatnak, akkor az már jó, de a tapasztalat az nem ez, hanem az, hogy sokkal többen voltak kint. Ilyen 8000 körül számokat hallottunk, ami amúgy elképzelhető, mert a parkolójaink folyamatosan tele voltak. Ráadásul nagyon jó volt azt látni, hogy folyamatosan voltak jelen az emberek, tehát ugyan délelőttől délutánig nagyon sokan cserélődtek, de jelen is nagyon sokan voltak egyszerre. Amúgy így elgondolkodtam én is, hogy mi ennek a sikere. Amúgy semmi, gyakorlatilag ugyanazt csináljuk, mint 50 évvel ezelőtt. A kicsit régebben fiatalok még emlékeznek rá, hogy ugye akkor a rendőrségnek, tűzoltóságnak, meg mellette minden állami vállalatnak felvonulás után kötelező volt a helyszínre kimenni. Na most ez ma úgy működött, hogy mi nagyon jó kapcsolatot ápolunk a helyi vállalkozókkal, kis és nagy vállalkozókkal, és tavaly is hívtuk őket, és ugye nagyon jól érezték magukat. Ők most szintén kijöttek a helyszínre, megrendezték, hogy is mondjam, a saját dolgozóiknak állítottak föl sátrakat, de nagyon szívesen vendégül láttak mindenkit. Emellett a város hozzátette, amit tudott. Most próbáltuk még gyerekbarátabbá tenni a helyszínt, tehát volt állatsimogatónk, homokozó, az óvoda kitelepült kültéri játékokkal, a művelődési háza, megszólítottunk különleges jármű tulajdonosokat. Tehát itt a kismotortól a traktoron át a amerikai autóig minden megtekinthető volt. És nagyon nagy sikere volt, nem csak

0: csak a gyerekek, hanem a családok körében is.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
2: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Kedves hallgatóink, köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. A pápa a saját útján halad előre, vagyis az evangéliumot hirdeti, a békéről szónokol. Jelentette ki Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkár, Donald Trump amerikai elnök azon szavaira reagálva, hogy 14. Leó pápa veszélybe sodorja a katolikusokat és sok más embert. A szentszéki államtitkár San Giovanni Rotondo városában a helyi kórház működésének 70. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen vett részt. Újságíró kérdésére válaszolva reagált Donald Trump újabb kijelentéseire. Az amerikai elnök egy televíziós csatornának nyilatkozva úgy vélte, hogy 14. Leó pápa sok katolikust és sok más embert veszélybe sodor. Neki nagyon is megfelel, hogy Iránnak atomfegyvere legyen. Ha valaki bírálni akar azért, mert az evangéliumot hirdetem, azt igazság szerint tegye, mondta 14. Leó az újságíróknak, akik Donald Trump amerikai elnök kijelentéseiről kérdezték a Castel Gandolfói pápai rezidencia előtt. 14. Leó pápa kijelentette, az egyház küldetésének az evangélium hirdetése, a béke hirdetése számít. Ha valaki azért akar bírálni, mert hirdetem az evangéliumot, akkor tegye azt igazság szerint, mondta az egyházfő. A pápa megjegyezte, az egyház évek óta felemeli szavát minden típusú atomfegyverrel szemben. Ez vitathatatlan, tette hozzá. 14. Leó azon reményét fejezte ki, hogy szavai meghallgatásra találnak. Ami Marco Rubio amerikai külügyminiszter május 7-i vatikáni látogatását illeti, amely során a pápa fogadja őt, 14. Leó kijelentette. Reméli, hogy jó párbeszédet tudnak folytatni bizalommal, nyitottsággal, és meg tudják egymást érteni. Emlékeztetett, hogy megválasztását követő első szavaival békét kért mindenki számára. Hozzátette, pápává választása évfordulója a küszöbön áll, hiszen a bíborosok tavaly május 8-án választották meg. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász, közölte a segélyszervezet a távirat irodával. A Vára nyár programot a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni. Online a www.karitász.hu oldalon, továbbá banki átutalással a honlapon megtalálható számlaszámra, a közleményben a Vára nyár megjelöléssel. Azt írták, a Katolikus Karitász Vára nyár elnevezésű táborozási programja évről évre körülbelül 4000 hátrányos helyzetű gyermeknek biztosít ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőséget országszerte. A segélyszervezet adománygyűjtő kampányának célja, hogy biztosítani tudják a gyermekek táborokba való eljutását, illetve hogy még több programot szervezhessenek nekik. Kitértek arra, a segélyszervezet a szünidő 10 hete alatt az ország számos pontján szervez napközis és bentlakásos táborokat, amelyeken olyan családok gyermekei vehetnek részt, akiket a plébániai önkéntesek személyesen ismernek, és akik gyakran súlyos anyagi nehézségekkel küzdenek, vagy fogyatékossággal élnek. A táborok helyszínei balatoni üdülők, plébániák és egyéb közösségi szállások. Megkezdődött Wolmuth Ferenc vértanú pap boldoggeavatási eljárásának római szakasza. A szentélyavatási ügyek dikasztériuma megvizsgálja a tanácsköztársaság alatt kivégzett pap vértanúságának tényét és körülményeit, mondta el Törő András, a Római Pápai Magyar Intézet rektora a távirat irodának. A boldoggeavatási eljárások több szakaszból állnak. Először egyházmegyei szinten folytatnak vizsgálatot, utána az ügy a Vatikánba kerül. A vértanúként meghalt Wolmuth Ferenc boldoggeavatási eljárása 2021. januárjában kezdődött. Az egyházmegyei szakasz 2024. szeptemberében zárult le. A közel 900 oldalos dokumentáció aktáit a szentélyavatási ügyek dikasztériumába továbbították. Az eljárás római szakaszának megnyitása mérföldkőnek számít. Wolmuth Ferenc ügye tovább lépett a vizsgálat következő szintjére. Ez azt jelenti, hogy a magyar vértanú paptanúság tétele az egyetemes egyház számára is jelentőséggel bír, fogalmazott Törő András. A Győri Egyházmegyében szolgáló Wolmuth Ferenc 1855-1919 25 éven át volt császárközség plébánosa. A tanácsköztársaság alatt 1919. június 5-én koholt vádak alapján felakasztották. Sírja a település temetőjében található. Bitófáját a helyi templomban a mai napig őrzik. Egyházmegyei találkozó lesz Egerben május 9-én szombaton. Ternyák Csaba érsek újévi főpásztori levelében találkozóra hívta össze közvetlen munkatársait az Egri Bazilikába 2026. május 9-ére. Idézzük a levelet. Az Egri Főegyházmegye szép gyakorlatát követve idén is megrendezzük az egyházmegyei találkozót. 2026. május 9-én szeretettel hívom a paptestvéreket, az állandó diákónusokat, szerzeteseket és szerzetesnőket, valamint kiemelten hívom lelkipásztoraink közvetlen munkatársait, intézményeink vezetőit, a lektorokat és akolitusokat, áldoztatókat, kántorokat, irodistákat, sekrestyéseket, harangozókat, templomtakarítókat, az önkéntes egyházi hozzájárulások beszedőit a plébániákról és filiális egyházközségekből egyaránt. Arra kérem őket, hogy plébánosaikkal együtt vegyenek részt az egyházközségi munkatársak találkozóján az Egri Bazilikában. A regisztráció 8:30-tól kezdődik. Délelőtt folyamán előadások hangzanak el, majd érseki szentmise lesz. Ezt Ternyák Csaba érsek mutatja be. Az ebédet követően zenei program és tanúságtétel lesz. Ünnepélyesen megáldotta az Egri érsek a Krakker házat. Az épület az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tavaly februárban alakult művészeti karának ad otthont Egerben. Csontó Lajos dékán úgy fogalmazott: az egyetem vezetése fontosnak tartja, hogy Egerben magas színvonalú művészeti oktatás működjön, s ebben Eszterházy Károly püspök művészetpártoló tevékenységének folyamatosságát is látják. Felidézte: Egerben a rajzoktatás 1773-tól van jelen, 1828-ban pedig a líceumi rajziskola működött 1878-ig. A mai 81 főállású oktatóval és majdnem 1000 hallgatóval rendelkező művészeti kar közvetlen elődje az 1948-ban alapított rajztanszék volt. A most Krakker János Lukácsról elnevezett épület visszakapta egy korábbi funkcióját is. Eredetileg az építtető egykori gyógyszerész, Spec József után elnevezett házként ismerhettük, majd kaszinóként, ifi házként, végül Kepes Művészeti Központként volt Egerben ismert az épület. A művészet és a kultúra közvetítése a változó funkciók során az épülethez kapcsolódott. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor örömének adott hangot, hogy elérkezett egy olyan pillanat, ami túlmutat egy beruházás, egy felújítás vagy egy intézményi fejlesztés hétköznapi eseményén. Ternyák Csaba egri érsek beszédében úgy fogalmazott: örömmel tölti el fenntartóként, hogy az egyetem az elmúlt években jelentősen fejlődött. Nem csak a pedagógus képzés terén, hanem az igények szerinti új szakok indításában, s általában a hallgatói létszám növelésében. A legnagyobb fejlődés a művészeti karon történt, amely a tavaszi fél évben már 900 hallgatóval büszkélkedhet. 2026-ban pedig közel 1500 hallgató jelentkezett ide, közülük 456 fő első helyen adta le jelentkezését erre a helyre. A főpásztor felidézte: a művészeti kar létrehozása nem teljesen új kezdeményezés, hiszen a 19. században a líceumban kezdődött meg a vizuális oktatás, majd Pirker János László egri érsek 1827-ben önálló rajziskolát alapított, amely meghatározó volt a korabeli szakképzésben és a művészeti oktatásban. Amikor ezt az épületet Krakker János Lukácsról nevezzük el, akkor tisztelettel adózunk egy nagy művésznek, aki az egyetemünket megálmodó és felépítő Eszterházy Károly püspök hívására érkezett Egerbe, mondta az érsek, kiemelte. Számos alkotása közül a legnagyobb a líceumban található freskó, ami a trentói zsinatot ábrázolja. Így tehát a névadással még szorosabban hozzákapcsolódik az épület az egyetemi házhoz. Az Egri Hittudományi Főiskola a 2026-27-es tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon 3 év, és hittanári szakon 4+1 éves képzésben levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az Egri Hittudományi Főiskola saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-éig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2 fél éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján a www.eghf.hu-n olvasható. Kántor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton 2026. szeptemberében az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. A szakkal kapcsolatos további információk kérhetők az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézetében a felvikukac.uni@eszterházy.hu e-mail címen, vagy az Egri Hittudományi Főiskola tanulmányi osztályán a hivatal@eghf.hu oldalon. Idén is megrendezik a kerékpáros és motoros zarándoklatot, mégpedig 20. alkalommal az Ecsét település szélén, festői szép környezetben található Szentkút völgye Boldogasszony kápolnánál május 15-én és 16-án. Lehetőség van a 2 nap során sátorozni és lelkileg feltöltődni. A 20. motoros búcsú programjai idén is változatosak és érdekesek, előadások, találkozók és bemutatók színesítik a 2 napos eseményt. A kulturális és közösségformáló alkalmak mellett lelkiségi programokkal is készülnek a szervezők, pénteken a megnyitót követően litániát tartanak, majd gyertyás körmenetet, szombaton pedig 14 órakor ünnepi szentmise keretében megáldják a motorokat és a motorosokat. A 20. alkalom keretében szentmisét mond és a motorokat megáldja Novák József felvidéki plébános. A szentmise előtt a Szkíta Motoros Egyesület kérésére felszentelik Drapál János motorkerékpár versenyző emlékére készült kopjafát, amely Kékestetőről került az új helyre. A szentmise után az Ecsédi Motoros Egyesület jóvoltából a Motomot felajánlásában látják vendégül az ideérkező motorosokat, érdeklődőket. A napot a településen történő motoros felvonulással zárják. Élj azzal, aki imádkozik, és te is imádkozni fogsz. Élj azzal, aki énekel, és te is énekelni fogsz. Ezzel a mottóval jubileumi gála hangversenyt rendeznek Mezőkeresztesen a 170 éves férfi kórus és az 55 éves és az 55 éves citera zenekar tiszteletére. A hangverseny helyszíne a Mezőkeresztesi Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Templom. Az időpont május 16-a 16:30. Szent Jakab apostol útját összekötni a Mária úttal. Ez a célja annak a kerékpáros zarándoklatnak, amelyen jelenleg 3-an kerékpároznak és Máriacell felé tartanak. Mondta el kérdésünkre Pilát János kerékpáros zarándok, aki Egerben fertájmester. Hozzátette, céljuk a térbe imádkozása. Pilát János kerékpáros zarándok április 1-én repülőgéppel Portugáliába utazott, majd onnan Santiago de Compostellába busszal átutazva elindult Máriacell irányába. Linzben 2 zarándoktárs csatlakozott hozzá. Máriacellbe előreláthatólag pénteken érkeznek meg. További céljuk, hogy Pünkösdre a csíksomjói búcsúba kerékpárral megérkezzenek. Most Pilát János kerékpáros zarándokot kérdezzük.
3: A első cél az volt úgy röviden, hogy a 2 utat, a Szent Jakab útját összekötni a Mária útjával, és ilyen értelemben a nyugati típusú El Camino-nak nevezett utat összekötni a keleti Máriacell Csíksomjó, észak-dél irányba pedig a Częstochowa Medjugorje, ez egy keresztet kifejező, vagy szimbolikusan jelölő utat, ezt összekötni, ez volt az elsődleges cél, és egy hosszú imádkozós zarándoklatot megtenni. És ez volt a cél.
2: És egyedül indult el, vagy vannak társai ezen a kerékpáros zarándok úton?
3: Hát a elindulás a fiammal történt, konkrétan 2 napot meglepetésszerűen jött velem, mert Portóban, ahova repülővel mentem, ott várt a repülőtéren, és az első onnan átmentünk együtt Santiago Compostelába, és onnan elindultunk, 2 napot jött velem, elindított szó szerint az útra, és jelenleg tegnapi nap folyamán Linzben csatlakozott hozzám 2 régi zarándoktársam, Bocsi József és Kulusz János. Úgyhogy jelenleg első szállásunkon vagyunk közösen, mert tegnap sajnos Linzben nem kaptunk szállást, úgyhogy meg kellett nyújtani az utat. Linztől kb. 30 km-re vagyunk a Duna vonalán, és megközelítettük holnap, úgy néz ki, hogy Máriacellben leszünk, tehát ma este még egy köztes állomás lesz, és holnap, ha jó Isten úgy akarja, akkor Máriacellben az első cél megvan, hogy összekötöttük az utat, és onnan indulunk akkor Csíksomlyóba Eger érintésével.
1: És egy nap körülbelül hány kilométert kerékpároznak?
3: Hát ez változó, a szinttől függ, a céljárástól, az eltévedéstől, de úgy nagyságrendileg olyan 75 és 130-40 között.
1: És akkor most az a céljuk, hogy eljusson a Csíksomlyóba?
3: Igen, igen, a végső célpünk a Csíksomlyóban lenne. Ezért indultam el április 1-én, hogy hát minden műszaki fél egyéb időjárás problematikát figyelembe véve egy olyan gerintet felállítva, ahol a térben időben megvalósítandó. Április 1-én Portóba, tehát Portugáliába.
1: Portugáliába, igen.
3: És Portugáliából onnan 450 km busszal mentünk át a fiammal, tehát ő várta a repülőtéren, meglepetőszerűen, és együtt kezdtük el az utat. Tovább hát az El Camino útvonalán kerékpárral, és akkor végigjöttem utána a Franciaországon. Nagyságrendileg úgy lehet elképzelni, hogy Bordeaux-ból Dijon felé egy egyenest elképzelve, és akkor átjöttem a francia részről, utána átjöttem Németország, Svájc északi részét érintve, utána Ausztria, és most Ausztrián keresztül ugye megyünk majd hazafelé, Komáromnál átmegyünk a Duna felső részére, tehát a felvidéki, a szlovák részre, és akkor úgy Eger érintésével megyünk Csíksomlyóba.
1: És kiért, miért ajánlják fel ezt a zarándokutat?
3: Igazából az elsőleges cél a térbe imádkozása. Tehát Mindszenti bíborosunknak nagy meglátása, és többeknek, hogy be kell a teret imádkozni. Én elsőlegesen az egész teret végig imádkoztam. Tehát, mert úgy látszik, hogy nagy a hitetlenség, erről sokat lehetne beszélni. Nyugat-Európában nagy az önzés, nagy az ateizmus, és ez nagyon rossz felé viszi a világot. Ennek egyetlen egy módja van, be kell imádkozni a teret.
1: Kedves hallgatóink! Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!
4: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Drimba Miranda, Koleszár Krisztián és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
5: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Jól indította a szabadtéri idényt a debreceni gátas Kozák Luca. Két pádel és két pádból pályával gazdagodott a debreceni egyetem. Idén 9. alkalommal rendezik meg a Bringa pikniket, amely Nyíregyházáról a Kossuth térről indulva egészen a tokai fesztiválkatlanig vezet. A tradíciók ápolására helyezte a hangsúlyt Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szakszövetségének elnöke a napokban, a 75. nemzetközi Bornemisza Gergely ökölvívó emlékversennyel kapcsolatban. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Jól indította a szabadtéri idényt a debreceni gátas Kozák Luca, aki a Continental Tour ezüst kategóriás versenyén ért el bőven 13 másodpercen belüli eredményt. A Magyar Atlétikai Szövetség beszámolója rámutat, régen ilyenkor atlétikában nálunk mindenki lázasan készült a nyárra, annak, hogy valaki versenyezzen már áprilisban, pláne pályán, igen csekély volt az esélye. Most viszont már Dél-Afrikában, Pretóriában indulhattak el a magyar hölgyek, közöttük volt a DSI Debrecen gátfutója is, Kozák Luca, aki az egyes pályán 12,88 század másodperces eredménnyel a második helyet szerezte meg a 100 méteres gátfutásban. Hazai riválisa, Tóth Anna, ötödik lett a versenyen. Két pádel és két pádból pályával gazdagodott a debreceni egyetem. Bács Zoltánt, az egyetem kancellárját hallják.
2: A végső döntés az néhány évvel, 3-4 évvel ezelőtt született meg, és aztán a elhelyezés megtalálása, a tervezés, a közbeszerzés, a kivitelezés folyamata egészen idáig tartott, de most nagyon örülünk neki, hogy ez a két pádel pálya meg kiegészülve a helyet is figyelembe véve két padból pályával, ami szintén ritkaság, Magyarországon is, de Debrecenben nincs is másik ilyen pálya. Nem elsősorban a versenysport miatt hoztuk létre ezt az infrastruktúrát sem, hanem azért, hogy az egyetemi polgárság, és ha van idő, van kapacitás a város polgársága, és tudja ezt használni, azt hiszem, hogy nagyon szép minőségben és szép környezetben jöttek létre ezek a pályák, elsősorban ahogy mondtam, az egyetemi polgárok számára. Teniszcsarnok portáján lesz hozzá ütő labda, de megfelelő cipő is kell, ugyanolyan cipő, mintha a teniszcsarnokba mennénk, fehér talpú, nem koszoló cipő, és aztán bevezető lesznek azok a használati és pályarendszabályok, amely alapján a továbbiakban lehet ezeket használni, feltehetően este 10 óráig, ahogy a teniszcsarnok is működik.
1: A padel és a padból pályákat a sportszakos hallgatók mellett az egyetemi testnevelés keretében is használják majd a diákok, emellett az intézmény munkavállalói, valamint a Debreceni Egyetem dolgozói mozgásprogram számára is rendelkezésre állnak. A Böszörmény úti kampuszon a teniszközpont mögött megépített pályák fennmaradó szabad kapacitására a nyártól működő új online pályaregisztrációs rendszeren keresztül lesz mód foglalásra. Addig is a megszokott módon a Sporttudományi Koordinációs Intézeten keresztül tudnak időpontot egyeztetni a pályahasználatára az érdeklődők. A tenisz és a fallabda, azaz a squash elemeit ötvöző pádölt általában négyen játsszák egy üvegfalakkal és kerítéssel körülvett pályán, ahol a falak is a játékrész részei. A speciális lyukacsos ütővel játszott és a teniszhez hasonló pontozású sportág népszerűségének egyik titka, hogy rendkívül könnyen tanulható. A pádból a lábteniszhez hasonló, a futball, a squash, a röplabda és a tenisz ötvözete igazi látványsport. 21. századi sportélmény. A Sporttudományi Koordinációs Intézet igazgatója Balog László szerint a pádból pályák is nagyon nagy népszerűségnek örvendenek majd, hiszen a felnőttek mellett a DEAC regionális tehetségközpont programjának körülbelül 650 utánpótlás korú focistája edzései mellett biztosan nagy megelégedettséggel használja majd azokat. Balog Lászlót hallják.
3: Bármiféle előképzettséggel vagy előképzettség nélkül gyakorlatilag minden életkorban még kisebb mozgásszervi problémákkal is rendkívül sokan tudják használni a pádelt, tehát nagyon nagy volt az igény, és hát ez szülte azt, hogy végül ez a fejlesztés ez megvalósult. Mivel az egyetemnek nagyon összetett a sportökoszisztémája, ezért egy ilyen létesítmény használata is összetett. Megvannak a prioritások, vagy a sorrend a szabad kapacitást illetően. Ugye hát azért most van 990 sportszakos hallgató a Debrecen Egyetemen, testnevelő, gyógytestnevelő tanár, rekreáció, illetve sportszervező szakos hallgatók, akinek a képzésük része az ütősport, így a pádel is, tehát ők biztos, hogy használják. Aztán fél évente van 5500 hallgató, akinek egyetemi testnevelést tartunk és szervezünk. Pádel meg fog jelenni a következő fél évtől a választható egyetemi testnevelés kurzusok között. Biztos, hogy nagyon nagy igény lesz rá, de itt épült két darab pádból pálya is, ami a lábtenisznek, a squashnak, a pádelnek és a röplabdának a keveréke. Szerintem ez is nagyon-nagyon népszerű lesz. Nagyon sok gyermek utánpótláskorú focista van, felnőtt is nyilván, de hát van kb. 650 gyermek a DEASZ regionális tehetségközpont programjában. Tehát ők, akik többnyire itt edzenek, ők meg biztos, hogy nagy élménnyel és nagy szeretettel, reméljük, nagy megelégedésre fogják használni ezt a pádból pályát is.
1: Idén 9. alkalommal rendezik meg a Bringa pikniket, amely Nyíregyházáról, a Kossuth térről indulva egészen a Tokaji Fesztiválkatlonig vezet. A résztvevők három kijelölt megállóhelyen friss vízzel, pogácsával és gyümölcsel frissülhetnek fel az út során. Az idei esemény különleges hangulatot ígér, május 23-án egyfajta Bringa cirkusz várja a bringásokat. Pusztai Barbarát a program szervezőjét hallják.
0: A gyülekező 8 órakor lesz majd a Kossuth téren, ahol már színpadi programokkal készülünk a kilátogatóknak, ezután pedig 9 óra 39-kor lesz a rajta nagy posta elől. Az útközben, akik elfáradnak, meg tudnak majd állni piknikpontokon. Nyírtelek, Rakamaz, Virányos és Tokaj fesztiválkatlan a végállomás. Minden piknikponton pogácsa, alma, víz várja majd a kilátogatókat. A fesztiválkatlanban pedig szintén számos színpadi programmal és produkcióval készülünk, hiszen az idei esemény a cirkusz tematikát kapta, úgyhogy a programelemekben ez természetesen meg fog jelenni. Túl nagy kulisszatitkot még nem szeretnék elárulni, de azt elmondhatom, hogy hegykerülő idén is lesz, majd ennek a rajtja a katlanból fog indulni a korábbi évekhez hasonlóan.
1: Az első közös túrát 2018-ban rendezték meg közel 1000 résztvevővel, azóta pedig minden évben egyre többen vágnak neki, amint egy 35 kilométeres távnak. A résztvevők nem csak Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyéből érkeznek, sok bringás jön Budapestről, sőt, a korábbi években Svájcból és Japánból is csatlakoztak a túrához. A szervezők idén cirkuszi hangulatot varázsolnak a rendezvényre, bohócok, artisták, pantomimesek, légtornászok és látványos kerékpáros bemutatók szórakoztatják majd a közönséget. Az éhes bringások jelképes összegért többféle ételt vásárolhatnak. A szervezők a túra teljes ideje alatt gondoskodnak a biztonságról. Mozgó orvosi felügyelet kíséri a mezőnyt, Tokajban pedig mentő biztosítja az esetleges balesetek ellátását. Emellett szervizbusz is segíti azokat, akiknél műszaki probléma adódik. Tokajból mindenki egyénileg tér vissza Nyíregyházára. A MÁV pedig a Tokaj-Nyíregyháza vonalon közlekedő délutáni vonatokhoz kerékpárszállításra alkalmas vagonokat is csatol, akik pedig visszafelé is kerékpárral indulnak útnak, őket a nyírteleki fagyizó kedvezményes ajánlattal várja. A Bringa piknik fókuszában idén is a jó hangulat, a vidám társaság, a sport fontossága, az egészség megőrzése és a jótékonykodás áll.
0: Azt gondolom, hogy a nyíregyházi városlakóknak már a szívéhez nőtt. Ez teljesen egy családbarát rendezvény, de emellett nagyon sok cég csapatépítő programot szervez erre az eseményre, hiszen azt gondolom, hogy nagyon ritka az, amikor Nyíregyházáról Tokajba több mint 1000 ember kerékpározik át a kerékpárúton.
1: A tradíciók ápolására helyezte a hangsúlyt Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke, a napokban a 75. Nemzetközi Borna Vissza Gergely ökölvívó emlékversennyel kapcsolatban, melyet május 26-a és 30-a között rendeznek Egerben. Kovács Istvánt hallják.
4: A 75. Borna Vissza emlékverseny a Magyar Ökölvívás és a Nemzetközi Ökölvívás számára is egy nagyon-nagyon fontos esemény, és nem csak azért, mert 75. alkalommal rendezzük, hanem az utánpótlás korosztálynak egy olyan bázis rendezvénye a felkészülés, illetőleg még általában így a tavasz közepén, május környékén szoktuk megrendezni, ahol nagyon-nagyon jól lehet lemérni, hogy hol tart az adott országnak a ezen korosztályának a versenyzői, hiszen jönnek majd nyár és ősz elejére időzítve a világversenyek, Európa bajnokságok. ennek tükrében biztos vagyok benne, hogy idén is 20 országnál is több, a rendező ország mellett 20 országnál is több országgal és több mint 500 versenyzővel kell majd számolnunk. Ez egy 5 napos verseny lesz, 2 szorítóban, hatalmas nagy küzdelmekkel, érdemes kilátogatni. Szombaton lesznek a döntők, tehát kedtől folyamatosan, vagy szerdától folyamatosan érdemes lesz kilátogatni ide a sportcsarnokba. Nekünk nagyon fontos, és nem csak a 75 év miatt, hanem ahogy mondtam, a felkészülésnek az egyik legfontosabb mérőpontja. Itt tudják megmutatni a versenyzők, hogy milyen állapotban vannak, hogy milyen felkészültségnek örvendenek. A válogatott versenyzők ellen tudnak a klubjaink szorítóba lépni. Én már nagyon várom, én mindenkit nagy örömmel és nagy szeretettel hívok ide a sportcsarnokba, mert remek küzdelmek várhatók. A régió vezető, Dorko Péter itt egri, és az egri ökölvívók között, főleg a hölgyeknél van egy-két egészen kiváló ökölvívónk. Én azt hiszem, hogy Eger mindig is nem csak rendezőként, hanem az egri sportiskola vagy az egri ökölvegyesület, tehát ez mindig is szállította a jó bunyósokat. Nagy bajnok még nem jött ki, tehát vízilabdázóról tudunk sokról, meg egy jó pár olimpiai bajnokot adott már Eger városa. Az ökövesben még egyről olyan nagyon nagy bajnokról nem tudunk beszámolni, de ki tudja, lehet, hogy akár pont itt ezen az idei Bornemisztán fog feltűnni egy egri kötődésű tehetség. Május 25-től május 30-áig fogjuk megrendezni, és a tavalyi esztendő adatairól tudok még csak beszámolni, most küldtük ki a kézikönyvet. Véleményem szerint 20-nál is több ország és 500-nál is több résztvevő. Szerintem a 150-200 környékén lesz a magyar résztvevő, és tehát fele-fele arányban látom elképzelhetőnek, igen, kb. Fele-fele arányban. Mi nálunk 3 vagy 4 utánpótlás korosztályt különböztetünk meg, az U15 az első versenyrendszerbe belépő, U17, U19, és van az U23-as, ami már majd, hogy nem felnőtt. Én azt hiszem, hogy jól állunk, most nem is olyan rég ért véget a Diák Olimpia, ahol az U17-ig tartó korosztály, U15, U13-as korosztályban több mint 400 indulóval rendelkeztünk, csak magyar szinten 429, közel 500 nevezésből 429 sportoló indult. Utánpótlásban nem állunk rosszul, legalábbis létszámot illetőleg, szakmailag még ezért sokat kell fejlődnünk, tehát azt be kell látni, hogy a jelenlegi szakmai koncepciónak az eredménye, főleg az utánpótlás korosztályban az több év, mire ez beérik, de én biztos vagyok benne, hogy jó úton haladunk, és már itt a Bornemisza is, hogy mondtam, egy remek mérőpont lesz, hogy hol is tart a magyar ökölvívás utánpótlás korosztálya.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: 2 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász, közölte a segélyszervezet a távirat irodával. A Vár a nyár programot a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni. Online a www.karitász.hu oldalon, továbbá banki átutalással a honlapon megtalálható számlaszámra, a közleményben a Vár a nyár megjelöléssel. Szakmai alapon működő, politikamentes szolgáltató kamarára van szükség, reagált a leendő Tisza kormány agrár- és élelmiszergazdasági miniszterjelöltje, Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökének lemondására. Bóna Szabolcs a közösségi oldalán azt írta, a lemondás első lépésként rendben van, most jön a politikamentessé tétel. A kamara feladata nem az, hogy a hálózatot politikai kampány céljaira használja, át kell világítani a költéseket, felül kell vizsgálni a tagdíjrendszert, meg kell vizsgálni a feladatokat, demokratikus választási rendszert kell kialakítani, sorolta a miniszterjelölt. Papp Zsolt szerdán jelentette be, hogy az országgyűlési feladatai miatt lemond a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöki posztjáról. Átvette képviselői mandátumát, és az új ciklusban az országgyűlés Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságának alelnöke lesz. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egésznapos rendszerváltó népünnepét szervez az Országház előtti Kossuth téren és a rakparton. Magyar Péter miniszterelnökké választása után a Kossuth téren díszszemle és ünnepélyes zászló felvonás lesz, majd az új kormányfő köszönti az egybegyűlteket. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson. Az országgyűlés hivatala ezért az eddigiekhez képest intenzívebb és szélesebb körű képzési programmal segíti az új képviselőket. A parlament honlapján olvasható tájékoztató szerint az országgyűlés hivatalának törvényhozási igazgatósága a parlamenti ciklus kezdetén képzési programokat szervez a képviselőknek, a frakcióknak és a tisztségviselőknek, azzal a céllal, hogy a résztvevők megismerkedjenek az országgyűlés működésével, a törvényhozási folyamatokkal, valamint a mindennapi parlamenti munkát támogató informatikai és adminisztratív rendszerekkel. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most először lesz képviselő. A Fidesz és a KDNP összesen 52 fős frakcióiban 15 olyan politikus van,